kicsinek, nagyok. Előttük érzem, mi semmi vagyok. Botrány kövek ezek, és nem ismerem. Útjelzőknek hittem, ó, hogy csalódtam én. Csalódás kövének az ütése kemény, mert akiben bíztam, azt tette elém. Kövek, kövek, emlékek, búsak. Már a végén járom az utat. Ha most a végén visszanézek, most értem tisztán, amit beszélnek. Beszélnek, s én búsan hallgatom. Szavuk kemény, alig bírhatom. Fáj, hogy nem vigyáztam. Fáj, hogy elestem, fáj, hogy másokra én is követ vetettem. Sebeket, mit kaptam, ó, elszenvedem. De uram, mi lesz azokkal, kikre én követ vetettem?

A virágok vitája. Vitatkoztak a virágok, melyikük a helyesebb, ki pompásabb, illatosabb, hasznosabb vagy kecsesebb. Kis Kamilla elmesélte, hogy ki teának való, gyógynövény az a javából, ezért a rét tőle jó. A hóvirág azt suttogta, miatta jön a tavasz. A kardvirág kardoskodott, az szép, aki jó, magas. Az orgona úgy gondolta, csak róla szól a május, éppen ezért anyák napján egyedül ő bájos. Hallgatta a nap az égen, milyen büszkék, kevélyek, pedig fény és eső nélkül még csak ki sem kelnének. Leszólt tehát mosolyogva, s bölcsen kijelentette, sugaramban árnyékotok egytől egyik fekete. Elhallgattak a virágok, elszégyelték magukat, azóta a napnak nyílnak, s életük már boldogabb.

Ha Istennek minden jó tettét megköszönnénk, nem maradna időnk panaszkodásra. Az élet legnagyobb erőforrása a hála. Amint az ember megtanulja, hogy mindenben hálát adjon Istennek, mind bensőségesebb lesz az imádsága. Egy felfelé irányuló hálás gondolat már imádság. A legnagyobb művészet és a legmélyebb bölcsesség, amelyet elsajátíthatunk, a hálaadás. A bölcs elfelejti a sértéseket, a hálátlan jó tetteket. Aki hálát tud adni, annak szívében ott ég Isten szeretetének kiolthatatlan fénye. Mondj köszönetet minden körülmények között. A hálás ember termékeny föld, tízszeresen adja vissza, amit kapott. A hitélet kölcsönös adásvétel. A vétel az imádság, az adás a szeretet. A hit abban áll, hogy abban hiszel, amit nem látsz, de a hívőnek az a jutalma, hogy meglátja majd azt, amiben hisz.

Az élet úgy működik, hogy van egy aggódás piramisunk, és a legfontosabb dolgok miatt aggódunk.

Ha eltörik a lábunk, nem aggódunk a fejfájásunk miatt, míg a törött láb össze nem forr.

hogyan aggódjunk kevesebbet. Ismerjük fel, hogy stresszünket a fejünkben létező szabályok irányítják. Amint félreteszünk néhány szabályt, vagy megszabadulunk tőlük, rögtön nem bosszankodunk annyira, amikor az élet nem veszi figyelembe a szabályainkat. Tudatosan eldönthetjük, senki nem fogja a napomat elrontani. Kiegyezhetünk magunkkal úgy, hogy arrogáns bank alkalmazottak, parkoló őrök, marcona rendőrök, citromba harapott pincérlányok nem fogják a napomat megkeseríteni. Emlékeztessük magunkat arra, hogy a világ drámai eseményeinek tükrében egy udvariatlan pénztárossal való konfliktus nem is annyira drámai.

Füle Lajos, a második mérföld. A második mérföld viszi előbbre a világot, s a második mérföld előtt hányszor habozva állok. Hiszen az első is nehéz, mikor magamra nézek. Lásd, ennyi csak látóköröm. Te biztos számba nézed, uram, hogy meddő tegnapok mennyit szememre vetnek. Megjáratlan mérföldjeit, bocsásd meg gyermekednek.

Minden vágyadnak eleget tenni, ez az emberi élet legnagyobb művészete, akinek sikerül, az boldog. Ehhez azonban fontos, hogy kevés vágyad legyen. A vágy az emberi lélek növényzete. Gyökere van, szára, és csúcsán időnként kivirágzik az öröm. Minden gyökérnek az a célja, hogy virágot hozzon. Azonban a jó kertész gondosan ügyel kertjének növényzetére. Csak olyan növényt enged meghonosulni benne, melynek virágai szépek és illatosak, vagy amelyek kellemes ízű gyümölcsöket teremnek. Dudvát, gyomot nem tűr meg maga körül. Olyan növények gyökerét sem ülteti el, melyek fejlődéséhez a kert fekvése és éghajlata nem alkalmas, melyeknek kivirágzásához esélye sem lehet. Így tesz az okos és jó kertész. Légy tehát okos és jó kertésze a lelkednek. Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak, az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy, annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül, annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnaphoz, és örvendj annak, ami ma van. Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.

0: Keresztúri Dezső, esti imádság. Ó, milyen vak homályba futnak, kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem, leszárad, szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél. Csend volt szívemben, és a csendben szabad szólt csak mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza engem. Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam. Ó, légy Urrá megint te rajtam.
1: Vándor roskad le az út szélkövére. Bot a kezében, bár csak célhoz érne. De nem megy tovább. Hogyan érje el, ha olyan nehéz terheket cipel? Amikor indult, erős volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott. Magára maradt, szép napoknak vége. Keserves, árva lesz az öregsége. Szívében ott a kérdés szüntelen. Miért lett ilyen az út, én Istenem? Ahogy így töpreng, kicsordul könnye, és leperdül az útszéli göröngyre. Aztán elcsendesedik. Lehet-e ilyen csüggett, ha Isten gyermeke? Magasba emeli tekintetét. Ott majd megérti, amit nem ért. Fogja botját, és indul vánszorogva. Mintha a domboldalon kunyhó volna. Odaér, bemegy. Fáradtan lefekszik. Elég volt már a vándorlásból estig. Soká töpreng még, bajon, hiányon, míg végre, lassan, elnyomja az álom. S magát álmában is vándornak látja, útban a távol mennyei hazába. A mennyei város ragyog felé, oda igyekszik, siet, hogy elérje. Kezében vándorbot, vállán keresztje. Vállára azt maga Isten helyezte. Siet örömmel, föl, előre, föl! A messzi cél, mint csillag tündököl. Hőség tikkasztja, keresztje, teher. Útközben néha pihennie kell. Kedves ház kínál pihenést neki. Súlyos keresztjét ott leteheti. S ahogy tovább indulna, mit vesz észre? Tekintete ráesik egy fűrészre. Olyan súlyos keresztet cipelek. Jobb, ha belőle lefűrészelek, mondja magában. De jó, hogy megtettem. Sokkal könnyebb. Így sóhajt elégedetten. Siet tovább, mindjárt elfogy az út, s eléri a ragyogó kaput. Ó, már csak egy patak választja el. Jön, megy a partján, hídra még se lel. De hirtelen eszébe jut keresztje. A túlsó partra azt most híd lehetne. Jaj, de nem ér át. Hiába próbálgatja. Hiányzik a lefűrészelt darabja. Mit tettem, kiált kétségbe esetten. Most a cél közelében kell elvesznem, mert keresztemet nehéznek találtam. S ott áll a parton, keserű önvádba. Aztán új vándort lát közeledni, s mert keresztjéből nem hiányzik semmi, mint hídon boldogan indulhat rajta, hogy átjusson békén a túlsó partra. Rálépek én is. Reménykedni kezd. Az ismeretlen idegen kereszt hátha átsegíti. Rálép. De recsen lába alatt. Ja Istenem! Elvesztem! Uram, segíts! Így sikolt. és felébred. Még a földön van, előtte az élet. Csak álom volt a kín, a döbbenet. Megváltó Uram, köszönöm neked. Keresztemet te adtad. Ó, ne engedd, hogy egy darabot is lefűrészeljek. Ami ennek adtad, olyan legyen. Te vezetsz át a szenvedéseken. A te keresztet szerzett üdvösséget, de mivel az enyémet is kimérted, te adj erőt és kegyelmet nekem hordozni, mint halálig, csendesen. Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. Nem bírom már, sóhajtott csüggedve, de tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged.

Füle Lajos, a szobrász. Isten arca el van rejtve bennünk. Ő tudja csak, hogy hisz látva lát. Kegyelmesen formálgatja lelkünk, s kifaragja bennünk önmagát.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ezékiel könyvében, és ott a 18. fejezet 30. és 31. versében a következőképpen. Ezért mindenkit a maga tetteje szerint ítélek meg Izrael háza, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek.

0: Kedves Úrunk, köszönjük a megtérésre való felszólítást, és Te tudod, hogy mekkora szükségünk van arra, hogy felülvizsgáljuk időről időre az életünket, és ne csak megítéljük egy-egy hibás lépésünket, pláne ne kimagyarázzuk, hanem azokból megtérjünk. Látod, Uram, hogy milyen sokszor úgy gondoljuk, hogyha elmondunk egy imádságot, akkor ezzel el is van intézve minden, pedig Te a leghatározottabban azt is kéred, hogy hagyjunk fel a bűnös életmóddal, és forduljunk el azoktól. Urunk, Te ezt annyira láttad fontosnak, hogy még a fiadat is odaáldoztad, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Te látod, hogy milyen sokszor vesszük életmódunkkal, viselkedésünkkel, az életünk rossz gyümölcseivel bizonyítottan, könnyen az Úr Jézusnak az áldozatát, és írjuk fölül azt, amit Te a Te akaratod kinyilvánítása útján a lelkünkre kötöttél. Segíts úgy beszélgetni erről a témáról, mint akik nem másoknak ajánlgatják, hanem maguk át is élték, mit jelent bűnbocsánatot nyerni, és elfordulni a bűntől. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek ismételten benneteket, kedves nézőinket, hallgatóinkat, országhatáron belül és országhatáron túl, azokat a kis közösségeket, családi vagy egyéb közösségeket, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk. Megtérés és bűnbocsánat a 10. tanulmányunk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a megtérés az valami újszövetségi fogalom. Egy újszövetségi szó, pedig ott szunnyad már az Ószövetség nagy medrében is. Jeremiás az egyik helyen azt mondja, Súb bánim, subábim, térjetek meg elferdült fiaim. Szóval a megtérés az valami fontos dolog, az valami megfordulás, az az Istenre való hagyatkozást jelenti. Megtérés nélkül nincs bűnbocsánat. A bűnbocsánat előfeltétele, hogy átadjuk életünket, átadjuk szívünket Istennek, az ő fiának, Jézusnak. A bűnbocsánat pedig nem magától értetődő, ez egy folyamatnak a végén jelenti, hiszen a bűnbocsánat előtt ott van a bűnvallás, a bűnelhagyás, a bűnbánat, és ha ezeket meglátja bennünk Isten, akkor bocsánatot ad számunkra. De ha mi nem bánjuk meg a bűneinket, csak úgy bizonyos időközönként bűnvallást teszünk, de még kacérkodunk tovább a bűn gondolatával, sosem fogjuk meglátni Istennek az ő országát. Miért? Mert távol maradunk tőle. Tehát megtérés és bűnbocsánat, ez egy folyamat része, és ha mind a kettőből részese vagyunk, vagy mind a kettőnek részese vagyunk, akkor az Úrhoz közeledünk. Nézzük az élet rohanása, az első gondolatunk, Lukács evangélium 10. fejezet 39. versétől a 42. verséig. Székely Marika.
2: És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván ezért mondta, Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad ezért neki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle.
1: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Mária és Márta típusú emberek ma is megvannak a gyülekezeteinkben, családjainkban, közösségeinkben, és ma is vannak, akik a szolgálatból nem látják meg Jézust, ott vannak a gyülekezetben, de ők mindig szendvicseket készítenek, gyerekeket nevelnek, ők mindig valami szorgos munkát végeznek, úgyhogy ma is ez a kettősség, Mária és Márta megvan, de vajon melyiket választjuk? Ja, és férfiak is ott vagyunk mi ebben a kettősségben, és bennünket is hasonlóan jellemezhet. Kinek milyen gondolata van? Parancsolj, Tibor.
0: Az az igazság, hogy ez egy nagyon érdekes és érzékeny ige, mert némelyek úgy értelmezik, hogy éljenek a lusta asszonyok, mert ők kegyelmet találtak az Úr előtt, mert a jobb részt választották. Na most az Úr nem erről beszélt. És ott egy adott szituációról beszélt, amikor talán jó lett volna, hogyha Márta éppen hallja, amit az Úr Jézus elmondott. És ha már szóba hoztad a férfiakat, én tudom, hogy korábban egyszer már megemlítettem, de kénytelen vagyok megemlíteni, hogy azért vannak védelmi szituációk. Például mi férfiak, akik egyébként rendkívül jól vagyunk a hasunkkal és a pocakunkkal, tudunk esetleg segíteni abban a nőtestvéreknek, hogy maradjon sokkal több idejük az ige mellett. Mondjuk lemondhatunk bizonyos dolgokról. Én még egész fiatal ember voltam, amikor megegyeztem a feleségemmel, és nem ő indítványozta, hogy az ünnepeken nagyon szeretném, ha egyszerűbb ennivalók lennének, mert különben a lelkipásztorné az ég adta világon mindenből kimarad, és az ennivalókkal fogja tölteni az összes ünnepet. És én arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy az Úr Jézusnak nem az volt a problémája Mártával, hogy szorgalmas, hanem hogy ebben az adott helyzetben most jobb lett volna. De nyilván az Úr Jézus utána nem azt mondta Mártának, hogy egyébként hol van az a rengeteg ennivaló, amit most elkészítettél, mert most már látod, ennyi férfi itt van, azt éhes. Tehát az Úr Jézus nem szokott irreális lenni. Mi pedig jó lenne, hogyha nem csak az egyik felére figyelnénk az igének, hanem a másikra is.
3: Egyensúlyt kell találni a kettő között.
1: Köszönöm szépen. Akkor Tibor, így foglalhatom össze a gondolatodat Mártáknak, hogy a kevesebb néha több. Hogyha egy kicsit lejjebb adjuk az ételek mennyiségéből, minőségéből, és ő is oda tud jutni az ige hallására, akkor az lehet, hogy többet jelent.
0: Szerintem Márták abból is fogják ezt tudni, hogyha a környezetükben levő Máriák és Sándorok, Józsefek, Jakabok és Jánosok úgy állnak hozzá, hogy neki kevesebb jusson ebből. Mert hogyha egyébként ott hagyjuk a nyakán a dolgokat, akkor valakinek el kell végezni. És nem hiszem, hogy köteles egy asszony rendetlenséget nézni, meg szemetet nézni, meg piszkot nézni, meg elvégezetlen feladatokat nézni, miközben a többiek kegyes képpel néznek. El akartam kerülni egy kifejezést, de visszakérdeztél.
1: Igen.
0: Némelyek, és ez férfiakra is, nőkre is vonatkozik, ha elvégzendő feladatot látnak, úgy megszentülnek, hogy már nem is csinálnak semmit. Na most ezt a fajta szentséget a Biblia nem biztos, hogy támogatja.
1: Másik szentség az jobb, a hagyományos.
0: Igen, a biblikus.
4: Igen, parancsolja, én is egy kicsit Niko. Ezt szeretném folytatni, tehát, hogy a fontossági sorrendet jól felállítani, tudni kell elhagyni dolgokat. Én például nagyon sokszor megkérdeztem magamtól azt a kérdést, hogy annyira borzasztóan fontos az, hogy én ezt most megcsináljam, vagy megsüssem még a harmadik süteményt, mert azért egy ünnepen mégiscsak legyen valami finom, meg legyen sütemény, de hogy még az is fontos, és összedől a világ, ha az most elmaradt. És azért a legtöbbször az embernek az a válasza, hogy nem, ez végül is elhagyható. Van, amikor nem, mert mondjuk egy beteg gyerek, vagy egy lázas gyerek mellett van, ami nem elhagyható, mert ott kell lenni. Akár vizes ruházni kell, akár gyógyszert beadni, stb. Van, ami nem elhagyható. Tehát, hogy reálisan mérlegeljem azt, hogy ez most előrébb viszi a helyzetet, vagy pedig ez elhagyható, ez csak mondjuk az én komfortérzetemet növelni, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy növelni. Mert nem minden létszükséglet. És a média, például mondjuk karácsony annyira messze volt, tehát azért merem említeni, karácsony előtt máshol se szól, mint hogy ilyen sütemény, olyan ünnepi, és még ilyen dekoráció, és akármi, hát nem ettől lesz ünnep az ünnep, hanem ha attól is, hogyha le tudunk ülni, együtt tudunk lenni, el tudunk csendesedni, akár az úrházában tudunk időt tölteni, el tudjuk együtt olvasni az igét. Tehát, hogy fölmérni azt, hogy most engem ebbe csak belehajszolnának, vagy pedig ez tényleg olyan, amit meg kell tenni, mert van, amit meg kell tenni, tehát mosatlan edény nem maradhat tartósan, jól kell szervezni az életet, muszáj ezt is megtanulni. Ez egy komoly tanulási folyamat, én úgy gondolom. És kár, hogy most nem nagyon tanítjuk, azért ezt úgy csöndesen jegyzem meg.
1: Köszönjük. Most pedig egy Máriát hallgassunk meg.
2: Én is azon meditáltam, hogy néha, akik hallgatták Jézust, hogy elfogadják-e, hogy nem egy nagy terülj asztalka van, hanem valami kis ennivaló van, amivel jól lakhatnak, és akkor a másiknak is jut Isten igéjéből. Tehát, hogy nekünk el kell fogadni azt, hogy beérjük kevesebbel is, mert hát néha az asszonynép gondolata a szárnyal, és az ereje nincs meg hozzá, hogy mindent megcsináljon, és ahogy Anikó, te is mondtad, hogy nem biztos, hogy szükség van mindenre. Tehát legyen valami, de nem kell mindig azt a nagy tortúrát csinálni az étkezésnél. És a másiknak meg el kell fogadni, hogy most nem volt időm, elfáradtam, most csak ennyi van, majd legközelebb lesz több.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
5: Egy picit a vendéglátástól elterelném a figyelmet, és arra, hogy hát mi is el vagyunk foglalva. A 21. századról arról szól, hogy semmire sincs időnk. Rabja vagyunk a tevékenységeknek. Jó vagy, helyes vagy, helytelen, az egy másik kérdés. De itt én azt is látom ebben a történetben, hogy mit tart Jézus fontosnak a vendéglátósan kívül. És ő határozza meg, hogy mi a lényege ennek. És tudok én is lemondani egy csomó olyan dologról, ami helytelen. Vagy az idő rabja leszek, és akkor meg megint az igének a hiánya nem tanít ez a történet semmire. Tehát történetben messze menően több van, mint amennyit csak egyszerűen úgy elmondunk.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Két megjegyzésem lenne ez, amit mondasz, és ez nagyon-nagyon fontos volt, amit mondtál. Az az ember, aki azt mondja ma, hogy nincs ideje, gondolját, hogy mennyit tölt Facebookon, interneten, különböző honlapok látogatásával, az okos telefonjával, ez az egyik. A másik, amióta a világ, a hívő embert nem azzal lehet csapdába elíteni első körben, hogy csináljon valami rossz dolgot, hanem hogy a sürgető dolgok mindig fölülírják a fontosakat.
1: Ez egy nagy gondolat. László testvér?
3: Én is a semmire nincs idő kijelentéshez mondanék annyit, hogy mindenre van időm, amire akarom. Csak arra nincs idő, amivel nem akarok foglalkozni.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor a Szentlélek késztetése. János evangélium 16. fejezet 7. versétől a 11. verség. Megint egy Mária, Tokics Mária.
6: De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok, és az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
1: Köszönöm szépen. Csak egy nagyon gyors megjegyzés. Nekünk már nem kell a vigasztaló, mert hozzászoktunk. a dolgokhoz. Hivatkozunk rá, meg fontosnak tartjuk, de igazából nekünk már nem kell vigasztalni, hogy meghalt Jézus, hát feltámadt. Szóval valahogy ezt az űrt mégis a vigasztaló fogja tudni betölteni. Tibor.
0: David Wilkerson írt egy cikket még az előző évszázad 80-as, 90-es éveinek valahol ott a fordulóján. David Wilkerson volt az, aki New York városában drogmentő missziót kezdeményezett, és ennek a cikknek, amit írt, egy tanulmány tulajdonképpen, azt a címet adta, hogy Pünköst Krisztus nélkül. Arra reagálva, amit az előbb mondtál, hogy nem kell a vigasztaló, az élmények igen, hangulat igen, jelenségek, látszólagos jelek igen, maga Krisztus személye és a Szentléleknek a konkrét személye, hát ez már kérdéses. De hát ez miből indul? Mit mondott az Úr Jézus? Jobb nektek. És lehet, hogy mai tanítványok, és kérlek, ne haragudjatok meg ezért a szóért, azt mondanák, hogy kérdezte von meg tőlünk, hogy mi lesz nekünk a jó. De hát nem kérdezte, hanem megmondta, hogy nekünk jobb lesz, bele kéne simulni az akaratába, mert tényleg jobb lenne.
1: Köszönöm szépen. Marika?
6: Nagyon fontos az, hogy hívjuk a Szent Lelket, hogy itt legyen az életünkben, hiszen nagyon sok énekünk szól erről. Például a Jővel Szent Lélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Keressük ezeket az énekeket, mert lelkileg megerősítenek bennünket.
1: És ha már itt tartunk, egy velős megjegyzést hadd mondjak, egyre nagyobb kihívás, hogy gyülekezeteinkben egyre inkább hallani olyan hangokat, hogy a Szentlélek nem személy, az erő. Igen, ott van, de nem. Ne hallgassuk meg ezeket a hangokat. A Szentlélek az épp olyan személy, mint az Atya, a Fiú, és épp olyan személy a Szentlélek is. Anikó, és aztán...
4: Én ehhez a vigasztaló gondolathoz annyit azért hozzátennék, hogy azért legyünk őszinték, amikor valaki igazán nagy nehézségbe kerül, vagy próbába, akkor azért gyorsan rájön arra, hogy mégiscsak nagy szüksége van neki arra a vigasztalóra. Tehát majd én lehet, hogy kimerem, hogy mindenki élethelyzetében lesz olyan, amikor rájön, hogy magában olyan kevesek vagyunk mi, és ha Isten nem adja a Szent Lelkét, és nem adja a vigasztalását, akkor bizony nagyon árvák vagyunk, és nagyon elesettek.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: A Szentlélek által kapunk indítatást, hogy mi az, ami más, mint ami körülvesz bennünket a bűnös világ, és hogyha a Szentlélekre hangolódunk, akkor át tudunk változni, meg tud változni a mi gondolkodásunk, a szavaink, cselekedeteink. De van egy másik út is, aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, és fordul a világ felé. Az viszont olyan nagy bűnt követel, hogy az nem léphet a mennyek országába. Tehát a Szentlélek elleni bűn, a legnagyobb bűn, és azt Jézus sem tudja megbocsájtani.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
3: A Szentlélek jelenléte az életünkben számtalan formában megmutatkozik. Én egyetlen dologra hívnám föl a figyelmet, ami az imádkozással kapcsolatos. Ugye néha annyira belefárad az ember, hogy még imádkozni is nehezére esik. Remélem mással nem fordult még elő. De ugye amikor már az ember

0: nem egy új élethelyzetet találtak, hanem lecserélték az Isten igáját emberi igára. Vissza szeretnék menni Sámuelnek a búcsú beszédéhez. Azt akarom elmondani, hogy miért tudott Sámuel így búcsúzni. Mert gyerekkorától úgy élt, hogy az Isten igéje megszabta neki. Nem olyan régen beszéltünk arról, hogy semmit nem engedett leesni a földre abból, ami az Isten szava volt. És aki elkötelezik magát az Isten szolgálata mellett, annak nem mindenre kell figyelni, hanem egyre igazán az élő Istenre. Ahogy Jézus mondta, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ha ez nincs, akkor a búcsúzás az olyan dolog, hogy elmond az ember egy ilyen odaillő beszédet. És lehet úgy is búcsúzni, hogy bár könnyek között, de szabad lélekkel búcsúzott Sámuel is. És azt hiszem mindenki, aki úgy élte le a szolgálatát, hogy Isten akaratát akarta véghez vinni, abba a gyülekezetbe, ahol szolgált.
1: Fölmerült az ige szolgálatban, hogy vajon Sámuel nem volt-e azzal egy kicsit gőgös, vagy nem tudom, hogy hangzott el, milyen kifejezést használva, amikor magát is betette azoknak a sorába, akik Izrael népét tanácsolták, vezették, és azt gondolom, hogy igenis nagyon fontosak ezek az emberi példaképek is, akikre föl tudunk nézni, és valószínű, hogy Pál apostol is ismerhette Sámuelnek ezeket a mondatait, ami már előttem is meg lett említve, hogy elvettem-e valakinek valamiét, hiszen amikor Milétoszban, ha jól van a fejemben, elköszön a hívektől, akkor nagyon-nagyon hasonló beszédet mond, mint amit itt Sámuel mondott. És mindig megrendít és megrendülök akkor, amikor ilyen emberi példaképek vannak, nem emeli ő ki magát ezzel, hanem visszaemlékszik ő maga is arra az Isten melletti elkötelezettségére. És itt szeretném megemlíteni azt, hogy nem túl régen a gyülekezetünk minden tagja, ahova járok, kapott egy kis feladatot a gyülekezeti újságunknak a szerkesztőjétől, és az egyik feladat arról szólt, hogy mindenkinek le kellett írni, hogy kik a gyülekezetben azok a példaképek, főleg olyanok, akik már nincsenek az élők sorában, akikre felnéz. És megdöbbentő volt olvasni a híveknek, a testvéreknek az írásait, mert hogy nem beszélt össze ilyen módon senki senkivel, és megvoltak a gyülekezetben említve olyan nevek, akiket hát nem egy ember írt, hanem nagyon sokan. Szeretnék én is megemlíteni egy házas párt, akinek a férfi tagja pénztáros volt, az asszony, a néni, pedig bibliaköri tanító, akiket nagyon sokan írtak példaképüknek, mert úgy ismerjük, hogy a gyülekezetben előjártak lelkiségben, hitben, mindenképp. Volt egy másik házaspár, ahol a testvérnő szintén bibliaköri tanító volt, és a szelídsége példaértékű volt, a férje börtönmisszióban dolgozott. Őket is többen említették. Volt egy villanyszerelő bácsi a gyülekezetünkben, akit szintén többen említettek, és aki szintén az élete

0: nagyon-nagyon példaértékű volt, és egyáltalán nem bárványként nézünk ő rájuk, hanem olyan emberek, akik engedelmességükkel, példás életükkel, talán anélkül, hogy tudtak volna róla, a gyülekezet elé sok-sok-sok évvel később is olyan emléket hagytak, ami évtizedekre visszamenőleg is példaértékű.
1: Amikor Sámuel felkeni Sault, egy csomó csoda történik az életében, és ennek a sornak a végén az áll, hogy révületbe fogsz esni, és más emberré leszel. Amikor megtértem, nem gondolkoztam azon, hogy én most más ember leszek, hanem, ahogy itt írja, hogy veled lesz az Isten, én azt akartam, hogy ő velem legyen. De ez a változás azáltal, hogy velem van az Isten, elvégzi a munkáját mindenkiben. Lehet, hogy vannak olyanok, akiket megrémít ez a változás, hogy más emberré lesznek, mert annyira megszokjuk a hétköznapi életünket, körülményeinket, nem akarunk más vezetése alatt élni, hanem az önállóságunkat féltjük. De ha velünk van az Isten, akkor kicsoda ellenünk. Akkor áldások fognak következni. Felfigyeltem arra is, hogy 7 napig kellett várakozni Saulnak, és hogy nem tiltakozott semmi ellen, amit az Isten neki bizonyított mindezek a csodák által. És a másik a királyválasztás, amikor Sámuel kiáll a nép elé dorgálással, és törzsenként és nemzetségenként sorsot vetnek. Saulnak erre nem volt szüksége, erre a csodára. Én azt gondolom, hogy inkább Sámuelt erősítette meg az Úr akaratában.
2: Sámuel személye nagyon kedves számomra. Kevés ilyen prófétáról olvasunk, aki tényleg a születésétől kezdve ennyire egyenes és folyamatos utat járt végig. Nagyon nehéz helyzete lehetett, mert ugye a feleségéről sose hallunk, de nyilvánvaló, hogy volt, hiszen fiai is voltak. És hát sajnos, ugye az elhangzott már a múlt alkalommal, hogy a fiai letértek az útról, és ez egy komoly hívő szolgáló apának egy rettenetes nagy próbatétel, és hát ma is ismerek olyan apákat, akik igazán hiteles életet élnek, és erre nevelték a gyerekeiket is, és mégis sajnos teljesen más irányba ment az életük, és hát ez egy nagyon fájdalmas dolog egy szülő számára. De a mai történethez érve, Sámuelnél az nagy rendkívül rokonszenves nekem, hogy miközben ő egy ilyen szeretetteljes ember, ugyanakkor a népnek keményen elmondja a véleményét. Tehát nem egy lágy ember, hanem elmondja, hogy Isten hogy látja őket, a lázadásukat, a dacosságukat, és azt, hogy mostantól kezdve egy nagyon rossz utat választottak. És felemlegeti nekik, és ez a mi számunkra is nagyon fontos, gondolom, hogy emlékezzünk arra az útra, amelyen jártunk, amiről már visszafele a tanulságokat levonhatjuk, és érdemes időnként megállni, és tényleg leltárt készíteni arról, hogy mi mindent köszönhetünk Istennek. Mi pedig már ugye nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen mi az Úr Jézusnak a követői lehetünk, és nem annyi előírás, hanem ugye a szeretet törvénye szerint próbálhatjuk az életünket élni. Sámuel valóban példakép, én azt írtam fel magamnak, hogy hitelesség és hűség. És ez a két fogalom, ez a mai világunkban valahogy nagyon hiányzik. A hitelesség és a hűség. Mert a A hitelességnek bizony nagyon sok belejárója van. Tehát ahhoz, hogy valakiről ezt elmondhassuk, ahhoz arra van szükség, hogy ő következetesen ugyanazon az úton járjon, engedelmesen követve Isten törvényeit, és a saját feladatait, szolgálatát is ennek megfelelően végezze. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. És én nem tudom, hogy illetve hát persze tudjuk, hogy miért kopott ki ennyire ez a szó például a szótárunkból, mert mikor hallottunk mi utoljára erről valakivel kapcsolatban, hogy hiteles. A másik pedig a hűség. Hát a hűség is ma már egy maradi szónak számít, mert se a házasságban, se a szolgálatban, sőt, még a munkával kapcsolatban is talán elmondhatjuk, hogy ez a fajta kitartás és hűség, ami Sámuelre jellemző volt, ez bizony kevés embernél található meg. És annak ellenére, hogy ennyire lezűlött a közéletünk, és még ezt a gyülekezeti életünkben is tapasztalhatjuk, és általánossá vált ez a szemlélet, azért, ha igazán őszintén magunkban nézünk, erre vágyunk. És ahogy Béci is mondta, nekem is közben itt elém jöttek azok az arcok, akiket én is példaképnek tekintek, és akiktől nagyon sokat tanultam, és borzasztóan hiányoznak. Akikhez úgy lehetett elmenni, hogy tudtam, hogy nem fog kiadni. Nem lesz belőle pletyka, hanem úgy hallgat meg, mint egy testvért, aki most nehéz helyzetben van, és ha nem tud segíteni, imádkozni tud. És ha valaki megígérte nekem, hogy imádkozik értem, én abban teljesen biztos lehettem, hogy ezt meg is teszi. És most nagyon hiányoznak ezek az emberek. És ez magunknak is, és magamnak is mondom, hogy a mi számunkra viszont ez egy nagyon komoly feladat, és most ez a mai igehirdetés is arra figyelmeztetett engem is, hogy ebben nekem is, ezt nekem is nagyon-nagyon komolyan kell venni.
3: Már több alkalom óta beszélgetünk erről a történetről, és mindig visszajön, és próbálja a Jóisten elmagyarázni a saját népének, hogy az alapfelvetésetek, amit akartatok, az bűn, és már pont azon gondolkodtam, hogy végig fogunk ezen az egészen úgy menni, hogy nem fognak rájönni, hogy miről is van itt szó alapjába véve. És nagyon örültem, mert eljutottunk a történetbe oda, hogy egyszer csak Izraelnek rájön, hogy az alapfelvetés, amit szeretnénk, az bűn. És így végig gondoltam, és az egyik oldalon ez figyelmeztetés azoknak az embereknek, akinek van egy elképzelésük, akár gyülekezet irányból, irány felől, hogy merre kéne menni, és akármi van végigviszik, és végig se gondolják, hogy mi az alapfelvetés, hogy nem fognak rájönni, soha végig fog menni a gyülekezeteken, egyfajta gondolatmenet, és senki nem fogja megállítani őket, hogy legalább jöjjenek rá, hogy mivel is van a probléma. Ezen az oldalon megvigasztalódtam, hogy nem fogja hagyni a Jóisten soha, hogy ezek a dolgok úgy végigmenjenek, hogy ne jöjjön rá a saját népe, hogy baj van.
4: Anikóhoz kapcsolódnék, mert nekem is ez jutott így eszembe, hogy tulajdonképpen háromszor kenték királlyá Sault, és próbáltam egy kicsit belegondolni Saul helyzetébe magamat. Először jön egy próféta, aki azt mondja, hogy akkor te leszel a király. Aztán Isten ezt még egyszer megerősíti, de nem csak egy ember által, hanem úgymond egy nyilvánosság előtt, egy nép előtt, ahol ugyebár sorsvetéssel ismét az jön ki, hogy Saul lesz a király. És utána már a nép egyértelműen Gilgába azt mondja, hogy igen, akkor ő a királyunk. Tehát, hogy Isten többször is megerősíti Saulnak azt, hogy ő lesz a király. Egy másik gondolat pedig a csodákhoz kapcsolódik, hogy ugye Sámuel itt esőért imádkozott, és így fogalmaz a Biblia, hogy és az Úrhoz kiáltott Sámuel, az Úr pedig mennydörgést és esőt adott azon a napon. Ekkor nagy félelem fogta el a népet az Úr miatt és Sámuel miatt. Hogy amikor csodák történnek, akkor elgondolkozunk rajta, hogy ez egy, tényleg egy csoda, vagy azt mondjuk, hogy á, tulajdonképpen így is történhetett volna. Most egy ismerősöm jutott eszembe, ő tény, hogy nem keresztjén, de amikor elmondtam neki egy csodát, ami csoda, akkor ő ezt így nem fogta föl, hogy ez tényleg csoda. És ez nekem egy döbbenet volt, hogy ami feketen-fehéren látszik számomra, hogy csoda, azt mások miért nem akarják csodának látni? Mert ez csupán szerintem akarat volt, és nem más.
1: Én is csatlakozok akkor az Ildikóhoz. Sámuel egy nappal hamarabb Saul érkezése előtt tudta, hogy fog érkezni valaki, mert Istennek a lelke, aki az Ószövetségben ugyanaz a lélek, mint az Új Szövetségben, kijelentette neki, hogy mikor fog érkezni ez a fiatal ember. Aztán a következő fokozat, amikor átélte Saul az átélt csodákat, már az előbb erre hivatkoztam, majd Sámuel megerősítése a sorsvetésben, de mondhatta volna a nép azt, hogy hát ez csalás történt, biztos úgy volt az az eszköz elrendezve, hogy nem is lehetett másképp sorsot vetni, viszont a népnek is kellett egy igazi megerősítés, hogy jöjjön ez a mennydörgés és eső, mert ez nagy területen látszódott, érzékelhető és hallható esemény volt. És tudniuk kellett, hogy az Úr van jelen, és az ő akarata teljesül.
5: Hát én egy kicsit szeretném a mai életvitelünkre átültetni ezt a ma elhangzott igéket. Azért is, mert tulajdonképpen megírattak ezek a mi tanúságunkra. Mikor végig gondoltam újra Sámuelnek az életét, akkor egy neves ember jutott eszembe. Iharos Sándornak hívták. Olimpiai bajnok volt mermőben, futásban. Talán 15 éve vagy még több megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a mai sportról. A következőt mondta. Azért olyan a mai sport, mert többen élnek a sportból, mint a sportnak. Miért ilyen a mai keresztényi élet? Többen élnek a kereszténységből, mint a kereszténységnek. Sámuel nem a prófétaságból élt, hanem a prófétaságot élte meg. Úgy, hogy az Isten elrendelte az életét. Ezért volt könnyű letenni minden terhet, de a szolgálatot az csak nem tette le. Ha valaki nem tud más tenni szolgálat gyaránt, csak imádkozni, az a legtöbb.
2: Néhány rövid gondolat még nekem is eszembe jutott, hogy ezen az igén gondolkodtam. Az első Saulnak és a hirtelen jött harci feladatnak a helyzete. Hát a sorsolásnál Saul még annyira félt, hogy elbújt. Alig telt el egy rövid idő, és már hirtelen egy hadseregparancsnok lett tulajdonképpen, akinek oda kell állni a nép elé, és meg kell védenie az országát, amit még tulajdonképpen nem is vett igazán át. És egy rövid igevers jutott eszembe, hogy valószínűleg ő is abban a lelki állapotban volt, hogy ha félek is, benned bízom. Tehát nem kell mindig annyira biztosnak lennünk saját magunkban, ahhoz, hogyha jön egy hirtelen helyzet, amit Isten megenged az életünkbe, akkor merjünk annyira bízni az Úrban, hogy felvállaljuk a szolgálatot vagy a feladatot. Saul itt tulajdonképpen felkészületlenül belecsöppent valamibe, és nem is ő volt a csodálatos hadvezér, hanem Isten bizonyított rajta keresztül. És ez mai szolgálattevőkkel is előfordulhat. Én már sokszor éreztem magam úgy, hogy bekerültem valamibe, amiben nagyon felkészületlen vagyok, de ez a ha félek is, benned bízom. Tehát, hogy Istenbe vessük a bizalmunkat.
6: mert ő tud győzelmet adni, meg ő tud segítséget, meg ötleteket adni. Ez volt az egyik gondolatom. A másik, az Sámuel személyén gondolkodtam, hogy miért kell a legelejétől végig sorolni a történelmet. Nagyon részletesen. És ha olvassuk a Bibliát, ez egy bevett gyakorlat volt Izrael népében, meg Izrael történelme során, az Új Szövetségben is, akár István védőbeszéde, vagy Pál apostol. Tehát nagyon sokan végig sorolják szinte az egész történelmet. És egy ige ugrott be megint, a beszéld el fiaidnak és fiaidnak, hogy mit tettem. Tehát mi idősebbek, és most már magam is ide sorolom jócskán, mert hát ugye nem vagyok 20 éves, meg 30, meg 40 se. Tehát felelősségünk az, hogy beszéld el fiaidnak és fiaidnak. Mert valahogy úgy van az ember agya, meg memóriája, hogy nagyon feledékenyek vagyunk, és hajlandóak vagyunk csak a jelenre emlékezni, meg hogyha nehézség van, akkor csak a nehézséget látjuk. És egy ilyen helyzetben elfelejtjük azt, hogy Isten hogy vezetett akár a mi életünkben, de akár az őseink életében, vagy a gyülekezet életében is, amit Béci is említett. Tehát vegyük fel azt a felelősséget, hogy beszéld el fiaidnak és fiainak. Lehet, hogy nem mindig fogják hallgatni, meg azt mondják, hogy jaj, már ezt sokszor elmondta ez a X testvér neki, ez a szokása, hogy mindig elmondja, de kell emlékeztetni a felnövekvő generációt, meg időnként magunkat is arra, hogy Isten hogy vezettet minket, hogy vezette a gyülekezetet, a népét, az országot. És még egy harmadik gondolat is eszembe jutott, a szolgálat átadásról. Papa már említette egy nem keresztény példát, hogy ő hogy látja a jelen helyzetet. Nekem ugyancsak nem keresztény példa jutott először eszembe, egy olyan zenetanárnő, aki már jócskán túl van a nyugdíjkorhatáron, nagyon is jócskán, és miután nyugdíjba ment, külföldi egyetemeken volt professzor, tehát egy neves zenetanár, szeretetből nagyon sokakat támogatott, készített fel felvételire, stb. És amikor szóba került, hogy miért csinálja ezt, akkor azt mondta, hogy én annyi mindent kaptam Istentől, hogy tovább kell adnom valakiknek, de majd ők nekik az lesz a felelősségük, hogy ők is majd továbbadják valakinek. Tehát ez a láncolat. És Sámuel is, ő Istentől kapta a szolgálatot, átadta Saulnak, de nem rakta le a felelősséget, úgymond nem vonult nyugdíjba, hanem megtalálta azt a területet, az imádságot, a nép tanítását, amit még ő tud végezni. És még egy professzor is eszembe jutott, akitől interjút kértem, egy nagyon magas beosztásban levő, a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja, és keresztény ember, és hát legnagyobb döbbenetemre egy-két napon belül fogadott. És én ezzel meglepődtem, és megköszöntem, mert én azt hittem, hogy majd ilyen hónapok, meg jártam már olyanoknál is, hogy próbáltam, aztán a titkárnő négyszer-ötször elutasítottat, aztán megértettem, hogy ez zárt ajtó, de ő egy-két napon belül fogadott, és én ezzel nagyon meglepődtem, és megköszöntem. És annyit mondott, hogy na, én elértem már azt az életkort, amikor Isten megengedte, hogy nagyon sok mindent összegyűjtsek, nem anyagilag, hanem tudásban, gondolkodásban. Most már abban az életkorban vagyok, hogy kötelességem ezt továbbadni a fiataloknak. Akármikor jönnek, tehát nagyon nagy szeretettel fogadom önt is. És ez a mondata annyira bennem maradt, hogy kötelességem továbbadni azt, amit kaptam. És Sámuel valahogy ezzel a lelkülettel, tehát nem a jaj a fiatalok, és akkor engem most félre raknak, hanem ez a gyámolító, támogató, én már tudok valamit, amit továbbadhatok, és tanítom a népet, és újra elmondom, nem belefáradva. Nagyon jó lenne, ha így ezzel a lelkülettel lennének a szolgálat átadások, még egy munkahelyi átadás is, de a gyülekezeteken belül végképp a szolgálat átadás, hogy amit én már tudok, azzal segítem az utánam jövőket, hiszen itt nem rólam szól, meg nem az én munkámról szól, hanem az Úr munkájáról és az Úr ügyéről. Ha ezzel a lelkülettel működnének a missziók, a gyülekezetek, én úgy gondolom, sokkal nagyobb áldásban lenne részünk, mert Isten meg tudna áldani minket. Nem ő az ő keze rövidült meg, hanem lehet, hogy mi lettünk egy kicsit őzőek, meg olyan magunknak valók.
7: Nekem már csak az elköszönés marad, Bár szívem szerint most angol felebarátaink elköszönésével köszönnék el, akik ilyenkor azt mondják, may God bless you, aminek a nyers fordítása valahogy úgy hangozhatna, hogy tartsd magad megáltható állapotban, bárcsak megállhatna Isten. Abban a reményben, hogy egy hét múlva újra találkozunk ugyanezen a csatornán, köszönök el a viszonthallásra.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Emlékezzetek! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 23 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 44 perc. A Tórából ezen a héten a Shlach Lechá heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése: küldjél magadnak kémeket, akik, ha nektek tetszik, földerítik Kánaán országát. Mózes 4. könyve 13., 14. és 15. fejezet. Igei gondolat a heti szakaszból. Emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket, sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek parásznoságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Mózes 4. könyve 15:39-41. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét. Mindössze 10 eltéve jegyet küldött, hamis jelentése elég volt, hogy a nép még 40 évig a pusztában maradjon. Nem bűn, hiba volt, fejtik írásában Szerdó Szervin rabbi a Shlach Lechá heti szakasz kapcsán. Különös drámai helyzet. A zsidó nép ott áll az ígért föld kapujában. Még fülükbe cseng Isten Ábrahámnak tett ígérete: én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Ur Kázdimból, hogy neked adjam az országot örökségül. Mózes 1. könyve 15:7. Ott voltak mind a Színájhegy lábánál, és hallották Isten hangját: én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Mózes 2. könyve 20:2. Tele voltak bizalommal, és hittek az örökkévalóban és szolgájában, Mózesben. Mózes 2. könyve 14:31. És akkor történt valami. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Most vasárnap, június 14-én több helyen lesznek istentiszteletek. Kiskunhalason, a zsinagógában, Kecskeméten, a temetőben, Székesfehérváron, szintén a temetőben, Kápolnásnyéken, Hódmezővásárhelyen, Gyöngyösön, Győrben ugyancsak, ugyanígy Esztergomban is, szintén a temetőben. Miskolcon, az Avasi temetőben, Karcagon is kezdődik az istentisztelet, a temetőben és a zsinagógában. Tatán, a temetőben, Tatabányán, az emlékhelyen, Komárom, Révkomáromban, az Aranyember utcai temetőben. Közös gyertyagyújtás a zsinagógában, az Ötvös utca 15-ben. Június 15-én hétfőn a Baújszánton megemlékezés lesz. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Így szólt Jézus a kafarnaumi századoshoz, miután ő egyszerű szavakkal elmondta neki, hogy miért kereste fel őt. Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik. A mester nem foggatta tovább a betegség részleteiről, ahogy ezt az orvosok tenni szokták. Nem érdeklődött arról, hogy mióta van ebben az állapotban, és arról sem, hogy mi idézte ezt elő. Hiszen neki nem volt szüksége ezekre az információkra ahhoz, hogy gyógyítani tudjon. Felismerte a bajt, a szükséget, és reagált rá. A legnagyobb természetességgel hozta tudomására a szolgájáért könyörgő századosnak a jó hírt. Megyek, és meggyógyítom. Ő azonban tiltakozott. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám. Ezzel a kijelentésével ugyanakkor óriási hitről tett tanúságot. Ezt jutalmazta meg Jézus. Menj, legyen úgy, ahogy hitted. A szolga még abban az órában meggyógyult.

Jézus, nem vagyok méltó arra, hogy csodát tégy velem, vagy valaki mással az imáim által. Te szoktál ilyeneket mondani az Úrnak? Ha igen, ne engedd, hogy meggyökerezzen benned a méltatlanság érzése. Persze igaz az, hogy nem vagy méltó, hisz egyikünk sem az. De Jézust ez nem akadályozza meg abban, hogy csodát tegyen veled, vagy valaki mással, miközben te imádkozol érte. Viszont ha ez hitetlenséggel vagy önsajnálattal társul, ez már komoly akadály lehet. A kafarnaumi századoshoz hasonlóan ma te is tégy tanúságot a Jézusba vetett hitedről. Valahogy így. Csak egy szó. Csak egy érintés tőled, Jézus. És én meggyógyulok. Egészen biztos lehetsz abban, hogy ő érted is megmozdul. Érted is elindul. Téged is meg tud gyógyítani. Fogadd ma el az ő ingyen, szeretetből fakadó ajándékát.

Áhítat, június 13-a, Tesszalonikaiakhoz írt első levél 5. fejezet, 12-től 13. versig. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. A kipróbált hitélet nyomán nem csak az Urat ismered meg, de magadat is. Minél tovább haladsz ezen az úton, annál pontosabban tudod, hogy még van távlat előtted. Ahogy kezdtük a hetet, az élet hosszig tartó tanulással, növekedéssel, s közben a mesterrel való kontaktussal, aképpen fejezzük is be. Hiszen Isten a mérce, de társ is. Nem csak vár a célban keresztbe font karral, hanem veled van az út minden lépésében. S miközben tiszteled őt, és vele jársz, megismered a testvéreidet is. A hibát, gyengeséget könnyű észrevenni, de észreveszed az erényt, a nagyságot is. Hogy valaki előtted jár, és követed őt, ahogy ő követi Krisztust. A növekedés biztos jele, hogy felismered és elismered azokat a krisztusi jellemvonásokat, gyümölcsöket, amelyek testvéreid életében teremnek. Tiszteled ezekben az Urat, de embertársaidat is. Óemberi állapotoddal ellentétben már nem vagy rászorulva arra, hogy magad mögé utasítsd őket saját magad nagyságának bizonyítgatására. Ehelyett őszintén felvállalhatod mások viszonylatában is, hol tartasz valójában és hol nem. Bátran a nyomukba szegődhetsz, magadnál többre tartva őket, együtt követve velük Krisztust. Így egy csapatként juttok legbiztosabban a célba. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Lynn Daniels írta a Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Hol találok menedéket? Légy erős kősziklám, ahová mindig fölmehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Zsoltárok könyvének 71. fejezetének 3. verse. Eltűnődtünk már azon, hol van az én menedékem? Vagy mi az én menedékem? Esetleg ki az én menedékem? Néha a menedék egy hely. Amikor egy pusztító jégvihar sújtotta a városunkat, 4 napig maradtunk áram nélkül a fagypont alatti hidegben. Szerencsére a szomszédainknak volt generátoruk, és meghívtak, hogy menjek át hozzájuk, ahol meleg volt. Azt éltem meg, hogy az otthonuk lett az én menedékem. Néha a menedék egy tevékenység. A nővérem golfozik, hogy ellensúlyozza a munkahelyi stresszt. A golfpályán töltött idő menedéket jelent számára. Néha a menedéket azok az emberek jelentik, akik szeretet és támogatást nyújtanak nekünk. A lelki kis csoportom 2 hetente találkozik, hogy megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat, kérdéseinket és félelmeinket. Ezek az emberek menedéket jelentenek számomra. Egy helyet, amely mentes az ítélkezéstől, és amelyet áthat a megértés és az együttérzés. De a mi legfőbb menedékünk Isten. Ő mindig kész és vár ránk, hogy menedékünk legyen. Reményt, erőt és megújulást kínál, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Drága Istenünk, köszönjük végtelen szeretetedet, melyel mindig készen állsz, hogy a menedékünk légy. Amen. Napi gondolat: minden helyzetben Istenhez, az én menedékemhez fordulok. Imádkozzunk a reményvesztettekért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: William Butler Yeats 1865-ben lépette földre e napon. Jeles ír költő, drámaíró, elbeszélő, irodalmi Nobel-díjat kapott 1923-ban. Szabadverses költészetében az érzelmeket, a gondolatokat mítoszokkal, szimbólumokkal, látomásokkal, mély zeneiséggel fejezi ki. Ő maga is szerepet vállalt Nyugat-Írország, ahonnan ő is származott, nép- és tündérmeseinek gyűjtésében, amelyet a Kelta Homály című népi hiedelem gyűjteményében dolgozott föl.

William Butler Yeats, a Dúni hegedűs, Kosztolányi Dezső fordítása. Mikor Dúniben hegedülök, táncol a nép, mint tengeren a hab. Bátyám pap, s unokaöcsém is, de én vagyok köztük legboldogabb. Ők imakönyvüket lapozzák, belémerülnek, mint a holdasok. Nekem dalos könyvem, imakönyvem, s lígóba vettem, abból olvasok. Ha véget ér a földi élet, Szent Péter áll künn a menny küszöbén. Hármunkra néz majd mosolyogva, de én jutok hozzá először, én. Mivel a jók mindig vidámak, kiket sosem gyötört a lánc sokat, szeretik ők a hegedű szót, és szeretik nagyon a táncokat. Tudom, ha meglát ott a népem, mind fölkiált, és mind felém szaladt. Itt a Dúni hegedűs is, s táncolni kezd, mint tengeren a hab.

0: Öröm a kötelesség teljesítésben.
1: A boldogság útja. Bízzál az Úrban, és jót cselekedj. E földön lakozz, és hűséggel élj. 37. Zsoltár, 3. vers. Gondolatok az ígéről. Igazi boldogságot csak akkor találhatunk, ha jók vagyunk másokhoz, és jót cselekszünk. A legtisztább, legmagasztosabb örömökben azok részesülnek, akik hűségesen elvégzik a rájuk bízott feladatokat, nem hanyagolják el a kötelességeiket. Krisztus mindenkire rábízta a szolgálat munkáját. Ő a dicsőség ura kijelentette. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Máté 20:28. A mennyei felség készségesen beleegyezett, hogy eljöjjön hozzánk és elvégezze azt a munkát, amelyet Atya rábízott. Jézus nemesnek tartotta a munkát. Már egészen fiatal korában kivette részét a családfenntartásból, fölismerte, hogy ő is része a családi közösségnek, ezért készséggel részt vállalt a család terheinek hordozásában. A legboldogabbak és legegészségesebbek azok, akik mindig tevékenykednek, és vidáman végzik mindennapi munkájukat. Az, hogy a bűn következtében az embernek fáradtságos munkával kell megkeresnie mindennapi kenyerét, valamint a boldogság és dicsőség ígérete ugyanazon királyi székből hangzott el, és mindkettő áldás számunkra.

0: A tisztesség példája.
1: A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Galata levél, 6. fejezet, 9. vers. Henry M. Porter, aki egykor a Pony Express lovasa, később a kolorádói Denverből származó bankár volt, a kaliforniai Pasadenában látogatta meg a lányát, amikor hirtelen súlyos megfázást kapott. Lánya javaslatára Porter a közeli Glendale szanatóriumba ment hidroterápiás kezelésre. A kezelés után Porter egy dollárt ajánlott fel az őt kezelő fiúnak. A fiú visszautasította, mondván nem lenne tisztességes elfogadni a fizetséget azon felül, amit a szanatóriumban keresett. Évekkel később, amikor a telet San Diego közelében töltötte, Porter ismét súlyosan megfázott. A Glendale-i szanatóriumban szerzett élményeit felidézve azon tűnődött, vajon van-e hasonló létesítmény a környéken. Így szerzett tudomást a Paradise Valley szanatóriumról. Az ott töltött idő alatt minden nap kissé kinyitotta az ajtót, hogy láthassa egy ápoló tanonc fáradhatatlan kedvességét, aki egy Parkinson-kóros idős férfit etetett. Soha nem tudta, hogy valaki látja őt. Porter hamarosan meggyógyult és hazatért. Néhány nap múlva meglepődve kapott egy bocsánatkérő és magyarázó levelet a szanatórium könyvelő irodájától, valamint egy 45 centes csekket. Kiderült, hogy a hét végén a számítások nem voltak egyensúlyban, a könyvelés az 1920-as években kézzel történt, és a hiba miatt Porter nyilvántartásában az szerepelt, hogy a szanatórium 45 centtel többet számolt fel neki. A tisztesség eme apró példái mély benyomást tettek rá, és Porter hálálkodó levelet írt neki. Úgy érzem, hogy sokkal kevesebbet fizettem önöknek minden kedves bánásmódjukért és gondoskodásukért, és hogy mindannyiuknak hálával tartozom a kedves figyelmességért, amelyet ott létem alatt kaptam. ban ismét írt, és az említett intézmények főigazgatójának címét kérte, mert Denverben is hasonló intézményt akart építeni. Ennek eredményeképpen 300 000 dolláros adományt kapott, a Porter szanatórium és kórház létrehozására Denver déli részén. A Porter Memorial Kórház, ahogyan később elnevezték, a családnak köszönhető, de annak is, hogy csendben, észrevétlenül és jutalom nélkül tettek jótékony és együttérző cselekedeteket. Nézz körül! Milyen kedvességet tudnál tenni valakiért a családban, a gyülekezetben vagy a településeden.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 13-án így szól Isten igéje. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás könyve 40. fejezet 30. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 1. verse. Már csak néhány nap van hátra az iskolai nyári szünet első napjáig. Azt hiszem, pontosan értjük, miről beszél Ézsaiás próféta akkor, amikor az ifjak fáradtságáról beszél. A tanév megannyi eseménye igazi kihívással állított szembe diákot, tanárt és családtagot egyaránt. Talán most, az utolsó napokban már alig vonszoljuk magunkat, testileg, lelkileg kimerültünk. Ez a felismerés a valósággal szembesít minket. Egyedül, a saját erőnkből képtelenek vagyunk energikusak, türelmesek, kreatívak és kitartóak maradni. Egyedül nem, de Krisztussal igen. Ahogyan a sas nem a saját erejéből emelkedik a magasba, hanem a felszálló légáramlatok segítségével, úgy nekünk is szükségünk van a Szentlélek segítségére, hogy a nehézségek és a fáradtság fölé kerekedjünk. Ézsaiás szavai nem azt ígérik, hogy soha többé nem leszünk fáradtak, hanem azt, hogy Isten erőt ad nekünk az úton mindennapi feladatainkban. Ő nem a problémáinkat szünteti meg, hanem erőt ad ahhoz, hogy legyőzzük őket. Az elkövetkező napokban, amikor befejeződik a tanév és kezdődik a nyári szünet, engedjük, hogy Isten megújítsa erőnket. Ne a saját teljesítményünkre, hanem Isten végtelen kegyelmére és szeretetére támaszkodjunk. Bízzunk benne, mert ő megújít, hogy szárnyaljunk a fáradtság felett, mint a sasok. Imádkozzunk! Uram, köszönöm az erőt és a reményt, amelyet nap mint nap adsz. Segíts, hogy ne a saját képességeimre, hanem a te határtalan erődre támaszkodjak. A fáradtság idején újítsd meg erőmet. A kétségbeesés pillanataiban emeld fel lelkemet. Engedd, hogy reményem szilárdan beléd gyökerezzen, hogy szárnyalhassak, mint a sasok, fussak és ne fáradjak el, járjak és ne csüggedjek el. Amen. Ságiné Kis Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.

becsületesnek és megbízhatónak tartod magadat? Akkor is őszinte vagy, ha tudod, hogy megbánthatnak? Sok vallásos ember határozott igennel válaszolna ezekre a kérdésekre. A Bostoni Egyetem kutatói azonban az emberek őszinteségét vizsgálták, és azt feltételezték, hogy a legtöbb ember képmutató magatartást tanúsít. Arra figyelmeztettek, hogy önmagunkban sem bízhatunk. A feltételezés tesztelésére egy egész sor olyan vizsgálatot végeztek, amelyekben az alanyok bizonyos erkölcsileg megkérdőjelezhető cselekedetet követtek el, de másokat elítéltek a sajátjukhoz hasonló cselekedetekért. Az egyik vizsgálatban például a résztvevőknek fel kellett dobniuk egy érmét, hogy eldöntsék, valami kellemes vagy kellemetlen dolgot tegyenek-e. Amíg egyedül dobták fel az érmét, anélkül, hogy észrevették volna, hogy figyelik őket, az alanyok 90%-a addig dobta az érmét, amíg kedvező eredményt nem kapott. Korábban kijelentették, hogy az érme feldobásánál való csalás erkölcstelen, miközben önértékelésükben becsületesnek és megbízhatónak tartották magukat. Aztán, amikor másokat kellett értékelniük, akik ugyanezt a csalást elkövették, erkölcstelennek ítélték az ő viselkedésüket. Érdekes megjegyezni, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a fő célja nem a mások által elkövetett hibák vagy erkölcstelen cselekedetek helyes azonosításának a képessége volt. A vizsgálat inkább az önértékelés őszinteségére összpontosított, szem előtt tartva, hogy az emberek hajlamosak saját hibáikat kitörölni a fejükből, és azokat másokra vetítik vissza. Dávid király, miközben elítélte a gazdag embert, aki elvette szegény szomszédja egyetlen bárányát, ő mégis elvette barátja feleségét, és megölte a barátját, Úriást. A farizeusok azzal vádolták Jézust, hogy megszegte a zsidó hagyományokat, nem tudván, hogy ők maguk is megszegték Mózes törvényét, amikor meg akarták ölni Jézust. Megértve az emberi tökéletlenséget, a zsoltáros aggódva felkiált. Ki ismeri az ő akaratlanul elkövetett vétkeit? Bátorító a tudat, hogy felemelhetjük a tekintetünket az égre, és Istenhez szólhatunk. Bocsásd meg nekem a vétkeimet, amelyeket nem ismerek. Olvassuk hasonlóan az előzőhöz a 19. zsoltárban. Az erkölcstelen cselekedetek helyes azonosítása nem csupán a nyilvánvaló bűnök elkerülését jelenti. A bűn nem csak a nyílt törvényszegés, hanem a szívben dédelgetett gonosz kívánság is. Ezért szükségünk van arra, hogy Isten lelke vezessen bennünket a lelkiismeretünk vizsgálatában. Ne emberek mércéje szerint ítéljük meg önmagunkat, hanem Krisztus tisztaságához mérve. Az őszinte önértékelés nem önostorozás, hanem alázatos elismerése annak, ami elválaszt bennünket Istentől. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál tisztábban látja,
saját tökéletlenségét.

Ez az őszinteség azonban nem kétségbeeséshez, hanem kegyelemhez vezethet. Amikor szívünket őszintén feltárjuk Isten előtt, a lélek nem csak a bűnt leplezi le, hanem a megtisztulás útját is kijelöli. Isten nem azokat fogadja el, akik saját igazságukban bíznak, hanem azokat, akik szívből bűnbánatot tartanak, és teljesen ő rá hagyatkoznak. Egyedül Jézus mutathatja meg nekünk a valódi állapotunkat.

családabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Jeremiás próféta könyve, 17. fejezet, 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Luther Márton házasságnapja. Luther Márton 1525. június 13-án vette feleségül Katarina von Bórát, egy egykori apácát. Az elszegényedett nemesi családjától kisgyermekként eltaszított lány, kolostorba kerülve a regula szerint élte az életét. Megtanult olvasni és írni, napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Ellenállt, amikor kényszerből akarták férjhez adni, mert észrevette Luthert, akire mindig is fölnézett. A reformátornak szüksége volt támaszra, ápolóra, gondozóra, társra, ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Pénzügyeit is intéznie kellett valakinek, mert bár mezsés összegeket kereshetett, mégis a munkatársak fölözték le a hasznot. Luther elvarázsolt világban élt. Csak prófétikus küldetése érdekelte. Teljesen lekötötték a teológiai elmélkedések, a hitviták, az asztali beszélgetések, az utazások és a politikai egyezkedések. Katarina asszony azonban megígérte neki, hogy igaz támasza lesz, és nem fogja őt akadályozni küldetésében. Miután megegyeztek, meg is tartották az esküvőt. Leó pápa fölavatta a világ legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak. A kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában Leó pápa. Ezután hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékes szóló katekézis is. Fölidézte, hogy a bazilikát 16. Benedek szentelte föl 2010-ben, az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a nagy templom, a kis templom, a kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállító helyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 10-től 13-ig.

0: ami az életben igazán számít.
1: Tulajdonképpen kiegyensúlyozott embernek tartom magam, akinek nem okoz gondot, ha valami nem terv szerint működik. De emlékszem olyan helyzetekre is, amelyekben nyugalmam csődöt mondott. Egyszer rengeteg pénzt veszítettünk egy állandóan defektes autóval, úgyhogy teljesen kétségbe estem. Egy másik alkalommal napokon keresztül zuhogott az eső, amikor nyaralni voltunk, és én már csak sírni tudtam a sátorban. Aztán egy költözés után, amikor az új környezetben se barátaim nem voltak, se feladatom, sőt még munkahelyem se, nagyon nehezemre esett lelkileg újra egyensúlyba jutni. Hogyan sikerül Pálnak lelki életét ennyire függetlenné tenni a külső körülményektől? Ennek az az oka, hogy valami egészen másra tekint. Számára csupán az a fontos, hogy Jézusnak szolgáljon, és közösségben legyen vele. Épp úgy, mint a szerelmesek, akik az esőben is táncolnak, és még a krumpli lángost is ünnepi lakomának tartják. Élvezik a jó körülményeket, és a rosszból is a legjobbat hozzák ki. Csupán az számít, hogy összetartoznak. Minden élethelyzetben az a legfontosabb, hogy a Jézuséi vagyunk, és ő a miénk. Jóléti társadalmunkban nagy kísértés, hogy függővé tegyük magunkat a vagyontól, a hírnévtől és a sikertől. Épp ezért szeretnék Pál apostoltól tanulni, és olyan szorosan kötődni Jézushoz, hogy semmi más, se szépség, se nehézség ne távolíthasson el tőle.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Drága Jézusom, oly jó, hogy fölébredvén hihetem ma is, velünk élsz, te vagy a szeretet, a jóság. Te segítesz a gonoszt elutasítani, a szépre rátalálni, az atyától kapott javakat megosztani. Szeretnék ebben a hitben családtagjaimmal osztozni, szívvel és lélekkel a te iránymutatásodat követni. Imádkozom most hozzád nagyobb közösségemért, nemzetemért is, hogy megtartó bocsánatod, jóságod őrizze valamennyiünkben értékként a hit, remény, szeretet, szép hármasságát. Ne torpanjon meg egyikünk sem a nehézségek előtt. Ne sodródjunk veszélybe. Fejlődjünk, tanuljunk, haladjunk erőben, bölcsességben. Lehessünk tiszták, bízók, lelkesültek a te megváltó nagyságod jóvoltából.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: június 13-án jelentette be találmányát Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas biokémikus, a jól eltartható, nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a Magyar Feltalálók napja. 2010. június 13-án ünnepelték másodszor, amely nap egybeesett annak 70. évfordulójával, hogy Szentgyörgyi professzornak a díjjal járó, rendkívüli értékű Nobel-érme bekerült a Magyar Nemzeti Múzeum kincstárába.
2: Nagy Konstantin császár a 313. június 13-án kiadott Mediolanumi ediktumban munkaszünetti nappá a vasárnapot nyilvánította, a pogány rómaiak naptiszteletétől is indíttatva. Ezzel a római birodalomban az addig üldözött kereszténység elismert vallássá vált, és a birodalom egyesítésének eszközévé válhatott. Egy részlet a rendeletből. A nap tiszteletre méltó napján az elöljárók és városlakók pihenjenek, és minden műhely zárva legyen. De vidéken a mezőgazdasági munkásoknak a törvény megengedi, hogy dolgozzanak vasárnap, mert gyakran előfordul, hogy más nap nem alkalmas a gabona begyűjtésére vagy a szőlő plantálására, így aztán jobb nem elszalasztani az ilyen munkálatok számára a legalkalmasabb pillanatot, így vesztegetve netán el a menny adományait.
1: Petrovics P.

0: Péter 1485 körül született tiszántúli nagybirtokos főnemes. Szapolyai János király rokona és odaadó híve, Temesi Bán. Még a magyarországi református egyház 1567-es megszületése előtti protestáns misszió során 1528-ban a Maros folyó alsó folyására szerbeket telepített be, akiket református hitre is térített. Szapolyai halála után úgy vélte, hogy az ifjú fejedelem János Zsigmond uralkodói széke csak úgy biztosítható, ha Erdélyben és vonzás körzetében a reformált vallást részesítik előnyben. Így a volt katolikus egyházi javak jó részével az ország kincstárát gazdagíthatják. Később János Zsigmond is a reformáció hívévé vált.
1: Igen, ő, mint tanár és Isten sáfára, mint minden magasabb lelkek, legfőbb gyönyörűségét a tudományokkali barátkozásban lelé. Így jellemezték Zsarnai Lajos, református lelkészt, 1866-ban bekövetkezett halálakor. Igen, művelt volt, jártas a bölcsészet, a jóga, teológia, a rajz és a zene terén egyaránt. Göttingeni, svájci tanulóévek után a Sárospataki Akadémián foglalta el tanári székét 1831-ben. 1848-ban egyházkerületi főjegyzőnek is megválasztották. A protestáns egyház önkormányzati jogainak szószólója. A tiszán inneni református egyházkerület püspöke 1860-tól haláláig, és a miskolci pap tisztséget is betöltötte. Sokat forgatott írásai, keresztény erkölcstudomány különböző korosztályoknak, keresztény egyháztörténet, apologetika, bibliai bevezetés.
0: Karner Károly Frigyes lelkész, teológiai tanár 1897 és 1984 között élt. Lipcsében tanult teológiát és bölcsészetet. A Pázmány Péter Tudományegyetemen teológiai doktori fokozatot szerzett. Sopronban majd Budapesten tanított. Tudós tevékenysége kiterjedt az Új Szövetség filológiai elemzésére, az ágostai hit és az őskeresztény egyház kialakulásának történetére. Hitvallása. A teológiai kutatás eredményeinek lelkiismeretes gyümölcsöztetése véd meg attól, hogy saját egyéni nézeteinket beleolvassuk az írásba. Írás magyarázatai ma is nélkülözhetetlenek, mint a testélet ige János evangéliumáról, az Isten igazsága Pálnak a Róma beliekhez írott leveléről, az Apokalipszis a Jelenések könyvéről. Evangélium és magyarság című könyvében a teológiai gondolkodás eredményeit a kor összefüggéseiben gondolta át. Karner Károly 1934 és 44 között a Keresztjén igazság című evangélikus folyóirat alapító felelős szerkesztője volt.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. Példabeszédek könyve 19. fejezet 13 per B verse.

Jártatok már úgy, hogy a fürdőszobában vagy a konyhában elromlott a vízcsap, és akárhogy próbáltátok elzárni vagy a tömítést kicserélni, mégis csöpögött. Nagyon idegtépő úgy enni, hogy közben folyamatosan ezt hallod. Csöpp, csöpp, csöpp, csöpp. Arról nem is beszélve, hogy ezzel mennyi víz folyik el és megy kárba, jócskán megnövelve a vízszámlát. Hasonló a helyzet, amikor beázik a tető. Mi már jártunk úgy, hogy az egyik viharban elcsúszott egy cserép, és a következő esőzésnél beáztunk. Egyszer csak azt vettük észre, hogy csöpög a víz a plafonról. A padlásra felmenve meg kellett keresni a hibás cserepet, és leellenőrizni a többit. Le kellett vakarni a mennyezetet, hagyni kiszáradni, újra leglettelni, lefesteni. Ehhez az adott helyiségből ki kellett pakolni, utána mindent visszatenni a helyére és kitakarítani. Jó nagy munka volt, ami kellőképpen elfárasztott bennünket.

0: Salamon most arra figyelmeztet, hogy az elégedetlen asszony és férfi olyan, mint a háztetőn folyó becsepegő víz. Ugyanolyan kártékony, kellemetlen, idegesítő, elszívja az erőt, és romboló hatással van. Ahogy pedig már említettem, az ember jelleme nem felnőtt korban kezd kialakulni. Szeretném, ha megértenéd, hogy nem csak a Jóistent szomorítod meg azzal, ha elégedetlen vagy. Ezzel azt fejezve ki, hogy nem tartod elég jónak, hanem a körülötted lévők életét is megkeseríted. Ezért tanulj meg megelégedett lenni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az élő szervezet megőrzése.
1: A mai ige 3 János 1-2. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek. Gondolatok az igéről. Saját testünk helyes igénybevétele a legértékesebb lecke, melyet az ember megtanulhat. Ne végezzünk csupán agymunkát, megtorpanva annál, vagy csak testmozgást és semmi mást, hanem a lehető legjobban használjuk ki az emberi szervezet különböző részeit, agyat, csontot, izmot, fejet, szívet. Az önmagunkkal való helyes bánásmód magába foglalja az önmagunk, a világ és az Isten iránti kötelességeink teljes körét. Használjuk fel fizikai erőnket mentális erőnkkel arányosan. Minden cselekedet abból az indítékból merít minőséget, amely sugallta azt, és ha az indítékok nem magas rendűek, tiszták és önzetlenek, akkor az elme és a jellem sohasem lesz kiegyensúlyozott. Az Úré vagy, mert ő teremtett téged. A megváltás révén is az övé vagy, mert életét adta érted. Őrizd élő szervezeted minden részét, hogy Istennek szentelhesd. Őrizd meg az ő számára. Egészséged a fizikai szervezet helyes működésén múlik. Ne használd rosszul egyetlen Istentől kapott erőforrásodat sem, legyen az fizikai, mentális vagy erkölcsi erő. Minden szokásodat az elme irányítása alá kell helyezned, amely maga is Isten irányítása alatt áll. Ha a fiatal férfiak és nők fel akarnak nőni Jézus Krisztus ábrázatának egész teljességéig, akkor értelmesen kell viselniük magukat. Az egészségtelen szokások minden fajtáját, későn fekvés, későn kelés, gyors étkezés, mind le kell győzni. Alaposan rágjuk meg az ételt. Ne együnk sietve. Szobánk éjjel-nappal legyen megfelelően szellőztetve, és végezzünk hasznos fizikai munkát. Ha erőnket helyesen, teljes mértékben és a legmegfelelőbb módon használjuk fel, ha vigyázunk minden szervünk épségére, és ezáltal megőrizzük azokat, hogy az elme és izmaink egymással összhangban működhessenek, akkor a legdrágább szolgálatot végezhetjük Istennek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Valami újat teremtek benned. Az öröm felpezsdülő forrását, amely átárad mások életébe is. Ne tévezd össze ezt az örömöt a tiéddel, és ne próbáld learatni érte a babérokat. Inkább figyeld gyönyörködve, ahogy átárad rajtad lelkem, hogy megáldjon másokat. Legyél te magad a lélek gyümölcsének tárháza. A te részed az, hogy szorosan mellettem élj, nyitottan mindarra, amit benned végzek. Ne próbáld irányítani lelkem áradását rajtad keresztül. Csak tartsd rajtam a szemed, ahogy együtt áthaladunk majd ezen a napon is. Élvezd jelenlétemet, amely átjár szeretettel, örömmel és békességgel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 3. fejezet, 8. vers. Galata levél, 5. fejezet, 22. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 5. rész. Isten szörnyű ítélete jogos. Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit. Akad-e valaki, van-e olyan ember, aki törvény szerint él, és igazságra törekszik? Akkor megbocsátanék ennek a városnak. Még ha azt mondják is, él az Úr, akkor is hamisan esküsznek. Pedig te, Uram, az igazságot nézed. Megverted őket, de nem fájt nekik. Írtottad őket, de nem akarták megfogadni az intést. Kőkemény maradt az arcuk, nem akartak megtérni. A vezetők bűne. Azt gondoltam, csak a nincstelenek ilyen oktalanok, mert nem ismerik az Úr útját, Istenük törvényét. Elmegyek hát az előkelőkhöz, és beszélek velük. Ők biztosan ismerik az Úr útját, Istenük törvényét. De ők épp úgy letörték magukról az igát, és leszaggatták a köteleket. Azért leteríti őket az erdei oroszlán, elpusztítja őket a pusztai farkas, pár duc ólálkodik városaik körül, széttépi, aki csak kijön onnan. Mert sokszor vétkeztek, súlyosan tévelyegnek. Hogyan bocsáthatnék meg neked? Hiszen fiaid elhagytak engem, és őre áesküsznek, aki nem is Isten. Jól tartottam őket, mégis házasságtörők, és parázna nő házában tolongnak. Felajzott, buja csődörökké váltak, mindegyik a más feleségére nyerít. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Menjetek föl szőlőhegyeire, és pusztítsátok, de ne vessetek véget neki. Távolítsátok el vadhajtásait, mert nem az Úréi azok. Bizony egészen hűtlen lett hozzám Izrael és Júda háza, így szól az Úr. Megtagadták az Urat, és ezt mondták, nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínséget. A proféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük. Csak ennyibe kell venni őket, azért ezt mondja az Úr, a seregek Istene. Mivel ti így beszéltek, most én tűzzé teszem igémet a szádban, ezt a népet pedig fává, hogy megemészze őket. A félelmetes ellenség. Egy távoli népet hozok majd ellened, Izrael háza, így szól az Úr. Régi nép ez, ősidőkből való nép, olyan nép, amelynek nyelvét nem ismered, és nem érted, hogy mit beszél. Tegze olyan, mint a nyitott sír, mindnyájan vitézharcosok. Felemészti aratásodat és kenyeredet, felemészti fiaidat és leányaidat, felemészti juhaidat és marháidat, felemészti szőlődet és fügefádat. Erős városaidat pedig, amelyekben bízol, fegyverrel rombolja le. A fogság oka. De még akkor sem vetek véget nektek, így szól az Úr. Ha pedig azt kérdezik, miért tette velünk mindezt Istenünk az Úr, akkor így felelj nekik. Ahogyan elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok a saját országotokban, ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni egy olyan országban, amely nem a tiétek. Engedetlen nép és kabzsi vezetők. Mondjátok meg Jákob házának, és hirdessétek Júdában. Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Nem féltek engem? Így szól az Úr. Nem remegtek tőlem? Hiszen én szabtam határt homokból a tengernek, örökké tartó gátként, melyet nem léphet át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele. Hullámai zúgnak, de nem lépik át. De ennek a népnek engedetlen és konok a szíve, állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Bűneitek miatt elmaradnak ezek, vétkeitek miatt elestek-e javaktól. Mert bűnösök vannak népem soraiban, orvul leselkednek, mint a madarászok, csapdát állítanak, hogy embereket fogjanak. Ahogy a kalitka tele van madárral, úgy van tele házuk alattomossággal, így lettek hatalmasok és gazdagok. meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt. Nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhatnának, a szegények igazát nem védik meg. Ne kérjem számon ezeket, így szól az úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Borzasztó, szörnyű dolgok történnek az országban. A proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesznek majd akkor, ha eljön a vég?

0: Mai szakasz, Jeremiás könyve, 5. rész. Isten és a próféta közötti párbeszédről számol be ez a néhány vers. Jeremiást népe bűnének láttán az a gondolat foglalkoztatja, vajon meddig megy el Isten a megbocsájtásban. Erre válasz az a parancs, amelyet Isten ad. Ki kell deríteni, vajon van-e egyetlen ember is Jeruzsálemben, aki hűséges szövetségéhez, és ebben az esetben megbocsát az egész városnak. De a vizsgálat során az derül ki, hogy még azok sem hűségesek Isten parancsolataihoz, akik az esküvésnél az ő nevét használják. A Jáve neve említése az esküformulában hitvallás volt az ő létéről és hatalmáról. Semmit nem ér azonban a szájjal való bizonyságtétel, ha a tettek másról beszélnek. Isten szemei a hűségre néznek. Jeremiás kortársai nem elméletileg tagadták Isten létét, hanem az események menetébe való beavatkozását vonták kétségbe. Sofóniás, aki egy körülbelül egy évtizeddel működött Jeremiás előtt, hasonló vélekedést hallott kortársaitól. Sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Jeremiás hallgatói kereken elutasították az ítéletről szóló üzenetet. Nem jöhet ránk veszedelem. Megerősítették őket ebben azok a próféták, akik feltétel nélkül hirdették Isten kegyelmes szándékát. Jeremiást ez elbizonytalanította küldetésében. Vajon tényleg ő érti-e jól Isten akaratát, vagy a Sálom próféták? Jáve azonban megerősíti őt küldetésében. Íme tűzzé teszem az én ígémet a te szádban. Ez a két vers prózaformájával és tartalmilag is elütt környezetétől, feltételezi az ítélet megtörténtét. Ezért némelyek úgy vélik, hogy nem származhat Jeremiástól, hanem a fogság idejéből való. Valójában azonban nem tartalmaznak olyan gondolatot, ami Jeremiástól idegen lett volna. Ő mindig számol azzal, hogy Isten nem pusztítja el teljesen maradék nélkül hűtlenné vált népét. A népre váró büntetésben van bizonyos irónia. Eddig a Jávétől kapott földön idegen isteneket szolgáltak, e lehetőségtől a jövőben sem lesznek megfosztva, csak hogy ezután idegen földön lesznek kénytelenek ezt tenni. Az e szakaszban található ígék valószínűleg egy szárazság idején hangzottak el. Jeremiás rámutat a természeti csapás és a nép bűne közötti összefüggésre. Júda lakói nem féltek a mindenható Isten ellen lázadni, aki az egész teremtett mindenség ura, s a föld áldásaival halmozza el a szövetséghez hű népét, de természeti csapásokkal fenyíti az engedetlenséget. Jeremiás ítéletet hirdet azok ellen, akik különféle mesterkedésekkel jogtalan előnyökre tesznek szert, s a gyengék védtelenek rovására meggazdagodnak. Ezzel a magatartásukkal nem csak az emberi együttélést rontják meg, hanem vétkeznek Isten szövetségi rendje ellen is, ezért nem maradhat el az ítélet.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Íme az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé. Törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Ésaiás proféta könyve 42. fejezet, első 3 vers. A Kapernaumban uralkodó izgalom azt a veszélyt rejthette, hogy szem elől tévesztik az Úr küldetésének célját. Jézust nem elégítette ki az, hogy mint csodatevő vagy mint betegek gyógyítója keltsen érdeklődést. Az volt a célja, hogy az embereket üdvözítőjükként vonja magához. Gondolataikat a földiekről a lelkiekre kívánta irányítani. A pusztán világi siker csak akadályozta volna művét. A gondtalan, hanyag tömeg csodálata bántotta lelkét. Jézus élete mentes volt minden nemű elbizakodottságtól. Az a hódolat, amely a világi nagyságokat veszi körül, idegen volt számára. Nem alkalmazott semmiféle eszközt, amelyeket az emberek igénybe szoktak venni azért, hogy előnyt biztosítsanak maguknak, vagy tiszteletet parancsoljanak személyük iránt. Az üdvözítő mellőzött minden hangos és tolakodó módszert, minden kérkedő, látványos istentiszteletet, minden olyan fajta cselekedetet, aminek a tetszeni vágyás lett volna az indítéka. Krisztus élete Istenben elrejtett élet volt. Isten pedig az ő fiának jelleme által nyilatkozott meg. Erre a kinyilatkoztatásra akarta irányítani Jézus a nép érdeklődését. Ez iránt akart tiszteletet ébreszteni bennük. Az igazság napja nem olyan fénnyel és ragyogással támadt fel e világra, hogy elkápráztassa a szemet. Ezt olvashatjuk Krisztusról. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Hoseás könyve 6. fejezet, 3. vers. A hajnal szeliden pirkad, a napfénye nyugodtan árad szét a földön. Eloszlatja a sötétség árnyait, és új életre ébreszti a világot. Így támad fel az igazság napja is, gyógyulással a szárnyai alatt.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A hűtlen barát. Ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak, ez az önzetlenség, mely semmit, de semmit nem akar és nem vár a másiktól? Márai Sándor.

Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata. Hogyan lelhetsz békességre? 5. rész. Bízzál az Úrban. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. A Bibliában ez áll. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5-től a 6. versig. Isten azt akarja, hogy bízz benne. Ha magad próbálsz rájönni a helyzet megoldására, akkor nem benne bízol, és nem lesz békességed. Tudnod kell rábízni az egészségedet, a pénzedet, a kapcsolataidat és a jövődet, azaz mindent. Isten sohasem hibázik. Ami az életedben történik, az mind beleillik a rád vonatkozó tervébe, még azok a problémák, nyomorúságok és bajok is, amelyeket saját magadnak okozol. Az Úr mindent tökéletesen beleilleszt rád vonatkozó tervébe. Tőled annyit vár csupán, hogy benne bízz a helyet, hogy mindent magad próbálnál kitalálni, vagyis ismerd el, hogy ő mindent kézben tart. Ha így teszel, megígéri, hogy egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 6. vers. Amikor magunk igyekszünk irányítani az életünket, találomra kiválasztott ösvényeken indulunk el, telve bizonytalansággal. Ezt tegyem vagy azt, ide menjek vagy oda. Ez pedig szorongáshoz vezet. De amint az Úrba vetett bizalmadat, ő kezdi egyengetni ösvényeidet, így azok szorongás helyett sikerre vezetnek. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6-tól a 7. versig. Figyeld meg a sorrendet! Előbb az imádság, utána a békesség. Ha nem imádkozol, akkor valószínűleg aggódsz, az aggodalom pedig hitványérzelem, felesleges és hiába való. Amikor tehát egyre fokozódik rajtad a nyomás, ne esj pánikba, hanem kezdj imádkozni. Meglátod, az imádság kiváló stresszoldó.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten őrzi az övéit. A mai ige: Ézsaiás 27:3. Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Gondolatok az ígéről. Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára. Itt azt jelenti ki, hogy ő maga gondozza a tulajdon szőlőjét. Nem bízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott? Öntözget bennünket nem csak naponta, nem is csak óránként, hanem minden pillanatban. Hogyan kellene növekednünk? Milyen frissnek és gyümölcstermőnek kellene lennünk? Milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene csüngeniük a tőkéken? Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk? Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz. Mi másra van még szükségünk? Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy ő maga cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben. Ki állhat ellen akaratának? Ha ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi, akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, vele szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével. Ó, Uram, ha azt mondod, hogy te vagy az őrizőm, mi más tehetnék, mint hogy dicsőítelek ezért téged? Kelenföldi barokk esték, ma a Kelenföldi barokk esték első félévű sorozata most végződik. A fél év utolsó rendezvénye június 13-án lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz, hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben szeptember 12-én indul. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templomban. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Így szólt Jézus a kafarnaumi századoshoz, miután ő egyszerű szavakkal elmondta neki, hogy miért kereste fel őt. Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik. A mester nem foggatta tovább a betegség részleteiről, ahogy ezt az orvosok tenni szokták. Nem érdeklődött arról, hogy mióta van ebben az állapotban, és arról sem, hogy mi idézte ezt elő. Hiszen neki nem volt szüksége ezekre az információkra ahhoz, hogy gyógyítani tudjon. Felismerte a bajt, a szükséget, és reagált rá. A legnagyobb természetességgel hozta tudomására a szolgájáért könyörgő századosnak a jó hírt. Megyek, és meggyógyítom. Ő azonban tiltakozott. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám. Ezzel a kijelentésével ugyanakkor óriási hitről tett tanúságot. Ezt jutalmazta meg Jézus. Menj, legyen úgy, ahogy hitted. A szolga még abban az órában meggyógyult.

Jézus, nem vagyok méltó arra, hogy csodát tégy velem, vagy valaki mással az imáim által. Te szoktál ilyeneket mondani az Úrnak? Ha igen, ne engedd, hogy meggyökerezzen benned a méltatlanság érzése. Persze igaz az, hogy nem vagy méltó, hisz egyikünk sem az. De Jézust ez nem akadályozza meg abban, hogy csodát tegyen veled, vagy valaki mással, miközben te imádkozol érte. Viszont ha ez hitetlenséggel vagy önsajnálattal társul, ez már komoly akadály lehet. A kafarnaumi századoshoz hasonlóan ma te is tégy tanúságot a Jézusba vetett hitedről. Valahogy így. Csak egy szó. Csak egy érintés tőled, Jézus. És én meggyógyulok. Egészen biztos lehetsz abban, hogy ő érted is megmozdul. Érted is elindul. Téged is meg tud gyógyítani. Fogadd ma el az ő ingyen, szeretetből fakadó ajándékát.

jöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. A kipróbált hitélet nyomán nem csak az Urat ismered meg, de magadat is. Minél tovább haladsz ezen az úton, annál pontosabban tudod, hogy még van távlat előtted. Ahogy kezdtük a hetet, az élethosszig tartó tanulással, növekedéssel, s közben a mesterrel való kontaktussal, aképpen fejezzük is be. Hiszen Isten a mérce, de társ is. Nem csak vár a célban keresztbe font karral, hanem veled van az út minden lépésében. S miközben tiszteled őt, és vele jársz, megismered a testvéreidet is. A hibát, gyengeséget könnyű észrevenni, de észreveszed az erényt, a nagyságot is. Hogy valaki előtted jár, és követed őt, ahogy ő követi Krisztust. A növekedés biztos jele, hogy felismered és elismered azokat a krisztusi jellemvonásokat, gyümölcsöket, amelyek testvéreid életében teremnek. Tiszteled ezekben az Urat, de embertársaidat is. Óemberi állapotoddal ellentétben már nem vagy rászorulva arra, hogy magad mögé utasítsd őket saját magad nagyságának bizonyítgatására. Ehelyett őszintén felvállalhatod mások viszonylatában is, hol tartasz valójában és hol nem. Bátran a nyomukba szegődhetsz, magadnál többre tartva őket, együtt követve velük Krisztust. Így egy csapatként juttok legbiztosabban a célba. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Lynn Daniels írta a Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Hol találok menedéket? Légy erős kősziklám, ahová mindig fölmehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Zsoltárok könyvének 71. fejezetének 3. verse. Eltűnődtünk már azon, hol van az én menedékem? Vagy mi az én menedékem? Esetleg ki az én menedékem? Néha a menedék egy hely. Amikor egy pusztító jégvihar sújtotta a városunkat, 4 napig maradtunk áram nélkül a fagypont alatti hidegben. Szerencsére a szomszédainknak volt generátoruk, és meghívtak, hogy menjek át hozzájuk, ahol meleg volt. Azt éltem meg, hogy az otthonuk lett az én menedékem. Néha a menedék egy tevékenység. A nővérem golfozik, hogy ellensúlyozza a munkahelyi stresszt. A golfpályán töltött idő menedéket jelent számára. Néha a menedéket azok az emberek jelentik, akik szeretet és támogatást nyújtanak nekünk. A lelki kis csoportom 2 hetente találkozik, hogy megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat, kérdéseinket és félelmeinket. Ezek az emberek menedéket jelentenek számomra. Egy helyet, amely mentes az ítélkezéstől, és amelyet áthat a megértés és az együttérzés. De a mi legfőbb menedékünk Isten. Ő mindig kész és vár ránk, hogy menedékünk legyen. Reményt, erőt és megújulást kínál, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Drága Istenünk, köszönjük végtelen szeretetedet, mellyel mindig készen állsz, hogy a menedékünk légy. Amen. Napi gondolat: minden helyzetben Istenhez, az én menedékemhez fordulok. Imádkozzunk a reményvesztettekért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: William Butler Yeats 1865-ben lépette földre e napon. Jeles ír költő, drámaíró, elbeszélő, irodalmi Nobel-díjat kapott 1923-ban. Szabadverses költészetében az érzelmeket, a gondolatokat mítoszokkal, szimbólumokkal, látomásokkal, mély zeneiséggel fejezi ki. Ő maga is szerepet vállalt Nyugat-Írország, ahonnan ő is származott, nép- és tündérmeseinek gyűjtésében, amelyet a Kelta Homály című népi hiedelem gyűjteményében dolgozott föl.

William Butler Yeats, a Dúni hegedűs, Kosztolányi Dezső fordítása. Mikor Dúniben hegedülök, táncol a nép, mint tengeren a hab. Bátyám pap, s unokaöcsém is, de én vagyok köztük legboldogabb. Ők imakönyvüket lapozzák, belémerülnek, mint a holdasok. Nekem dalos könyvem, imakönyvem, s lígóba vettem, abból olvasok. Ha véget ér a földi élet, Szent Péter áll künn a menny küszöbén. Hármunkra néz majd mosolyogva, de én jutok hozzá először, én. Mivel a jók mindig vidámak, kiket sosem gyötört a lánc sokat, szeretik ők a hegedű szót, és szeretik nagyon a táncokat. Tudom, ha meglát ott a népem, mind fölkiált, és mind felém szaladt. Itt a Dúni hegedűs is, s táncolni kezd, mint tengeren a hab.

0: Öröm a kötelesség teljesítésben.
1: A boldogság útja. Bízzál az Úrban, és jót cselekedj. E földön lakozz, és hűséggel élj. 37. Zsoltár, 3. vers. Gondolatok az ígéről. Igazi boldogságot csak akkor találhatunk, ha jók vagyunk másokhoz, és jót cselekszünk. A legtisztább, legmagasztosabb örömökben azok részesülnek, akik hűségesen elvégzik a rájuk bízott feladatokat, nem hanyagolják el a kötelességeiket. Krisztus mindenkire rábízta a szolgálat munkáját. Ő a dicsőség ura kijelentette. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Máté 20:28. A mennyei felség készségesen beleegyezett, hogy eljöjjön hozzánk és elvégezze azt a munkát, amelyet atya rábízott. Jézus nemesnek tartotta a munkát. Már egészen fiatal korában kivette részét a családfenntartásból, fölismerte, hogy ő is része a családi közösségnek, ezért készséggel részt vállalt a család terheinek hordozásában. A legboldogabbak és legegészségesebbek azok, akik mindig tevékenykednek, és vidáman végzik mindennapi munkájukat. Az, hogy a bűn következtében az embernek fáradtságos munkával kell megkeresnie mindennapi kenyerét, valamint a boldogság és dicsőség ígérete ugyanazon királyi székből hangzott el, és mindkettő áldás számunkra.

0: A tisztesség példája.
1: A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Galata levél, 6. fejezet, 9. vers. Henry M. Porter, aki egykor a Pony Express lovasa, később a kolorádói Denverből származó bankár volt, a kaliforniai Pasadenában látogatta meg a lányát, amikor hirtelen súlyos megfázást kapott. Lánya javaslatára Porter a közeli Glendale szanatóriumba ment hidroterápiás kezelésre. A kezelés után Porter egy dollárt ajánlott fel az őt kezelő fiúnak. A fiú visszautasította, mondván nem lenne tisztességes elfogadni a fizetséget azon felül, amit a szanatóriumban keresett. Évekkel később, amikor a telet San Diego közelében töltötte, Porter ismét súlyosan megfázott. A Glendale-i szanatóriumban szerzett élményeit felidézve azon tűnődött, vajon van-e hasonló létesítmény a környéken. Így szerzett tudomást a Paradise Valley szanatóriumról. Az ott töltött idő alatt minden nap kissé kinyitotta az ajtót, hogy láthassa egy ápoló tanonc fáradhatatlan kedvességét, aki egy Parkinson-kóros idős férfit etetett. Soha nem tudta, hogy valaki látja őt. Porter hamarosan meggyógyult és hazatért. Néhány nap múlva meglepődve kapott egy bocsánatkérő és magyarázó levelet a szanatórium könyvelő irodájától, valamint egy 45 centes csekket. Kiderült, hogy a hét végén a számítások nem voltak egyensúlyban, a könyvelés az 1920-as években kézzel történt, és a hiba miatt Porter nyilvántartásában az szerepelt, hogy a szanatórium 45 centtel többet számolt fel neki. A tisztesség eme apró példái mély benyomást tettek rá, és Porter halálkodó levelet írt neki. Úgy érzem, hogy sokkal kevesebbet fizettem önöknek minden kedves bánásmódjukért és gondoskodásukért, és hogy mindannyiuknak hálával tartozom a kedves figyelmességért, amelyet ott létem alatt kaptam. ban ismét írt, és az említett intézmények főigazgatójának címét kérte, mert Denverben is hasonló intézményt akart építeni. Ennek eredményeképpen 300 000 dolláros adományt kapott a Porter szanatórium és kórház létrehozására Denver déli részén. A Porter Memorial Kórház, ahogyan később elnevezték, a családnak köszönhető, de annak is, hogy csendben, észrevétlenül és jutalom nélkül tettek jótékony és együttérző cselekedeteket. Nézz körül! Milyen kedvességet tudnál tenni valakiért a családban, a gyülekezetben vagy a településeden?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 13-án így szól Isten igéje. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás könyve 40. fejezet 30. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 1. verse. Már csak néhány nap van hátra az iskolai nyári szünet első napjáig. Azt hiszem, pontosan értjük, miről beszél Ézsaiás próféta akkor, amikor az ifjak fáradtságáról beszél. A tanév megannyi eseménye igazi kihívással állított szembe diákot, tanárt és családtagot egyaránt. Talán most, az utolsó napokban már alig vonszoljuk magunkat, testileg, lelkileg kimerültünk. Ez a felismerés a valósággal szembesít minket. Egyedül, a saját erőnkből képtelenek vagyunk energikusak, türelmesek, kreatívak és kitartóak maradni. Egyedül nem, de Krisztussal igen. Ahogyan a sas nem a saját erejéből emelkedik a magasba, hanem a felszálló légáramlatok segítségével, úgy nekünk is szükségünk van a Szentlélek segítségére, hogy a nehézségek és a fáradtság fölé kerekedjünk. Ézsaiás szavai nem azt ígérik, hogy soha többé nem leszünk fáradtak, hanem azt, hogy Isten erőt ad nekünk az úton mindennapi feladatainkban. Ő nem a problémáinkat szünteti meg, hanem erőt ad ahhoz, hogy legyőzzük őket. Az elkövetkező napokban, amikor befejeződik a tanév és kezdődik a nyári szünet, engedjük, hogy Isten megújítsa erőnket. Ne a saját teljesítményünkre, hanem Isten végtelen kegyelmére és szeretetére támaszkodjunk. Bízzunk benne, mert ő megújít, hogy szárnyaljunk a fáradtság felett, mint a sasok. Imádkozzunk! Uram, köszönöm az erőt és a reményt, amelyet nap mint nap adsz. Segíts, hogy ne a saját képességeimre, hanem a te határtalan erődre támaszkodjak. A fáradtság idején újítsd meg erőmet. A kétségbeesés pillanataiban emeld fel lelkemet. Engedd, hogy reményem szilárdan beléd gyökerezzen, hogy szárnyalhassak, mint a sasok, fussak és ne fáradjak el, járjak és ne csüggedjek el. Amen. Ságiné Kis Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.

becsületesnek és megbízhatónak tartod magadat? Akkor is őszinte vagy, ha tudod, hogy megbánthatnak? Sok vallásos ember határozott igennel válaszolna ezekre a kérdésekre. A Bostoni Egyetem kutatói azonban az emberek őszinteségét vizsgálták, és azt feltételezték, hogy a legtöbb ember képmutató magatartást tanúsít. Arra figyelmeztettek, hogy önmagunkban sem bízhatunk. A feltételezés tesztelésére egy egész sor olyan vizsgálatot végeztek, amelyekben az alanyok bizonyos erkölcsileg megkérdőjelezhető cselekedetet követtek el, de másokat elítéltek a sajátjukhoz hasonló cselekedetekért. Az egyik vizsgálatban például a résztvevőknek fel kellett dobniuk egy érmét, hogy eldöntsék, valami kellemes vagy kellemetlen dolgot tegyenek-e. Amíg egyedül dobták fel az érmét, anélkül, hogy észrevették volna, hogy figyelik őket, az alanyok 90%-a addig dobta az érmét, amíg kedvező eredményt nem kapott. Korábban kijelentették, hogy az érme feldobásánál való csalás erkölcstelen, miközben önértékelésükben becsületesnek és megbízhatónak tartották magukat. Aztán, amikor másokat kellett értékelniük, akik ugyanezt a csalást elkövették, erkölcstelennek ítélték az ő viselkedésüket. Érdekes megjegyezni, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a fő célja nem a mások által elkövetett hibák, vagy erkölcstelen cselekedetek helyes azonosításának a képessége volt. A vizsgálat inkább az önértékelés őszinteségére összpontosított, szem előtt tartva, hogy az emberek hajlamosak saját hibáikat kitörölni a fejükből, és azokat másokra vetítik vissza. Dávid király, miközben elítélte a gazdag embert, aki elvette szegény szomszédja egyetlen bárányát, ő mégis elvette barátja feleségét, és megölte a barátját, Úriást. A farizeusok azzal vádolták Jézust, hogy megszegte a zsidó hagyományokat, nem tudván, hogy ők maguk is megszegték Mózes törvényét, amikor meg akarták ölni Jézust. Megértve az emberi tökéletlenséget, a zsoltáros aggódva felkiált. Ki ismeri az ő akaratlanul elkövetett vétkeit? Bátorító a tudat, hogy felemelhetjük a tekintetünket az égre, és Istenhez szólhatunk. Bocsásd meg nekem a vétkeimet, amelyeket nem ismerek. Olvassuk hasonlóan az előzőhöz a 19. zsoltárban. Az erkölcstelen cselekedetek helyes azonosítása nem csupán a nyilvánvaló bűnök elkerülését jelenti. A bűn nem csak a nyílt törvényszegés, hanem a szívben dédelgetett gonosz kívánság is. Ezért szükségünk van arra, hogy Isten lelke vezessen bennünket a lelkiismeretünk vizsgálatában. Ne emberek mércéje szerint ítéljük meg önmagunkat, hanem Krisztus tisztaságához mérve. Az őszinte önértékelés nem önostorozás, hanem alázatos elismerése annak, ami elválaszt bennünket Istentől. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál tisztábban látja,
saját tökéletlenségét.

Ez az őszinteség azonban nem kétségbeeséshez, hanem kegyelemhez vezethet. Amikor szívünket őszintén feltárjuk Isten előtt, a lélek nem csak a bűnt leplezi le, hanem a megtisztulás útját is kijelöli. Isten nem azokat fogadja el, akik saját igazságukban bíznak, hanem azokat, akik szívből bűnbánatot tartanak, és teljesen őrá hagyatkoznak. Egyedül Jézus mutathatja meg nekünk a valódi állapotunkat.

csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Jeremiás próféta könyve, 17. fejezet, 9. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Felügyelők dedikálnak az ünnepi könyvhéten. A 97. ünnepi könyvhétre a Magyarországi Evangélikus Egyház két vezető tisztségviselője is új kötettel jelentkezik. Prőle Gergely országos felügyelő és Pábri György, az Északi Egyház kerület felügyelője is ma, június 13-án, szombaton dedikál. A könyvhét még holnapig, június 11-e és 14-e között tart Budapesten, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón. A kiállítók között a Luther kiadó is széles választékkal várja az érdeklődőket. Prőle Gergely, Hazabeszéd, válogatott írások 2005-2025 című kötete a Gondolat kiadó és a Luther kiadó közös kiadásában jelenik meg, és a szerző június 13-án szombaton 15 órától dedikál. Fábri György monográfiája, a Szoros kapu, Keskeny út, a Magyarországi Evangélikusok a Reformáció második fél ezer évének kezdetén címmel jelent meg a Lármattan kiadónál. A Bölcsész Társadalom kutató ma, június 13-án, szombaton 13 órától a kiadó sátránál dedikálja új kötetét. A mű egyházi jellegű bemutatóját június 22-én, hétfőn, 18 órakor a Csömöri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában tartják, Csömörön, a Petőfi Sándor utca 26-ban. Kórusok nyári éjszakája. Ma, június 13-án, már 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. A jegyek elővételben még ma, június 13-án reggel 6 óráig voltak vásárolhatók. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. Még holnapig, június 14-ig lehet jelentkezni a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó gyalogos zarándoklatára, amelyet a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közösen hirdetnek a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszegtől Sopronig. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és a lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András kutató biológus több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznék még, hogy hol tartottunk? Pál apostol a második missziót keretében Silással együtt eljut Lisztrába, Derbébe, Ikóniumba, és ezen az új, másik irányból érkezve, újonnan meglátogatott területen találkoznak Timóteussal, és a testvérek ajánlása alapján tovább akar menni úgy Pál, hogy magával viszi Timóteust is, megtörténik a körülmetélés azért, hogy a héber származásúak sehol véletlenül se vethessenek semmit Timóteusnak a szemére, ne legyen akadály majd a későbbi munkában, és aztán a 16. fejezet 4. versétől így folytatja a Szentírás. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Erről már beszéltünk az elmúlt alkalommal, csak azt szeretném nagyon aláhúzni, hogy az apostoli határozat tulajdonképpen az első közé tartozik az új szövetségi dokumentumok között. Nekünk ez már a Szentírás része, az apostolok cselekedetei része, de az akkori írásbeliség még igazából a tanítványok előtt volt. Valamikor akkortájt fogalmazódott Máté evangéliuma, aztán egy picit később talán Márk evangéliuma, és jöttek egymás után az evangéliumok, majd jönnek később a levelek,

Szeretném mondani, hogy amely gyülekezet komolyan veszi az Isten igéjét, az mind a mai napig használja mind az Ószövetség, tehát a profétai alapokat, és az Új Szövetség, azaz az apostoli alapokat. Ez a kettő egymás ellen ki nem játszható, félre az egyik rész vagy a másik rész nem tehető, hiszen a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, azaz teljes értékű legyen Isten embere minden jó cselekedetre, minden Isten szerint helyesen történő cselekedetre alkalmassá tesz. Egy olyan rész következik, amire nézve azt lehet mondani, hogy igazából érthetetlen. Különösen a mai embernek. De nyugodtan mondhatom azt is, hogy értelmezhetetlen. Sőt, akár azt is mondhatnám, hogy totál ellentmondás. Na most még mielőtt nagyon belelóválnám itt magam, nézzük meg a 16. fejezet 6. versétől. Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Mire hívta el őket Isten lelke? Mire rendelte ki őket Isten lelke? Hogy hirdessék az ígét. És ez a Pál, aki most Isten előtt állva egy stopptáblát kap, azt fogja majd jóval később írni Timóteusnak, hogy te pedig Isten embere, hirdesd az ígét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Hát akkor nem kellett volna azt mondani, akkor, amikor úgy érezték, hogy tiltótáblát kapnak, és nem hirdethetik az igét Ázsiában, hogy ilyen nincs. Isten szent lelke ilyet nem mondhat, mi arra vagyunk elhívve, arra vagyunk kötelezve, ez az egész kereszténységünknek a lényege, mi fogjuk hirdetni az igét, ha törik, ha szakad, ha esik, ha fú, és kész. Hát úgy tűnik, hogy a hívő ember nem ha törik, ha szakad, ha esik, ha fú, hanem odafigyel az Istenre. És itt kap egy táblát Pál, ami tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy nem a te dolgod. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Már megint. Tehát nem ott kell hirdetni az embernek az igét, amerre jár. Megmondom őszintén, hogy gyermekkorom jut erről eszembe, és őszintén kérem egyik hallgatóm se legyen szíves megsértődni, amikor elmondom ezt a példát, mert hogy kisfiúként is nagyon szerettem focizni, és az első labdarúgó élmények jutnak eszembe, amikor ki merre áll, lehetőleg egy nagyot rúg a labdába, aztán futás utána mindenki. Ezt gruntfocinak hívják, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a kereszténység meg erre hasonlíthat, hogy itt mindenki játssza a maga játékát, az, hogy most éppen ennek van értelme, nincs értelme, mi lesz belőle, nem tudjuk. És úgy tűnik, hogy Isten szent lelke, aki egyébként az ige hirdetés mögé oda szeretne állni, két stopptáblát is kioszt. Nem lehet Ázsiában hirdetni az igét, nem lehet Bitiniában hirdetni az igét. Miért? Azok olyan szörnyű, bűnös emberek, akiknek nincsen szüksége megváltóra, nincsen szükségük megváltásra, ő előlük el akarja zárni Isten az igének a forrását. Hát azt hiszem, hogy még mielőtt túlfeszítenénk itt a húrt, hadd kérjek mindenkitől, legyen szíves Péter leveléhez lapozni. Péter apostol, amikor az első levelét megcímzi, akkor egy nagyon érdekes információval siet segítségünkre, anélkül, hogy bármikor is akart volna ebben a témában nekünk segíteni. De tetszik tudni, a fejlécek, amiket az apostolok vagy akár a proféták írtak, azért lényeges, mert néha a kezünkbe adja a kulcsot. Tessék csak hallgatni. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Szeretném elmondani, hogy Péter apostol azután írt oda levelet, hogy előtte sok éven keresztül ezen a területen munkálkodott. Méghozzá ráadásul volt neki egy kísérője, ma lehet, hogy azt mondanák, hogy titkára, tetszik tudni, hogy hívták? János Márk. Ezen a területen tanulta meg Márk az evangéliumot,
Mi minnyáján Márk evangéliumán

0: Hívjuk Péter evangéliumát, mert hát Márk volt a lejegyző. Na de a forrás, az Péter apostol volt, ezt már Eusebius egyházatyáék is tudták a IV. Században, amikor ő megírta a kereszténység első nagy történelemkönyvét, de ez azért nagyon fontos, mert akkor Pál, Barnabás, Silás, Márk, Péter és a többiek nem tudnak küldeni egy táviratot, egy SMS-t, hogy ezen a területen munkálkodom, és a Szentlélek pontosan tudta, hogy ezeken a területeken nem kell, hogy egyszerre két ember fektesse be az energiáját, Péter majd elvégzi a magáét, és valaki mondhatja, hogy de hát a múltkor mondta az ige hirdető, hogy Pál apostol Galáciában jár tulajdonképpen, teljesen jól tetszenek emlékezni, Dél-Galáciában, ez a bizonyos Lisztra, Derbe, Ikónium és a többiek, ezek Dél-Galácia tartományhoz tartoznak, ez is az egyik neve ennek a környéknek, később ideírja Pál a leveleket. Péter apostol viszont egy kicsit északabbra végezte a munkáját, amiben beleesett Ázsia. Hát persze, hogy a Szentlélek azt mondta Pálnak, hogy nem kell oda menni, ez nem a te dolgod. Bitinia, nem kell oda menni, ezt majd elvégzi Péter, neki lesz erre ideje, neked egy másik terület kell. Miért? Azért, mert a tarsusi Saul és a vele levő Sílás, és immár Timóteus egy olyan kulturális kincset hord magában, és őszintén szeretném, ha ezt mindenki megértené, hogy nekik hazai pálya lesz az a görög pogány hátterű terület, ahol nekik majd missziózni kell. Ők ezt jól fogják érteni. Anyanyelvi szinten fogják érteni, hogy mi megy itt. A többi területen Péter majd elvégzi a maga munkáját. Más lesz a feladat. De nekik az egyébként önmagukat nagyon nagyra tartó görög, macedón és a többi hátterű emberek között kell majd munkálkodni. De most egy picit előre szaladtam. Ugyanis ott kellene megállni, hogy és hogy döbbent erre rá Pál és Silás és Timóteus. Ráadásul megmondom őszintén, készülés közben azon gondolkoztam, hogy játszunk el a gondolattal, én vagyok Timóteus. Pál azt mondta, hogy magával visz a munkába. És elindulunk. Pál az a nagy nevű, nagy tekintélyű ember, akit vártak vissza nagyon a gyülekezetek, akik köztük csak nem mártíromságot szenvedett, még azzal is kitüntet, hogy maga mellé vesz munkatársnak. Hát akkor ennek az embernek mindig minden kulcsa kezében van, nem? Hát ő aztán tudja. És aztán az első hetek, lehet, hogy hónapok mivel telnek, hogy úgy tűnik nem tudja. Imádkozunk, elindulunk, stopptábla. Megint imádkozunk, elindulunk, stopptábla. És a végén elmegyünk egészen Troászig, és én bátorítanék mindenkit, hogy Lisztra, Derbe, Ikónium, nézzük már meg, hogy hol van a térképen, aztán valameddig csak menjünk úgy délnyugat felé, amíg csak eljutunk majd Troászig egyszer, és rá fogunk jönni, hogy ez egy kiadó sétára sikerült, amíg eljutottak Troászig, és közben mindig még nem, még nem, még nem, még nem. Krisztus munkájában lehet, hogy néha döbbenetes türelemre is szükség van. És hogyha az ember oda csapja és azt mondja, hogy hát akkor, ha nem, nem, hát akkor engedetlen az Úrnak. És hogyha az ember azt mondja, hogy biztos félreértettem, ki van zárva, én mostantól kezdve végzem az Úr munkáját. Ugye tetszettek hallani, mit mondtam? Végzem az Úr munkáját. Na igen, csak melyik Úrét? Mert ha én például Kulcsár Úr munkáját végzem, azzal elég nagy baj lesz mindenkinél. Mert hogyha a saját szándékaimat fogom megvalósítani, akkor kinek a munkáját végzem? Nem kenhetem az Úrra azt, hogy az ő vezetése az, ami az én bővízű kútfejemből pattant ki. Hát csak azt mondhatom, hogy besokaltam, elegem lett, nem volt tovább türelmem várni. Tetszik tudni, miközben az ember végzi az Isten munkáját, közben Isten neveli. És amikor például megállt mond, az nem ok nélkül való, amikor várakoztat, az se ok nélkül való, csak tetszik tudni, ezt így könnyű egy rádió mikrofonba elmondani. Meg lehet, hogy a másik oldalon egy fotelben ülve, vagy egy széken ülve meghallgatni se olyan nehéz. De közben engedelmesnek lenni, és megtanulni az engedelmességet. És lehet, hogy valaki azt mondja erre, hogy ez a megtanulni az engedelmességet egy olyan furton-furt kifejezés, hát Most valaki vagy engedelmes, vagy nem. Hát nem tudom, hogy milyen kifejezés, de a Bibliát, ha valaki kinyitja, akkor az Úr Jézusról azt találja mondani a Szentírás, hogy jól lehet ő a fiú, megtanulta azokból, amiket szenvednie kellett az engedelmességet. Ha valaki azt várja, hogy ezt én elmagyarázzam, azt kell, hogy mondjam rá, hogy alázattal meghajtom a fejem Isten igéje előtt, de elmagyarázni nem tudom. Hogy lehet, hogy az én megváltóm megtanulta az engedelmességet, amikor az egész élete során mindvégig az atyát dicsőítette, és minden esetben nagyon hamar kimondta, hogy legyen meg a te akaratod. De úgy tűnik, hogy az Úr Jézusnak is meg kellett ezzel vívni. És hogyha az Úr Jézusnak meg kellett vívni, mennyivel inkább nekem. De hadd kanyarodjunk vissza, mert az Úr nem akarta túlfeszíteni náluk a húrt. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Egy látomás. Mondhatnám úgy is, hogy álom. Macedón férfi. Honnan tudta Pál, hogy macedón férfi? Hát abban az időben nem volt bonyolult felismerni a macedón népviseletet, a macedón férfi öltözéket, elütött minden más népnek az öltözékétől, mint ahogy egyébként annak idején még akár a mi magyar népünk egy-egy tájegységét is, amíg szét nem verte egy bizonyos időszak, ami tartott elég hosszan, szóval szét nem verte ezt a szép népi hagyományainkat, hogy gyönyörű öltözeteink is vannak, szóval abban az időben még volt ennek jelentősége, úgyhogy Pál egyből tudta, hogy honnan fúj a szél, természetesen a Szentlélektől, de ez a férfi, aki megjelent előtte, a maga piros pozsogás ábrázatával és macedón egyenruhájában, egyből tudta, hogy hova kell indulni. És azt mondja, hogy nem is késlekedtek. Na hát, hetek, hónapok hezitálása, vagy látszólagos hezitálása után, most egyből egy készség. Ha már az előbb Timóteust emlegettem, akkor most hozzuk újra őt szóba. Mit is lát? Hogy kivárták azok az emberek, akiktől ő csak tanulhat egyelőre, kivárták, amíg Isten lelke mutat valamit. És nem fej vagy írás alapon indulnak munkába, hanem megvárják, amíg Isten lelke vezetést ad. Elhajóztunk tehát Troászból, folytatja Lukács a beszámolót, és nem tudom, hogy megtetszettek-e valamit figyelni. Eddig mindig úgy szólt a dolog, hogy Pál és munkatársai, és most egyszerre csak a látomás után nyomban igyekeztünk. Megváltozik a szám és személy. Hát ez egy csodálatos titok, de azt minden esetre ebből a titokból föloldhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy Troászban összetalálkoztak egy orvossal. Úgy hívták Lukács. És ez a doktor bácsi, ez úgy néz ki, hogy megtért. És nem csak megtért, hanem olyan lelkesedést kapott Istentől az evangélium után, hogy nem is akart elmaradni innentől kezdve Páléktól. Hát annyira nem akart elmaradni, ezt azért zárójelben hadd jegyezzem meg, most jó előre megelőlegezve, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevesen tartotta ki Pál élete teljes végéig olyan hűségesen mellette, mint Lukács. Innentől kezdve Pál apostolnak nem csak házi orvosa van, hanem egy lelki társa is, aki ráadásul első kézből ismeri Pál apostolnak az összes ige hirdetését, és majd eljön az idő, és ezt szeretném mondani, hogy jó pár évvel később, amikor Pál több mint 3 éves cézáreai jeruzsálemi fogsága idején majd lejárja azokat a helyeket, ahol Jézus a csodáit végezte, végig keres mindenkit, akivel beszélgethet, és miután sorjában mindent megpróbált kinyomozni, amolyan történészként, akkor utána nekiáll és leírja a Lukács evangéliumát, és közben úgy tűnik, hogy a naplójegyzetei is készülnek, aminek később az apostolok cselekedetei lesz a gyümölcse. De most egy picit messzire szaladtunk. Szóval elhajoltunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Erre szokták azt mondani, hogy na hát ennek azért nem sok értelme van, minden esetre Megpróbáljuk ezeket a szép, görög neveket itt valahogy kiolvasni a Bibliából, de nem jelent nekünk semmit. Nagy kár, mert hogyha valaki megnézi, és milyen jó, hogy van nekünk egy olyan történelmi lehetőségünk is, hogy archeológia, akkor az is kiderül, hogy a hajóforgalom az pont ezeket az állomásokat követi. Tehát, mintha előkerült volna valahonnan a régmúltból egy dunai hajómenetrend, és azt mondja valaki, hogy nézd, nem keverte össze a kikötőket. Tehát nem csak úgy hasra ütve ír ez a Lukács, hát ott volt. Mondom, írja a naplójegyzeteit, és Lukácsnak az összes ilyen térképszerű feljegyzése gyakorlatilag, miközben nem mondta Lukács, hogy ezzel hitelesítem az általam leírtakat, tökéletesen hitelesíti a leírtakat, mert pontról pontra minden egyezik. Ezt szeretném mindenkinek nyomatékosan a szívére helyezni, már csak azért is, mert nagyon sokan vannak, akik szívesen megkérdőjelezik a Szentírást. Tessék csak arra gondolni, hogy ha valamit nem akart nekünk leírni a Szentírás, az egy menetrend biztosan. De az, hogy itt van egy ilyen hajóállomások egyik településről, egyik szigetről a másikra, vagy egyik hajókikötőtől, forgalmas hajókikötőtől a másikig, pontosan azt üzenik, hogy ez az ember tudja, miről beszél. Hát ott volt, jelen volt, és az, amit leírt, az teljesen hiteles. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Hát ez egy nagyon megrázó hír. Hát nem oda vezeti őket az Úr, ahol nem tudják a jól bevált módszert alkalmazni. Hogy is volt eddig a misszió úton? Az első út során minden városban először az út hova vezetett? A zsinagógába. Héber fele barátaink között megpróbálták elmondani az örömüzenetet. Filippiben nincs zsinagóga. És néhány napot ott töltenek, és mivel töltik az időt? Úgy tűnik, hogy nyomozással. És ennek a nyomozásnak mi az eredménye? Hogy megtudták, hogy kinn a városkapunk kívül, kicsit olyan föld alatti mozgalom szerűen, össze szoktak jönni imádkozni. És jön szombat napja, és mit fognak ezek az apostolok csinálni? Mármint az apostol és a munkatársai, megkeresik az imádkozókat. Hova viszik az örömhírt először? Hát nyilván azokhoz, akik várják. És onnan lehet tudni, hogy várják? Hát onnan, hogy imádkoznak. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hát erre nem voltunk fölkészülve lelkileg, ugye? Kiderül, hogy van egy női imakör. Asszonykör. Ezek általában gyanúsak szoktak lenni a férfiak számára. Bocsánatot kérek minden női hallgatómtól, nem szeretnék senkit bántani, de általában úgy szoktuk ezt tekinteni, hogy ezt akkor intézzék ők maguk. Pál nem gondolta így. Milyen érdekes, később ő fogja majd leírni először, hogy Krisztusban nincs sem nő, sem férfi, sem szolga, sem szabad, csak Krisztus van, sem zsidó, sem görög természetesen, és itt ő ezt gyakorolja. Ha bizonyságtételre ide küldte őket az Úr, és a másik oldalon asszonyok ülnek, akkor ő nem fogja megakadályozni Isten lelkét, hogy a bizonyságtétel megszólalhasson. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lidia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíboráros, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Nagyon keveset tudunk Lídiáról. De ami ide van írva, ez az istenfélő asszony, ez azt jelenti, hogy nem volt héber származású, de zsidó hitre tért, mármint az egyedül élő Istent akarta megismerni, még pogány hátterével. Prozelita. És körötte úgy tűnik, hogy még egy imakör is alakul. Tehát ennek az asszonynak valóban éghetett a szívében a vágy az élő Isten után. És amikor meghallja az evangéliumot, hogy Krisztus többé nem ígéret, nem egy majd eljövendő lehetőség. Hogy is olvassuk? Kinyílik a szíve. Milyen sokszor pont ez a baj. Mi az embereknek a fejét próbáljuk elérni minden áron, hogy hát, hogyha valamilyen módon meg tudjuk őket győzni. Ennek az asszonynak a szíve nyílik ki, de elég lendületesen nyílhat, ezt abból gondolom, hogy amikor pedig háza névével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. A az egész háza népe. Ami azt jelenti, hogy Lídia hazament, magával cipelve az apostolt, meg a munkatársait, és két dolgot mondott el. Megtaláltam a Krisztust. Ez az egyik. A másik. Mostantól imaház lesz a házunk. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolog. Mert hogy mostantól nem a városkapun kívül fognak imádkozni, hanem bázis lesz ennek a kofának a háza, bocsánat a szóért, hiszen ő egy bíborárus, kereskedő, egy gazdálkodó ember, akinek eddig az üzlet lehetett az életének a lényege. Most pedig Krisztus lesz az életében és a családjában is a középpont. Így indul majd a macedón misszió. Vajon nálunk is el tudna valamit kezdeni az Isten? Rajtunk keresztül. Tessék ezen elgondolkozni.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Olvasó sarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Mit jelent ma jelen lenni? Központban a gyülekezet. Timothy Keller, gyülekezet a központban. Evangéliumi szolgálat a városban. Ez a kötet a Harmat és a Calvin, valamint a Luther kiadó közös gondozásában jelent meg 2019-ben. Amikor belépek a templomunk ajtaján, néha fájó csend fogad. Látom az üres padsorokat, hallom a falak közé záródott múlt emlékét, érzem, ahogy a hajdani közösség ereje lassan kifakul. Szeretett gyülekezetem, amely egykor élettől lüktetett, most mintha fáradtan szuszogna. Mégis, miközben szívem összeszorul, valami más is történik bennem. Nem enged a remény. Hiszem, hogy az evangélium, amely egykor életet adott, ma is képes új szívként dobogni bennünk. Ezért keresem, hogyan lehet újra központtá válni. Megvan-e az élő test, ahol Krisztus szava lüktet? Amikor a kezembe vettem Timothy Keller Gyülekezet a központban című könyvét, úgy éreztem, mintha valaki megszólított volna a szívem mélyén. Mintha valaki kimondta volna azt, amit hónapok, évek óta hordozok, hogy a gyülekezet nem haldokló múlt, hanem Isten szeretetének jelenléte, amely képes újjáéleszteni a legfáradtabb közösséget is. Ez a könyv számomra nem elmélet, hanem útmutatás arra nézve, hogyan lehetünk újra közösség, hogyan lehet az evangélium a gyülekezet szívverése. Ahogy olvastam, egyre inkább hittem, igen, a mi gyülekezetünkben is van jövő. Nem azért, mert nagyok vagyunk, nem azért, mert erősek, hanem mert Krisztus áll a központban. Ő az, aki életet ad. Ő az, aki fényt gyújt. Ő az, aki megmutatja, a gyülekezet nem múzeum, hanem otthon, nem haldokló emlék, hanem élő jelen. És én ezért akarok küzdeni, ezért akarok hinni, ezért akarok imádkozni. A modern világ zajos közege, a nagyváros fényei, az utcák zsivaja, a falvak csöndje és az apró közösségek lüktetése mind kérdéseket vetnek fel a keresztény egyház számára, mit jelent ma jelen lenni. A három jelentős keresztény kiadó közös gondozásában megjelentetett kötet arra hív, hogy újra értelmezzük a gyülekezet helyét. Ne egy periférián működő intézményként, hanem az evangélium élő központjaként. Azt is jelzi számunkra, hogy nem csupán egy külföldi teológiai munka átvételéről van szó, hanem egy olyan látásmód befogadásáról, amelyet itthon is központinak tekinthetünk. A könyv kérdései és válaszai nem csupán a városi gyülekezetre érvényesek, hanem a legkisebb vidéki közösségekre is, hiszen mindenütt jelen van az evangélium kihívása és öröme. Keller gondolatmenete az evangélium szívveréséből indul ki, amely nem hagyományőrzés, nem erkölcsi rend, nem identitáspolitika, hanem a Krisztusban megjelent örömhír. Az evangélium mindig kettős mozdulat, egyszerre ítél és felemel. Megmutatja, hogy bűnösök vagyunk, de kegyelmet is kínál. A gyülekezet csak akkor élő, ha ebben a szívverésben él. Ha az evangélium helyett hagyományra, vagy puszta vallásos aktivitásra épül, elnémul. Ha az evangéliumot szórakoztató programokkal próbálja helyettesíteni, elveszíti a középpontját. Azt gondolom, ezt tudja minden gyülekezet vezető szolgája, mégis olyan jó olvasni, ráeszmélni, elgondolkodni, mit is jelent számunkra az evangélium központúság. Esetleg azon gondolkodni, hol fenyegeti a gyülekezetünket a veszély, hogy hagyományőrző szokássá vagy hobbi közösségé váljon. Mindezt megválaszolva talán elénk jön a megoldás. Hogyan lehet a kegyelmet és az igazságot egyensúlyban hirdetni? A város a sokféleség, a találkozás és az ütközés tere. Keller azonban nem riad vissza. Szerinte éppen itt van a kereszténység egyik legnagyobb lehetősége. A város nem ellenség, hanem küldetés. A gyülekezetnek nem visszavonulnia kell, hanem belépnie a nyilvános térbe, ahol Isten szeretete megszólalhat. Mondjuk a nagyvárosban egy nyitott, kérdezni engedő alkalmon a fiatalok számára, ahol nem kész válaszokat akarnak rájuk erőltetni, hanem párbeszédbe hívják őket. Vagy a kisebb településeken, egy közösségi est a templom udvarán, ahol a helyi lakosság találkozhat, beszélgethet, és közben megtapasztalhatja a gyülekezet nyitottságát. Nem bezárkózásra, hanem nyitott dialógusra van szükség. A gyülekezet nem élhet buborékban. Keller hangsúlyozza, hogy meg kell érteni a kortárs kultúrát, mindeközben nem szabad megfeledkezni a hitről, hisz az nem helyettesíteni hivatott azt. Az evangélium nem a kultúra ellenében szólal meg, hanem abba beleszövődve értelmez, világát, kihívást intéz. Egy kisebb településen kiállítást lehet rendezni a helyi festők műveiből, így a közösség teret ad a művészetnek, miközben tanúságot tesz arról, hogy Isten szépsége minden alkotásban felragyoghat. Egy nagyvárosi gyülekezet részt vehet a szegénységről, lakhatásról vagy hajléktalanságról szóló közéleti párbeszédben, mert hisz abban, hogy az evangélium társadalmi felelősséget is jelent. Felmerül a kérdés, vajon a mi gyülekezetünkben lehet-e evangéliumi párbeszédet kezdeni? Vannak-e ennek kockázatai, vagy a gyülekezet teljesen elzárkózik ettől? Tudjuk ugye, mindnyájan, hogy a gyülekezet egy közösség Krisztus teste, nem szervezet. Keller számára a gyülekezet több, mint szervezet. Élő test, család, kapcsolati háló. Azt is megfogalmazza, hogy az emberek ma nem intézményekhez kötődnek, hanem közösségekhez. A gyülekezet vonzereje nem a struktúrában, hanem a kapcsolatokban van. Elfogadásban, bizalomban, testvéri szeretetben. Lehet közösen főzni, kézimunkázni vagy ifjúsági sportrendezvényeket tartani, hisz ez mind a közösség formálás eszköze. Indulhatnának mentorprogramok, ahol idősebb hívők kísérik a fiatal felnőtteket vagy házaspárokat. Felvetődik a kérdés, hiszem, nem csak bennem, hogyan lehet a gyülekezetben olyan kapcsolatokat építeni, ahol az emberek valóban otthon érzik magukat. A missziónak új arca kell legyen. Keller könyvének csúcspontja a misszió újragondolása, amely nem program, hanem életforma. A misszió nem akkor történik, amikor szórólapot osztunk, hanem amikor egy tanár hűségesen szereti a rábízott gyerekeket, amikor egy munkás tisztességesen végzi a munkáját, amikor egy vállalkozó méltósággal bánik a dolgozóival. A gyülekezet feladata, hogy erőt adjon ehhez. A tanító, a hitoktató, aki hivatásában tükrözi Krisztust, ugyanúgy misszionárius, mint egy nagyvárosi cégvezető, aki felelősséggel irányítja munkatársait. A gyülekezetnek mindkettőt támogatnia, bátorítania, imádságban hordoznia kell. Ez a könyv nem receptkönyv, hanem látás. Nem sablonokat kínál, hanem új szemléletet. A gyülekezet legyen központ, ahonnan az evangélium sugárzik a településen, a társadalomba és a kultúrába, az egyéni életbe és a közösségbe egyaránt. Ez a látás minden közösségre érvényes, kicsire és nagyra, régire és újra. Végszóként álljon itt egy indoklás, miért érdemes kézbe venni a kötetet. A gyülekezet a központban nem csupán olvasmány, hanem hívás. Kedvcsináló abban az értelemben, hogy megmutatja, a gyülekezet Isten jelenlétének központja lehet mindenütt, ahol élő emberek keresik a reményt. A könyv nem bezárja, hanem kitárja az ajtót, az evangélium szabadságát, a kultúrával folytatott párbeszédet, a közösség melegét, a misszió életformáját kínálja. Ez a könyv útmutatás lehet a lelkipásztoroknak és szolgálóknak, inspirációként szolgálhat a teológusoknak, buzdíthatja a gyülekezeteket, sőt, reményt adhat azoknak is, akik keresik az élet értelmét. Timothy Keller könyve azért kedvcsináló, mert a gyülekezetet nem a perifériára száműzi, hanem visszahelyezi oda, ahova mindig is tartozott, a központba. A jövőt Krisztus adja. Ő az, aki középen áll. Ő az, aki köré újra gyűlhetünk. Ő az, aki reményé változtatja a könnyeket. És ahogy leteszem a könyvet, újra feltekintek. Látom, hogy a padok még mindig itt vannak, hogy az öreg falak még állnak, de a szemem előtt már nem pusztulás, hanem ígéret sejlik. Ígéret arra, hogy Isten lelke képes újat kezdeni, képes szíveket ébreszteni, képes életet fakasztani ott is, ahol minden kihunyni látszik. Ezért sírni sem szégyen, mert a könnyek között is ott csillog a remény. Remény, hogy a gyülekezet, bármilyen kicsiny, fáradt vagy sebzett, az ő szívének középpontjában van. És ha az Úr Jézus szívében ott vagyunk, akkor biztos, hogy lesz holnap. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Olvashatjuk az első Tesszaloniki levél 5. fejezetében. Soli Deo Gloria. Timothy Keller, gyülekezet a központban, evangéliumi szolgálat a városban című kötetét ajánlottam kedves hallgatóinknak, amely 2019-ben jelent meg, a Harmat, a Calvin és a Luther kiadók közös gondozásában.
0: Olvasósarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Hogyan lelhetsz békességre? 5. rész. Bízzál az Úrban. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. A Bibliában ez áll. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5-től a 6. versig. Isten azt akarja, hogy bízz benne. Ha magad próbálsz rájönni a helyzet megoldására, akkor nem benne bízol, és nem lesz békességed. Tudnod kell rábízni az egészségedet, a pénzedet, a kapcsolataidat és a jövődet, azaz mindent. Isten sohasem hibázik. Ami az életedben történik, az mind beleillik a rád vonatkozó tervébe, még azok a problémák, nyomorúságok és bajok is, amelyeket saját magadnak okozol. Az Úr mindent tökéletesen beleilleszt rád vonatkozó tervébe. Tőled annyit vár csupán, hogy benne bízz a helyet, hogy mindent magad próbálnál kitalálni, vagyis ismerd el, hogy ő mindent kézben tart. Ha így teszel, megígéri, hogy egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 6. vers. Amikor magunk igyekszünk irányítani az életünket, találomra kiválasztott ösvényeken indulunk el, telve bizonytalansággal. Ezt tegyem vagy azt, ide menjek vagy oda? Ez pedig szorongáshoz vezet. De amint az Úrba vetett bizalmadat, ő kezdi egyengetni ösvényeidet, így azok szorongás helyett sikerre vezetnek. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6-tól a 7. versig. Figyeld meg a sorrendet! Előbb az imádság, utána a békesség. Ha nem imádkozol, akkor valószínűleg aggódsz, az aggodalom pedig hitványérzelem, felesleges és hiába való. Amikor tehát egyre fokozódik rajtad a nyomás, ne ess pánikba, hanem kezdj imádkozni. Meglátod, az imádság kiváló stresszoldó.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóim. Ugye találkozták már olyannal, amikor valaki, akiről azt gondoltuk, hogy egyébként nagyon határozottan képvisel egy bizonyos értékrendet, egy bizonyos hozzáállást, egy bizonyos lelkiséget, és ez nagyon messze van az Isten igéjének a hozzáállásától, lelkiségétől, értékrendjétől, egyszer csak, minthogyha valami különleges dolog történt volna vele, azt mondja, hogy igazából mindig is tudta, hogy valami mást kellene tennie. Mindig is érezte, hogy ez így nem lesz jó. Hogy előbb-utóbb valamilyen módon elszámoltatással tartozik ezzel az egésszel. Legkülönlegesebb módon kórházi ágyak közelében lehet ilyesmivel találkozni. Általában akkor is, inkább úgy, hogy valaki négy szem közt marad egy szobatársal. Nekem is volt már ilyen élményem, és nagyon megrázó, amikor egyszer csak úgy lelepleződik a lélek. Mikor egyszer csak kiderül, hogy belül ott van az a tudat, hogy kell lennie egy felső hatalomnak. Lehet, hogy még Istennek se nevezi az illető, aki előtt egyszer majd el kell számolni. Pál apostol a rómaiaknak valami ilyesmiről írt. Tessék csak nézni. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkozásukba, és értetlen szívük elsötétedett. Látszólag akár azt is lehetne kérdezni, hogy mi köze az evangéliumnak ez a szörnyű felsoroláshoz. Nagyon egyszerű. Isten az evangéliumot nem a jó emberiség további javítására vagy megdicsőítésére küldte nekünk ide. Az evangélium az azt jelenti, hogy van szabadító. Azt is írja Pál, nem szégyellem az evangéliumot, mert minden ember üdvössége az, és ez az üdvösség szó az eredeti szövegben nem csak üdvöt, hanem szabadítást, szabadulást is jelent. Az azt jelenti, hogy volt egy életmód, egy életforma, egy hozzáállás, egy viselkedés, egy gondolkozási készség, képesség, vagy ebben a tekintetben egy attitűd, hogy ezt az idegen szót használjam. És én rájöttem, hogy ez rossz. És éppen ezért fogadom el Istennek a Krisztusban felajánlott kegyelmét, hogy ettől engem megszabadít. Különös kép az, amit Pál apostol használ, azt mondja, hogy Isten a világ értelmes vizsgálata révén, a világ teremtményeinek az értelmes vizsgálata révén megismerhető, felismerhető, úgy is mondhatnám, hogy beismerhető. Megadatott, hogy néhány héttel ezelőtt magas hegyek között sétáltunk. És a magas hegyek között, 2000 méter fölött, egyszer csak gyönyörű, vörös, barna, bordó árnyalatokban pompázó hegyoldalhoz értünk. És azon a hegyoldalon áfonya adta ezt a különleges színvilágot, vörös áfonya is, még itt-ott kék áfonya szemeket is lehetett találni, és közben apró pici virágok. Messziről úgy nézett ki, hogy sárga, aztán kész. És amikor lehajoltam, akkor az apró pici virág nem csak sárga volt, hanem mintha minden szirom külön be lett volna keretezve egy vöröses árnyalattal. Belül még különleges erezetszerű is látszott. Egy egészen picit más színben. Csoda szép volt. Azt mondják azok, akik nem Isten teremtő munkájában hisznek, hanem úgy gondolják, hogy ez az egész csak úgy valahogy kialakult, hogy ennek általában az ismertető jegye a funkcionalitás. Tehát minden azért jött létre, azért alakult ki ilyenre, hogy jobban el tudja látni a funkciókat. Mondjuk jobban oda csalogassa a beporzásra szükséges bogarakat illatával, színével, bármivel. Azon gondolkoztam, hogy vajon, aki ezt közelről nézte már, pláne ha esetleg nagyítóval nézte, elgondolkozott már azon, hogy semmilyen funkciója nincs ezenek a gyönyörűségnek, meg cirádának, meg bekeretezésnek, meg árnyalatoknak, hiszen az illata ugyanolyan, és nem valószínű, hogy egy fehér virág és egy narancssárga, na meg egy lila és bordó, vagy az, amelyik ezeket a színeket úgy önmagában viseli magán, más és más szinten érné el a bogarakat. De Istennek tetszett ilyenre formálni. Aztán, amikor végig gondolja az ember azt, hogy mennyire sokrétű ez a világ, és ott a hegyeken, amikor mélyeket lélegzik az ember, és érzi azt, hogy megtelik a tüdeje friss levegővel, és látja pompázni a hegyeken mindenütt a fenyveseket, és arra gondol, hogy Isten valamilyen csoda módon gondoskodott arra, hogy az én tüdőm is tele lehessen a megfelelő, keverékű, oxigéndús levegővel, akkor eszébe jut az embernek szükségképpen, de hát a világ teremtményeinek értelmes vizsgálata révén Isten munkája felismerhet. De azt mondja a Biblia, hogy a probléma ott van, hogy nagyon sokan tudatosan ennek ellenére ellene döntenek az Istennek. Az is ide van írva, hogy nincs mentség. Aki felismerte Istent, aki érzi a szívében, vagy tudja, hogy kell lennie, annak szüksége lenne arra a tudásra is, hogy de akkor meg kell, hogy hajtsam a fejem előtte, mert akkor mindaz, amit ő alkotott, arra emlékeztet, hogy egyszer, mint teremtőm elé, nekem is oda kell állni. Az evangélium elmondja nekem, hogy nem állhatok oda, mert bűnös vagyok. De ide jött Krisztus, hogy ezt az áthidalhatatlan szakadékot a saját halála és feltámadása révén mégis áthidalja. Hogy az én megbocsáthatatlan bűneimet mégis megbocsássa, hogy az én elrontott életemet mégis helyreállítsa. Nem szégyellem az evangéliumot. És most ezt az evangéliumot szeretném továbbadni minden kedves hallgatómnak, minden kedves nézőmnek. Mert Isten azt akarja, hogy hitből, hitbe szóljon az evangélium. Magyarul az általam megismert Krisztus ne csak az én titkom maradjon. Azért szól az evangélium, hogy azok, akik keresik az utat, Krisztusban megtalálják. Ezért fogunk most imádkozni. Urunk, te tudod, hogy milyen nagyon-nagyon sokan valójában sejtik, tudják, hogy egyszer majd eljön a pillanat, amikor az élő Isten színe előtt kell megállni. És azt is sokan érzik és tudják, hogy az a sok csodálatos teremtmény, ami körülvesz bennünket, nem magától került ide. És mégis hesegetik sokan maguktól a gondolatát is, hogy térdet és fejet kell előtted hajtani. Nagyon kérlek, Uram, segíts, hogy az evangélium, Krisztus szeretetének, a bűnbocsánatnak a felajánlása, hadd érjen el minél többeket, hogy ne legyen igaz az, hogy sötét szívvel kell előre menni, elsötétedett gondolatokkal, Isten nélkül a világban, magunkra hagyva a világban, hiszen te nem akartál magunkra hagyni. Kérlek, Uram, add a te áldásodat, hogy kinyíljék a szív az evangélium előtt. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Emlékezzetek! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 23 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 44 perc. A Tórából ezen a héten a Shlach Lechá heti szakaszt olvassák fel a sinagógákban, amelynek jelentése: küldjél magadnak kémeket, akik, ha nektek tetszik, földerítik Kánaán országát. Mózes 4. könyve 13., 14. és 15. fejezet. Igei gondolat a heti szakaszból. Emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket, sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Mózes 4. könyve 15:39-41. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét. Mindössze 10 eltévejedett küldött, hamis jelentése elég volt, hogy a nép még 40 évig a pusztában maradjon. Nem bűn, hiba volt, fejtik írásában Szerdó Szervin rabbi a Shlach Lechá heti szakasz kapcsán. Különös drámai helyzet. A zsidó nép ott áll az ígért föld kapujában. Még fülükbe cseng Isten Ábrahámnak tett ígérete: én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Ur Kázdimból, hogy neked adjam az országot örökségül. Mózes 1. könyve 15:7. Ott voltak mind a Színáj hegy lábánál, és hallották Isten hangját: én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Mózes 2. könyve 20:2. Tele voltak bizalommal, és hittek az örökkévalóban és szolgájában, Mózesben. Mózes 2. könyve 14:31. És akkor történt valami. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Most vasárnap, június 14-én több helyen lesznek istentiszteletek. Kiskunhalason, a zsinagógában, Kecskeméten, a temetőben, Székesfehérváron, szintén a temetőben, Kápolnásnyéken, Hódmezővásárhelyen, Gyöngyösön, Győrben ugyancsak. Ugyanígy Esztergomban is, szintén a temetőben. Miskolcon, az Avasi temetőben. Karcagon is kezdődik az istentisztelet, a temetőben és a zsinagógában. Tatán, a temetőben, Tatabányán, az emlékhelyen. Komárom, Révkomáromban, az Aranyember utcai temetőben. Közös gyertyagyújtás a zsinagógában, az Ötvös utca 15-ben. Június 15-én hétfőn a Baújszánton megemlékezés lesz. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányt kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumában, és ott a 11. fejezet 28 és 29. versében a következőképpen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.

Mennyei édesatyánk az Úr Jézusban, köszönjük neked, hogy újra és újra emlékeztetsz arra bennünket, hogy azért küldted el a te fiadat, hogy nekünk legyen megnyugvásunk, legyen békességünk, legyen reménységünk, bűnbocsánatunk, hogy megismerjük a te kegyelmedet. Segíts, hogy miközben beszélgetünk, előveszük a te ígédet. Úgy tudjunk arról szólni, hogy aki harcok között van, nehézségek között, imádságban keresi a te nevedet, a te utadat,

0: jó, legalábbis azt hisszük, de néha megtapasztaljuk ezekben a hatalmas nagy viharokban, ezekben a mélypontokban, hogy Isten milyen közel van hozzánk. Kudarcok nélkül úgy gondolom nem tudunk Isten országába kerülni, mert a kudarcok és ezek a viharok, ezek a mélypontok is Isten nevelési eszközei lehetnek. És olyan jó látni, amikor néha visszatekint az ember az életútján évekkel, évtizedekkel később, és egy-egy ilyen mélypontot az Isten jelenlétével tud feldolgozni. Igen, amikor benne vagyunk a nehézségben, amikor hajótörést szenvedünk, amikor harcolunk, akkor úgy gondoljuk, hogy az a legfontosabb dolog az életünkben. Pedig lehet, hogy ezekben a mélypontokban alkalmassá tesz Isten bennünket arra, hogy megálljuk, újra gondoljuk a helyzeteket, Isten becsuk előttünk egy ajtót, mögöttünk kinyit egy másik ajtót, és az életünk pedig folytatódik, de már más értékrendszerrel. Nézzük, hogy a Márk evangélium 4. fejezet 35. versétől a 41. verség bezárólag az élet viharairól mit is mond számunkra. Székely Marika.
1: Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak magyarázatot adott. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Akkor felébresztették, és így szóltak hozzá: mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki az, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?
0: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy egy bizonyos jelenet van, és ebben a jelenetben azok az emberek, akik hivatásszerű hajósok voltak, csónakosok voltak, azok is megrettentek, és az, aki csupán rabbi volt, az úrrá tudott lenni a helyzeten, nyilván Isten segítségével. Sokszor mi is így vagyunk, hogy azt hiszük saját szakmánkban, saját hivatásunkban mi már mindent ismerünk. És akkor az Isten rámutat saját hivatásunkon, szakmánkon keresztül egy viharon az arra, hogy nem biztos, hogy mi még mindent ismerünk. Anikó.
2: Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a történet, hogyha nem lenne itt egy fejezetszám, úgy folytatódna, hogy és átmentek a túlsó partra a gadaraiak földjére. És hát ott ugye tudjuk, hogy két megszállottal találkozott az Úr Jézus, akik már a parton kiabáltak, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy gyötörj minket, mert az ördögök pontosan tudták, hogy kivel van dolguk. Tehát ebből azt kéne, én úgy gondolom, megfigyelnünk, hogy néha a viharok mögött lehet, hogy nem is csak olyan véletlenszerű események vannak, hanem lelkünk ellensége, az ördög meg akarja akadályozni minden áron azt, hogy emberek találkozzanak Jézussal és megszabadulhassanak. Ennek érdekében, ha kell, hatalmas vihart korbácsolt a Genezáret tavára, mégpedig olyat, hogy valóban a tapasztalt hajósok is megrémültek, tehát az nem lehetett valami olyan átlagos vihar, hanem annál sokkal nagyobb. Tehát észre kell vennünk, hogy az ördög mi mindent mozgósít annak érdekében, hogy az Úr munkáját megakadályozza. És lehet, hogy mi is azért kerülünk időnk

0: egyébként nehéz helyzetbe, mert nálunk is meg akarja akadályozni azt, hogy egyrészt mi győztesek legyünk, másrészt, hogy rajtunk keresztül az Úr munkálkodhasson. De annyira jó dolog az, hogy tudhatjuk azt, hogyha Jézus ott van velünk, akinek még a viharon is hatalma van, akkor ő a győztes. Neki engednie kell a szélnek, a tengernek és a sátánnak is.
1: Köszönöm szépen, István!
2: Anikónak a ördögi oldalát én a jézusi oldalra vetném össze, ugye. Meglepő az, hogy Jézus ott a hajóban. Ugye azt írja a tanulmányunk is, hogy ez az egyetlen olyan feljegyzés a Bibliában, ahol Jézus alszik. Állandóan munkában volt, tevékenykedett, ha nem jól aludt, akkor pedig imádkozott általában. És ebből a szempontból az sem mellékes, hogy hol aludt. Ugye a csónak hátuljában, ahol a vezetőnek a helye volt. A csónak irányítája jönnek a vezetőnek helye volt. És ebből a szempontból azért is érdekes a tanulmányok kételkedése, mert ők is egy tapasztalt hajósok voltak. Nem először kerültek, gondolom, a viharban. Nem tapasztalható voltak, de lehetett valakire mutogatni emberi szempontból nézve, hogy hát ő ül a vezető helyen, hát neki kell a csónakot vezetni, hogy átérjünk a másik oldalra. De tulajdonképpen nem ez történt, mert tulajdonképpen a kérdésükben, amit feltettek, ugye azt olvasszuk, hogy mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Tehát emellett van egy nagyon fontos tulajdonság, ez a kételkedésnek a tulajdonsága, hogy abszolút megkérdőjelezik, hogy Jézus jellemét, hogy így mondjam, a szeretetét, tehát a Jézus szeretetet. És az is érdekes a számomra, hogy az Jézus ezt nem kommentálja. Mi azt várnánk, hogy most majd magyarázatot, tehát hogy miért aludt meg, miért volt, hogy csendesítette le, stb. Ő nem cselekedett, tehát én úgy foglalnám össze, ez egy tulajdonképpen egy lecke volt a tanítványok számára, még például a hit leckéje, hogy hiszek-e, vagy nem hisztek a Jézusban.
1: Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors megjegyzés. A Biblia kritikusok felhozták pont ezt a történetet, hogy ilyen hajó nincs Izraelben, és ilyen hajó nem volt, mert nincs olyan hajó, ahol aludni lehet. És ez egy viszonylag néhány fős hajó volt. Néhány évvel ezelőtt a Genezáret tavánál is ez a nagy szárazság nagyon megcsappantotta a víznek a színét, és a parti kiszáradt területen találtak egy ilyen hajót, sőt, nem csak, hogy ilyen hajót találtak, pontosan olyan hajót, ami az evangéliumban szerepel, még nem csak a hajóteste, hanem még az a textília is, ami az első században keletkezett, vagy első századból származik, még az is megvolt a hajón. Ez csak érdekességképpen mondom. Apa László testvér.
3: Nagyon különleges az, ahogy a tanítványok viselkednek a viharba, és én nem tudom, hogy ők mire gondoltak, amikor ébrezgetni kezdték Jézust, hogy ébredjen fel, és még aztán is mondják neki, hogy mester, hát el fogunk lassan veszni. Nem tudom, hogy képzeltek el, hogy hogy fogja megmenteni őket. Mert hogy az ő fejükben nem az járt, hogy le fogja csendesíteni a tengert, én biztos vagyok benne, hiszen hogyha az járt volna a fejükben, hogy Jézus, amikor megébred, majd parancsot ad, és a tenger hirtelen elcsendesedik, akkor utána nem ijednek meg attól, hogy a tenger elcsendesedett, mert előtte féltek, hogy elvesznek, aztán meg megijednek, hogy hát hogy van ez, hogy... És nagyon sokszor van így a mi életünkben is, hogy belekerülünk egy viharba, és aztán oda megyünk az Istenhez, hogy hát Uram, meg kellene oldani ezt a vihart, hát lassan összeroppanok alatta, és Isten nem biztos, hogy úgy oldja meg, ahogy azt én gondolom, vagy azt én képzelem el. És nagyon vigyáznom kell, hogy nehogy megijedjek az Istentől, hogy Uram, hát ezt hogy oldottad meg? Hát ezt én nem is így képzeltem el. Mert Istennek vannak olyan megoldásai, ami meglepetést tud okozni számunkra.
1: Különösen a viharban.
3: Tibor?
4: Én itt hadd kapcsolódjuk ahhoz, amit az előbb László mondott, és tudjátok, én rendkívül szeretem a gyakorlati dolgokat, és nagyon nem szeretem az íróasztal szagot a történetek hátuljába. Vagyunk itt annyian férfiak, hogy lássuk be becsületesen. Mit szeretünk volna? Hát az, hogy fogjon Jézus legalább valamit, ha kell a két tenyerét, és lapátolja kifele a vizet a csónakból, mert mindjárt megtelik. Ennyi, és hogyha legalább egy bögre vagy valami ehhez hasonló van, akkor azzal, de az a lényeg, hogy ne merüljünk el. Tehát ez a nem törődsz azzal, hogy elveszünk, ez valószínűleg azt jelenti, hogy hogy képes ebben a helyzetben valaki aludni. És ha megengeditek, hogy is van, önmagát megüresítette, megalázta magát, és emberekhez lett hasonlóvá. Én voltam olyan kimerült, hogy nem bírtam megmaradni a talpamon. Emlékszem egy őrségre, még katonaságnál, akkor már nagyon sokadik őrség volt, és láttam, hogy jön a váltás. Jeleztem nekik a toronyból, hogy látom őket. Ők is jelezték, hogy ők azok, tehát tudjam, hogy jönnek. És mikor odaértek, engem mélyen alva találtak. Az, hogy ebből nem lett nagyobb baj, ez külön ajándék. De addigra olyan kimerült voltam, hogy szó szerint azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, amikor fölébresztettek, és máig nem tudom, hogy az alatt a körülbelül 3 perc alatt, amíg azt a távolságot megtették, amikor én jeleztem nekik, hogy alhattam el állva, mint a fuvaros ló mélyen. Tehát van olyan, amikor az ember van egy olyan kimerültségi szinten, az más kérdés, hogy az Úr Jézus, amikor fölébred, akkor nem keresi a maga körül a világot. És még egy dologra hadd irányítsam a figyelmet. Milyen tengeri vihar is az, amelyekről nem csak azt jegyzi le a Biblia, hogy megállt a vihar, hanem hogy az evangéliumokat tessék majd megnézni, tükör sima lett a tenger, és hatalmas csendesség lett. Tehát itt valami több van egyszerűen csak annak, hogy elült a szél.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Azért kellenek az életünkben a viharok, hogy jobban tudjuk értékelni a csendes napsütéses időszakokat. Mert ha mindig csak a nap sütne fölöttünk, és a problémák elkerülnének, akkor bizony nagyon eldeformálódnánk. A másik, amit mondanék, hogy bármilyen helyzet van, Isten gondviselése sosem szűnik meg. És volna még egy harmadik is, de nem tudom, hogy illik ebből kiindulni, illetve hogy jó-e, ha ebből indulok ki. Végül is Keresztelő János Jézus úgy mutatta be, mint Isten bárányát, mint Isten követét. A tanítványok erről tudtak. Tehát tudták azt, hogy Jézus nem akárki. Akkor mi kellett annyira kétségbe esniük?
1: Köszönöm szépen. Gyula?
6: Én a reménytelenség irányából szeretném egy kicsit megközelíteni, hogy hát mi is 21. század világa, ha mi nem tudjuk elképzelni, hogy ebből a reménytelenségből van remény, akkor sokszor föladjuk. És valahol Jóisten, az Úr Jézus azt is tudta, hogy ott vihar lesz. Ebben a viharban a hitüket is szerette volna megerősíteni, mert a tengerpart túloldalán már láthatjuk, hogy ott a komolyan a hitről kapnak a tanítványok leckét. És hát itt hinni a reménytelen helyzetbe, és nem a saját logikám szerint gondolkodni, ez nagyon nagy kérdés, hogy teljesen Istenre bízom magam. És elhiszem, hogy meg tudja tenni. Hát itt tapasztalt hajósok voltak, ott volt Péter, tehát náluk nem volt probléma. Gondolom, hogy küszködtek egy darabig a vízzel, csak elmélkedek. És mikor már látták, hogy mindennek vége, hát akkor rohannak, mikor jaj, Istenem, probléma volt.
1: Köszönjük szépen, László.
3: Még csak egy gondolatot engedjetek meg ide ehhez, hogy megjegyzi a Szentírás, hogy amikor elindultak a partról, akkor nem csak ők indultak el, hanem más hajók is elindultak vele. Aztán megjön a vihar, és amikor lecsendesíti Jézus a tengert, akkor nem csak ott a hajó körül csendesedik le, hanem a teljes. És ez olyan különleges, hogy amikor az életem viharba kerül, és aztán jön Isten és lecsendesíti az életem viharát, ebbe az áldásban nem csak én részesedek, hanem a családom, hanem a barátaim, hanem a környezetem. Mások is élvezik azt a csodálatos isteni kegyelmet, hogy egy másik embernek az életébe Isten megnyugvást adott, lecsendesítette, és ez annyira csodálatos, és olyan sokat mondó az Isten szeretetéről.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
4: Ez nagyon messzire kanyarodna el, mert az összes többi hajóról nem tudjuk, hogy átmentek volna Gadarába. Mint hogyha ez úgy megrostálta volna rendesen, hogy ki szeretne Jézussal menni, de ez mondom messzire szalad el nagyon ez a gondolat, de nagyon aranyos gondolat, és köszönöm. Viszont én arra gondoltam, hogy érdemes azt végig gondolni, hogy miért félnek. Hát azért, mert reflex is van a világon. És hirtelen egy életveszélybe körülő ember nagyon ritkán tud hideg vérrel és hideg fejű hittel gondolkozni. De ez nem azt jelenti, hogy nem kéne, de nagyon fontos, hogy tudom azt a választ adni egy adott helyzetben, ami a hitemből fakad, nem pedig a biológiai reflexeimből.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Ugye az emberi tehetetlenség a természet erőivel szemben. Tehát amikor emberileg megpróbálunk valamit tenni, de hát az vajmi kevés. És amikor ébrezgetik Jézust, akkor azt mondják, hogy nem törődsz velünk. Hát Jézust nem féltették, hogy ő is esetleg ebbe a viharba meghal. Mert hát ugye a tanítványok sok minden csodát végig éltek már, de még nem volt ott az idő, hogy mindenről tudjanak Jézus életének befejezéséről. És amikor azt mondja Jézus, hogy hát még mindig nincs hitetek, tehát amikor félünk, akkor gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztus az, aki ott van mellettünk, aki mindenről tud, akkor ennek a félelemnek át kell fordulni a hitünké, hogy ott van és a megoldás nála van.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
0: Én hallottam ezzel a történettel kapcsolatban egyszer egy nagyon frappáns és nagyon rövid mondatot, hogy Isten néha, Jézus néha a vihart csendesíti le, máskor a hajóst, és van, amikor erőt ad úszni.
1: Nagyon jó. István?
2: Csak még egy megfejthetetlen gondolatot tennék közkincsé, hogy más megítélésre leesik ez, amikor fizikailag ott van mellettem Jézus, és úgy félek, mintha nincs fizikailag mellettem. Ez is egy érdekes, messzeveszhető gondolat, hogy megfejthetetlen a számunkra. De ez is egy epizódja a történetnek.
1: Igen. Köszönjük szépen.
5: Annyit fűznék az István által elmondottakhoz, hogy abból az derül ki, hogy Jézusban csak az embert látták, és nem azt a másolakit, amiben mi hiszünk.
1: Köszönöm szépen, mert mi már a dolgok végén vagyunk, ő meg a dolgok elején voltak még. Jól felkészülten. Márk evangéliuma 5. fejezet 21. versétől a 34. verséig. Tokics Marika.
8: Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, ő pedig a tengerpartján maradt, akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő állat ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogy tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva, légy egészséges.
1: Köszönöm szépen. Szóval itt is azt látjuk, hogy vannak problémák, vannak kudarcok, és ott van Isten, aki ezekből a kudarcokból egy más életet, élethelyzetet formál. És ez így van a mi életünkben is. Anikó?
0: Én ahogy ezen a történeten gondolkodtam, eszembe jutott nagyon sok beszélgetés és személyes tapasztalat is, hogy amikor az ember úgy hirtelen nagy betegségbe kerül, akkor, és úgy bizonytalannak kimenet, legalábbis elsőre úgy tűnik, akkor valahogy nagyon kikristályosodik, hogy mi az életben az igazán lényeges dolgok, és mi az, ami mulandó. Édesanyák például többször mondták nekem szinte könnyek között, hogy csak adja, annyi erőt adjon a jó atya, hogy fölneveljem a gyerekeimet, hogy még legyen hozzá erőm. Például aki betegségbe került. Tehát lehet, hogy néha ezek a nagyon nehéz élethelyzetek azt a célt is szolgálják, hogy különbséget tudjunk tenni a múlandó és az értékes, a lényeges dolgok között az életben. Még ha hozzáteszem, ezt egyáltalán nem kívánja senki magának, mert nem ez a Isten se ezt szánta nekünk. De azért segítenek ezek a nagyon-nagyon nagy mélységek a tisztánlátásban.
1: Köszönjük szépen. Marika?
7: Ugye itt a történetben Jairus Jézus elé borul, és úgy kéri. Az asszony viszont nem elébe áll, hanem hátulról nagyon óvatosan közelíti meg. És ha belegondolunk abba, hogy milyen betegségen ment keresztül, hát nem volt egy fit állapotba. Tehát vonszolta magát méterről méterre, hogy közelebb kerüljön Jézushoz. És ugye hitt benne, hogyha hátulról egy kis érintést ad a ruhájára, akkor meg tud gyógyulni. És ugye a többiek, akik ott szorongatták Jézust, ők a csodákat nézni akarták, beszélni róla, az asszony meg személyesen átélni. És az asszonyról nem mondható azt, hogy nem tett meg mindent az egészsége érdekébe. Tehát amit lehetett emberileg, azt mind megtette, és amikor megérintette Jézus ruháját, akkor ugye meggyógyult. És Jézus, amikor kéri, hogy ki az, aki érintett, akkor remegve, félve borul elé, és azt mondja Jézus, hogy gyógyulj meg. Pedig már meggyógyult, de ez egy végleges gyógyulása, és hát, hogy a mi hitünk mennyire küzdi le az akadályokat annak érdekébe, hogy Jézushoz kerüljünk. Tehát ez egy példa nekünk, hogy az utolsó energiát is összeszedni, hogy elérjük Jézust.
1: Köszönjük szépen, István!
2: Számomra ez a történet is a hit példaképe kategóriába tartozik. Ugye két szereplője van, a Jairus és a vérfolyásos asszony. És hát van egy rossz párhuzamon, meg egy jó párhuzamon. A rossz párhuzamon azt, amikor azt állítom szembe, hogy tulajdonképpen egy zsinagóga előjárója, egy egyszerű asszonnyal áll szembe. Tehát itt lehetne ezt ragozni, de felesleges, hogy ki a nagyobb, ki érdemelt, jobb ellátása,
1: ki a tisztáltalan,
2: stb. A jó megközelítés az, amit mind a kettő, annak a hozzáállása, mert a őrös azt mondja, hogy tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. És ugyanakkor az azt, hogy meg mit mond, ha megérintem, csak a ruháját is meggyógyulom. Tehát megint az a központi elem, ez a hit, kinek van nagyobb hite, ezt én nem tudtam magamba eldönteni, megmondom, de hogy mind a kettőnek nagy hite volt, abban én biztos vagyok.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
8: A Jézus élete című könyvben Ellen White olyan szépen fogalmazza meg ennek a történetnek a lényegét. Azt mondja, hogy a megváltó meg tudja különböztetni a tömegnek a véletlenszerű érintését a hit érintésétől. És ennek az asszonynak hatalmas hite volt, és ezt a hit érintést Jézus megérezte.
1: Köszönöm szépen. László, aztán Gyula.
3: Olyan különleges számomra az, hogy Jézus nem engedi elmenni a nőt, hanem megáll. És azt mondja, hogy figyelek rád, és téged nem a ruhám gyógyított meg. Még véletlenül se. És ez nagyon fontos, hogy kiemeljük azt, hogy nem Jézus ruhájába volt az erő, nem a köntösébe volt az erő, hanem Jézusnak a személyébe. Mert a nőt, ha elengedi, akkor lehet, hogy megmaradt volna benne az, hogy hát ha csak a köntösét megérintettem, és már csak attól is meggyógyultam. Nem. Jézus minden esetben, és ez nekem nagyon tetszik, minden esetben kifejezi, akiket meggyógyított azok fele, hogy én szeretlek téged. Ez a szeretet gyógyított meg téged. És én ebből gyógyítottalak meg téged. És hogy szeretnéd tudatosítani ma is velem azt, hogy amikor engem lelki betegségemből meggyógyít, vagy akár fizikai betegségemből meggyógyít, és tovább tudok menni az életben, akkor Isten azt mondja el nekem, hogy én szeretlek téged. Én ott vagyok veled. És ha nem gyógyítottalak meg téged, akkor is szeretlek téged.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
6: Hát számomra az azt mondja, egy hithős, és meg volt arról győződve, hogy ha megérintés nem a ruhába bízott, hogy a ruhának van mágikus ereje, hanem elhitte azt, mivel mindent kipróbált, minden pénzét az orvosokra költötte, és hitt abban, hogy ha csak meg is érinti a Jézust, akkor ő meggyógyul.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Azon gondolkodom, kinek volt nagyobb a hite, Jairusnak vagy a századosnak? Jairus kérte, hogy menjen el a házába. A százados nem kérte, sőt azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj. De mind a kettőnek meggyógyult az a személy, akire kérte. Hát akkor nekünk a százados hitével kell rendelkezni, de az is jó, ha Jairuséval rendelkezünk.
1: Köszönöm, menjünk tovább. Jobbról lesz most szó, két biblia szövegünk lesz. Jobb 19. fejezet 23. versétől a 27. verséig, illetve a 23. fejezet 8. versétől a 12. verséig. Varga Gyöngyike.
9: Bár csak leírnák szavaimat, bár csak följegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon személyemet látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. De ha kelet felé megyek, nincsen ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha éjszakon működik, nem látom. Ha délre fordul, ott sem láthatom. De ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok. Nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait.
1: Köszönöm szépen. Jób az első nagy szenvedő, aki ezeket nem csak átéli, sokan még átélték, de ő ezt le is írja, és fel is dolgozza magában. Parancsolj, Tibor.
4: És azért ezt nagyon fontos tudni, hogy Jób, ahogy tudjuk, nagy valószínűséggel Ábrahám kortársa. És ahogy Isten a kijelentéssel gazdagítja a világot, ő az első, aki a feltámadásról tud a történelemben. Mekkora szenvedéssel kellett végigküzdenie sok mindent, hogy közben Isten egy, bocsánat, megsújja neki, hogy de nem itt a vége a dolognak. Tudom, hogy az én megváltóm él, megáll a porom fölött, hát ebben olyan sok vigasztalás nem lenne, ha nem lenne úgy a folytatás, hogy és a saját szememmel fogom őt meglátni, és nem más.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
6: Én egy picit más aspektusból, tehát ha az ördőnek a munkáját nézzük, Lucifernek a jellemét vizsgálom ebbe a történetbe, akkor elképesztő. Tehát például ennél a szenvedéstörténetnél a Jóisten meghúzza a vörös vonalat, és azt mondja a sátánnak, hogy eddig tartott. De ha egyház történelmet nézzük, nagyon sokan az életükért fizettek. És itt megint azt a hierarchikus, elképesztő küzdelmet, amit a keresztények folytatnak a Luciferre, a sátánnal, az elképesztő. És nekünk ebbe kell helytállni, hogy hinni és bízni tudjunk a mindenhatóba, ilyen körülmények között is, ahol jobb.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
8: Jobb története megmutatja számunkra azt, hogy sátán az, aki az embert a szenvedéssel sújtja.
1: Köszönöm szépen, László, és megyünk tovább.
5: A Tibor vetette föl azt a részt, hogy a saját szememmel fogom meglátni. Ez mutatja, hogy az ember testileg fog föltámadni, tehát nincs külön halhatatlan lélek, és nincs test. Az ember a testével és a lelkével együtt, ember is együtt fog feltámadni.
1: Köszönöm szépen. Az Emmauszi út, Lukács evangélium a 24. fejezet 13. versétől 25. verséig, Apa László.
3: Tanítványai közül ketten aznap egy faluban mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, s amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, s együtt ment velük. Látásokat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással az út közben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki cselekedetekben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ez történt. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan velük, a levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondattak a proféták.
1: Köszönöm szépen. István?
2: Ha röviden összefoglalni a történetet, akkor én három pontot jelölnék meg. Először is az, hogy van egy leltár a tanítványokban, hogy visszagondolnak a beszélgetésekre, tapasztalataikra, akik megéltek. És ezt követi egy következmény, hogy rájönnek arra, hogy hogyan tévedhettek ekkorát az emberek. és van egy cselekvési momentum is az, hogy a tanítványok rohantak Jeruzsálembe elmondani ezeket a történeteket. Tehát mi is nagyon így vagyunk, hogy először gondolkodunk, felismerjük valamit és cselekszünk. Ha cselekszünk, akkor az a jó.
1: Szóval elmondjuk a kudarcainkat, és elmondjuk, amikor a kudarcból a jó Isten valami örömet hoz ki. Anikó.
0: És fontos látni ebből a történetből azt is, hogy nagyon sokszor mi a nehézséget, meg a szenvedést, például testi dolgokra, betegségre, stb. Értjük. Az is komoly szenvedést okozhat, amikor nem látjuk és nem értjük Isten munkáját, hogy ő hogy cselekszik, és azt gondoljuk, hogy kudarcra van ítélve az Úr munkája, pedig az Úr munkája nincs kudarcra ítélve, csak mi keveset látunk.
1: Székely Marika, utána Tibor.
7: Ugye Jézus tanította a tanítványokat, és elmondta, hogy mi történik vele, hogy meghal és harmadnapon feltámad. És a tanítványok is azt mondják itt Emmausba, hogy mindez, amikor meghalt, harmadnapon történik. Hittek is az asszonyoknak, meg nem is, amikor ők beszámoltak, hogy Jézus él. És amikor mi olvassuk a Bibliát, az utolsó időkről szóló igéket, akkor mi vajon hisszük, vagy meglepetésszerűen ér bennünket az a sok minden, ami vár ránk. Tehát a tanítványok is tudták, hiszen hallották, Jézus mondta, hogy harmadnapon feltámadt, mégis kétely volt bennük, és azt hitték, hogy a zsidó nép megváltója nem Jézus, mert ő benne akarták látni a megváltót.
1: A messiást, így van. Köszönjük szépen, Tibor.
4: Én csak röviden hadd ajánljam figyelmetekbe az emberi és az isteni szempontok között feszülő óriási ellentétet. Kleopásék azt mondják, ha meghalt, nem lehet ő a megváltó. Isten meg azt mondja, hogy ha nem halt meg, nem lehetne megváltó.
1: Igen, az egyik egy királyt várt, a másik szolgát. Menjünk tovább, lásd Jézus, ez egy nagyon szép. A Jelenések könyve 3. fejezet 18. vers. Kulcsár Anikó.
0: Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj. És fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
1: Azt hiszem, itt az utolsó szónak nagy nyomatéke, hogy láss. A kudarcainkban nem látunk. De amikor Isten kivezet a kudarcokból, akkor elkezdjük látni, elkezdjük, térben elkezdünk gondolkodni. Ha Jézus valóban közel van hozzánk, és látjuk, akkor ezek a kudarcok, ezek tapasztalatokká élnek össze. Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
10: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, a 496. oldal. Jézus felajánlja mindnyájunknak a szemgyógyító írt. Ő nem kábítani, hanem látni tanítani akar. Ezért a hívő sem szóval, sem magatartással nem hazudhat, még akkor sem, ha ma ez a divat, vagy mai szóval élve ez a trendi. Nem az az igazán vak, akinek fizikai szeme betegedett meg, hanem az, aki lelki látását veszítette el. Vagyunk még néhányan, akik hiszünk a manipulokrácia egyre jobban elordasodó világában, hogy szép, az emberséges, a szívvel látható tiszta szó, az ige soha nem megy ki a divatból, soha nem lesz elavult, mert becsületes és igaz. Nem a lelki vakoké, az érdekeik börtönébe zárt gazdagoké a világ, hanem azoké, akik soha nem felejtenek el a szívükkel látni. Ezért becsüljük nagyra a látás becsületében hívő felebarátainkat, a minden jóra, szépre éhes szívű embertársainkat. csak biztatni tudom azokat, akik még becsületesen tudnak látni, hogy tartsanak ki a jóban, mert ha szívével is lát az ember, akkor a rögös, a hazugsággal teleszort úton is kinyílik a virág, és értelmet kapnak a hétköznapok, mert élni csak becsületesen érdemes. Ezért fontos, hogy Jézust meglássam ma, rátaláljak, mert ő keres és megtalál.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, jövő héten folytatjuk. Beszéljünk róla gondolattal. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azokat az életpillanatokat, amit ott és akkor kudarcnak éltünk meg. De te néked köszönjük meg azt, hogy a kudarcban fel tudtunk nőni, fel tudtunk állni, rá tudtunk nézni, meg tudtuk hittel érinteni a te köntösödet, és valami megváltozott bennünk, körülöttünk. Mindez, Urunk, te általad. Áld meg életünket, hogy a kudarcaink azok olyan tapasztalatokká érjenek, mint a tanítványok életében. Add, hogy lássunk, halljunk, érezzük a te közelségedet. Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Luther Márton házasságnapja. Luther Márton 1525. június 13-án vette feleségül Katarina von Bórát, egy egykori apácát. Az elszegényedett nemesi családjától kisgyermekként eltaszított lány kolostorba kerülve a regula szerint élte az életét. Megtanult olvasni és írni, napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Ellenállt, amikor kényszerből akarták férjhez adni, mert észrevette Luthert, akire mindig is fölnézett. A reformátornak szüksége volt támaszra, ápolóra, gondozóra, társra, ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Pénzügyeit is intéznie kellett valakinek, mert bár mezs és összegeket kereshetett, mégis a munkatársak fölözték le a hasznot. Luther elvarázsolt világban élt. Csak prófétikus küldetése érdekelte. Teljesen lekötötték a teológiai elmélkedések, a hitviták, az asztali beszélgetések, az utazások és a politikai egyezkedések. Katarina asszony azonban megígérte neki, hogy igaz támasza lesz, és nem fogja őt akadályozni küldetésében. Miután megegyeztek, meg is tartották az esküvőt. Leó pápa fölavatta a világ legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak. A kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában Leó pápa. Ezután hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékes szóló katekézis is. Fölidézte, hogy a bazilikát 16. Benedek szentelte föl 2010-ben, az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállító helyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Mi atyánk. Fordítás arámiból. Ó, minden ragyogás és rezgés végtelen létrehozója! Lágyítsd meg lényünk magvát, és alakíts ki bennünk egy helyet, ahol jelenléteddel szállást vehetsz. Tölts el minket teremtő hatalmaddal, hogy legyen erőnk elvégezni a tőled kapott feladatot. Minden cselekedetünk hozza meg a vágyott eredményt. Ruházz fel minket a bölcsességgel, hogy megtehessük és átadhassuk mindazt, amire minden érző lénynek szüksége van fejlődéséhez és gyarapodásához. Oldozd ki a sors kuszos szálait, amelyek megkötnek minket, amiként mi is felszabadítunk másokat múltbeli vétkeik bonyodalmaiból. Ne hagyd, hogy bármi kísértésbe vigyen minket, ami eltántorítana igaz célunktól, de világítsd meg előttünk a jelen pillanat lehetőségeit. Mert te vagy az ok és az áldásos látomás, a születés, a hatalom és a beteljesedés, mivel minden újra egyesül és ismét egyé lesz. Ámen.

Mese egy kicsi kézről. Volt egyszer egy kicsi kéz. Egyik reggel úgy döntött, hogy valami hasznos dolgot fog tenni. Segíteni fog másoknak, másokon. Már épp indulni készült, amikor a kicsi láb így szólt hozzá. Ne menj egyedül, várj, én majd elviszlek. Rám is szükségetek lesz, ha beszélni kell, mondta a száj, és ő is menni akart. De hogy fogjátok meglátni a szenvedőket, ha én itthon maradok? Kérdezte a szem, és ő is csatlakozott a többiekhez. A kicsi szív nagyot dobbant. Mivel ő volt a legérzékenyebb mindközül, el is szomorodott, hogy őt nem is hívják. Meghallotta a fül a kis szív sóhaját, s ezt mondta. Én hallom a sóhajokat, és azt is, ha valaki sír. Én is veletek megyek,

0: S mit adjunk neki?
1: Bújjunk oda hozzá jó szorosan, és melegítsük meg, javasolta a szív nagy örömmel. Így is tettek. Megmelegítették a koldusnak nem csak a testét, hanem a lelkét is a szeretetükkel. A koldus hálálkodott. A száj elmondta a többieknek a koldus szavait. Nem sokára tovább mentek. Az utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki meggörnyedt a sok csomag alatt. A láb odafutott, a kéz pedig átvette a teher felét. A nénike mosolygott, a kicsi szív erre nagyot dobbant. Haza kísérték, a nénike igazán hálás volt. Épp haza indultak, amikor a kihalt utcán, a járda szélén ülve, a szem egy gyermeket pillantott meg. Oda megyek, mondta a láb. Sír, mondta a fül. Miért sírsz? Kérdezte a száj. Már nincs senkim, zokogta a gyermek. A szív nagyon szenvedett. Elkéstünk, kiáltott a kéz. Oda kuporodtak a gyermek mellé, nem tudtak adni semmit neki. De a kicsi szív nagyon szeretett. A kicsi szem könnyezett. A kicsi fül és láb csendben ültek. A kicsi száj hallgatott. A kicsi kéz megölelte a gyermeket, és együtt ültek az utca kövén.
2: Mindenki lelkében létezik egy ima, mit nem kell könyvből tanulnia. Elég, ha a csendben némán elmerül, s a szavak előtörnek oly rendületlenül, mik aztán maguktól mondatokká válnak, részesei lesznek egy szívdobbanásnak. S lassan átjárják az egész lényed. Érzed, ugye, ahogy megrodjan a térded. A kezed is önkéntelen összekulcsolod. Ne bánt, ha az imádat némán ordítod. S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre, esendő vagy ember, nincs, kinek nincs vétke. Imádkozz hát a magad istenéhez, bűneid bocsánatára tán ez is elég lesz. A hited ne veszítsd el soha. Egy életed van, bár a sors néha mostoha. Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted, utad végén megtudod, miért kellett így tenned. Addig imádkozz, mert létezik egy ima, mit a léleknek nem kell könyvből tanulnia.

Rolla Margit, ne menjen le a nap. Vigyázz! A szó s a perc tűnik, de mélyre ás. Nyomába nem érsz többé, el nem fogod, ha fájna is, hiába. Ha egyszer bántanál és sújtanál szavaddal, vigyázz! Ne menjen le a nap a tőle jött haraggal, mert fáj a szó és fáj a perc, s a szó s a perc is árva. Pusztít, haraggal hűlt szívünk hűvös mélyére zárva. Oltod az égi fényeket, s későn lesz, hogyha látod, mint nők körül a vadbozót, sűrű és vak magányot.

A legszebb nap a mai. A legnagyobb akadály a félelem. A legkönnyebb tévedni. Minden rossznak gyökere az önzés. A legjobb szórakozás a munka. A legrosszabb kudarc a csüggedés. A legjobb tanító a gyermek. A legfőbb szükségszerűség adni magad. Mit tesz boldoggá másokért élni? A legnagyobb tévedés a rossz hangulat. A legközönségesebb érzelem a bosszú és a harag. A legszebb ajándék a megértés.

a legnélkülözhetetlenebb, az otthon. A legjólesőbb érzelem, a benső béke. A legjobb megoldás, a derűlátás. A legnagyobb elégtétel, a teljesített kötelesség. A világ legtartósabb ereje, a hit. A legszükségesebb emberek, a szülők. A legszebb a világon, a szeretet.

Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához. Minden ember élete egy ösvény sejtése. Senki sem volt még teljesen és maradéktalanul önmaga, mégis mindenki igyekszik önmaga lenni, ki tapogatózva, ki ahogy éppen tud.

Az élet olyan, mint amikor hintázol. Magasba emelkedsz, aztán zuhanni kezdesz. De van egy pont, ami után a hinta megáll, vagy újra a magasba emelkedik. Te döntesz, hogy hajtod-e tovább, vagy tétlenül várod, hogy megálljon. Tudnod kell, hogy ha tovább hajtod, akkor is lesznek még mély pontok, és ha gyenge vagy, nem fogsz tudni tovább hintázni. De lehet, épp mások állítják meg a hintát, vagy mögéd állnak és meglöknek, segítenek, majd visszahúznak. Nézz szembe az életeddel. Hajtsd bátran a hintád, ameddig lehet. Légy merész, ne félj attól, hogy kiesel. Mert mi van, ha kiesel? Újra felülsz. Bár nem lesz ugyanaz, és a régi, de megpróbálod tovább hajtani, újra és újra. Érzed az arcodba vágó szelet, a magasságot, és azt, hogy nem tudsz leállni, mert nem hagyhatod abba még akkor se, ha zuhansz. Tudod, ott az a pont, amikor megint emelkedni kezdesz, és csak magasabbra jutsz, mint eddig. Aztán belejössz, és megszokod. Éld át!

0: a nyaklánc.
1: Nicole első évét fejezte be az egyetemen. Vizsgái jól sikerültek, ezért az édesanyja meglepte őt egy ragyogóan szép gyöngysorral. A lány már régen vágyott rá, bár csak hamis gyöngy volt, de fekete estélyi ruhájához igazán jól illett, amikor fölpróbálta. Valódira nem tellett volna, hiszen csupán édesanyja keresetéből éltek. Nicole így is szívből örült a kedves ajándéknak, és boldogan gondolt a közeledő évzáró bálra. Ekkor látogatta meg őket a régen nem látott nagyapa, aki egy távoli munkából érkezett hozzájuk.
0: Ó, édesunokám, úgy szeretlek! Kérlek, hadd vigyem magammal a következő hosszú utamra ezt az egyszerű gyöngysort. Mindig gondolhatnék rád ott a távolban, mintha velem lennél.
2: Ó, én is szeretlek, de épp most kaptam, és már régóta vágytam rá.
1: Eltelt egy-két nap, és a nagypapa újra előhozakodott a kérésével.
0: Kérlek, mégis hadd vigyem magammal. Fölidézné szép sudár termetedet, kedvességedet, és nem hiányoznál annyira.
2: De hát tudod, hogy édesanyámtól kaptam, aki a szűkös kis pénzünkből áldozott rá.
1: Már csak két nap volt a nagypapa visszaindulásáig és a bál kezdetéig. Így aztán újólag előállt a kérésével.
0: Drágám, te enélkül is szép leszel azon a bálon, de nekem csak ennyi örömöm lenne ott a messziségben.
2: Végül is meggyőztél. Tessék, nagyapa, neked adom. Hiszen teljesen igazad van, és nem lehet neked könnyű ott, a messzi idegenben egyedül. Vidd hát magaddal.
1: A nagyapa meghatottan ölelte meg unokáját. Ó, köszönöm, kedves! Igazán nagy örömet szereztél. Most én szeretnélek téged megörvendeztetni. És átnyújtott neki egy bársony dobozt. Nicole csodálkozva nyitotta ki a szép dobozt. Egy eredeti, igaz gyöngyökből álló nyaklánc volt benne, amely ezerszer szebb és gyönyörűbb volt, mint az előző. Minden nap a nagyapa zsebében volt, és csak arra várt, hogy unokája odaadja neki a nyakláncot, hogy még jobbat, még szebbet adhasson neki.

Ilyen a mi szeretett Jézus Krisztusunk. Sokszor ragaszkodunk foggal, körömmel a kicsiny, szükségtelen dolgokhoz, kapcsolatokhoz, megszokásokhoz, amiket szinte lehetetlennek érzünk feladni. De az Úr mégis azt kéri tőlünk, hogy adjuk fel őket. Sokszor nehéz látni, mi van Jézus zsebében, de hinnünk és bíznunk kell benne, mert ő soha nem vesz el úgy, hogy helyette ne adna valami sokkal jobbat.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, megetettél egy kóborcicát. Ebből megtanultam, hogy szép dolog, ha gondoskodunk az állatokról.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, a kedvenc sütimet készítetted el. Megértettem, hogy az életben apró dolgok is válhatnak különleges ajándékká.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, ebédet főztél, és elvitted egy beteg ismerősünknek. Ebből megtanultam, hogy egymásról gondoskodnunk kell.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, idődet és pénzedet olyan emberekre szántad, akik rászorulnak. Megértettem, hogy akiknek többjük van, adniuk kell a sajátjukból azoknak, akiknek kevesebbjük van.

Mikor nem is gondoltad, hogy észreveszem, jó ét puszítottál. Ebből megéreztem, hogy biztonságban vagyok, és szeretsz engem.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, könnyek szöktek a szemedbe. Megértettem, hogy az életben érhetnek fájdalmas dolgok is, és nem baj, ha ilyenkor sír az ember.

mikor nem is gondoltad, hogy látom, hogyan gondoskodsz rólunk. Elhatároztam, hogy én is megpróbálom a tőlem telhető legjobbat adni.

mikor nem is gondoltad, hogy látlak, mindvégig láttalak. Szerettem volna így szólni. Köszönöm, hogy láthattam mindazt, amiről te nem is gondoltad, hogy látom.

A te feladatod. A te feladatod. Hiába való a küzdelmed. Ne hidd, hogy az életnek szándéka van veled. Mindig tudd, hogy egyedül vagy. Hogy nem számíthatsz senkire, és a szeretet is csak egy nagy átverés. Senki nem lesz büszke rád, és hazugság, hogy érdemes élni. És soha nem lehetsz igazán boldog. Majd cserben hagynak a barátaid, becsaptak, mikor azt mondták, hogy minden fájdalom elmúlik egyszer. Vigasztaljon a tudat, hogy milliónyi ember a Földön a sok szenvedés ellenére ugyanebben hisz. A rosszat jóra változtatni nem tudod. Ne hidd, hogy a sorsot megfordítani a te feladatod. És most ugyanez a vers visszafele olvasva.

A te feladatod a sorsot megfordítani. Ne hidd, hogy nem tudod a rosszat jóra változtatni. Ugyanebben hisz a sok szenvedés ellenére milliónyi ember a földön. Vigasztaljon a tudat, hogy minden fájdalom elmúlik egyszer. Becsaptak, mikor azt mondták, hogy majd cserben hagynak a barátaid, és soha nem lehetsz igazán boldog. Érdemes élni. Hazugság, hogy senki nem lesz büszke rád, és a szeretet is csak egy nagy átverés. Hogy nem számíthatsz senkire, és egyedül vagy. Mindig tudd, hogy az életnek szándéka van veled. Ne hidd, hogy hiába való a küzdelmed.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe Isten őrzi az övéit. A mai ige Ézsaiás 27.3. Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Gondolatok az ígéről. Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára. Itt azt jelenti ki, hogy ő maga gondozza a tulajdon szőlőjét. Nem bízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott? Öntözget bennünket nem csak naponta, nem is csak óránként, hanem minden pillanatban. Hogyan kellene növekednünk? Milyen frissnek és gyümölcstermőnek kellene lennünk? Milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene csüngeniük a tőkéken? Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk? Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz. Mi másra van még szükségünk? Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy ő maga cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben. Ki állhat ellen akaratának? Ha ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi, akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, vele szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével. Ó, Uram, ha azt mondod, hogy Te vagy az őrizőm, mi más tehetnék, mint hogy dicsőítelek ezért Téged? Kelenföldi barokk esték, ma a Kelenföldi barokk esték első félévű sorozata most végződik. A fél év utolsó rendezvénye június 13-án lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz, hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben szeptember 12-én indul. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templomban. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Terézvárosi Adventista Gyülekezet szombatünneplő istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szilvási András lelkész.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket. Áldott szombatot kívánok mindenkinek. Közösen énekeljük a 136-os számú éneket, a 136-os számú ének mindhárom versét.

Imádkozzunk közösen. Mennyi édesatyánk, alázatos és hálás szívvel állunk meg e szent szombatnapon előtted házadba. Köszönetet mondunk neked azért a lehetőségért, hogy ismét összejöhettünk házadban téged áldani, dicsőíteni, és köszönetet mondani neked azért a mérhetetlen szeretetért, gondoskodásért, amelyet a mi mindennapjainkban élvezhettünk és elvehettünk kezedből. Köszönjük neked ismételten ezt az alkalmat, hogy összejöhettünk. Kérünk, legyél velünk, üresítsd meg a mi szíveinket, hogy a te üzenetedet, amelyiket küldtél nekünk, azt átvéve, megjegyezve, életünkbe fel tudjuk használni. Neved dicsőségére tudjunk élni úgy, hogy ezzel embertársainkat is hozzád vonzzuk, a te utadra térítsük, és minél többen tudjunk a te országodba bejutni. Kérünk, áld meg népedet szélese világon, szendeld meg ezt a szombatnapot, adjál békét, szeretetet a mi szívünkbe. Kérünk, kegyelmedből tedd ezt megértünk. Amen.

meghalni és újjászületni. Van egy hatalmas feladatod, amelyet naponként el kell végezned. Meghalni és újjászületni, ezért imádkozz. Tedd össze két kezed. Meghalni önmagadnak, és újjászületni Istennek. Hidd el, így lesz csak nyugta, lázadó, háborgó szívednek. Nehéznek találod? Fáj saját halálod? Ne félj és ne csükkedj, segít a megváltód. Meghalt már éretted gyötrelmes halállal, véres verítékkel, fájó tövis koronával. De szívében végtelen szeretettel, ajkán szánakozó imával. Érted, gyermekem, a próbát kiálltam. Cipeltem súlyos keresztem, te rád gondolván némán, bűneid súlya,

újra nap-nap után, fájdalmas halálod örömre fordítván. Vágyakozol-e járni arany utcákon? Kívánkozol-e játszani arany hárfákon? Ülni Jézussal királyi székekben, király lenni vele egy örök életben. És ismét e kérdés, mely téged is foglalkoztat. Merek-e meghalni és újjászületni, háta mögött hagyván a múltat? Imádkozzunk, testvérem, én érted, te értem. Az Úr Jézus Krisztusé pedig legyen minden értem.

Kérem a gyülekezetet, álljunk föl az ige meghallgatására. Az ige szolgálat alapszövegét Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasom a 26. verstől a 32-ig. És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind a manapig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek,

0: Lót feleségére. Amen. Foglaljunk helyet.
1: Két hasonló, de mégis nagyon-nagyon különböző történet. Jézus azt mondja mind a kettőre, hogy éppen úgy lesz majd azon a bizonyos napon. Noé és Lót története nem csak hasonló, hanem különbözik is egymástól. Hadd világítsam meg néhány kérdéssel. Isten Noé idejében milyen eszközt használt, hogy az ő ítéletét végrehajtsa és elpusztítsa az akkori emberiséget? Vizet használt. Sodoma és Gomorra esetében mit használt? Tüzet. Itt az első ellentét, az első esetben vizet használt, a második esetben tüzet használt. Másodszor az özönvíz előtt mennyi ideig figyelmeztette az embereket, hogy készüljenek fel arra, ami be fog következni. Úgy tűnik, hogy 120 éven keresztül, hiszen Noé eddig építette a bárkát, közben hirdette az üzenetet. Sodoma és Gomorra pusztulás előtt mennyi időt hagyott figyelmeztetésként? Ezt már nehezebb megmondani. Úgy tűnik a történetből, hogy ha estétől reggelig számoljuk, akkor az csupán egy fél nap volt, nem 120 év, hanem csak legfeljebb 12 óra. Egyetlen éjszaka. Harmadszor nézzük meg azt is, hogy mennyit veszített az egyik, illetve a másik ember. Mennyit veszített Noé? Mennyit veszített Noé akkor, amikor jött az özönvíz? Úgy tűnik, hogy semmit. Semmit nem veszített, hiszen Noénak mindene belekerült a bárkába, a bárka felépítésébe, aztán Isten rendelkezése szerint, amiket bevitt, az is minden bizonnyal már az övé volt, vagy igyekezett megszerezni, és végül semmit sem veszített. De mennyit veszített Lót? Mindent. Lót mindent elveszített. Amikor tűz szállt alá az égből a gonosz városokra, akkor ő kimenekült onnan, sietve kellett menekülni végül, ahogy olvastuk, az angyalok megfogták a kezét, hogy ne késlekedjen, és mindent hátrahagyott, mindent, de mindent elveszített. És végül a negyedik kérdésem, hogy mi a helyzet a családjukkal? Hányan menekültek meg Noé családjából? Úgy tűnik, hogy mindenki megmenekült. A felesége, a fiai, a fiainak a feleségei, ezek vannak felsorolva. Tehát Noé családjából úgy tűnik, hogy mindenki megmenekült. De mi helyzett Lót családjával? Onnan ki menekült meg? Ugye mi lett a feleségével? Bár ugye kijött, de Jézus nem véletlenül mondja, hogy emlékezzetek, mert a történetben olvassuk, hogy hátra tekintett és sóbálvánnyá vált. Aztán azt is mondhatjuk, hogy a lányai ugyan kimentek Sodomából, de a későbbi történetet olvasva azt tudjuk, hogy a lányai, illetve a Sodoma nem ment ki a lányaiból. Ennek következtében mondhatjuk, hogy Lót egy szál maga maradt. Két hasonló történet, mind a kettőt Jézus arra használja fel, hogy próbáljon bennünket figyelmeztetni és emlékeztetni az ő második eljövetele előtti időre, de hogy közel megyünk ezekhez a történetekhez, azt látjuk, hogy mégis két nagyon különböző történet. Úgy tűnik, hogy a két megmentett ember jelképezi Jézus Krisztus eljövetele előtti hívőknek a két csoportját, és vajon melyik csoportba szeretnénk mi tartozni a kettő közül. Vagy úgy gondolkodunk, hogy mindegy, csak meneküljünk meg, vagy komolyan veszük Jézus figyelmeztetését, és megnézzük ezt a két történetet, és elgondolkozunk, hogy hogyan is szeretnénk mi megmenekülni. Noét úgy ismerjük a Bibliából, mint aki igaz ember volt. Ugye? Azt olvassuk Mózes első könyve, 6. rész, 9. versében, hogy Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. De mi a helyzet Lóttal? Milyen ember volt Lót? feltettük vala ezt a kérdést, hogy milyen ember volt Lót. A Biblia róla is ad egy rövid jellemzést, hogyha Péter második leveléhez lapozunk, akkor a második fejezet 7.-8. versében a következőt olvassuk vele kapcsolatosan. Így olvasom Péter második levele második részében, 7. verstől. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és hallva. Nos, Lót igaz ember volt, vagy sem? A Biblia azt mondja, hogy igen. Noé is igaz ember volt, Lót is igaz ember volt. És Jézus beszél itt a Lukács evangélium 17. fejezetében a végidők jeleiről, készenlétről, a felkészülésről, és azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik Jézus visszatérésének közelettét felismerve, mindenüket arra szánják, hogy Isten ugye előre haladjon, az ő egész életükkel bizonyságot tesznek, az ő családjuknak is bizonyságot tesznek hitelesen, ezért ők megmenekülnek, mindenük megmenekül, a családjukkal együtt mindenki megmenekül, mert mindent a bárkába fektetnek, és így Noéhoz hasonlóan semmiféle veszteségük nem lesz. Noé népe nem csak távolról tesz bizonyságot, talán a pénzével, vagy azzal, hogy kimegy, és olyan emberekkel beszél, akiket nem ismer, és akik őt sem ismerik, hanem közvetlenül a családtagjaiknak tesznek bizonyságot hitelesen, és a családtagjaik elfogadják azt, hogy ők valóban Istennel járnak, és követik az ő példájukat, és mindenki megmenekül a családjukból. Noé családja megmenekült, mert látták, hogy az ő otthoni hite, az hiteles. A családi élete prédikált. Pizsamában is ugyanaz volt, mint a gyülekezetben. Nem volt különbség a kettő között. Ők is gondolhatták volna, hogy az apjuk csak viccel, akkor, amikor a bárkáról beszél. Amúgy is ott bent annyi állattal összezárva, sokkal büdösebb van, mint kint. Ezért minden bizonnyal jobb kint, mint bent. De tudták azt, hogy amit mond, az hiteles. Gyermekeink végül elhagyják a gyülekezetet, nagyon sokszor tisztelet a kivételnek, mert túl sok képmutatást látnak a mi otthonainkban. Látják azt, hogy másként beszélünk ott, mint ahogy beszélünk itt, vagy hogy viselkedünk itt, vagy bánunk egymással itt. Eljátsszuk a vallásos szerepünket, de mit látnak akkor, amikor közelről néznek bennünket? Erősíti vagy gyengíti az ő hitvallásukat? Noé, meg vagyok győződve arról, hogy azok előképe, akik őszinte és komoly előkészületeket tesznek, akkor, amikor látják, hogy Jézus eljövetele közeleg. Mások Lóthoz hasonlítanak, akik újra és újra kompromisszumokat kötnek, olyan kompromisszumokat kötnek, amelyeknek látják a következményét, de nem tudnak kiszállni belőlük, ezért gyötrődik a lelkük, ahogy Noé, vagy Lótnak a lelke gyötrődött, ahogy olvastuk Péter levelében, de úgy tűnik, hogy nem tudnak mit kezdeni, mert egyik rossz döntés hozza a másikat, a harmadikat, és ennek következtében olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy a bizonyságtételüknek már nem lesz ereje, és ők valahogy vergődnek, de az a környezetük elsüllyedező életüknek a példája kapcsán ebben a világban. A Biblia azt mondja Lótról, hogy kiment és beszélt a vőivel, akik lányait el akarták venni, és ezt mondta, keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az Úr el fogja pusztítani ezt a várost. De a vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál. Beszélt nekik egy nagyon komoly dologról, és ők azt gondolták, hogy tréfál. Miért gondolták azt, hogy tréfál? Minden bizonyan ismerték egy kicsit, hogy ezt gondolják, hogy tréfál. Sodomában élni és követni annak az életmódját, és közben beszélni valami egészen másról, arról, hogy ki kell menni a városból, Valahogy úgy tűnt az ő számukra, hogy ez egy tréfa. Miként hatottak Lót családjára az ő rossz döntései és megalkuvásai? Rá kellett ébreznie, hogy egyre nehezebb helyzetbe hozta magát, ahogy az ő élete folyt, és egyre kevesebb ereje volt ahhoz, hogy ő ezen változtasson. Végül azt mondja a Szentírás, hogy Isten nem feledkezett el Ábrahámról, és ezért kiszabadította, vagy kimentette Lótot a tűzből, egyedül. Nem azért, mert bármi érdeme lett volna, hanem kegyelemből, Ábrahámra tekintettel, azt írja a Szentírás. Lehetnek olyanok közöttünk is, akik egyre veszélyesebb helyzetbe sorolták magukat, különböző mindennapi döntésekkel az elmúlt években vagy időszakban. És lehet, hogy reménykedhetünk abban, hogy megmenekülünk, de mi lesz azokkal, akik ránk vannak bízva? Mi lesz azokkal, akik ránk vannak bízva, akik előtt mi példaképek vagyunk, akik feltekintenek ránk? Mi lesz velük? Milyen árat kell fizetni a mi megmenekülésünkért? Ugyanazt, amit Lót fizeted, vagy olcsóbban is megúszhatjuk ezt. Miért mondta Jézus a tanítványainak azt, hogy emlékezzetek Lót feleségére, ahogy a történetet befejezte? Ahogy említettem, a 17. fejezetet Lukács evangéliumában Jézus arra használta, hogy figyelmeztesse a hívőket az eljövetele előtti állapotokra, és itt mondja ezt a figyelmeztetést egy kicsit még ráhelyezve a hangsúlyt a második történetre, és azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Vajon miért nem azt mondja, hogy emlékezzetek Lótra? Megszokott ilyen kérdés fordulna a fejetekben? Hogyha sokáig ülünk a Szentírás előtt és elmélyedünk dolgokban, akkor különös kérdések is előjöhetnek. Én felteszem azt a kérdést, hogy miért nem azt mondja, hogy emlékezzetek Lótra, hanem azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Megfigyeljük azt először, hogy nem nevezi meg őt. Pedig minden bizonnyal volt neve. Sőt, a zsidó tudósok azt mondják, hogy úgy hívhatták Lótnak a feleségét, hogy Ildet, kicsit hasonlít a mi Edith nevünkre. Egyszerűen azért, mert ez a szó azt jelenti, hogy visszatekintő, visszatérő, elmaradó. És újra és újra azzal találkozunk a Szentírásban, hogy a különböző szereplőknek a neve az a legfontosabb tulajdonságokat magába foglalja. Ezzel mindig gondolkoztam, hogy utólag kapták a nevüket, vagy előre kapták a születésük pillanatában, de nagyon érdekes, hogy valahány bibliai szereplővel találkozunk, a nevük mindig a legfontosabb jellemzőjüket magába foglalja. Ezért találkozunk azzal is, hogy valakinek időközben megváltozott a neve, mint Jákobé, Izraelre, vagy hasonlóképpen néhány embernek a neve. Miért nem mondja, hogy emlékezzetek Ildetre, vagy Editre? Minden bizonnyal Jézus is tudta a nevét, hiszen ő mindent tudhatott az Ószövetség történeteiből, azt is, amit mi nem tudunk, mert a szem előtt játszódott le minden esemény. Egyszerűen azért, mert szerette volna, hogyha Lót sorsát nem választanánk külön a felesége sorsától. Ha Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek Lótra, illetve pontosabban emlékezzetek Ildetre, vagy Editre konkrétan, akkor arra gondolnánk, hogy az, amit elkövetett, az csak az ő felelőssége. Ebben nincs része a férjének, hanem ez csak az ő felelőssége. De Jézus Krisztus szerette volna emlékeztetni a tanítványait arra, hogy ami történt Lót feleségével, abban Lótnak is szerepe volt. Azért Lótnak is köze volt, azért ő is felelős volt. A történetben úgy olvassuk, hogy angyalok érkeztek Lót házához, és azt mondták, hogy Isten el fogja pusztítani a városokat, és így szóltak, 19. fejezetben olvassuk ezt Mózes első könyvében, kelj föl, fogd a feleségedet, és itt lévő két lányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy Lót mit csinált? Tétovázott. Ugye ezt olvastuk? Tétovázott. Valamiért. Ismerünk olyan történeteket, amikor beszélnek egy közelgő katasztrófáról, és az emberek tétováznak. Évekkel ezelőtt emlékszem, hogy láttam a televízióban egy képsort, amikor jött a Katrina hurikán ott valahol Közép-Amerikában, és az emberek ott ültek a televízió előtt, megkérdezték őket, hogy akkor mit akarnak csinálni, és azt mondták, hogy mi ezt már nem hagyjuk itt, amíg itt van, történjen velünk bármi, mi akkor is itt maradunk, mi annyira szeretjük ezt a helyet, mert itt vannak az értékeink, ha elmennénk innen, akkor mit érne az életünk, maradunk itt. Mások is túlélték már, valami majd csak lesz, itt maradunk. Nem hagyjuk ott azt, amit egy életen keresztül gyűjtöttünk. Vajon miért tétovázott Lót? Ha történetet végigolvassuk, akkor látjuk, hogy Lót nem mindig élt Sodomában. Messze földön született és vándorolt. Hosszú időn keresztül Ábrámmal együtt vándorolt, aztán eljött egy pillanat, amikor Ábrám és Lót külön váltak, úgy olvassuk a történetben, ez a 13. fejezetben van Mózes első könyvében, hogy Lót a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé, így váltak el egymástól. Ábrám Kánán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. Ahogy végigolvassuk, el tudjuk képzelni, hogy újabb és újabb állomáshelyek jöttek az ő életében, és egyszer csak, amikor eljutunk ez a történethez, akkor már bent lakik a városban. Nem költözött azonnal Sodomába, minden bizonnyal akkor is jó híre volt már ennek a városnak, csak egy bizonyos irányba ment évről évre, lépésről lépésre haladva, és amikor elérjük ezt a 19. fejezetet, akkor már azt látjuk, hogy ott lakik. Addig közeledett Sodomához, míg végül bent találta magát. Vett egy kétszintes házat valahol az elővárosban, hogy jól mehessen a vállalkozás, elférjen két autó is az ikergarázsban, és a gyermekei legjobb iskolákba járhassanak, minden meglegyen az, ami máshol vidéken nem biztosítható az ember számára. És aztán ahogy élvezte ezeket a dolgokat, és egyre inkább gyűlt, a kertje egyre szép volt, vagy szebb volt, mint ahogy az én kertem is ilyenkor, amikor ilyen nagyszerű idő van, és akkor leülünk, és azt mondjuk, hogy na ezt a helyet mi nem hagynánk ott semmiért. Mennyit szenvedtünk érte, mennyit dolgoztunk érte, milyen nagyszerű ez, hova jutottunk el, minden megvan egy karnyújtásnyira. Jól mehet a vállalkozásunk itt, mert megvan a megfelelő környezet hozzá. Jó helyen lehetnek a gyermekeink, megtalálhatják a jövőjüket, az előrehaladásukat. Minden megvan. És aztán jönnek az angyalok, és megrázzák Lótnak a vállát. És nem csoda, hogy Lót tétovázik. Hatott ez a feleségére? Hogy ő így gondolkodott, így építette fel az életét, mert mint családfő neki kellett gondoskodni arról, talán még sokkal jobban, mint a mai világban, hogy mi lesz a családjának a sorsa, milyen irányba mennek, hol fognak lakni, milyen életutat választanak, és hogy építik fel a jövőjüket, mert rajta függött ez sokkal jobban, mint egy mai család esetében. Hatott ez a feleségére? Minden bizonnyal igen. És Jézus, amikor így végigvonul előttünk a történet, mert gondolom, hogy jó bibliaolvasók lévén, amikor Jézus csak két-három mondatot mond el ebből a történetből, az egész lepereg előttünk, az egész történet ott odahelyezi ezt a mondatot, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Gondoljatok arra befolyásra, amit a környezetetekre gyakoroltok. A feleségetekre, vagy a férjetekre, a gyermekeitekre, a szomszédaitokra, a hittestvéreitekre, mert mindannyian, független attól, hogy kik vagyunk, mindannyian rendelkezünk egy befolyási körrel, vezetők vagyunk, hogyha mondhatom ezzel a szóval, feltekintenek ránk, befolyásolja mi cselekedetünk, az életüket másoknak, befolyást gyakorolunk a mi környezetünkre. Vajon üdvösségre vagy kárhozatra? Milyen irányba befolyásolunk embereket? Milyen befolyást gyakorolunk a mi környezetünkre? Emlékezzetek Lót feleségére, Jézus azt mondja. Összeköti Lót sorsát a felesége sorsával. Aztán figyeljünk arra is, amit a 31. versben olvastunk, amikor azt mondja, hogy azon a napon is. Milyen napra utal Jézus? Amikor azt mondja, hogy azon a napon is. Milyen napról beszél? Ugyanúgy lesz azon a napon is, ha végigolvasom, amelyen az emberfia megjelenik. És aztán mondja tovább, hogy ki mit csináljon. Azon a napon tehát Jézus eljövetelekor. Amikor a jelenések könyve azt írja, hogy az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs, a hegyek megrendülnek, a szigetek eltűnnek, és olyan pusztulás lesz, amilyen soha nem volt. Ki gondol akkor, hadd mondjam ezt a nagyon hétköznapi szót, hogy egy kicsit emlékezetes maradjon bennünk, ki gondol akkor a cuccaira? Ki gondol akkor a cuccaira, amikor egy ilyen esemény bekövetkezik? És pontosan itt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Miért? Mert Lót felesége gondolt a cuccaira. Az ő gondolatai, az egész lénye a körül forgott. Milyen erőteljes figyelmeztetés ez? Egy anyagias világban élünk. Amikor ugye a jó lelki szinten lévő adventisták már csak a híradót hallgatják, azt mondják, mi nem szoktunk mást, csak a híradót. És én akkor azt mondom nekik, ne vegye senki szó szerint, amit mondok, hogy sokkal kevesebb kárt okoznának magatoknak, hogyha a szappanoperákat néznétek, mint a híradót nézitek. Nem azért, mert ott sok szörnyűségről van szó, hanem azért, mert a világnak az eseményéről szóló beszámolók állandóan arról szólnak, mint hogyha mi életünk az anyagi dolgok körül forogna. Jó egy kormány, vagy rossz egy kormány, hogyha felfele haladnak a dolgok a gazdaságban, akkor jó a világ, hogyha lefele, akkor rossz a világ, és egyszer csak a jövők Szentírásban van. Mert ott teljesen más érték szerint, vagy értékrend szerint mennek a dolgok. Aztán azt mondják nekünk, hogy akkor leszel boldog, képeken keresztül, nagyon megragadó képeken keresztül, ha ezt, vagy azt, vagy amazt megveszed, sőt, megveheted akkor is, hogyha nincs rá meg a pénzed, mert majd később kifizeted, sőt, 3 hónapig használhatod is, és rájössz majd utána kifizetni, és aztán körbenézünk az otthonunkban, és ha lenne egy olyan szabály, hogy dobjunk ki mindent, amit egy éve nem fogtunk a kezünkbe, akkor nagyon sok mindent ki lehetne dobni. Ha körbenézek, akkor lehet, hogy még élelmiszer is lenne, amit ki lehetne dobni. Ugye? Pedig sokszor kezünkbe vesszük, és megemlékezünk róla, hogy mennyi árat fizettünk érte. Sokszor a nincsből, sokszor előre. Akkor, amikor még nem volt meg rá pénzünk. Ne értsetek félre, mert szükségünk van dolgokra, és nem szeretnék senkit arra a következtetésre vezetni, hogy tagadjunk mindent ebben az életben, és valamiféle nomádként próbáljunk viselkedni és élni, hanem ez a világ és az anyagi dolgokhoz való kötődés egy olyan fajta dolgot sugall a mi számunkra, ami végül tragédiába viszi az embereknek az életét. a világ összeomlásába,

És Jézus második eljövetelekor egy nagy tragédiába viszi az embereknek az életét. Ahelyett, hogy Krisztus ismeretét és szeretetét vinnénk az emberekhez, egyszer csak elkezd foglalkoztatni bennünket, az, hogy a tárgyak megszerzésére kell fordítani a figyelmet. Mert a mi boldogságunk, az önértékelésünk, a megelégedettségünk, vagy a gyermekeinek a nyugalma és boldogsága attól fog függeni, hogy mennyit sikerül ezekből a tárgyakból, és milyeneket sikerül összeszednünk. Ahelyett, hogy időt töltenénk a családunkkal, gyermekeinkkel, házastársunkkal, gyülekezetünk, fordítanánk arra, hogy az evangéliumot hirdessük embereknek, rohanunk. Rohanunk, bár van elég cuccunk, és nem fér a mi környezetünkbe, de még szeretnénk megszerezni, mert vannak olyanok, amelyek jobban néznek ki, amelyek nélkül nem lehetünk boldogok, és amikor ezeket mind megszereztük, akkor kiderül, hogy az a raktár, amiben mi tároljuk, mert a mi otthonunk egy raktár, mert sötétben, amikor az év nagy részében sötétben megyünk el otthonról, és sötétben érkezünk haza, a raktár kicsi lesz, akkor építünk egy nagyobbat kölcsönből, és aztán még inkább rabszolgák leszünk. És úgy tűnik, hogy Jézus figyelmeztetése az nem csak Lót nénak szól, hanem Lót úrnak is szól. És végül idézzünk még egy pillanatot fel ebből a történetből, hogy mikor vált sóbálvánnyá Lót felesége. Gyermekkoromból emlékszem egy képre, ami talán Ellen White könyvében volt benne, vagy valamelyik más könyvben, amely azt mutatja, hogy futnak négyen, két angyal két oldalról ennek a kis családnak a kezét fogja, és a lángnyelvek szinte a nyakukat nyaldossák, és úgy menekülnek Sodoma városából. És ekkor Lót felesége hátra tekint, és sóbálvánnyá válik. De egy kicsit közelebbről megnézzük a bibliai történetet, akkor rájövünk, hogy ez egyáltalán nem így történt. Ez egyáltalán nem így történt. Azt olvassuk, hogy Lót kisebb alkudozás után Coárba menekült. Egy kisváros volt ez, nem olyan messze, és Isten megengedte neki, hogy oda meneküljön. És amikor eljutottak a biztonságos helyre, ebbe a kis városba, akkor azt olvassuk, hogy ennek a városnak a kapujánál Lót felesége hátra tekintett, és sóbálvánnyá vált. Miért fontos ez az apró körülmény, amit nagyon sokszor nem figyelünk meg, amikor olvassuk a Szentírást? Mert azt gondoljuk, hogy ezt úgy is tudjuk, ezt csak átfutni kell, és emlékeztetni magunkat. Azért fontos ez a körülmény, mert ha felteszem azt a kérdést, hogy vajon engedelmeskedett-e Lót felesége a parancsnak, és kifutott-e Sodomából, akkor mi a válasz? Az, hogy igen. Mert kifutott Sodomából, nem? De milyen volt ez az engedelmesség? Milyen volt ez az engedelmesség? Ez egy felületes, egy külsőleges engedelmesség volt. Megtette azt, amit Isten mondott, és elhagyta a várost, de idő kérdése volt az, hogy kiderüljön, hogy a szíve mégis ott maradt. Ugye? Hogy csak testben hagyta el, de a szíve mégis ott maradt. A vágy mindazután, amit ott hagyott, az fordított ő vissza. Nem tudott boldog lenni nélkülük. Ő is úgy gondolta, hogy mi értelme van ezután, hogyha minden ott maradt. Lót felesége emlékeztet bennünket arra, hogy külsőleg megfelelhetünk Isten elvárásainak, de a külső megfelelés és a megtérés, a szívünknek a megváltozása az két különböző dolog. Itt vagyunk, mert Isten azt mondja, hogy szenteljük meg a hetedik napot. És mi megszenteljük a hetedik napot, valamilyen formában nem végezzük a hétköznapi munkánkat, de vajon megnyugszunk-e Isten munkájában? Abban, amit Isten tesz bennünk és érettünk. Elfogadjuk-e azt, hogy Isten az, aki munkálja bennünk az üdvösséget, és engedjük, ahogy próbáltunk a szombatiskolában erről beszélni, hogy

0: Ő átformáljon bennünket. Nem bizonyos viselkedési szabályokat követünk csupán, hanem engedjük azt, hogy ő átformáljon bennünket, és arra vágyunk, amire Isten vágyik. Olyan dolgok után küzdjünk, amelyek Isten akaratával egyező dolgok. Emlékezzetek Lót feleségére. Jézus figyelmeztetése rádöbbent bennünket arra, hogy nem elég külsőleg megfelelnünk Isten elvárásainak. Engednünk kell azt, hogy ő a mi szívünket formálja át, mert akkor leszünk igazán biztonságban. Akkor nem leszünk Sodomában, hanem akkor leszünk igazán az ő jelenlétében, az ő védelmében. Egyedül Isten lelke képes megtenni ezt a mi életünkben. Mind kívülről, de ez együtt jár azzal, hogy belülről is. Mert ha csak kívülről teszi meg, akkor ez nem sokat ér, mint ahogy ebben a történetben látjuk. Magunkat mi tudjuk kozmetikázni. Megfeleltünk az elvárásoknak, hogy hogy kell viselkedni, és aztán a szívünkben a naplementét várjuk, nem a péntek este naplementét, hanem a szombat este naplementét, mint gyerekkorunkban sokan tettük ezt, nem tudom ki az, aki még bemeri ismerni, de bizonyára volt így, hogy jobban örültünk a szombat este naplementének, mint a péntek este naplementének. Tekintsünk Jézusra napról napra. Ő képes az arra, hogy átformáljon bennünket, és akkor helyes döntéseket tudunk hozni, még akkor is, hogyha ezek nehéz döntések, hogy első helyre kerüljön, hogy ne a körülményeink sodorjanak bennünket, mint ahogy Lótot sodorták a körülményei, és bár gyötrődött és szenvedett, de azt mondta, hogy nem tehetek mást, hanem Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy letépje rólunk ezeket a láncokat, és bátorságunk legyen valóban új életet kezdeni. Nem csupán szokásokat változtatni, hanem engedni azt, hogy ő átformáljon bennünket. Engedjük ezt, és engedjük azt, hogy ő váltsa valóra az ígéretét, amit Pál apostolnál úgy mond a Filippi levélben, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus napjára. Feltéve, hogyha mi folyamatosan engedjük azt, hogy ő végezze bennünk ezt a munkát. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ahol van a kincsed, ott van a te szíved is. Hol van? Hol van? Gondolkozzunk egy pillanatra ezen. Szeretnénk Jézusra bízni szívünket, mindenünkkel együtt. Én szeretném ezt az utat járni. Mi a helyzet veletek? Isten áldja meg bennünket, hogy mindannyian csatlakozzunk ahhoz a döntéshez, hogy a mi életünket Jézusra alapozzuk, és kérjük azt, hogy a szívünket is formálját. Mi csak külsőleg tudunk megváltozni, mint ahogy Lót felesége külsőleg el tudott menni onnan, de azt, amihez még kellett volna, hogy ő megmeneküljön, az csak Isten kegyelme teheti meg a mi életünkben. Napról napra valahányszor engedjük neki. Engedjük ezt, mert szeretnénk készen lenni, legalábbis én szeretnék készen lenni Jézus eljövetelére. De arra hívlak benneteket, hogy legyetek ti is készen. Amen.
1: Énekeljük el a 71-es számú ének első és második versét.

Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, te néked mondunk hálát és köszönetet azért a végtelen kegyelemért, hogy lejöttél hozzánk Jézus Krisztusban, új életet ajánlottál fel nékünk, és újra hívsz bennünket arra, hogy a mi életünket adjuk át te néked, és engedjük azt, hogy az újjászületésnek a csodája egy állandó tapasztalat legyen mi bennünk. Köszönjük most is ígédet, amely figyelmeztesz bennünket, hogy a mi életünk mindennapi döntései, azok befolyásolják a mi sorsunkat, és különböző döntések, lépéseknek a láncolata meghatározza azt, hogy a mi életünk milyen irányba megy. Sokszor érezzük magunkat a körülmények fogságában, rabságában, talán külső körülmények miatt olyanokról, amelyekről nem mi tehetünk, hanem belecsöppentünk, de talán olyan döntések miatt is, amelyeket korábban hoztunk meg a mi életünkben. Urunk, adj nékünk bátorságot, hogy rád hagyatkozva merjünk előrelépni. Engedjük azt, hogy letépd a mi kezünkről, lábunkról, elménkről azokat a láncokat, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy mi teljes szívvel átadjuk magunkat te néked, és történjék bármi, meghozzuk a mi döntésünket, hogy csak téged akarunk követni, és készen akarunk lenni te eljöveteledre. Ismered, jó atyám, mindannyiunk szívét, eléd hozom most ezt a gyülekezetet, egyen-egyenként, akik itt vagyunk. Te látod azt, hogy milyen gondolatok és küzdelmek vannak bennünk. Ismered a mi bukásainkat, csalódásainkat, mulasztásainkat, bűneinket, amelyek fogva tartanak bennünket. Urunk, adj nékünk erős hitet, hogy a te ígéreted szerint ezt el tudod venni a mi életünkből, ha bátran rád hagyjuk a mi életünket. Szeretnénk ezt most megtenni, és újra felajánlani a mi életünket néked. Urunk, kegyelmezz nékünk, és add, hogy amikor hamarosan eljössz a te országoddal, akkor mindannyian megállhassunk előtted. Imádkozunk, jó atyánk, a mi barátainkért, családtagjainkért, mindazokért, akikre befolyással van a mi életünk. Urunk, add, hogy az a befolyás, amit gyakorolunk, az vezesse őket közelebb hozzád, és mielőbb meg tudják ők is hozni a visszavonhatatlan döntést melletted, és velünk együtt készen legyenek a te eljöveteledre. Hallgass meg így imánkat, fiad Jézus Krisztus kegyelmét kérjük ezt. Amen.

és az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A Terézvárosi Adventista Gyülekezet szombatünneplő istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szilvási András lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 13-a, 12 óra 1 perc. Emlékezzetek! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 23 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 44 perc. A Tórából ezen a héten a Shlach Lechá heti szakaszt olvassák fel a sinagógákban, amelynek jelentése: küldjél magadnak kémeket, akik, ha nektek tetszik, földerítik Kánaán országát. Mózes 4. könyve, 13., 14. és 15. fejezet. Igei gondolat a heti szakaszból. Emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket, sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznoságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Mózes 4. könyve, 15-39-41. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét. Mindössze 10 eltéve érdet küldött, hamis jelentése elég volt, hogy a nép még 40 évig a pusztában maradjon. Nem bűn, hiba volt, fejtik írásában Szerdó Szervin rabbi a Shlach Lechá heti szakasz kapcsán. Különös drámai helyzet. A zsidó nép ott áll az ígért föld kapujában. Még fülükbe cseng, Isten Ábrahámnak tett ígérete: én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Ur Kázdimból, hogy neked adjam az országot örökségül. Mózes 1. könyve, 15:7. Ott voltak mind a Színáj hangját: én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Mózes 2. könyve, 20:2. Tele voltak bizalommal, és hittek az örökkévalóban és szolgájában, Mózesben. Mózes 2. könyve, 14:31. És akkor történt valami. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Most vasárnap, június 14-én több helyen lesznek istentiszteletek: Kiskunhalason, a zsinagógában, Kecskeméten, a temetőben, Székesfehérváron, szintén a temetőben, Kápolnásnyéken, Hódmezővásárhelyen, Gyöngyösön, Győrben ugyancsak. Ugyanígy Esztergomban is, szintén a temetőben. Miskolcon, az Avasi temetőben, Karcagon is kezdődik az

0: Tisztelet a temetőben és a zsinagógában. Tatán, a temetőben, Tatabányán, az emlékhelyen. Komárom, Révkomáromban, az Aranyember utcai temetőben. Közös gyertyagyújtás a zsinagógában, az Eötvös utca 15-ben. Június 15-én hétfőn a Baújszántón megemlékezés lesz. Luther Márton házasságnapja. Luther Márton 1525. június 13-án vette feleségül Katarina von Bórát, egy egykori apácát. Az elszegényedett nemesi családjától kisgyermekként eltaszított lány kolostorba kerülve a regula szerint élte az életét. Megtanult olvasni és írni, napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Ellenállt, amikor kényszerből akarták férjhez adni, mert észrevette Luthert, akire mindig is fölnézett. A reformátornak szüksége volt támaszra, ápolóra, gondozóra, társra ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Pénzügyeit is intéznie kellett valakinek, mert bár mezsés összegeket kereshetett, mégis a munkatársak fölözték le a hasznot. Luther elvarázsolt világban élt. Csak prófétikus küldetése érdekelte. Teljesen lekötötték a teológiai elmélkedések, a hitviták, az asztali beszélgetések, az utazások és a politikai egyezkedések. Katarina asszony azonban megígérte neki, hogy igaz támasza lesz, és nem fogja őt akadályozni küldetésében. Miután megegyeztek, meg is tartották az esküvőt. Leó pápa fölavatta a világ legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak. A kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában Leó pápa. Ezután hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékes szóló katekézis is. Fölidézte, hogy a bazilikát 16. Benedek szentelte föl 2010-ben. Az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és a zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozó és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket, kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra.
1: Kulturális programajánló.
0: Kelenföldi barokk esték, ma a Kelenföldi barokk esték első félévi sorozata most végződik. A fél év utolsó rendezvénye június 13-án lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz, hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben szeptember 12-én indul. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templomban. Kórusok nyári éjszakája. Ma, június 13-án, már 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben még ma, június 13-án reggel 6 óráig voltak vásárolhatók. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől, németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és a lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András kutatóbiológus több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Még holnapig, június 14-ig lehet jelentkezni a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó gyalogos zarándoklatára, amelyet a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közösen hirdetnek a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Holnap egy hideg front érheti el hazánkat. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. A folytatásban hétfőn távozhat is a front, így fokozatosan elvékonyodhat a felhőzet, és már 23-28 fok között szóródhatnak a maximumok.

Elhangzott műsorunkban Roland de Lassus Jeremiás próféta síralmai című művéből készült kórusmuzsikát hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Felügyelők dedikálnak az ünnepi könyvhéten. A 97. ünnepi könyvhétre a Magyarországi Evangélikus Egyház két vezető tisztségviselője is új kötettel jelentkezik. Prőle Gergely országos felügyelő és Pábri György, az Északi Egyház kerület felügyelője is ma, június 13-án, szombaton dedikál. A könyvhét még holnapig, június 11-e és 14-e között tart Budapesten, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón. A kiállítók között a Luther kiadó is széles választékkal várja az érdeklődőket. Prőle Gergely, Hazabeszéd, válogatott írások 2005-2025 című kötete a Gondolatkiadó és a Luther kiadó közös kiadásában jelenik meg, és a szerző június 13-án szombaton 15 órától dedikál. Fábri György monográfiája, a Szoros kapu, Keskeny út, a Magyarországi Evangélikusok a Reformáció második fél ezer évének kezdetén címmel jelent meg a Lármattan kiadónál. A Bölcsész Társadalom kutató ma, június 13-án, szombaton 13 órától a kiadó sátránál dedikálja új kötetét. A mű egyházi jellegű bemutatóját június 22-én, hétfőn, 18 órakor a Csömöri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában tartják, Csömörön, a Petőfi Sándor utca 26-ban. Kórusok nyári éjszakája. Ma, június 13-án már 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. A jegyek elővételben még ma, június 13-án reggel 6 óráig voltak vásárolhatók. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Még holnapig, június 14-ig lehet jelentkezni a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó gyalogos zarándoklatára, amelyet a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közösen hirdetnek a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszegtől Sopronig. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és a lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András kutató biológus több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3 és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban Merlin Burt előadását hallhatjuk, mely Ellen White írásainak értelmezésével foglalkozik.
1: Két olyan dolgot találtam, amit Ellen White írt az egységről.
2: What a world of gossip would be prevented if every man and woman
1: hogyha minden ember, tehát minden férfi és nő
2: would remember that those who tell him the faults of others will as freely publish his faults at a favorable opportunity.
1: Tehát hogyha minden ember emlékezne arra, amikor másoknak a hibáiról beszél, hogy az ő hibáit is annyira kedvező alkalommal hirdetnék. Tehát milyen a pletykálkodásnak, milyen világának lehetne elejét venni akkor, hogyha mindenki gondolna erre.
2: And this is the next sentence is maybe most important.
1: És talán a következő mondat még fontosabb.
2: We should endeavor to think well of all men, especially our brethren.
1: Igyekeznünk kell arra, vagy meg kell próbálnunk jót gondolni minden emberről, és különösen a testvéreinkről.
2: Until compelled to think otherwise.
1: Amíg nem kényszerítő erőt nem, illetve hát amíg nem kényszerít bennünket valami arra, hogy másképpen gondolkodjunk.
2: We too often think badly right away.
1: Túl gyakran előfordul, hogy azonnal rosszat gondolunk.
2: And the counsel here is we should think well unless we're forced to think otherwise.
1: És itt az a tanács számunkra, hogy jót kell gondolnunk egészen addig, amíg valami nem kényszerít arra, hogy rosszat gondoljunk.
2: Now what do you do then when you feel compelled to think otherwise?
1: Mi történik olyankor, amikor az ember tényleg valami kényszeríti arra, hogy másképpen gondolkozzon?
2: Before I read the next one, this comes from testimony to Battle Creek Church.
1: Elmondom, hogy ez a Battle Creek-i gyülekezet számára adott bizonyságtételből van.
2: Page 35, it's a special testimony she gave.
1: Ez egy olyan konkrét bizonyságtétel, amit egy adott gyülekezetnek adott.
2: And then this is if someone is in error and you're compelled to disagree.
1: És ez a következő rész arra vonatkozik, hogyha valaki valóban valamilyen hibát követel, valamiben téved, és ezért muszáj neked más megváltoztatnod a véleményedet.
2: And she writes, if a person is in error, be the more kind to him.
1: Azt mondja Ellen White, hogyha valaki hibát követel vagy téved, akkor annál kedvesebb legyél vele.
2: If you are not courteous, you may drive him away from Christ.
1: Hogyha nem vagy udvarias, akkor eltávolíthatod Krisztustól.
2: Let every word you speak, every tone of your voice express your interest in and sympathy for the souls that are in peril.
1: Minden egyes szó, amit kimondasz, még a hangsúlyod is azt érzékeltesse, hogy mennyire törődsz vele, és mennyire együtt érzel vele, mint egy olyan személlyel, akinek a lelke veszélyben van.
2: And that's from Testimonies to Ministers, page 150.
1: Ez a lelkészeknek szóló bizonyságtételből a 150. oldalon található.
2: So see, the way the kingdom of God is, it's upside down from the way the world is.
1: Tehát Isten országa pontosan fordítva működik, mint ahogy a világ.
2: And the prophetic gift helps us, and the Bible teaches the same.
1: És a prófétaság ajándéka is pont ebben tanít, vagy erre segít, és a Biblia is pontosan ezt teszi.
2: Okay, I hope those are helpful. I wish you had them in Hungarian. Right here
1: ezek nagyon sokat segítenek, és bárcsak ez is meg lenne magyarul.
2: I'll make sure Krista has them, so you can maybe get them from her if you want.
1: De én odaadom Krisztának ezeket az idézeteket, és akkor tőle megkaphatjátok.
2: So reading and understanding Ellen White's writings.
1: Tehát Ellen White írásait olvasni és megérteni.
2: Now last evening, a number of you were there. Dr. Dennis Kaiser gave an excellent presentation.
1: Tegnap este sokan ott voltatok közülünk, és Dr. Dennis Kaiser egy nagyszerű előadást tartott.
2: And it really was reading and understanding it, because it was dealing with those issues.
1: És ez valóban arról szólt, hogy olvasni és megérteni, tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkozott.
2: And I want to reemphasize something we said last night in case you didn't hear it.
1: És szeretnék valamit újra kihangsúlyozni, amit tegnap elhangzott, hogyha valaki nem hallotta volna.
2: There are two major categories of Ellen White writings.
1: Ellen White írásainak van két fő kategóriája.
2: Those that she wrote generally that were written for a broad audience.
1: Azokat, amelyeket így általánosságban írt a széles közönségnek.
2: And the other are more particular testimonies or counsels for people in the church or individuals.
1: A másik pedig az akár a gyülekezetben, a gyülekezeteknek, vagy pedig egyes embereknek szóló konkrét tanácsok.
2: How we read and study Ellen White's writings depends upon what type of writings they are.
1: Az, hogy hogyan olvassuk és hogyan értjük Ellen White írásait, az azt határozza meg, hogy melyik kategóriába esik.
2: The more particular the counsel is, the more important it is that you have proper hermeneutical or interpretive principles.
1: Tehát minél konkrétabb az ilyen tanács, annál fontosabb, hogy megfelelő hermeneutikai magyarázatot tudjunk kapni.
2: So don't feel like you have to somehow have some specialized skill to read Ellen White's writings.
1: Tehát ne gondoljatok mégis arra, hogy külön képesítés kell ahhoz, hogy Ellen White írásait olvasni tudjátok.
2: You can read her major books. They are self-evident. They speak clearly.
1: Elolvashatjátok a fő könyveit. Ezek önmaguktól érthetőek, teljesen világosak.
2: But when you read more specific materials, you have to be sure to do due diligence to make sure you're understanding the situation so you don't misinterpret.
1: Viszont, hogyha ilyen konkrétabb írásokat olvasunk, ilyen speciálisabb írásokat olvasunk, akkor nagyon vigyázni kell, nagyon meg kell figyelni, hogy a körülményeket jól megértsük, hogy nehogy valami tévedésre jussunk.
2: Now, I think it's already been mentioned, but I want to just say one word that you, or a few things that you have to know before you start reading her writings.
1: Már azt hiszem, hogy ez elhangzott korábban, de szeretném újból megemlíteni, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre figyelni kell, mielőtt elkezdjük olvasni Ellen White írásait.
2: At least in terms of inspiration and how inspiration works.
1: Legalábbis az inspirációval kapcsolatban, hogy hogyan működik az inspiráció.
2: And so Ellen White presented, and I think we've mentioned it already, an incarnational-like way of how inspiration worked for her.
1: Ellen White az inkarnációs jellegű inspirációt vallotta.
2: It's not fully human. Fully human, it's not fully divine. There's a combination of both the human and the divine.
1: Tehát ez az isteninek és az emberinek a kombinációja. Nem lehet azt mondani, hogy csak emberi, vagy csak isteni.
2: And this is true in the Bible as well.
1: És ugyanez igaz a Bibliában is.
2: This is what Ellen White would write.
1: Ellen White a következőt írta. A Biblia emberi nyelven kifejezett, de Istentől származó igazságai az isteni és az emberi egybefonódását tükrözik. Ugyanilyen összefonódásról tanúskodik Krisztus természete is, aki Isten fia és emberfia is volt.
2: So it's incarnational like. It's not incarnation, that's Jesus, but it has the human and the divine.
1: Tehát ez az inkarnációnál Jézusra szoktunk gondolni, de ez olyan, mint az inkarnáció, tehát amikor az emberi és az isteni találkozik.
2: Dr. Lefterov showed you an Ellen White manuscript with her handwriting. Do you remember that?
1: Emlékeztek arra, hogy délelőtt Dr. Lefterov bemutatott egy kéziratot, amiben Ellen White saját kezű beírta.

0: tájékoztatott neki.
1: This is a handwritten original of one of Ellen White's manuscripts.
0: Ez Ellen White kéziratai közül az egyik kézzel írott eredeti kéziratnak a képe.
1: I brought with me, I don't normally do this, but I did this time. I brought with me an original copy as well of another one, not this one, but another page.
0: Ami nagyon különleges, és ezt soha nem szoktam csinálni, most hoztam el egy ilyen eredeti másolatot a White intézetből.
1: Of Ellen White's letters and manuscripts, we have about 20% in the original handwritten form.
0: Körülbelül Ellen White kézirataiinak, illetve leveleinek 20%-a van meg ilyen eredeti kézirástos formának a másolatában.
1: It's hard for me to see on this one, but I was looking when I was showing this to the pastors, I was looking to find the period at the end of a sentence on this page.
0: Talán nem látjátok jól ezen a kivetített ábrán, de hogyha megnézitek, ami az én kezemben van, szinte nem is lehet írásjeleket találni már, mint hogy pontot vagy vesszőt.
1: I can't find one.
0: Egyetlen egyet sem találok.
1: So Ellen White, when she would write, she would just keep her thoughts flowing.
0: Amikor Ellen White írt, akkor egyszerűen csak úgy folytak belőle, ömlöttek belőle a gondolatok.
1: And when her secretaries would type it up, they would have to find where the sentence breaks and put periods and adjust it.
0: És amikor a titkárai legépelték ezeket a kéziratokat, akkor nekik sokat kellett gondolkozni azon, hogy hol is van a mondatnak a határa, hogy hova kell betenni az írásjeleket.
1: Ellen White didn't have perfect spelling.
0: Azután Ellen White-nak a helyesírása, tehát ahogy írta, tehát a helyesírása sem volt tökéletes.
1: She was particularly bad with people's names.
0: És különösen az emberek, tehát a neveknél volt sok hiba az írásában.
1: That makes me feel a little better because I'm terrible with names.
0: Ez ettől egy kicsit én is jobban érzem magam, mert én is borzasztóan rosszul tudom a neveket írni.
1: So you find a very human aspects in the writing.
0: Úgyhogy ezekben az írásokban is a nagyon is emberi oldalakat fel lehet fedezni.
1: I brought this one because not only does she first write something here.
0: Én azért hoztam el ezt a másolatot, mert nem csak az eredeti írást láthatjuk benne.
1: But she put carrots or these little marks and she went back and she added some things.
0: Hanem még meg is csillagozott dolgokat, és aztán később még visszament, és még beszúrt bizonyos dolgokat.
1: So she's reaching to express it the best way, and she's working with language to do that.
0: Úgyhogy igyekezett azon, hogy a lehető legjobban tudja kifejezni a dolgokat, és még a nyelvezeten, a megfogalmazáson is igyekezett igazítani.
1: I mean, you're welcome to come to me, and I'll let you look at this afterwards.
0: Nyugodtan. You want to see it. Nyugodtan gyertek oda hozzám, és majd a végén megmutatom nektek.
1: So then after she had finished writing, her assistants would type it up. And let's go to the next.
0: A következő dia azt mutatja, hogy amikor Ellen White leírta kézzel az üzenetet, akkor a titkárai legépelték.
1: And again, I brought another example of the same thing here.
0: És meg egy újabb, tehát erre is hoztam példát.
1: So even after her assistants had typed it up, she went through it to make sure it's what the way she wanted to say it.
0: És miután a segítői legépelték azt a kézzel írott eredetit, utána újból elolvasta.
1: And she would then, as she's reading, do similar to what she did on this page. She would interlineate and say, "Oh, I want to say this." She might cross something out.
0: És így a gépelt iraton is ugyanazt elvégezte, mint a kézírásos változaton. Még eszébe jutott valami, és még valami mást is beleírt.
1: So God has given her an understanding of the message she is to give.
0: Tehát Isten adott neki egy bizonyos megértést azzal kapcsolatban, azzal az üzenettel kapcsolatban, amit neki tovább kellett adni.
1: He's helping her, no question, through inspiration.
0: És Isten segített neki, minden kérdést kizárólag segített neki az inspirációval.
1: But he's not controlling her words.
0: De nem vette birtokába, tehát nem kontrollálta, irányította gyakorlatilag.
1: He's helping her to understand, and she's using her best ability to express it in a human way.
0: Hanem segített neki, hogy Ellen White saját maga megértse, és feldolgozza ezeket a dolgokat, és utána a lehető legjobb módon leírja.
1: And so this is just one part of what we could look at, of how this kind of incarnation

0: traditional-like model works for inspiration.
1: Tehát ez is egy példa arra, ami arra mutat, hogy ez az inkarnációs modell hogyan működött az ő esetében.
0: So let's then talk about some principles. I'll skip the next. This is an example, closer looking of her interlineation.
1: Ez egy újabb példa, egy közelebbi kép arról, hogy hogyan szúrt be dolgokat.
0: This is a picture of one of our research centers. This one is in South America, where they also have a copy of Ellen White's letters and manuscripts in their original form, a copy of them.
1: Ez pedig egy újabb ilyen kutatóközpontunk Dél-Amerikában, ahol Ellen White-nak a leveleiről, illetve kéziratairól másolatokat tartanak ezekben a szekrényekben.
0: So this is besides her books. These are the letters and manuscripts. You can see how much there is.
1: Tehát ez a könyvein kívül van. Látjátok, hogy ennyi kézirata és levele maradt fent, aminek a másolatát tartják ott.
0: You can access everything that's there. It's online in English. I'm sorry, only in English. But it's there at the White Estate websites.
1: Ezeket lehet kutatni online is, elérhetők a White Intézetnek a honlapján, de csak angol nyelven természetesen.
0: Okay, let's see in 30 minutes how much I can get through of this with you.
1: Megnézzük, hogy 30 percen belül mennyire tudok előre haladni ebben.
0: When we're reading and trying to read and understand Ellen White's writings, a most critical point is this.
1: Amikor megpróbáljuk olvasni és érteni Ellen White-ot, az egyik legkritikusabb dolog az a következő, hogy fordulj a Bibliához és Ellen White írásaihoz imádkozó szívvel, Isten gondolatait és akaratát megismerni vágyó szívvel. Személyes tapasztalatot kell szereznünk Istennel a Szentlélek munkája által. Az egzegézis nem belemagyarázás.
0: It's very hard for us to come to things with a truly open and receptive mind. We are so definite about what we think.
1: Nagyon nehéz igazán valóban olyan nyitott és tiszta elmével közelíteni, mert ami annyira el vagyunk némulva.
0: But we need the Holy Spirit, and we need to be able to open our minds to try to hear what God is trying to say.
1: Pontosabban meg vagyunk süketülve, és szükségünk van arra, hogy a Szentlélek nyissa ki a gondolatainkat, és hogy a Szentlélek segítsen megértenünk azt az üzenetet.
0: It's these theological words, it's exegesis. In other words, it's what's coming to us from what's written.
1: Tehát ez egy teológiai kifejezés, hogy exegézis, és ez azt jelenti, hogy mi az, amit kiveszünk abból, vagy ami szól hozzánk abból, ami le van írva.
0: We need to try to avoid bringing to the text our own things that we put into it.
1: El kell kerülnünk azt, hogy megpróbáljuk belevinni a szövegbe azt, ami a saját gondolatainkban van, ami nincs benne a szövegben.
0: That's eisegesis.
1: Ez a belemagyarázás.
0: That's the wrong way to read Ellen White's writings or to read the Bible.
1: Ez nem a megfelelő módja sem Ellen White írásai olvasásának, sem a Biblia olvasásának.
0: I think it's only as we pray and we seek the Holy Spirit that we can begin to set aside our own issues and listen to God.
1: És igazából csak, hogyha így közelítünk hozzá, akkor tudjuk félretenni a saját dolgainkat, a saját gondolatainkat, és tudunk így közelíteni hozzá.
0: We've already talked about number two. I don't need to spend long on this.
1: A második pontról már beszéltünk, úgyhogy erről nem kell hosszabban beszélni.
0: You can read it.
1: Shall I read it?
0: Okay. Just read this.
1: Ellen White írásai Jézustól erednek, és valóban arra irányulnak, hogy az embereket Jézushoz és a Bibliához vezessék.
0: You always keep that in mind.
1: Tehát ezt mindig a gondolatainkban kell tartani.
0: I don't know that there's time for me to read these statements entirely, but just part of this here.
1: Csak azt tudom tenni, hogy mintaképünként mutatom be nekik Jézust.
0: Read the first up to the dots
1: okay.
0: There.
1: A drága megváltót.
0: Mm-hmm. Huh? Oh, you did, okay. So she says, I want to present Jesus, precious Jesus.
1: Be akarom mutatni Jézust, a drága Jézust.
0: And she's, here's another one.
1: És aztán itt a következő.
0: And just, this is short.
1: A drága megváltó Jézus újból és újból elküldte neked azt a világosságot, amire szükséged volt. De nem álltál bele abba a csatornába, ahol eljutott volna hozzád.
0: So it's this constant thinking in terms of of it's oriented towards Jesus, it's oriented towards Scripture.
1: Tehát ez folyamatosan mindig ezt láthatjuk, hogy Jézus felé fordul és a Szentírás felé fordul.
0: One more.
1: Aztán jön a következő. Isten elküldte népének az igazság és az igazságosság bizonyságtételeit, és arra szólította őket, az embereket, hogy emeljék magasra Jézust, és magasztalják igazságosságát.
0: When you have this in mind, this way of reading Ellen White, and you're thinking about it, you seem to see these type of statements everywhere when she's writing.
1: Hogyha erre gondolunk, hogy ilyen módon közelített Ellen White ezekhez a gondolatokhoz, ezt bárhol megtaláljuk, tehát mindenütt ilyen üdézetekkel fogunk találkozni.
0: It's her orientation.
1: Ugyanis ez volt az ő irányultsága.
0: And if she has that orientation and the Bible has that orientation, we should have that orientation.
1: És hogyha neki ez volt az irányultsága, és a Bibliának is ez volt az iránya, akkor bennünk is ez kell, hogy meglegyen.
0: And we have to read with that orientation.
1: És ilyen irányultsággal kell olvasnunk a szavait.
0: You've heard this already, but I want to say a few more words about it.
1: Ezt már hallottátok, de azért még néhány szót szeretnék ehhez hozzátenni.
0: Context remains important no matter what you're reading.
1: A szöveg összefüggés minden esetben fontos, bármit olvassunk is.
0: I'm talking about inspired writings.
1: Én az ihletett írásokról beszélek most.
0: And these are the levels of context.
1: És ezek itt a szöveg összefüggésnek a különböző szintjei.
0: I think one of the others shared this with the pastors.
1: Azt hiszem, hogy itt valaki a csoportunkból ezt elmondta a lelkészeknek.
0: I like this because it makes an overemphasis of a point about how you can read out of context.
1: És azért tetszik ez nekem, mert azt mutatja be igen erősen, hogy hogyan lehet a szöveg összefüggésből kiragadva vizsgálni dolgokat, vagy hát mást magyarázni bele.
0: Someone wanted to have the Lord guide them, so they said, Lord, please speak to me, and they just opened the Bible and put their finger down and read.
1: És akkor hogy valaki szerette volna megtudni, hogy mi az Úr vezetése az élete számára, hogy a Bibliából szóljon hozzá.
0: Now maybe some have been helped that way, so I don't want to be disrespectful of that.
1: Lehet, hogy valakivel ez valóban megtörtént, úgyhogy nem akarok tiszteletlen lenni.
0: But for the purposes of illustration, let me share this with you.
1: De csak az illusztráció kedvéért hadd mondjam el ezt nektek is.
0: And the text you hit is Matthew 27:3 and 3 to 5.
1: Itt Máté 27 harmadiktól 5. versei az vannak a szövegben.
0: And it says, then Judas departed and went out and hanged himself.
1: És akkor itt azt olvashatjuk, hogy és Júdás elment és felakasztotta magát.
0: Well, you want to know the context of that, isn't that right?
1: Szeretnétek tudni ennek az összefüggését, ugye?
0: But you say, well, I don't know. Lord, give me some more guidance. That doesn't work quite right for me. Let's try this one.
1: Úgyhogy ez az ember, aki ezzel próbálkozott, hogy így tudja meg az Úr akaratát, azt mondta, hogy na hát, akkor keresek egy másik verset, hogy pontosabban megértsem.
0: And now your finger comes to Luke 10:37.
1: És akkor kinyitja a másik helyen, és Lukács 10:37-re esik az ujja.
0: And that verse says, go and do likewise.
1: És ott azt olvassa, hogy menj és te is aképpen cselekedjél.
0: These are words of the Bible.
1: Ezek a Biblia szavai.
0: And no, that can't be right.
1: No, nem, hát ez nem lehet jó.
0: Let me try one more time here.
1: Akkor hadd próbáljam ki még egyszer.
0: And your finger now falls on another gospel, John 13:27.
1: És akkor új másik helyen kinyitja a Bibliát, János 13:27.
0: That's what you do quickly.
1: Az, hogy amit tenni akarsz, tedd gyorsan.
0: Now we all know that. We know that these are not connected. That's why we chuckle. That's why we laugh a little.
1: Ezt mindannyian jól tudjuk. Tudjuk, hogy ez a három szöveg ez nem kapcsolódik össze egyáltalán, ezért is nevetünk.
0: But the serious point is, you have to look around what you're reading. You can't just look for snippets from Ellen White or the Bible.
1: Ennek az a lényege, hogy amikor olvasunk valamit, akkor nem lehet csak innen-onnan kiválasztani egy-egy kis részt, hanem a környezetét is olvasni kell.
0: You have to really read a fair bit to make sure you know what she's saying there.
1: Egy bizonyos jelentős részt el kell olvasni ahhoz, hogy tudjuk, hogy pontosan miről akar beszélni.
0: One of the questions that were answered last night made that point about a misused Ellen White's statement.
1: Tegnap este válaszoltunk egy olyan kérdésre, ami Ellen White félreértelmezésével volt kapcsolatos.
0: And then the literary context. Where is it written? What is the broader piece of material that you're reading? Is it a testimony? Is it a book? Is it one of her major books?
1: Aztán ott van az irodalmi kontextus, vagy összefüggés, hogy hol olvassuk azt a bizonyos részt. Ez egy levél, ez egy bizonyságtétel, az egyik könyve, vagy az egyik főkönyve.
0: And then the broader context.
1: Aztán a szélesebb összefüggés, a tágabb összefüggés.
0: We understand this in the Bible as Seventh-day Adventists.
1: Mi értjük adventistaként a Bibliából.
0: We take the Sabbath, for example.
1: Vesszük például a szombatot.
0: We want to know what the whole Bible says about the Sabbath, isn't that right?
1: Tudni akarjuk, hogy az egész Biblia mit mond a szombatról, nem igaz?
0: There are some difficult texts that might seem to point in some way against the Sabbath.
1: Vannak olyan nehezebb szövegek, amelyek látszólag a szombat ellen szólnak.
0: But when you read the whole Bible about it, it becomes clear that there is this unity of Scripture.
1: De hogyha az egész Bibliát elolvassuk, akkor teljesen világossá válik, hogy a Szentírás egységes.
0: And you may find a text or two that you don't understand.
1: És talán találunk egy vagy két olyan szöveget, amit nem értünk.
0: But the others are all clear together.
1: De a többi pedig teljesen világos.
0: So you don't harmonize all of those clear texts to the few that are confusing.
1: Úgyhogy nem az egész nagy halmazt, a világos szövegeket próbáljuk meg úgy igazítani, hogy a néhány nehezebben érthetőhöz igazodjunk.
0: You harmonize the few that are confusing to all the rest, which makes sense.
1: Hanem a másik oldalon, tehát azt a nehezebb, a néhány nehezebbet igazítjuk ahhoz, amelyek érthetőek.
0: Now listen, we do the same with Ellen White's writings.
1: Tehát ezt tesszük a Bibliával, és ugyanez a helyzet Ellen White írásaival is.
0: There are some things she writes that are hard to understand.
1: Vannak az írásai között olyan részek, amelyeket kicsit nehezebb megérteni.
0: But there's so much that's clear and understandable.
1: De annyira sok minden van, ami világos és érthető.
0: So study that whole topic or that issue from all of her writings, and then the few that don't match, you help them to fit with the rest, not the other way around.
1: Tehát tanulmányozzuk a sok írásából, minden írásából azokat, amik egyértelműek, és ha van néhány, amit nehezebben értünk, akkor azokat azoknak a világosaknak a fényében értsük meg.
0: Does this make sense? Is this reasonable?
1: Ezt értelmesnek gondoljátok? Tehát ezt úgy tartjátok, hogy ez érthető?
0: This is simply rightly dividing the word of truth, as the Bible tells us to do.
1: Tehát a Biblia arra tanít bennünket, hogy igazán tanítsuk az igét.
0: It's not if you just find some statement from Ellen White to prove something. You have to study it.
1: Tehát nem az a cél, hogy kivegyünk egy-egy megjegyzést Ellen White-tól, és akkor azzal nyomuljunk, vagy hát azt próbáljuk erőltetni, hanem tanulmányozzuk alaposan az egészet.
0: And Dr. Kaiser, those of you that were here last night, he helped with the historical context, and the one he used was squirrels.
1: És tegnap este Dr. Kaiser a történelmi összefüggésre adott egy nagyszerű példát, és ebben a példát a mókus szolgáltatta.
0: We won't talk about squirrels right now, but don't worry, I'm not going to talk about historical context because another couple principles will make it clear.
1: Én most nem fogok erről, sem a mókusokról, sem a történelmi összefüggésről beszélni, mert van más, amiről beszéljek még.
0: Okay, number four, we need to look for the biblical principles behind Ellen White's writings.
1: A négyes pont az, hogy keresni kell a bibliai elveket Ellen White írásainak magyarázatával kapcsolatban.
0: I'll have to be honest with you, it's only been about 25 years that I have been reading Ellen White's writings thinking in this way.
1: Őszinte leszek veletek, mindössze csak 25 éve van, hogy Ellen White írásait ilyen módon olvasom, mint amiről beszélek nektek.
0: You need to think intentionally when you're reading her writings, maybe her testimonies, what is the Bible principles that God has here?
1: Miközben olvasod az írásait, akár a bizonyságtételeket, azon kell gondolkozni, hogy milyen bibliai elv van itt, amire Isten rám akar mutatni.
0: This particularly applies to those more particular writings, the testimonies, the councils.
1: Ez különösen igaz azokra a speciálisabb vagy sajátságosabb üzeneteire, mint a bizonyságtételekre vagy a tanácsokra.
0: A couple statements quickly here.
1: Most jön néhány megjegyzés gyorsan. Az írott bizonyságtételeknek nem új világosságot kell adniuk, hanem a már korábban kinyilatkoztatott inspiráció igazságát kell élénken a szívükre helyezni.
0: So Ellen White's saying, I'm not bringing you new light.
1: Ellen White azt mondja, hogy nem hozok új világosságot nektek.
0: This is biblical truth.
1: Ez bibliai igazság.
0: It's just applied.
1: Ezt csak alkalmaztam.
0: And another one.
1: És aztán jön a következő. Elsődleges kötelességem, hogy a bibliai elveket közöljem, majd pedig, ha nem tesznek határozott, tudatos reformintézkedéseket azok, akiknek az esete feltárult előttem, személyesen kell kérlelnem őket.
0: So she says, my duty is to present Bible principles. Now, if people aren't going to listen, I'll appeal to them directly because God has revealed this to me, but it's undergirded by Bible principles.
1: Tehát ez azt mondja, hogy az elsődleges kötelességem az, hogy a bibliai igazságokat hangsúlyozzam, és hogyha az emberek nem figyelnek erre oda, akkor személyesen hozzájuk fordulok, de igazából az a lényeges, vagy az az elsődleges kötelességem, hogy a bibliai elveket közöljem.
0: Dr. Kaiser last night talked about bicycles. Remember that? Those of you that were there.
1: Emlékeztek rá, akik ott voltatok, hogy Dr. Kaiser tegnap a kerékpárokról beszélt.
0: This is a picture of John Harvey Kellogg on a bicycle in the 1890s.
1: Ez az 1890-es években John Harvey Kellogg-ot mutatja, aki éppen kerékpározik.
0: Actually, that's not correct. I'm looking at the picture, and this is after the turn of the century.
1: De ez igazából nem is jó időpont, hanem ez már a századforduló után.
0: But he was one of the first people to get a bicycle in Battle Creek.
1: Ő volt az egyik első, aki Battle Creekben biciklit vásárolt.
0: In 1894, bicycles looked something like this.
1: 1894-ben a kerékpárok valahogy így néztek ki.
0: This was a new practical invention and it became very popular and it was very expensive because there weren't too many around.
1: Ez egy nagyon új és gyakorlati, tehát egy gyakorlati életet segítő találmány volt, ami nagyon drága volt, mert még kevés volt belőle.
0: And Ellen White wrote to one of the leaders in Battle Creek these words.
1: És Ellen White az egyik Battle Creek-i vezetőnek ezeket a szavakat írta. Battle Creekben voltam, az utcákon nyüzsögtek a népünkhöz tartozó kerékpározók. Bizonyságtétel jött a mennyből arról, hogy népünk a saját önző vágyai kielégítésére fordítja azt a pénzt, amit a külmisszióra kellene fordítani. Hatalmas rajongássá, hóbortá lett ez a dolog.
0: So this is self-evident what she's talking about here.
1: Ez teljesen egyértelmű, amiről itt beszél.
0: They were too expensive.
1: Ezek túlságosan sokba kerültek.
0: It was a thing you had to have because your neighbor had it or someone else had it and you wanted to be able to be like them and be cool, you know, and all of this.
1: Ezt sokan úgy érezték, hogy ezt mindenképpen meg kell szereznünk, mert a szomszédunknak is van, és ez olyan nagyon vagány dolog, hogyha nekünk is van, úgyhogy itt sokkal jobban, jobb színben fogunk feltűnni, hogyha nekünk is van.
0: People were spending money that should have been used for better uses.
1: Az emberek olyan pénzt fordítottak, vagy költöttek, annyi pénzt költöttek ezekre, amilyen pénzt, vagy amennyit jobb célra is fordíthattak volna.
0: Now this is one of the letters on this issue.
1: És ez a levél pontosan ezt a kérdést szólítja meg.
0: I can't take you through it, it's hard to see on the screen, but Ellen White doesn't put the verses of the text, but she quotes parts of scriptures throughout this testimony.
1: Nem látjátok ezt jól a kivetítőn, de a levelében Ellen White ezeket a bibliai szövegeket idézi, és ezekre utal végig.
0: And I've highlighted in yellow a couple of the places.
1: És így sárgával kiemeltem néhány helyet.
0: Now, if you look at it, in this particular one, this letter, she's quoting the following verses.
1: Hogyha megnézitek a kivetítőn, a következő verseket, ezt a Máté 25, 21, 23, Máté 5, 14, 16, Galata 6, 7, Lukács 9, 23 verseit idézi.
0: Even though she is not putting the verses, she's just using words from the verse.
1: Nem az egész verseket idézi, hanem csak bizonyos szavakat vesz ki belőle.
0: And they're listed there. And each of these has the biblical principle that I've noted here.
1: És mindegyikben megvan az a bibliai elv, amit kiemeltem.
0: It's the use of talents.
1: A talentumok felhasználása.
0: Stewardship.
1: Sáfárság.
0: Responsibility.
1: A felelősség.
0: Self-denial.
1: És az önmegtagadás.
0: And we could probably easily come up with a few more.
1: És még nagyon könnyen még ezt a listát hosszabbá is tehetnénk.
0: These are eternal biblical principles that applied to this situation in Battle Creek at that time.
1: Ezek olyan konkrét bibliai példák vagy útmutatások, amelyek éppen Battle Creekre vonatkoztak abban az időben.
0: So you can't read this about bicycles and just say don't use bicycles.
1: Lehet, hogyha olvassuk az írását, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát nem szabad biciklizni.
0: Because her counsel is principle, biblical principle driven, as well as divinely guided through visions and dreams.
1: Azért, mert az ő tanácsait gyakorlatilag a bibliai elvek ösztönzik, illetve az Istentől jövő tanács.
0: So you must ask yourself the question, what are the biblical principles? And often she'll have part of a text that you could find and look up.
1: És mindig fel kell tennünk magunkban a kérdést, hogy mi a bibliai elv, és azt kell megkeresni, és arra kell odafigyelni.
0: Okay. Next one.
1: A következő.
0: When reading, go ahead and read it.
1: Amikor a bizonyságtételeket olvassuk, ne vigyük bele a saját elgondolásainkat, hanem ragaszkodjunk a szöveg céljához és eredeti kontextusához.
0: So now we're talking, I'm focusing in on these more particular writings.
1: Tehát én most inkább ezeken a sajátságos vagy sajátságos írásokra összpontosítok.
0: These are our testimonies that God has given her, and this is what people in the Seventh-day Adventist Church often are most confused about.
1: Ezek a bizonyságtételek, amelyeket Isten adott neki, és a bizonyságtételekkel van a hetednapi adventistáknak általában a legtöbb kérdése.
0: So you have to connect the testimony to its intended purpose, original purpose.
1: Tehát a bizonyságtételt mindig hozzá kell kapcsolni ahhoz az eredeti célhoz, ami volt.
0: And the original context.
1: Illetve az eredeti szöveg összefüggéshez.
0: Let me tell you a story of an example here.
1: Hadd mondjak el egy történetet ezzel kapcsolatban.
0: These were two wonderful doctors, medical doctors in our church 150 years ago.
1: Több mint 150 évvel ezelőtt ez a két ember két csodálatos orvos tagja volt az egyházunknak.
0: Actually not quite 150, but anyway.
1: Nem volt egészen 150 év.
0: Time and place is important, but for this one it's the story is more important.
1: Tehát az idő és a hely nagyon fontos, de ebben az esetben a történet az nagyon lényeges.
0: So the male Dr. Kress,
1: Daniel Kress,
0: he developed a serious condition known as pernicious anemia.
1: Neki egy nagyon súlyos tüdőgyulladása lett, nagyon súlyos betegségbe esett.
0: Now he had for many years been teaching health reform.
1: Hosszú éveken keresztül az egészségügyi reformot tanította.
0: He was a vegetarian.
1: Vegetáriánus
0: volt.
1: But
0: more than that, he had become a vegan.
1: De ezen túlmenően még vegán is lett.
0: He avoided eggs, he avoided any of these products that were animal origin.
1: Kizárt az étrendjéből mindent, tojásfélét, illetve tojást, illetve minden állati származékot.
0: Now Ellen White had a lot to write about health and the importance of a vegetarian diet.
1: Ellen White nagyon sokat írt az egészségügyi témában és a vegetáriánus étrend fontosságáról.
0: But he had taken it to an extreme in his own life and in some of his teaching.
1: És Dr. Kress túlzásba vitte ezeket a dolgokat, ami a saját életét is veszélyeztette.
0: This is the page of the testimony that Ellen White wrote to him.
1: Tehát ezen az oldalon az a bizonyságtétel van, amit Ellen White neki írt kifejezetten.
0: Now she warned him. She talks about the dangers of going to extremes in regard to health reform.
1: Tehát ő figyelmeztette arról, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha az ember túlzásokba esik az egészségügyi reform kérdésében.
0: I've enlarged this on my screen so I can read it directly from the page.
1: Én az én képernyőmön egy kicsit ezt fölnagyítottam, hogy el tudjam innen olvasni.
0: And then she says, you yourself have had this extreme has hurt you.
1: És azt mondta neki, hogy neked is konkrétan ez a túlzás, ez az ártalmadra lett.
0: And she says, the Lord has shown me this is what you should do. This is counsel to you.
1: És aztán azt mondta, hogy az Úr megmutatta nekem, és ez a neki személyesen szóló tanács, hogy mit kell tenned.
0: And I'll read what she says to him.
1: És elolvasom, hogy mit mondott neki.
0: It is your duty to do this.
1: Ez a te kötelességed, hogy megted.
0: Get eggs of healthy fowls or birds.
1: Vegyed az egészséges szárnyasoknak a tojását.
0: Use these eggs cooked or raw. Drop them uncooked into the best unfermented wine you can find.
1: Használd ezeket a tojásokat, vagy fogyaszt a tojásokat főve, vagy pedig nyersen, illetve a nyers tojásokat ilyen erjedetlen borba, ami a lehető legjobb, amit találhatsz, abba dob bele, vagy hát üsd bele.
0: She says, this will supply that which is necessary to your system.
1: És akkor meg lesz tehát megkapod ezáltal azt, ami a te testednek a legjobb.
0: Then she says, do not for a moment suppose that it will not be right to do this.
1: És még úgy folytatta, hogy egy pillanatig se gondold azt, hogy ez helytelen lenne, hogy megtegyed.
0: So here's this man who has believed he should not eat eggs because it's bad for you, and Ellen White, God has given her this message that he should eat these eggs every day with grape juice.
1: Tehát itt van ez az ember, aki az egészségügyi üzenetet képviselte, és úgy érezte, hogy az ártalmas számára, hogyha tojást fogyaszt, és Ellen White azt tanácsolja neki, hogy fogyasszál tojást, méghozzá szőlőlével.
0: Fortunately, he believed that God used her, and he said, I must follow this counsel.
1: És az a jó dolog, hogy ez az ember elhitte Ellen White-nak az üzenetét. Isten felhasználta Ellen White-ot arra, hogy megmentse az életét.
0: And so he did it.
1: Úgyhogy megtette.
0: And his condition corrected.
1: És az állapota helyre jött.
0: And he lived to be an old age.
1: És nagyon idős kort megért.
0: And better health.
1: És jobb egészségnek örvendett.
0: And he had to modify his health presentations to people some.
1: És egy kicsit igazítania kellett az egészségügyi megközelítésén.
0: But see, this is a context.
1: Tehát itt van a szöveg összefüggés.
0: We can learn lessons from this.
1: Ebből sok mindent tanulhatunk.
0: One other lesson we learn is
1: egy másik tanulság,
0: the counsel to Dr. Kress doesn't apply to every single person in the world.
1: Hogy a Dr. Kressnek adott tanács nem vonatkozik minden egyes emberre a Földön.
0: This is not a universal counsel.
1: Ez nem egy egyetemes tanács.
0: We aren't all taught to go out every day, take an egg and eat it with grape juice, and that's our answer to everything.
1: Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden egyes nap tojást kell ennünk szőlőlével, és ez a válasz minden problémára.
0: So it's back to this principle. We have to read what we're reading and make sure we're following the historical context and Ellen White's intention and her meaning.
1: Tehát amikor olvasunk valamit, akkor mindig tudatában kell lennünk a történelmi összefüggésnek, és meg kell győződni arról, hogy azt értjük-e az alatt, amit olvasunk, amire Ellen White gondolt.
0: I don't have time for the other illustration in this. I wish I did. It would be very interesting to share with you.
1: Bár csak lenne időm a következő példára is, de már nincs időm.
0: So let's go to number 6.
1: Úgyhogy megyünk a hatos. A bizonyságtételeket minden írásával együtt és a történelmi kontextusokban kell érteni és alkalmazni.
0: So this one's nice because it kind of brings together the whole context thing and illustrates historical context.
1: Ez azért volt nagyon érdekes, mert visszavezet bennünket az összefüggéseknek a kérdéséhez és visszavisz a történelmi kontextushoz.
0: Ellen White had written in the 1860s to Seventh-day Adventists these words.
1: Az 1860-as években Ellen White a hetednapi adventistáknak írta a következő szavakat.
0: Has anyone heard of this before? I'm just curious here.
1: Hallottatok már erről korábban? Kíváncsi vagyok.
0: If you have, raise your hand. I'm just curious.
1: Aki okay, hallotta már ezt, emelje
0: fel.
1: Néhányan.
0: A dozen or so. So the reason for this council, there were no Adventist schools, Seventh-day Adventist schools yet.
1: Az volt a kiváltó oka ennek a tanácsnak, hogy nem voltak hetednapi adventista iskolák még.
0: But I'll refrain from saying too much because the story tells itself.
1: Nem akarok sokat mondani, mert a történet önmagáért beszél.
0: About 40 years later.
1: Körülbelül 40 évvel később.
0: Now we have many schools.
1: Akkor már nagyon sok iskola volt, adventista iskola.
0: And just up the hill from where Ellen White lived, there was a school at the sanitarium, the hospital. The St. Helena Hospital.
1: És ott Ellen White lakásának a közelében, a hegyoldalon, a Szent Helena szanatóriumban ott volt egy iskola.
0: The teacher at the school was Sarah Peck, this lady.
1: És ez a hölgy, Sarah Peck volt ennek az iskolának a tanára.
0: And this is a postcard of the how the hospital looked at the time.
1: És ez egy képeslap, és ez mutatja a kórházat abban az időben, így nézett ki.
0: Now Sarah Peck noticed that there were younger children, you know, who were 5 or 6 or 7, who were running around and they didn't have supervision.
1: És Sarah Peck felfigyelt arra, hogy volt egy csomó olyan gyerek, 5-6-7 éves, akik ott csak szaladgáltak, és senki nem vigyázott rájuk.
0: Their parents were working.
1: A szüleik dolgoztak.
0: At the institution.
1: Ott az intézményben.
0: And so she said, maybe I can organize a little school for them.
1: És akkor Sarah Peck arra gondolt, hogy szervezhetek nekik egy kis iskolát.
0: So she did that.
1: És meg is tette.
0: And there were some on the board that knew about Ellen White's statement about the age of children going to school.
1: De a bizottságban voltak néhányan, akik ismerték Ellen White-nak ezt az írását, hogy a 10 éves kor alatt a gyerekek ne menjenek iskolába.
0: And so she got into a little bit of trouble with some people.
1: Úgyhogy ezért Sarah Pecknek problémája kerekedett néhány emberrel.
0: She's trying to do good.
1: Megpróbált valami jót tenni.
0: This is why we have to read carefully. Now this is helps us because Ellen White will help us.
1: És igazából Ellen White segít nekünk, és ezért kell nagyon figyelmesen olvasnunk.
0: So some representatives from the hospital and the school came to talk to Ellen White.
1: Úgyhogy a kórházból és az iskolából néhány képviselő elment Ellen White-hoz, hogy beszéljenek vele.
0: And this is what she said to them.
1: És a következőt mondta nekik. A gyerekkor korai éveiben az édesanyák bölcsen tanítsák kicsinyeiket. Ha erre minden anya képes lenne, és rászánná az időt, akkor minden gyermek megmaradhatna az otthon iskolájában 8-9 vagy 10 éves koráig.
0: So this is a little different than what she had written before, isn't it?
1: Ez egy kicsit más már, mint amit előbb írt, nem?
0: She says, mothers should be able to.
1: Hogy az anyáknak mindenképpen képesnek kell lenni
0: erre. And if every mother could, then they should.
1: És hogyha minden anya képes lenne erre.
0: But then she goes on and she says something more.
1: Aztán majd folytatja, és még valami mást is mond.
0: Go ahead and read this.
1: De amikor meghallottam az ellenvetést, hogy a gyermekek 10 éves korukig nem mehetnek iskolába, el akartam mondani nektek, hogy amikor ezt a világosságot tárta elém az Úr, hogy a gyerekek ne járjanak iskolába, amíg elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy tanítani lehessen őket, még nem voltak hetednapi adventista iskolák.
0: Finish it.
1: És akkor befejezzük. Először meg kell tanulniuk a helyes magaviseletet, hogy amikor iskolába mennek, ne vezethessék őket rossz irányba.
0: So she's giving some historical context, right?
1: Tehát ilyen történelmi összefüggést adott, ugye?
0: She says we didn't have any Adventist schools.
1: Akkor még nem voltak adventista iskoláink, mondta.
0: And the children needed to be make sure that they were taught proper manners, or in the old English it means morals, proper morals.
1: És nagyon fontos volt meggyőződni arról, hogy a gyerekeknek helyes magaviseletet tanítanak, illetve ami ezt pontosabban a régi angol nyelv szerint jelenti, hogy erkölcsi szintet tanítsanak nekik, erkölcsöt.
0: So that they then would not be led astray.
1: Hogy akkor ne vezessék őket félre.
0: So is Ellen White out of harmony with herself?
1: Vajon Ellen White itt ellentétben van önmagával?
0: Of course not.
1: Egyáltalán nem.
0: She went on, and I'll close with this. I'll have to stop. But this is something she wrote. Very right after. This is a part of her statement.
1: Tehát ez így van. Gondolataimat erősen felzaklatta, amit gyakran hangoztattak. De White testvérnő ezt és ezt mondta, és White testvérnő ezt meg azt mondta. Ezért mi pontosan azt is fogjuk tenni. Isten mindannyiunktól józan gondolkodást vár el. A körülmények változtatnak a feltételeken. A körülmények megváltoztatják a dolgok összefüggését.
0: So she's saying, don't quote me. I think she's really trying to say, if you don't know the context and what you're talking about.
1: Ellen White, tehát azt akartam mondani, hogy ne idézzetek engem, hogyha nem tudjátok, mi az összefüggés, és miről beszéltem.
0: We need to have sanctified common sense.
1: A megszentelt józan észre van mindannyiunknak szükségünk.
0: And it's with all the other principles, this Bible principle applies here too.
1: És ez ugyanez a helyzet a bibliai elvekkel, tehát ezek a bibliai elvek itt is alkalmazandók.
0: And so she says circumstances alter conditions.
1: Hogy a körülmények változtatnak a feltételeken.
0: Well, we don't have time to cover a few more of these, but I think you're beginning to get the sense that we have to read her writings carefully and deeply, not just superficially.
1: Tehát nincs időnk arra, hogy még több ilyet beszéljünk, vagy elmondjak, de igazából arról van itt szó, hogy józan ésszel kell gondolkozni, és nem csak felszínesen olvasni az írásait.
0: And this is particularly true of the counsels or the writings that deal with specific things.
1: És ez különösen igaz azokra az írásaira, tanácsaira, amelyek bizonyos konkrét helyzetekre vonatkoznak.
0: For Steps to Christ and all of the other wonderful books, mostly there, as long as you're reading the literary context and the immediate context, you're okay.
1: A Jézushoz vezető útnál és a többi hasonló könyvnél a legtöbb esetben az van, hogyha elolvasod csak a szövegkörnyezetet, akkor teljes képet látsz.
0: But for these more particular counsels, you really need to do this type of study.
1: Viszont a konkrétabb vagy ilyen speciálisabb tanácsaival kapcsolatban ezt a tanulási folyamatot mindenképpen el kell végezni.
0: I often hear young people tell me, how are Ellen White's writings relevant? And they're talking about some of these counsels.
1: Sokszor mondják nekem fiatalok, hogy hogyan szólnak hozzám Ellen White írásai, és általában az ilyenfajta idézetekre utalnak.
0: It doesn't make sense to them.
1: Ez úgy érzik, hogy ez számukra nem jelent semmit.
0: And then we create a problem.
1: És akkor mi gyakorlatilag egy problémát kreálunk.
0: Because we're not being fair to Ellen White.
1: Mert nem fair módon közelítünk Ellen White-hoz.
0: We're not being fair to what God's trying to say.
1: Nem fair módon közelítünk ahhoz, amit Isten megpróbál elmondani.
0: Because if it's understood in its circumstance, it becomes more powerful because then it applies to us, but in the right way.
1: Mert hogyha mindent a maga körülménye, tehát az adott helyzet vagy környezetében értünk meg, akkor válik érthetőbbé, mert így ránk is vonatkozik a mi körülményeink között.
0: May God bless us,
1: Isten,
0: as we are faithful to try to read and study what God has given us as a precious gift.
1: Isten áldjon meg bennünket, miközben megpróbáljuk megérteni, olvasni és megérteni azt a drága ajándékot, amit Isten adott nekünk.
0: Amen.
1: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Emlékezzetek! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 23 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 44 perc. A Tórából ezen a héten a Shlach Lechá heti szakaszt olvassák fel a sinagógákban, amelynek jelentése: küldjél magadnak kémeket, akik, ha nektek tetszik, földerítik Kánaán országát. Mózes 4. könyve, 13., 14. és 15. fejezet. Igei gondolat a heti szakaszból. Emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket, sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznoságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Mózes 4. könyve 15:39-41. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét. Mindössze 10 eltéve érdet küldött, hamis jelentése elég volt, hogy a nép még 40 évig a pusztában maradjon. Nem bűn, hiba volt, fejtik írásában Szerdó Szervin rabbi a Shlach Lechá heti szakasz kapcsán. Különös drámai helyzet. A zsidó nép ott áll az ígért föld kapujában. Még fülükbe cseng Isten Ábrahámnak tett ígérete: én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Ur Kázdimból, hogy neked adjam az országot örökségül. Mózes 1. könyve 15:7. Ott voltak mind a Színáj hegy lábánál, és hallották Isten hangját: én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Mózes 2. könyve 20:2. Tele voltak bizalommal, és hittek az örökkévalóban és szolgájában, Mózesben. Mózes 2. könyve 14:31. És akkor történt valami. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Most vasárnap, június 14-én több helyen lesznek istentiszteletek. Kiskunhalason, a zsinagógában, Kecskeméten, a temetőben, Székesfehérváron, szintén a temetőben, Kápolnásnyéken, Hódmezővásárhelyen, Gyöngyösön, Győrben ugyancsak. Ugyanígy Esztergomban is, szintén a temetőben. Miskolcon, az Avasi temetőben. Karcagon is kezdődik az istentisztelet, a temetőben és a zsinagógában. Tatán, a temetőben, Tatabányán, az emlékhelyen. Komárom, Révkomáromban, az Aranyember utcai temetőben. Közös gyertyagyújtás a zsinagógában, az Ötvös utca 15-ben. Június 15-én hétfőn a Baújszánton megemlékezés lesz. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi, nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzésem, hogy együtt lehetünk ilyen szoros barátságban itt a rádió hullámain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdhetünk is.

Ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy ígértem. 562. kérdésünk volt. Sok-sok olyan kérést, imádságot hallunk a Bibliában Isten nagy embereitől, amit az Úr nem hallgatott meg, akkor nem szereti őket? A válasz. Hát, drágáim, több olyan szeméről tudunk, akiknek Isten nem adta meg a szíve vágyát, mert valamit jobbat készített neki. Például Mózes. Egy rossz tette miatt nem mehetett be az ígéret földjére, holott 40 éven át ő volt a fővezére az odatartó népnek. Megérkeztek, megmutatta neki Isten egy hegy tetejéről, de aztán ott és azonnal meghalt. És miért? Mert már nagyon elfáradt. Jutalmul a mennyei hazát kapta. Oda bemehetett. Aztán Pál apostol szembetegsége. Ő is többször imádkozott a gyógyulásért, de az Úr nem adta meg. Miért? Mert testi hibája ellensúlyozta lelki nagyságát. Jaj, nehogy már büszke legyen arra, amit Isten rajta keresztül tett. És itt van a legszebb történet, az Úr Jézus vért verejtékezett, amikor szenvedéseit előre látta, és nagyon kérte az atyát, hogy ha lehet, inkább egy másik megoldást keressen, ne kelljen neki meghalnia. Az atya hallotta minden szavát, mégsem teljesítette, mert ha az atya hallgat rá, akkor egyetlen ember sem mehetne be a mennyországba, hiszen nem lenne bűnbocsánat. És aztán Jézus Urunk is megerősödött lelkében, és ismét tovább ment fájdalmas útján, érted és értem. Ez az igazi szeretet, amikor valaki másért vállalok valami rosszabbat, hogy ő a célba érjen. Hatvanharmadik kérdés volt. Minden nemzetnek Isten ad nevet? A válasz igen. Nekünk is Isten adta a magyar nemzetnevet. De miért van ez így? Nos, a régi, főként keleti kultúrában az a tudás élt, hogyha valaki valakinek nevet ad, akkor azt elfogadja gyermekének. Ezért a keleti családokban az apa a kezébe veszi a babát, például mondjuk a törököknél, nevet ad neki, mert addig még nem az ő törvényes gyermeke. Így volt ez például Napóleon idejében is. Hú, de könyörögtek neki a nagyurak, hogy ne vegye karjába a kisfiát, ne adjon neki nevet, mert az nem lesz jó az országnak, ha ő lesz az elismert fia, de ő mégis megtette. Tehát Isten azzal, hogy minden népnek és nemzetnek ő jelölte ki az országát, ő ad nekik nevet, azt is jelzi, hogy minden ember, minden nép és ország az ő tulajdona. Ő rendelkezik velük, ő az atya, az alkotó és a törvényhozó király felettük, ha elismerik, ha nem. Ha elismeri az ország, akkor áldások sora következik, ha nem, akkor rosszul megy a sorsunk. Ezért nekünk is sokat kell tenni. Neked is, kis barátom, és nekem is. Istennek tetsző módon kell élnünk. Hatvannegyedik kérdés volt. Ki volt az a személy, aki 38 évig mindig egy irányba nézett Jézus idején? A válasz. Hát, Jeruzsálemben volt a Betesda tava, alkalmanként az Úr angyala leszállt, fölkavarta a vizet, és aki először lépett bele, az meggyógyult. Hú, betegek százai feküdtek ott reménytelenül. Egy alkalommal Jézus megállt egy 38 éve beteg ember mellett, aki mindig csak arra várt, hogy a víz, mindig csak azt nézte, mindig csak abban reménykedett.
János evangéliumának 5. fejezetében olvassuk, hogy az Úr megszólította. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt. Uram, nincs emberem. Jézus ezt mondta neki, kelj föl, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, fölvette az ágyát és járt. Sokan támadták Jézust, hogy szombaton is gyógyított. Nos, az Úr minden nap foglalkozik velünk. Nála sosincs hivatali szünet, hétvége, munkaszüneti nap, jöhetünk hozzá bármikor. Remélem, te is így teszel. Nem kell ehhez betegnek lenni, épp ellenkezőleg. Mindig menj hozzám minden örömöddel és bajoddal egyaránt. És mindig figyel, te rád. És akkor íme itt vannak a következő kérdések erre a hétre. 565. kérdés. Mi a különbség a képes beszéd és a direkt beszéd között? A válasz. Nos, erről már nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy itt van az ideje annak, hogy összefoglalva, konkrét példákon át is vizsgáljuk meg a helyzetet. Már tudjuk, hogy a keleten élő emberek, mint a zsidó nép is, így beszélgettek egymással, mert ez volt az egyszerűbb. De a nyugati emberek, mint mi, a magyarok is, bár keletről vándoroltunk ide, de mi már direktben beszélünk. Ugyanakkor mi is használjuk ezeket a nyelvi fordulatokat olykor-olykor, főleg az irodalomban, a költészetben, olykor a festészetben, és így tovább. Ha nagyon az alapokig akarunk leásni, és gyermeknyelven akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy

Vitja valamihez. Persze ezt mi is mondjuk néha. De milyen gyémánt az ilyen? A gyémántot nyersen bányásszák, és aztán rendkívüli ügyességgel kell csiszolni az ékszerésznek, hogy az a fény és tűz, ami a kőben van, az fölragyogjon a fényre. Mivel mindenki tudja, hogy mi a különbség a nyers és a csiszolt gyémánt között, mindent értenek elsőszorra. Aztán legyen itt egy másik példa. Valakire azt mondják, hát ez egy fürge gyíkocska, vagyis olyan gyors mozgású, mint egy gyík. Mi, nyugati emberek, ezt mondjuk direktbe. Hát ez olyan gyorsan megy, hogy alig lehet utolérni. Megint egy másik példa. A Bibliában olvassuk. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Vagyis úgy fogtok szárnyalni, mondják egy reményvesztett embernek, mint a sasok. Magabiztosan, gyorsan, magasan, szépen, pontosan, ámulatba ejtően az Úr Jézussal. Ezzel szemben ezt mi így mondanánk. Meglátjátok, még erőre kap, és akkor minden sikerül majd neki. Aztán, ismét egy példa, amit mi is mondunk, bár képes beszédként. Ez egész nap csak kotkodál. Azt jelenti, hogy valakinek be nem áll a szája egész nap. Másra ezt mondjuk, ó, könnyed, mint egy pillangó. Ezt mi így mondjuk. Könnyed a járása, kecses, finom. Jézus Urunk tanításában is sok hasonló képes beszédet találunk, sőt, nagyon is sokat. Ő önmagát az élet kenyerének mondja. Mindenki tudja, hogy a kenyér alap élelmiszer. Ha nem terem a gabona, az ember nem készített kenyeret és éhezik, mint volt Egyiptomban, aztán belehal. Jézus önmagát tiszta forrásnak is nevezte, míg a hamis tanítókat rossz kútnak, amiből elszivárog az életadó víz, nem ad életet, nem ad vizet a szomjazó embernek. Jézus önmagát az útnak is nevezi, vagyis azt mondja, hogyha azon az úton jártok, amin én, illetve azt az utat járjátok, amit én mutatok nektek, akkor fogtok eljutni a mennyek országába. Jézus magát az életnek is mondja. Magát az igazságnak is mondja. Van, amikor direkt beszél. Higgyetek én bennem, mert engem az Atya küldött hozzátok. Aki engem követ, az nem jár rossz úton. Nos, volt kicsit viccesnek tűnő képes beszéde is a népről, ami igazából nagyon komoly szidás lett, bár egy meséből való. Ezt mondja. Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak, zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratot mondtunk, és nem sírtatok. Na ez mit jelent? Azt, hogy bármit csinálunk nektek, semmi se jó. Nos, kedves gyerekek, remélem már mindenki érti, hogy mi a különbség a képes és a direkt beszéd között. Nekünk nagyon kell törekedni ezt megérteni, hogy a bibliai szövegeket is helyesen tudjuk értelmezni. Nos, lehet játszani. Valaki mondjon egy mondatot direktbe, és fordítsátok le képes beszédre, vagy fordítva. Higgyétek el, jó játék lesz! Ötszázhatvanötödik kérdés. Aki a szüleinek nem tud engedelmeskedni, az Istennek sem. Miért? A válasz. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, kedves gyerekek, hogy Isten a földet olyanra teremtette, hogy sok mennyei dolgot el lehessen magyarázni általa. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy most még nem értjük jól a mennyei dolgokat, azokat, amiket hallunk róla, vagy látjuk, mert még tökéletlenül

vagyis csak részben ismerjük, és akkor az olyan, mint amikor belenézünk a tó tükrébe, látjuk benne magunkat, de nem tökéletesen. Más esetben ott van például a tavaszi évszak. Minden évben a dermet, halálos természet föléled, és ismét teljes pompájában ragyog. Nos, ezt lehet elmondani arról az emberről is, aki sok-sok bűne miatt már halálra ítélt volt a földön, de aztán Isten elhozta az életébe az új tavaszt, mert az ember átadta életét az Úrnak, új szívet kapott, és ismét teljes értékűvé tette, pompázott. Más esetben, mint fent is mondtuk, az útról is tanít minket Isten. Keskeny az az út, amin a becsületesek járnak, vagyis kevesen tapossák. És széles az az út, amelyen sokan járnak, akik nem szeretik Istent, és sorolhatnánk. Nos, a családi életet is úgy tervezte Isten, hogy hasonlít a mennyek országára. Ott az atya az irányító, a csúcs. A családban az apa. A feleség a segítője, és szeretetben élnek, a gyerekeknek is engedelmeskedniük kell apának, anyának. Miért? Mert Isten eredendően az apát tette a közösség, a család fejévé, őt ruházta fel bölcsességgel és szeretettel, és majd ő számol el azzal, hogy mi is lett a családjából. Isten a saját tekintélyével ruházta föl az apákat, hogy a család szeretetben éljen, egymás megértve, elfogadva. Nem uralkodva egymáson, nem hatalmaskodva a másikon, hanem szeretetben nevelve a gyermekeket, tanítani őket az Istennek kedves életre, fegyelmezve, ha kell, gondoskodni róluk, ellátni őket. Éppen ezért, ha valaki nem szereti és nem tiszteli az édesapját, akinek a tekintélye Istentől van, az magát az Istent se szereti és nem tartja tekintélynek. Ez nagyon komoly téma. Érdemes ezen elgondolkodni. És ez nem függ attól, hogy az apa megérdemli-e a megbecsülést. Mert a megbecsülést az Isten tekintélye követeli meg, ami az apán van, és nem az emberi érdem. Az 1 János 4-ben ez áll. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét, és most zárójelbe teszem, és a másik embert, viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, vagy a családját, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Vagyis a szülőkkel is így állunk. Alá és fölé rendeltség van a mennyben és a földön is. Ezt soha ne felejtjétek el.565. kérdés. Jézus gyarapodott Isten és emberek előtt is. És te? A válasz. Lukács evangéliumának második részében ez áll. Jézus a jeruzsálemi templomban a bölcsekkel beszélgetett. Nagyon okosan. Így olvassuk. Jézus ezután elindult velük, mármint a szüleivel haza. Elment Názáretbe. És engedelmeskedett nekik. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Nos, tegyük föl a kérdést csak így egyszerűen. Te miben gyarapodsz? A Biblia ismeretben vagy a számítógépes játékok kezelésében? Vajon Isten és ember kedvesnek lát téged? Vajon vigyázol-e a testedre, hogy az rendben gyarapodjon arra a szolgálatra, amire Isten elhívott? Egészséges testet nevelsz? Nem rongálod semmivel? Megeszed-e, amire szükséged van, és eltolod-e magadtól azt, ami káros lehet?
Nos, tegyél föl magadnak ilyen kérdéseket, ellenőrizd le az életedet, mert ez a 12 éves Jézusra már jellemző volt. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 566. Igaz-e, amit a netten látunk gyakran? Ha valakivel jót teszel, már is egy zsák pénz a jutalmad. 567. kérdés. Mondj 3 olyan helyet a Bibliából, ahol a hazugságról van szó, és mi lett a következménye? 568. kérdés. Volt-e olyan vándorbot, ami 80 évig sem tört el?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt maradhatunk, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na, jó, lehet, hogy pár percet talált később, de mindenképpen szombaton 2-kor. És minden vasárnap, amikor az előző heti műsort ismételjük, 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, így tehát Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Ebéd alatt gyakran megosztjuk egymással az érzéseinket, gondolatainkat különböző témákkal kapcsolatban. Egyik nap a nyugdíjazás került szóba. A beszélgetésünk során felmerült gondolatok között szerepelt például az a bizonytalanság, hogy van-e jelenlegi fizetésünkkel összevethető pénzügyi alapunk.

Néhányan nem voltak biztosak abban, hogy mit fognak kezdeni a sok szabadidejükkel. Mások azt mondták, hogy utazgatnának, és mindazt bepótolnák, amit eddig nem tudtak megtenni, amíg minden nap a munkahelyükön kellett lenniük. Az egyik hölgy ezt mondta. De miért aggódtok mindnyájan? Mind rendben lesztek, amikor eljön az idő.

annyira erőteljes volt ez a kijelentés, hogy ráébresztett, mire emlékeztet minket a Biblia a szerető, gondoskodó Istenről, akit szolgálunk. Ahogy az Úr az ég madarairól gondoskodik, az állatokról és minden teremtményről, amit teremtett, úgy gondoskodik a gyermekeiről is. Csak néha mi ezt elfelejtjük. Olykor eszünkbe se jut, hogy megkérdezzük őt, és Jézus mégis itt van nekünk.

Egyik nap, ahogy kinéztem az ablakon, megláttam egy mókust heverészni az egyik fa alatt a kertben. Hanyat feküdt, pihengetett, nem törődött semmivel. Aztán hirtelen átfordult, talpra ugrott, és gyorsan felszaladt a fára, mikor egy autó hajtott el mellette. Az erre az esetre való emlékezés segít felismerni, hogy továbbra is Isten jóságára kell hagyatkoznunk. És a helyzettől, vagy körülményektől függetlenül a jó atya majd gondoskodik rólunk.

Tehát amikor eljön majd a nyugdíjba vonulásom ideje, úgy döntök, hogy nem fogok aggódni. Egyszerűen csak a menny vezetését kérem, és abban a tudatban haladok előre, hogy az, aki megígérte, hogy gondoskodik rólam, ő bizony hű az ígéretéhez. Nem kell félnem, mert Isten fog gondoskodni rólam.

te is aggódsz a jövőd miatt? Átéltél már pénzügyi veszteséget, egészségügyi kihívásokat, vagy feszültséggel teli kapcsolatokat? Fordulj hát Jézushoz, tölts időt igéjében elmerülve, és találd meg a mai napra szóló ígéretet, amit ő kínált neked. Itt van például az én egyik kedvenc igém, ami János apostol első levelének 4. fejezetében található, a 16. vers. És mi megismertük, és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne.

Drága Uram, hadd bízzunk az ígéretedben, és legyünk biztosak abban, hogy majd Te fogsz gondoskodni rólunk.

Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Máté evangéliuma, 6. fejezet, 26. vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. Példabeszédek könyve 19. fejezet 13 per B verse.

Jártatok már úgy, hogy a fürdőszobában vagy a konyhában elromlott a vízcsap, és akárhogy próbáltátok elzárni vagy a tömítést kicserélni, mégis csöpögött. Nagyon idegtépő úgy enni, hogy közben folyamatosan ezt hallod. Csöpp, csöpp, csöpp, csöpp. Arról nem is beszélve, hogy ezzel mennyi víz folyik el és megy kárba, jócskán megnövelve a vízszámlát. Hasonló a helyzet, amikor beázik a tető. Mi már jártunk úgy, hogy az egyik viharban elcsúszott egy cserép, és a következő esőzésnél beáztunk. Egyszer csak azt vettük észre, hogy csöpög a víz a plafonról. A padlásra felmenve meg kellett keresni a hibás cserepet, és leellenőrizni a többit. Le kellett vakarni a mennyezetet, hagyni kiszáradni, újra leglettelni, lefesteni. Ehhez az adott helyiségből ki kellett pakolni, utána mindent visszatenni a helyére és kitakarítani. Jó nagy munka volt, ami kellőképpen elfárasztott bennünket.

0: Salamon most arra figyelmeztet, hogy az elégedetlen asszony és férfi olyan, mint a háztetőn folyó becsepegő víz. Ugyanolyan kártékony, kellemetlen, idegesítő, elszívja az erőt, és romboló hatással van. Ahogy pedig már említettem, az ember jelleme nem felnőtt korban kezd kialakulni. Szeretném, ha megértenéd, hogy nem csak a Jóistent szomorítod meg azzal, ha elégedetlen vagy. Ezzel azt fejezve ki, hogy nem tartod elég jónak, hanem a körülötted lévők életét is megkeseríted. Ezért tanulj meg megelégedett lenni.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

0: Hiszem, hogy meg tudod csinálni. Elgondolkodtam ezen a bátorító mondaton. Milyen jó volna, ha így tudnánk egymást mindig erősíteni, biztatni, valamilyen nehéznek látszó feladat elvégzése előtt. A megelőlegezett bizalom nagyon fontos, hiszen ezzel is segítünk a másiknak, hogy le tudja győzni a félelmét, az aggodalmát, a gátlásait, ami esetleg hatalmába kerítette. Hallottam egy történetet arról, amikor egy iskolában a diákok matematikából tanulmányi versenyre készültek, és volt a tanulók között egy félszeg, izgulós hallgató, aki nem mert jelentkezni, pedig kiválóan oldott meg minden példát. A tanára félre hívta és lelkére beszélt, hogy győzze le gátlásait. Jelentkezzen bátran, hiszen ismerik képességeit, és biztos abban, hogy nem fog szégyent vallani. Ezekkel a szavakkal biztatta. Hiszem, hogy meg tudod csinálni. Eddig minden nehéz és komplikált feladatot hibátlanul meg tudtál oldani. Bízom benned, és tudom, hogy a verseny is sikerülni fog. Segítek, amiben csak tudok. Csak fel a fejjel. A fiúnak ezek a kedves, elismerő szavak meggyőzőek voltak számára. Jelentkezett a versenyre, becsületesen felkészült, és végül ő nyerte el az első díjat. Ez a példa is mutatja, milyen fontos, hogyha szükséges, akkor fejezzük ki a másik ember felé megbecsülésünket, és őszinte, együttérző, bátorító szavainkkal pedig segítsük őt céljai elérésében. Mondjuk neki biztatóan, hiszem, hogy meg tudod csinálni, biztosan sikerülni fog. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a pszichológusok szerint csak akkor érhetünk el sikert, ha szilárdan hiszünk mi is benne. Amint habozni kezdünk, vagy elbátortalanodunk, abban a pillanatban veszélybe kerül a szándékunk. Ha azt hiszük, hogy nem merjük megtenni, akkor nem is merjük majd megtenni. Ha nyerni szeretnénk, de úgy véljük, nem tudunk nyerni, majdnem lehetetlen, hogy sikerüljön. Mert van egy úgynevezett belső beszédnek emlegetett tény is a háttérben, és ennek a fontosságáról nem szabad megfeledkeznünk. Egy mondás szerint, akár azt hiszed, meg tudod csinálni, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Talán észre sem vesszük, mennyit beszélünk magunkhoz egy-egy nap során. Mindannyian kommentáljuk saját cselekedeteinket, gondolatban megveregetjük vállunkat, motiváljuk, vagy épp kritizáljuk önmagunkat. Erre egy példa. Minden sportoló célja, hogy tökéletesen tudja kivitelezni azt a technikát, amit az edzésen begyakorolt, hogy a legjobb formáját hozza a versenyen. Ami ebben általában megakadályozza őt, az a negatív belső beszéd. Úgy sem fog sikerülni. Már is fáradok. Ezt a múltkor is elrontottam. S vajon sikerül megnyernem? Ezért ezzel a problémával a sportpszichológusok is foglalkoznak és tanácsolják a sportolóknak és az edzőknek, hogy figyeljenek oda a pozitív és hatékony belső beszéd kialakítására. Sokkal nehezebb feladat ez, mint elsőre hangzik. Minden alkalommal meg kell küzdenie a sportolónak saját önbizalom hiányával, szorongásaival, felül kell kerekednie fáradtságán és a múlt kudarcain. Ez különösen a verseny nyomása alatt nehéz feladat, de ha az edzéseken sikerrel begyakorolta a pozitív belső beszédet, akkor éles helyzetben is könnyebb lesz. A pozitív belső beszéd nem hurrá optimizmust jelent. Nem azt kell hajtogatnia magának, hogy megnyerem, első leszek, én leszek a bajnok. Az eredménycentrikusság helyett a helyes technikára kell fókuszálnia, és ha a tökéletesre csiszolt technika megvan, akkor meg lesz az eredmény. A Bibliát olvasva is azt látjuk, hogy nagyon sok biztató ígéret van, ami mind pozitív gondolkodásra serkent, és bátorító, vigasztaló. Egy igen szép jellemnagyságról tesz tanúságot Mózes, amikor utódjának, Józsuénak átadja azt a nehéz, sok felelősséggel járó feladatot, amit ő végzett korábban. Isten utasítására Józsuénak kellett Mózes munkáját folytatni és befejezni. Az ő küldetése lett, hogy Izrael népével elfoglalja az ígéret földjét. Mózes tapasztalatból tudta, milyen hatalmas feladat vár ifjú utódjára, de meg volt győződve arról, és hitte, hogy Józsué képes lesz teljesíteni a megbizatást. Ezért a következő képen biztatta őt, ahogy Mózes 5. könyve 31. fejezetében olvashatjuk. Légy erős és bátor, mert te mégy be néppel a földre, amely felől megesküdött az Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül. Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hagy téged, ne félj és ne rettegj. Ha tovább lapozunk a Szentírásban, akkor Józsué könyve 1. fejezetében szinte ugyanezeket a szavakat olvashatjuk, amit maga az örökkévaló mondott Józsuénak bátorításul. Miképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled, légy bátor és erős. E csodálatos biztatást hallva olyan érzésünk támad, hogy Isten és Mózes is, mintha azt mondta volna Józsuénak, hiszem, hogy meg tudod csinálni. Biztosan sikerülni fog. Fontos, hogy soha ne feledkezzünk el arról sem, velünk is ugyanígy bánik a mi szerető Istenünk. Mert ha valamilyen feladatot bíz ránk, hasonlóképpen szól hozzánk. Veled leszek, nem hagylak el. Légy bátor és erős. Biztosan sikerülni fog, meg tudod csinálni. De tegyük mi is ezt másokkal. Legyünk segítőkészek. Buzdítsuk, bátorítsuk, ha szükséges, és örüljünk együtt velük, ha sikerül eredményt felmutatniuk.
1: A műsort szerkesztette Kárpáti Petronella.

0: Most már tudod, hogyan fog végződni.
1: Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok az ellenségeimtől. 18. Zsoltár, 4. vers.

Egyedül vagy a nappaliban. Éppen a fél homályban kedvenc sorozatod utolsó 12 percét nézed. A gonosztevő épp működésbe hozza a lézerfegyverét, hogy darabokra szaggassa a főhőst. A szíved hangosan kalapál. Bum, bum, bum. Majd reklám. Aztán visszatérsz a képzeletbeli világba. A lézersugár ide-oda cikáz alig néhány centiméterre a főhős fejétől, miközben mindent átéget, amihez odaér. Kiüt rajtad a veríték, a gyomrod görcsbe rándul. Dénes, ront be édesapád a szobába. Megijesztettelek? Mit nézel? Ó, ez csak ismétlés. A következő másodpercben majd megjelenik a társa, és félbeszakítod. Ne mondd el, apa! Nem szereted, amikor valaki elárulja a film végkifejletét. Ne légy ennyire nevetséges, hiszen biztosan te is tudtad már.

Hogy érzed magad, amikor arra vársz, hogy Isten megszabadítson egy nehézségből? Nagyon nehéz elviselni a látottakat, ha azt hinnéd, hogy a játékfilmek hősei valóságos emberek. A rendező nem ölheti meg a főhőst, viszont hétről hétre kíváncsivá tesz a történésekkel. Ezzel érzelmeket vált ki. A reklámszünet pedig csak fokozza a feszültséget. Vagy, ami még rosszabb, feltűnik a folytatjuk felirat, ami azt is jelenti, hogy a veszély egy időre megszűnik.

0: A mindennapi életben azonban a feszültség nem ennyire szórakoztató. Ha beteg vagy, azon gondolkozol, hogy vajon mikor gyógyulsz meg. A szüleid válni akarnak, és te egyre gyengébbnek érzed magad a bírósági meghallgatásra várva. Fontos vizsga, mérkőzés vagy előadás előtt állsz, és úgy érzed, hogy a lábaid összecsuklanak az izgalomtól. A végkifejlet előtti pillanat rémülete. Amikor még nem tudod, hogy meg fogsz szabadulni, késztethet arra, hogy elveszítsd a reményt. Aztán hirtelen mindennek vége lesz. Minden jóra fordul. Isten megszabadít. Ő mindig megteszi. Nem minden esetben úgy, ahogy várod és szeretnéd, hanem az általa meghatározott időben és módon. Tehát légy nyugodt. Tudnod kell, hogy minden rendben lesz.
1: Közreműködött Balázs László.

0: hír összeállításunk következik.
1: Luther Márton házasságnapja. Luther Márton 1525. június 13-án vette feleségül Katarina von Bórát, egy egykori apácát. Az elszegényedett nemesi családjától kisgyermekként eltaszított lány, kolostorba kerülve a regula szerint élte az életét. Megtanult olvasni és írni, napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Ellenállt, amikor kényszerből akarták férjhez adni, mert észrevette Luthert, akire mindig is fölnézett. A reformátornak szüksége volt támaszra, ápolóra, gondozóra, társra, ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Pénzügyeit is intéznie kellett valakinek, mert bár mezsés összegeket kereshetett, mégis a munkatársak fölözték le a hasznot. Luther elvarázsolt világban élt. Csak prófétikus küldetése érdekelte. Teljesen lekötötték a teológiai elmélkedések, a hitviták, az asztali beszélgetések, az utazások és a politikai egyezkedések. Katarina asszony azonban megígérte neki, hogy igaz támasza lesz, és nem fogja őt akadályozni küldetésében. Miután megegyeztek, meg is tartották az esküvőt. Leó pápa fölavatta a világ legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak. A kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában Leó pápa. Ezután hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékes szóló katekézis is. Fölidézte, hogy a bazilikát 16. Benedek szentelte föl 2010-ben. Az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a nagy templom, a kis templom, a kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállító helyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Ismeretlen 70-es évek. Beszélgető társam Kisendre filozófus, aki Nietzsche, marxizmus, posztmodernizmus, a globalizáció, az információs és tudástársadalom kutatója. Legutoljára egy 100 éves Mici Mackó beszélgetésen már jelezted, hogy a Mici Mackó kultusza mikor robbant ki, 70-es évek, mondjuk 60-as, 70-es évek, és akkor a beszélgetés után kaptam tőled egy levelet. Engedd meg, hogy ezt felolvassam. Az eredeti élményem az volt, amikor realizálódott bennem ez az egész láncolat, 70-es évek, kulturális határozat, maradék mechanizmus, gyerekkultúra felemelkedése, Mici Mackó, a társadalom szoftosodása, az elemér, hangis elemér által kierőltetett konferenciakultúra, a szociológia, a pszichológia önállósodása, hatalmas társadalmi aktivitás, a kreativitás új igénye a nagyon látható korlátok mellett, hogy ebben a folyamatban a te osztályod komoly, hosszabb távú és igen lényeges szerepet töltött be, a makra szerintem tudománytörténeti eset is, már szociológiailag is különleges helyzetű műhely volt a tiétek. Mik voltak a célok, a lehetőségek, a korlátok, az erények és a hibák a 70-es években? A 70-es években, és amire te utaltál a leveledbe, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ olvasáskutatási osztályán működtem. Az egész intézetünk szemben a hivatalos tudatformálással, szocialista neveléssel a public library szellemében működött. Valami polgári művelődés ügyet lehetett viszonylag szabadsággal. Örkény Sánta Ferenc Makra, a Mester és Margarita olvasását, kedvelését, értelmezését, befogadását vizsgáltuk. Ráadásul a Mester és Margarita esetében majdnem sikerült egy magyar-orosz észt összehasonlító vizsgálatot létrehozni. Ezt meg is valósítottuk magyar-lengyel-bolgár és orosz vonatkozásban, teljesen illegálisan csempésztük ki be a kérdőíveket. Az észt köztársaságban akkor még olvasáskutató volt Mário Lauristin, aki az egész ész függetlenségi mozgalmat vezette.
1: Bravo!
0: De hát akkor mi minden pattant ki arról, hogy olvasáskutatás, mi mindennek volt a fedőneve, erre ez nagyon jó példa. A mi műhelyünknek, amiről megemlékeztél leveletben, olyan külső munkatársai voltak, mint Halász László és Jó Magad. Az akkor újrainduló szociológia szakra iratkoztam be, sokat magammal, akik már szociológiai kutatásokat végeztünk, de hát akkor még nem volt ilyen nap. Nem régen, azelőtt még burzsoá áltudomány címen futott a szociológia genetikával, kibernetikával együtt. Hankis Elemér veled együtt meghívott minket az ő munkaközösségébe. Az ízig-vérig kommunista Sárkány Klára rádiós szerkesztő beszélgetős műsorába a Fekete Listán szereplő Örkénnyel, Vekerdi Lászlóval és Mérei Ferenccel beszélgethettem. Mit mondjak még? Varga Csabával együtt szociográfiai kutatásokba kezdtünk a szociológia mellett és után, és vele együtt ugye megírtuk a Reformvár című, egy emberarcúbb szocializmusról szóló utópiát. És hát tagja voltam még a Mozgó Világ szerkesztő bizottságának, továbbá akkor lettem tagja egy hajógyári munkásokból álló baráti társaságnak, mely máig él. Te mibe akadtál bele, pottyantál bele a 70-es években? Tudom, az, hogy kutattad Nietzsét. 70-es évek áthúzódtak azért a 80-as évekbe.
1: Igen, meg volt előzményük a 60-asban is volt, de azért a 70-es években durrant el.
0: Így van.
1: És több különböző nyomon indultam el, amíg némi csodálkozásomra kialakult egy alapkép, amiben aztán a Mici Maszkóra való emlék, és a beszélgetésüknek az az oldala, hogy te vagy a riporter, és én tulajdonképpen a te akkori intézetednek a súlyát akarnám kihangsúlyozni, tehát ez egy kicsit zavaros helyzet, mert úgy tűnik, hogy szembe dicsérlek, bár, de azért nagyon lényeges volt. Tehát nagyon gyorsan a legfontosabbakat, tehát Magyarország 68-ba egy hihetetlen harapófogóba került, mert az egyik oldalon 1000%-kal hirdették a gazdasági mechanizmust.
0: Hát igen.
1: Ma nem hiszi el senki, hogy tele voltak az újságok a fogyasztó szükségleteivel, ki kell elégíteni a fogyasztót. Hát a kapitalizmus dúlt, ugye, anélkül úgy kimondták volna.
0: Igen, igen.
1: Szabadság, nagyobb szabadság, nagyobb önállóság, több pénz, nagyobb kereseti lehetőség, munkás, vándorlás, stb. És a másik oldalon bevonultunk Csehszlovákiába.
0: Igen.
1: Na most ez a két tény, ez egyszerűen egy kognitív politikai diszonancia volt, mert a gazdasági mechanizmus annyival megelőzte a többi szocialista országot, hogy ez már eleve ellenséges, viszont kellett, hogy nem kellett haragudni egymásra, annyira különböztünk tőlük, hogy a magyar társadalom úgy érezte 68 után, hogy őt most meg fogják büntetni. Kovács János megbüntetik, mert bevonultunk Csehszlovákiába, és vártuk a büntetést. Ez nagyon élt. Tehát ez az egyik dolog. Na most ez a szellemi virágzás, ez tulajdonképpen a politikai visszaesés mellett jött létre olyan okokból, amit nem mindent ismerünk. Na most el kell mondani, hogy 72-73-ban történt meg a büntetés. Ez volt ugye a társadalmi szemlében meghirdetett kulturális határozat, ami visszavetette a hivatalos ideológiát. És
0: azért néhány mondatot mondjál.
1: Na most azt akartam volna mondani, hogy emellett
0: igen.
1: ment tovább a virágzás, jó, ami újabb paradoxon.
0: Tudjuk, hogy mi mellett.
1: Na most azt kell mondanom, hogy egy ugye azt mondtam, hogy a társadalom várta azt 68-tól, hogy itt valami visszarendeződés lesz. Hát az lehetetlen, hogy bevonultunk, hogy eltiporták a prágai tavaszt, hogy hát ezek közismert dolgok, az lehetetlen, hogy mi tovább építsük a kapitalizmust. Nem, ez egyszerűen nem ment. Na most a Kádár, én szerintem politikai remek mű volt az, ahogy eltolta a büntetést. Tehát 68 és 72-3 között majdnem 4-5 év telt el, az emberek már elfelejtették 68-at. Én ezt úgy neveztem egyik írásomban, hogy a vénasszonyok nyara volt.
0: Hmm.
1: Tehát én emlékszem, hogy mentem a Budafoki úton, ahol te is laktál, a teniszpályára, és azon gondolkodtam, hogy miért van nekünk, miért megy nekünk ilyen jól?
0: Igen.
1: Érted? Tehát emlékszem diákkoromban, hogy ez egy napi problémám volt, hogy mikor jön a villámcsapás. Mert 72-73-ban jött, akkor volt egy 50-es évek hangnemére emlékeztető dörgedelem, amiben a kulturális élet legszélesebb körét úgy, mint mondta Révai mondjuk 54-ben.
0: Nem.
1: Stb. Igen, azért igen. Elég ijesztő is volt.
0: Valóban.
1: Ijesztő is volt, hát az szerintem ennél több időnk most nincs határozata, de mindenki tudta, hogy ez a büntetés.
0: Bocsáss meg, ki volt a kiadó, illetve a megrendelő?
1: Nyilvánvalóan a középponti hatalom, de a középponti hatalomnak nagy játszmái voltak. Utána néztem meg kicsit politika történetileg, hogy azért azért követelték kívülről, hogy itt legyen büntetés, plusz
0: A kívülről az
1: az Moszkva. A Brezsnyev.
0: Igen.
1: Brezsnyev egyszer eljött a tököli repülőtérig.
0: Hoppá.
1: És ott a Kádár egy éjszakát eltöltött a Brezsnyevben, ez 72-ben, ezt találtam, ezt az adatot. És a akkori úgynevezett balosok is lázadoztak, és el akarták küldeni a Kádárt is. Az, hogy a 72-es határozat, vagy 72-73 az olyan volt, annak volt egy előtörténete 68 és 73 között.
0: Igen, igen.
1: Tehát tulajdonképpen, hogy fogalmazzam, tehát aki gondolhatta valaki azt, hogy ez az, amit nem lehetett elkerülni, vagy mit tudom én, tehát lehetett valaki lojális, vagy toleráns ezzel szemben, de hát a dolog az dörgedelem volt. Hát így lezárul ez a

0: szabad volt. 68-ban minden szabad volt.
1: Nehéz volt abba hagyni.
0: És nagyon ügyesek voltak. Ugye itt nagyon sok tudomány forrott. Tehát itt volt a irodalom elmélet forradalma, nyelvészet forradalma. Elfelejtjük, hogy az akkori nyelvészet csodálatos dolgokat ígért, a generatív grammatika, a szemiotika, szemantika, minden, ami szemmel kezdődik, az akkor kezdődött, ugye, igen. Szemiológia, és a többi. Akkor a műelemzés forradalma, ami átment már a mi munkánkba, akkor a szociológia az természetes, a pszichológia, hála, ugye, az természetes, és akkor már öt területnél vagyunk, mondjuk a politológia még akkor nem volt felszabadítva, és itt nagyon, tehát valahogy a Hankis és a Szépe típusú hipermodern, hiperaktív és jó szervező értelmiségiek valahogy átmentették ezt a vitakultúrát. Tehát az egyik oldalon ott volt a kulturális határozat, és a másik oldalon Magyarországon, ugye mondjuk 70-es évek közepére természetes volt a szabad vita a tudományos konferenciákon.
1: Idézzük fel a hallgatók kedvéért ez a Hankis által összehívott kutatócsoportot, munkacsoportot. Azt hiszem adott egy nevet, hogy a módszertani bizottság, de igazából teljesen szabadok voltunk, egy szigorú követelmény volt, nem volt szabad kiejteni azt, hogy irodalomtörténet.
0: Igen.
1: Meg, hogy irodalomtudomány, mert Hankis akkor már az értékkutatás sorolta magát, de az érték elég tág fogalom. Itt volt, aki a rajzfilm tervével jött elő, volt, aki a pedagógiai generatív kísérleteivel, volt, aki te éppen mivel?
0: Brochal.
1: Ugye?
0: Az értékek szétesése. Na most az a megdöbbentő dolog volt, hogy ez egy Broch jel, de tulajdonképpen az, hogy hogyan bomlik le egy központi értékrendszer. Hát ez ugye a középkorban is elkezdték, ugye na most elképesztő érzékenyek voltak rá 70-es években, nem tudták volna kimondani, hogy itt a kommunista értékrendszer lebomlásáról is szó van, akkor nem tudták még kimondani. De például találkoztam egy olyan szerb kutatóval, akit a jó szerencséje Ausztriába vezetett professzornak, aki azt mondta, hogy ő a titói Jugoszlávia szétesését látta az értékek szétesésében. Tehát egy 30-as években megírt dologba a titói Jugoszlávia szétesését látta. Na most emlékszem rajzfilmesekre, avantgardokra, későbbi ellenzékiekre, az elemér az angol filozófiáról beszélt.
1: A mi csoportunkban nem. Igazából ő semmiről se beszélt, az én emlékeim szerint.
0: Egy másik csoportban.
1: Másik, de ebbe, nem is az az érdekes, itt mi beszéltünk.
0: Miben?
1: Kiké a saját kutatásáról ahol tart, és az elemér valami hihetetlen karizmatikus erővel azt mondta, hogy jó.
0: Igen.
1: Tehát ő, amit mi, amit jónak tartott, megerősítette.
0: Helyesen mondott, hogy egy karizmatikus ember volt, hihetetlen, dinamikus, ugye, hát ha jól számolom, olyan legalább 10 évig állították félre, vagy...
1: Hát igen.
0: 10, de most ezt nem tudjuk elmondani, hogy milyen fázisai voltak, 56 után röviden ült.
1: Igen.
0: És te a jó szerencséje a Széchenyi könyvtárba vittem,
1: igen,
0: ahol elolvasta a legújabb angol száz szemantikát, irodalmát, tehát olyan tudásrobbanás jött ki belőle, amikor engedték dolgozni, ami a Népdaltól az Abszoldrámáig című kötetben benne van, máig az egyik legjobb magyar könyv, és hihetetlenül szervezőképes volt, és hogy fogalmazzam, volt benne egy olyan, tehát volt benne egy pimasság is.
1: Igen.
0: Egy pimasság is, amivel elment a határig mindig, és nem tudták megfogni. A Szabolcsi támogatta például, akit ő állandóan Szabolcskának nevezett, meg mit tudom én. Tehát tulajdonképpen kreatív volt.

0: És, de viszont egy kicsit arra reflektálnék, hogy ő neki azért egy belső problémája volt az érték. Tehát az előbb azt mondtad, hogy nem tudtad pont, hogy tehát ő neki egy egzisztenciális problémája is volt, de a szociológián keresztül fogta meg. De nagyon hasonló volt a szépe, és akkor gyorsan átkanyarodnék a nyelvtudományra, mert a nyelvtudományban voltak a leghajmeresztőbb dolgok. Ugye a Hankés csinálta, ha jól tudom, 69-ben, amikor még teljesen szabad volt, ugye az Irodalmi Intézetben az úgynevezett Babics-Kassák konferenciát, ahol valóban a szocialista realizmusnak egy szóval nem volt elmondva, viszont nagyon érdekes volt, hogy nem volt helyette még szöveg.
1: Igen.
0: Tehát nagyon érdekes volt, hogy a nagy tudósok, sok költő jött el arra meg minden, hogyan küszködtek azzal, hogy értelmezzék az irodalmat. Na most utána volt a novella elemző konferencia Szegeden, az még jobb volt, ez már beleesett a büntetés alá, de megvolt, és utána valahogy, az nyilván nem ment már, elmondom majd miért, nem ment már hatalmi támogatás nélkül, volt egy nemzetközi nyelvész konferencia Szegeden.
1: Csak megszakítalak, novella elemző konferencia, ugye te magad mondtad, hogy összeállt, összeszerveződött a dolog. Én ott voltam, mint olvasás szociológus, és hát természetesen megihletett. Természetesen ott köteleződtem el a novella befogadás vizsgálatra.
0: Igen, ezt nem is tudtam.
1: És az ott elemzett novellák közül is választottam. Sőt, hát
0: én olyan protekciós voltam, hogy én ott tartottam előadást.
1: Hát igen.
0: Ez tényleg protekció volt, bevallom őszintén.
1: És akkor mi visszakanyarodunk a nyelvészethez, csak ez itt nem volt érdektelen.
0: Na mostan, ez egy triptihon volt. Tehát a Babicskasság, a novella és a nemzetközi nyelvészet, mert a nemzetközi nyelvészetben is rengeteg irodalom volt akkor, a stilisztika meg...
1: Jó, ebben ne is kezdjünk bele, mert akkor egy kis zenehallgatás után folytassuk.
0: Jó.
1: 1968-ban Magyarországon hangzott el a világon először egy rockmise, és villámgyorsan elterjedt a hazai, főleg katolikus templomokban ez a fajta popzene, még a szeminárium falai közé is beszivárgott, ahol Bíró Miklós, a most elhangzó dal szerzője, és mások gitárt ragadtak, és rockmiséket kezdtek szerkeszteni, súlyosan megbűnhődtek miatta, néhányokat el is távolították a szemináriumból. Szóval most Bíró Miklós, Gőzmozdony.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Kis Endrével az ismeretlen 70-es évekről.
1: Tulajdonképpen a nyelvészet maga önmagában egy csodálatos dolog volt. Olyan általános filozófiai és olyan a strukturalizmus, hát csak annyit mondok a strukturalizmusról, hogy az a tudomány mellé egy másik tudomány elméletet rakott le. Anélkül, hogy lebombázta volna. Én nagyon sajnáltam akkor a hagyományos nyelvészeket, mert hirtelen úgy néztek rájuk, mint a középkorból itt maradt bűnözőkre, akik itt akadályozzák a modernség fejlődését. Tehát ez egy elképesztő leértékelődési folyamata volt, és sajnos ennek is megvannak a kulturális hátrányai, mert a leíró nyelvészet azóta nem tudta visszakapni a becsületét, a gyerekek nem tanulnak a gimnáziumban nyelvtant, nem tudnak elemezni, bunkok lettek, de ezért a strukturalizmus a felelős. Ez az egyik. Tehát beláthatatlannak ígérkezett, és ez a potencia bennük is volt, csak hogy a tudománynak van egy olyan tulajdonsága, hogy olyan, mint egy kőbánya, hogy fejtik, aztán abba adják. Tehát a tudós azért az egy veszélyes lény, mert belekezdtek nagy kutatásokba, de aztán nem volt érdekes, nem kaptak rá pénzt, divat változott. Tehát a tudomány tele van megkezdett projektumokkal, amiket nem fejeznek be. Tehát ma is megvan ez a nyelvészeti forradalom. De még volt egy szenzáció a harmadik konferencián a triptihomból. Miközben bevonultunk Csehszlovákiába. Most az biztos vagyok benne, most már ugye, hogy a harmadik konferencia az a kulturális határozat után született. Na most megjelentek Szegeden a 56-ba disszidált amerikai magyar nyelvészek.
0: Igen.
1: A 56, most ez volt 74-ben, és akkor megjelent Locz János, Sinor Dénes.
0: Nem hittünk a szemünknek.
1: Megjelent egy magyar nyelvész szakállal és saruba, mert akkor Amerikában ez volt a divat, ugye a új baloldal ilyen különböző bohém figurák, és még két-három nagy nyelvésznek a neve nem jut eszembe most. Na most ez aztán olyan szabad légkört teremtett. Például megjelent egy kollega Németországból, hát nem tudom, hogy mondjam a nevét, vagy ne.
0: Miért ne?
1: Futaki István, aki Hannoverben volt nyelvész. A Futaki például 56-ban úgy akar disszidálni, hogy felszállt egy orosz vonatra, és elbújta a tengelyek közé, és lebukott, és utána, tehát hogy mondjam, a politikailag, hát elfogadhatatlan
0: emberek. Legszalonképtelenebb figurák jelentek meg.
1: Ültünk Szegeden a halászcsárdába, érted?
0: Igen.
1: Tehát hát az elképesztő. Na most ez a másik szólam. Na most ezek, és innentől fogva két szálon ment a dolog, mert volt a konszolidációja, ezt most, ha érdekel, erről mondok egy-két szót, de a Kádár nagy veszélybe volt, a Kádár engedett a baloldali nyomásnak, és 75-ben visszavágott. És ami 75-ben kialakult, az már 89-ig nem változott,
0: igen,
1: mert nem is változhatott, hát nem volt több ember, nem volt több ideológia, nem lehetett még egyszer nyomni azt a propagandát, amit mondtak a mechanizmusra. Tehát a Kádár korszak alkonya az azért volt alkony, mert 75-től már nem változhatott semmi.
0: Térjünk vissza a mi műhelyünkbe, mármint ahol ugye én most nem emlékszem, vagy a Hankis körből való ismeretség, igen, vagy éppen a szegedi novella elemző konferencia után nem irodalmát kértem föl, hanem személyedbe filozófust, munkatársnak.
1: Igen.
0: Egy nagyon érdekes magyar regény befogadásának
1: akkor
0: a vizsgálatára.
1: Igen.
0: És hát ugye nagyon fontos volt egy nem hagyományos műelemzésre építeni az, hogy hogyan értelmezik ezt a olvasók, ezt a művet.
1: Igen, na most, tehát tulajdonképpen ez a triptihon arra volt jó, hogy kontextuálja a te műhelyedet. Ha emlékszel, én pontosan akkor ismerkedtünk meg, amikor én az egyetemre kerültem fiatal tanársegédnek, de ha emlékszel, én előtte szabadúszó voltam, és rengeteg újságot írtam, illetve, hogy mondjam, mindent csináltam.
0: Igen, igen.
1: És az is érdekel téged, hogy én akkor benne jártam az életbe.
0: Persze, tehát furcsa, így van.
1: Az volt a rövid átmenet.
0: Tehát aztán nem egy szabadtudós irodalmát
1: kértünk
0: fel.
1: És ez téged is mindig érdekelt.
0: Abszolút.
1: Tehát téged is érdekelt mindig a valósága az olvasáson keresztül.
0: Abszolút.
1: Is.
0: És az a mellett is.
1: Tehát tulajdonképpen nekem kettő státuszom volt, mert úgy vettem észre, hogy a filozófiám is elmegy nálad, tehát hogy nem emeltél kifogást, de valóban ilyenkor az ember annyira túl van fűtve információval, hogy aztán ez úgy 2-3 év alatt eltűnik, mert aztán már az új információkban nincsen benne. Bevezettél a műhelyedbe, a műhelyed szerintem szociológiai és különleges volt, egyáltalán szervezetileg különleges volt. Hát Magyarországon nem voltak önálló kutatói csoportok, meg intézetek, önálló költségvetéssel. Hát voltak akadémiai intézetek, aztán ott légy okos, domokos, ugye? Tehát akkor ott a 100 irodalmár között ott harcoljál. Na most neked volt egy csoportod, úgy vettem észre, hogy háttered is volt, bár időnként a főnököket citáltok, de ez teljesen mindegy, ez nem tartozik.
0: A legjobb rá. Hátterem volt, egy tipikusan a Public Library szellemében. Polgári
1: igen.
0: Könyvtáros volt.
1: Ütőképes aki. Munkatársaid voltak.
0: Igen, igen.
1: És nagyon jó hálózatot, már ilyen kérdező, igen. Kérdőívező hálózatot működtettél. Tehát szerintem most annyiféle tudomány van, hogy nem merek mondani, de szerintem a te csoportod az jó sokáig unikum volt. Ezt én nagyon élveztem.
0: Hozzáteszem, akkor ha ne tűnjön ez most.
1: De én most vállaltam a beszélgetés elején, hogy én téged dicsérni foglalkozz.
0: Végül is szerencsénk volt. Olyan szerencsés helyzetben voltak, hogy amiről te most mesélsz, ez Londonban is, a Brian Lackham nevű olvasáskutató kolléga, akinek módja volt 2 évenként 2 hónap tanulmányi szabadságot kérni,
1: igen.
0: Kutató szabadságot külföldön, hozzánk jött,
1: igen.
0: Hozzánk kérte,
1: igen.
0: És olvasmányválasztás igen. Manchesterben és Miskolzon című igen. Közös igen. Művet is írtunk. Igen, valóban olyan szerencsés konstelláció volt, igen. Hogy így jegyezték
1: igen.
0: Ezt
1: és
0: a
1: te
0: műveit.
1: Nagyon dinamikus voltál, bizonyos életedben mohó voltál.
0: Az.
1: Tehát én erre emlékszem, hogy ez nagyon tetszett nekem, hogy soha se hagytuk abba a beszélgetést, és anélkül, hogy valami új projektú ne lett volna.
0: De,
1: tehát tulajdonképpen egyik nyílt ki a másikból.
0: De gondolom, hogy gondolod, hogy miért voltam mohó.
1: Nem tudom.
0: Hát egyszerűen
1: mert az... mohó vagy, nem?
0: Nem. Mert minden kutatás az utolsó volt.
1: Igen.
0: Na nem tudtuk, hogy meddig jó, csinálhatjuk.
1: Mondtál, Pista,
0: mindegyik az utolsó volt, ezért mindent belevágtunk, igen. Amikor december 3-án igen. Vitányi igen. Iván átszólt, el tudtok-e költeni december 17-éig 300 000 forintot,
1: igen.
0: Nekünk megmaradt.
1: Igen.
0: El tudtuk, mert mindig voltak megindoló vagy talomba lévő kutatások.
1: Ez nagyon lényeges, amit mondasz a 70-es évekről. Ez nekem a egyetemi filozófiai pályámban is így volt egy más szempontból. Tehát ebben a kibontakozási, dinamikus, szabad vita, stb. Folyamatban az ember úgy érezte, hogy minden fontos, amit csinál, mert nem tudja, hogy
0: így van.
1: Utána mi lesz.
0: Így van.
1: Ez egy nagyon lényeges dolog volt, tehát ez meg sokszorozta az embernek az erejét.
0: Mert nem minden történet végződött jól, és akkor térjünk vissza.
1: Igen, na most
0: ígértük az olvasó, a hallgatónak, hogy a makráról miért volt ez izgalmas neked is.
1: Az a lényeg, hogy szerintem a makra előtt is ugye voltak akár a Varga Csabával, akár mással komoly táboraitok, meg kutatásaitok, meg minden, de valahogy a makra egy szerencsés csillagzat alatt született, és tulajdonképpen megírtam egy makra elemzést, de nem filosz dolgozatot, hanem egy munkaanyagot, amit többször átbeszéltünk.
0: Így van.
1: De az volt a lényege a makra elemzésnek, hogy, hogy mondjam, címkéztük a regény lényeges elemeit a olvasó csoportok különböző csoportjainak.
0: Így van, illetve tehát, makra tehát, különböző énjeit.
1: Igen.
0: Vettük figyelembe, hiszen ez a nem hagyományos szocialista, realista munkáshős volt, hanem egy fizikai munkás, szakmunkás, aki ugyanakkor egy képzőművészeti szakkörbe is jár, és nagyon hegesztett szobrokat készít.
1: Tehát úgy mondanám, hogy bámulatos közelségbe hoztuk a mű valóságát, mert ugye én más strukturalista módon tudtam elemezni, hát
0: így
1: miért
0: van,
1: tudtam,
0: így
1: ugye,
0: van,
1: mert
0: így
1: ott
0: van,
1: a három
0: így
1: konferencia,
0: van, igen, igen,
1: meg
0: van.
1: Abban a szerencsés helyzetben
0: így
1: voltam,
0: van.
1: Hogy a szemináriumokon részt vettem, és a mű valóságos struktúráját a kérdőívek struktúrájához és az olvasók struktúrájához. Tehát ez egy lebontott dolog volt, amire az olvasók olyan jó válaszokat tudtak írni, amiket élveztünk, és aztán nehézségek nélkül a végső szövegbe bedolgoztunk.
0: Megfelelő valóság ismerettel fölkészültünk arra, hogy lesznek olyanok, akik makrát a hagyományos szakmunkást fogják választani, és idegenkeznek, nem egészen értik, hogy mi a csodának akar ő művészkedni.
1: Igen, és akkor tulajdonképpen mindenki a saját egzisztenciális helyzetéből írta.
0: És kereste ki magának
1: azt a
0: olvasatot, azt a makrát.
1: Igen.
0: Hozzáteszem,
1: közben,
0: hogy lehetett még választani makra hagyományos munkásasszony felesége, és a nagy szerelme a művészet, a művész
1: között.
0: Nő között, és még volt egy harmadik nő, aki csupán csak egy bomba jó nő volt. Azt is megcsináltuk, hogy előzőleg a regény elolvasása előtt, meg nem nevezve ABC életút, a makra lehetséges három életútja, ezek között is kellett választani, és megfigyelhettük, hogy a regény olvasása után mennyibe változott a magatartásuk, attitűdjük. Hát ebbe, ebbe segítettél.
1: Még egyel kiegészítenélek, meg is kérdeztük tőlük, hogy hogyan folytatódna.
0: Hogyne?
1: Hogy hogyan folytatódna, ha nem lesz öngyilkos, meg mit tudom én, és mondom, különleges, értékes szövegek jöttek be, ha az akkori technika lehetővé tette volna, ezeket érdemes lett volna internetre is rögtön feltenni.
0: Igen.
1: És mondom, én szerintem most az, hogy a makra ezt alkalmas volt erre, ez egy teli találat volt ez a makra. Lehetővé tette, tehát alánk játszott, tehát nagyszerű. De az, hogy mi meg tudtuk csinálni ezt a plasztikus kutatást, ami ugye annyi minden elvész egy kutatásban, minden általános, nem tudják pontosan, hogy mire kérdezünk rá.
0: Akkor
1: minden.
0: Még valamit áruljunk el a hallgatóknak, hogy nem szakmunkás, mint olyant kérdeztünk meg, hanem
1: igazi művészeket.
0: Hanem amatőr művészkedő szakmunkásokat.
1: És
0: a harmadik csoport a valódi, igazi,
1: neves
0: művészek voltak.
1: Igen.
0: És ilyen módon három nagyon különböző olvasócsoportot tudtunk összehasonlítani, vagy megnézni, hogy az amatőr művész munkások a hagyományos munkáshoz, vagy a művészekhez lesznek, állnak-e közelebb, és így
1: és
0: tovább.
1: Amit akkor ez a három csoport mondott, az igazi szociológiai realitás volt.
0: Igen.
1: Tehát az egy, tehát a kutatás célja, tehát a társadalomról alkotott kép.
0: És akkor most még elárulom neked, hogy dolgok hogy függnek össze. Természetesen, mint ahogy mondtad, komoly segítő kutatóhálózatunk volt, az országban legalább 60-70 könyvtár ottan és könyvtáros, és mikor milyen terepre volt szükségünk, oda tudtunk menni. Ilyen módon a szakszerti könyvtárosok, üzemi könyvtárosok tudtak nekünk segíteni, és a hajó és darugyárba, ott is volt nekünk egy emberünk, egy könyvtáros, a Marosi Zsuzsa, akik elolvasták ezt a regényt, egy másik alkalommal akkor már külsős voltam a rádió művelődési műsorába, és a munkás művelődésről kellett egy beszélgetés, majd második alkalommal Asperjan regényéről, egy szintén munkás regény volt, és akkor a beszélgető társak megkérték a könyvtárost, hogy keressen engem föl, és hívjon el harmadszorra is, és most már mikrofon nélkül beszélgessünk, és ebből lett egy olyan baráti társaság, amely máig él.
1: Na mostan még azt mondanám, hogy sikere volt a kutatásnak, ennek volt egy könyvváltozata, meg aztán egyszerűen volt egy folyóiratváltozata, és akkor volt egy gondolat kiadónak egy kötetében. De ez a siker nagyon bonyolult volt, mert nem engedték kifutni a sikert, mert ugye azért a hivatalos kritika azért észnél volt. Ha akarod, nevet is mondok, a Bodnár.
0: Aha.
1: Bodnár György, kérlek szépen, aki ugyanaz Irodalomtudományi Intézetben volt, és ugye tudósnak számított joggal, de akkor éppen kultúrpolitikai babírokra is tört, ő leleplezett minket. Valamelyik recenziójába, és akkor benyomtak minket nem engedték kifutni ezt a sikert, ami tényleg a társadalmi önismeret, ugye, mert azt itt a gyári dolgokkal azt próbáltad érzékeltetni, hogy azt írta tulajdonképpen, hogy hagyjuk ezt a makrát, mert ő nem a kiemelkedésnek a vesztese, hanem a nem kiemelkedésnek a vesztese, és ilyen módon nem érdemes arra, hogy tulajdonképpen észrevette részben a tragédiát, hogy makrának az a tragédiája, hogy nem akar kiemelkedni, ami egyébként az akkori magyar társadalomra rendkívül jellemző volt. Tehát, hogyha valamit én még imádok ebbe a projektumba, az, hogy benne van az, hogy nem tudom, hogy ma egyáltalán elviszi-e valaki. Hogyha valaki oda ment, hogy akarunk írni magáról egy újságcikket, akkor elbújt. Nem akarta, hogy dicsérjék, nem akart kitüntetést. Egyszerűen beszürkült.
0: Jobb, ha nem tudnak
1: róla. Na most ez a makra is ilyen volt, most így úgy mondjam, és a Bodnár észrevette, és tulajdonképpen kemény hangon elutasította, és akkor ő adta a szólamnak tehát igazából véve ez a dolog nem futott ki.
0: Igen, valóban.
1: Tehát hogy mondjam, voltak jó írások, a társadalmi hatása nagyon széles volt, de a kritika keresztbe tette. És a Kertész Ákos meg hallgatott, nem tudom, hogy veléd hallgatott-e, de én nem tudok róla, hogy erről megszólalt volna.
0: Hallgatott, és én tapintatos voltam, nem akartam lerondolni.
1: Csodálkoztam, hogy hallgat.
0: Igen.
1: És
0: talán ő is félt, hogy most kiderül, hogy az ő regénye nem is szocialista, realista, ő se gondolta.
1: Megeshet.
0: Így el lehetett adni.
1: Megeshet. Én most nem azt mondom, hogy mi mártírok voltunk ezzel.
0: Nem.
1: De keményen betettek nekünk, mert elvették ennek a projektumnak a szépségét, amikor egy valóságos regény, valóságos társadalom, valóságos problémák, valóságos elemzés, valóságos rezonancia.
0: És hát hozzáteszem, azért is érdekes volt ez a regény, mert Rozsda temetőnél is próbálkoztak, hogy hát ha végül is megszületett az igazi szocialista, realista regény, de hát a Rozsda temetőgyilkosság végződött, igen, és akkor jött a makra, hát ha ez erre lehet. Csak itt pro és kontra voltak érvek, és kicsit olyasmi alakult ki, mint a Vitányi Iván által rendezett szocialista kultúra konferencia. Az volt a kérdés, hogy van-e szocialista kultúra egyáltalán, és az micsoda.
1: Igen.
0: És itt voltak pro és kontra érvek, de a legemlékezetesebb ez Mérei Ferenc volt.
1: Igen.
0: Ki azt mondta, hát nem az a szocialista kultúra, ami most van. Ami hát egy viciolós megjegyzés
1: volt. Hát az egy külön kérdés, hogy már a szovjet kultúrpolitikától lefelé homogenizálták a kultúrpolitikát, tehát köppen állami kultúrpolitika volt. Ebben egyébként a szocialista is vesztett.
0: Hogyne?
1: A munkások is vesztettek.
0: Hogyne?
1: Hát nekik is volt szavuk, ami ugyanúgy beolvadta. Tehát ez egy nagyon kemény dolog.
0: De ahogy te írtad a leveledbe, erről már lehetett egy vitát rendezni.
1: Hát abszolút.
0: És újságok is írhattak róla.
1: Abszolút. Abszolút, de azért a most mindent összeadok, akkor megelőztük a kort, mert ezt mind nem volt idő kivenni belőle, mert azért a makra mégis egy... Tehát benne van a hiba, ezt mondta Bodnár, hogy benne van a hiba. A rendszer itt van, felemelkedhetne, de ez a munkás nem akar felemelkedni. Azért megvolt a maguk teljesen kegyetlen logikája, hogy ugye kitörölni dolgokat.
0: Hát ez lesz az ismeretlen 70-es évek végszava. Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Kis Endrével az ismeretlen 70-es évekről.
2: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mi atyánk?
0: Kamarás István jegyzete.
1: Meg vagyok elégedve veletek, ahogyan halmizsnát adtok, és általában, ahogyan jót tesztek, ami azonban az imát illeti, nem tudom, sírjak-e vagy nevessek, jegyezte meg egy alkalommal Jézus. Mire gondolsz, mester? Kérdezték csodálkozva tanítványai. A nagy felhajtásra, a pózokra, a farizeuskodásra, az égre merett tekintetekre, a magamutogatásra, a pöffeszkedésre és a csepürágásra. Felelte Jézus. De hát nem azt mondtad, hogy amit sötétbe mondasz nekünk, azt mondjuk el fényes nappal, és amit a fülünkbe súgnak, azt hirdessük a háztetőkről? Isten országát valóban így kell hirdetni, de amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógába, meg az utca sarkon, hogy mutogassák magukat. Ti, amikor imádkoztok, menjetek be a szobába, zárjátok be az ajtót, és imádkozzatok titokban mennyei atyátokhoz, aki a rejtekben is lát, és megjutalmaz benneteket. A szobába, mester, ezt hogyan gondolod? Csodálkoztak néhányan. Arra gondoltak ugye, hogy akinek éppen ebben a minutában támad kedve szólni a mennyei atyához. Erre hevesen bólogattak. Hová mehettek be akár már ebbe a minutába is? Kapizsgáljatok már? Már kapizsgálták, és ki is mondták, önmagunkba. Amikor imádkoztok, ne szaporodjátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti atyátok, a ti apukátok, a ti apuskátok, a ti apáskátok, hogy mire van szükségetek. Mielőtt még kérnétek, ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, apuskánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Mások is imádkozhatják, kérdezték a tanítványok. Persze, hiszen mindenki Isten gyermeke, még a pogányok is, még a farizeusok is, még a szamaritánusok is, és ugye a pásztorok is, akiknek nincs szobájuk, csak tanyájuk, inselkedett Jakab Zebedeus fia. Még a bárány is, felelte Jézus halálos komolyságot mímelve. A bárány hogyan? Csodálkoztak mindnyájan. Hát így, barátocskáim. Mi atyánk, apuskánk, ki vagy a mennyekbe? Bégettessék meg a te neved, jöjjön el a te jászolod, egyen meg a te abrakod, amint a mennyben, úgy most a földön is. A mindennapit tenyeredből add meg ennem ma, és bocsásd meg bégetésem, miképpen én is megbocsátok az ellenem bégetőknek, és szabadíts meg a farkastól, mert tiéd a jószág, az abrak és a minőség.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mi atyánk?
0: Kamarás István jegyzete.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Egy élhető normalitás. Fehér pálma virágjegyzete. A koronavírus hozta új időszámításban, a vagyon is mást jelenthet majd. A testi és lelki egészség lesz döntő fontosságú, valamint a kapcsolatokban való beágyazottságunk. Értékes lesz a jó szomszédság és a megbízható eredetű élelmiszer, vagy a béke időbeli konyhakert. Lehet, hogy a vírus meglepő gyorsasággal abba az irányba fordítja figyelmünket, amerre addig is kellett volna irányítanunk. Ha mindezt észrevettük, azt is látnunk kell, hogy most, a koronavírus járvány idején, minden egyes alkalommal, amikor a jövőbe tekintünk, gyakrabban gondolunk a problémáinkra és veszélyekre, melyekkel találkozhatunk. Ezek a szorongások, vélt és valós félelmeik választanak el bennünket a jobb normalitástól, a bizakodó jövőképtől, hiszen belsőleg már kapcsolódunk a jövőhöz, mely által összeér bennünk a ma és holnap tapasztalata. A jövő tudatért pedig felelősek vagyunk, csak úgy, mint a saját fejlődésünk formálásáért. Freud kortársa és orvostársa Wilhelm Stekel fogalmazta meg, hogy a kötődés ösztönös, a szeretet tanulható. A létünk is velünk született morál, de az etikus képesség híd, melyen haladva a szeretet tanulásával megszelidülnek a destruktív ösztönrezdülések, amelyeket az én elhárító mechanizmusok segítségével átformál, és a feszültségtűrő képesség szolgálatába állít. Ha újra tanítjuk a szeretetet, ha megtanulunk újra elfogadni és tisztelettel fordulni a másik felé, megteremthetjük annak lehetőségét, hogy egymásra őszintén és nyitottsággal figyelhessünk. Amíg ez nem történik meg, a fejlődés irányába ható mindenféle állítólagos cselekvés hiába való, vagy látszat megoldás marad. Ha pedig a szorongásaink reális veszélyt jeleznek a jelenben, akkor jogosan foglalkozunk észrevételeinkkel. Elhagyva a dermedt állapotot, most az átmenet idején lesz időszerű a félelem által befagyasztott érzéseinket a szeretet melegénél újra éleszteni, és a visszakapott életerőt cselekvésbe terelni. A jobb normalitásban a közelség-távolság kérdését talán megtanuljuk jobban kezelni, ezáltal éppen az összekapcsoltság érzése válhat új minőséggé. Autonómia, nyitás és zárás idővel újra kiegyenlítődnek majd, és a világ a maga komplexitásában stabilabbá válhat. Ha mindezt észrevettük, és valóban képesek leszünk egy jobb normalitás feltételeit megteremteni, és a törekvések objektiválható valósággá válnak, akkor jutunk a jó megbirkózás érzetek, megküzdő képességek birtokába. Így elkerüljük annak a kellemetlen állapotnak a bekövetkezését, amelynek az össztársadalom szintjén megjelenő tünetképzés a következménye. És ez már másképpen cseng, mint valami steril és előre becsomagolt áru, melyet éppen most bontogatunk ki, mi nem erre gondoltunk. Gyakrabban emlékeztessük magunkat rá, hogy a jó megbirkózás annyit tesz, megküzdeni. Szedjük össze erőnket, és nézzünk körül higgadtan újra, mit látunk, mit érzünk, mit kell tennünk egy élhető normalitás érdekében. Az Egyházfórum világnézet rovata. Egy élhető normalitás. Fehér pálma virágjegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten őrzi az övéit. A mai ige: Ézsaiás 27:3. Én az Úr vagyok az őrizője, mindontalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Gondolatok az ígéről. Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára. Itt azt jelenti ki, hogy ő maga gondozza a tulajdon szőlőjét. Nem bízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott? Öntözget bennünket nem csak naponta, nem is csak óránként, hanem minden pillanatban. Hogyan kellene növekednünk? Milyen frissnek és gyümölcstermőnek kellene lennünk? Milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene csüngeniük a tőkéken? Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk? Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz. Mi másra van még szükségünk? Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy ő maga cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben. Ki állhat ellen akaratának? Ha ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi, akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, vele szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével. Ó, Uram, ha azt mondod, hogy te vagy az őrizőm, mi más tehetnék, mint hogy dicsőítelek ezért téged? Kelenföldi barokk esték, ma a Kelenföldi barokk esték első félévű sorozata most végződik. A fél év utolsó rendezvénye június 13-án lesz, szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz, hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben szeptember 12-én indul. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templomban. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Ma szombaton a felhők mellett inkább napos és száraz az időnk. Nyugatira fordul a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: A bűnbocsánat felfedezése. Sátán első kísértésekor azt ígérte Évának, hogy a bűn következmény nélküli lesz. De hogy haltok meg? Bátorította Évát a kígyó képébe rejtőző Sátán. Azóta is minden bűn elkövetését Sátán igyekszik úgy feltüntetni, mint aminek a következményét el lehet kerülni. Az ember nem került el a halált, de nem azonnal múlt ki, hanem Isten kegyelme időt biztosított számára. Tapasztalnia kellett a bűn következményét, kiüzetett a paradicsomból, de száműzetését Isten új lehetőségeket rejtő ígérete tette elviselhetővé. Isten kereste meg szellős alkonyatkor, hogy felajánlja a megbocsátást, az új kezdés lehetőségét. Ennek elfogadásához először el kellett vállalni a bűnt, be kellett vallani. Az édenkerti párbeszédnek ez a célja. Isten válasza pedig a bűnnek azokat a következményeit tárja fel, amiket az embernek hordoznia kell. Ezt a terhet csak az ígéret reményének fényébe lehet vállalni. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. A bűneset óta a bűnbocsánat központi szerepet játszik Isten és az ember kapcsolatában. A bűnbocsánat nem a bűn eltörlése, nem is az életünk alapját meghatározott törvény megváltoztatása, hanem az emberi bűn Isten részéről való kiegyenlítése.

Mózes, amikor másodszor járt a Sínai hegyen, ekkor leszállt felhőben az Úr. Odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas, és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerizig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait, harmad és negyedizig. Az Ószövetség szertartási rendje szerint bemutatott bárány levette a bűnösről a bűn súlyát, és előre mutatott Jézusra, az Isten bárányára, aki hordozza a világ bűnét. A bűnbocsánat egy lehetőség arra, hogy az ember Jézus Krisztus által helyreállítsa Istennel a közösségét. Ennek megragadása egy új minőségű kapcsolatrendszert hoz létre, nem csak Istennel, hanem a világgal és embertársainkkal is. Az Ószövetség legáltalánosabb kifejezése az Istentől származó bűnbocsánatra egy olyan szó, ami az adósság elengedését jelenti, de jelenthet szabadítást, a szövetség megújítását is. Az, hogy a bűnbocsánat az Ószövetség idején gyakran kapcsolódott az áldozatokhoz, nem azt jelentette, hogy gazdag áldozati ajándékkal meg lehet vásárolni a megbocsátást. Elsősorban a proféták szálltak szembe a bűnbánat és a bűnért való áldozat mindenféle érdemszerző és mágikus értelmezésével és gyakorlatával. Ők nem az áldozatot, az Isten tiszteletet becsülték le, hanem azt próbálták tudatosítani, hogy a helyes formák nem biztos, hogy igaz tartalmat takarnak. A bűnbocsánat isteni tettének célja elsősorban nem az egyes bűnök eltörlése, hanem a bűnös ember, a nép megváltoztatása, a jó útra térés volt. Ahogyan a bűn felismerése megelőzi az Isten ismeretet, úgy a bűnbánatot is megelőzi Isten bővölködő kegyelmének és szeretetének meghirdetése.

A megbocsátást Isten kezdeményezi. Több Zsoltár úgy mutatja be Istent, mint aki keresi a bűnbánó népet. A világteremtő és szent Istentől elidegenítette a bűn az embert. Ezt tönkretette emberségünket, összetört az Isten képűséget bennünk. Ennek a helyreállítása a megbocsátás. Nem csupán a múltban megtörtént negatív cselekedeteink kiegyenlítése, hanem az újrakezdés reménysége. Ez sokszor együtt jár Isten ítéletével, amit úgy lehet megérteni, hogy benne Isten sorsfordító tettét látjuk meg. Isten ítéleteit nem csak elszenvednünk kell, hanem fontos, hogy megértsük benne Isten szeretetét. Isten kegyelmének egyik formája az ítélet. Reménységünknek az az alapja, hogy a Teremtő nem mond igent az életünket tönkretevő bűnre, hanem megítéli azt. Megengedi, hogy előttünk is láthatóvá legyen az, hogy mi a bűn következménye. Isten kegyelmes ítélete a megbocsátás új kezdetének az alapja. Ahhoz, hogy a jó mellett elkötelezzem magamat, szükségem van a rossz következményeinek ismeretére. Ezért a bűnt nem lehet csak egyszerűen megszüntetni, meg nem történtté tenni, hanem csak megbocsátani lehet.

Az Ószövetség csúcsán Ézsaiás könyvének második fele áll, ahol az Úr szenvedő szolgájáról olvasunk, aki magára vállalja Izrael és a népek bűnét, és aki által Isten egyetemes bűnbocsánatot hirdet minden embernek. Jézus önmagára vonatkoztatta Isten szenvedő szolgájának képét. Ezért az új szövetségben nem csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, hanem Jézus Krisztus is. Ez nagyon botránkoztatta a teljesítményeik alapján üdvözülni kívánó farizeusokat. Pedig már keresztelő János is, az útkészítő, aki az ószövetségi proféták megtérést hirdető igehirdetői gyakorlatát folytatta, a dogmatikus farizeusi magyarázkodással szemben azt hirdette, hogy a bűnbocsánat és a bűnök bocsánatára való megkeresztelkedés Isten országa elközelítésének jele. Jézus ezt a prófétai igehirdetői vonalat folytatta. Meghirdette, hogy eljött Isten országa, hirdette ennek erejét, és gyakorolta élete árán. Farizeusok rosszallása ellenére is a bűnbocsánatot, ami minden bűn elfedezésére elegendő. Ő az új szövetség áldozati báránya, aki elveszi a világ bűnét. Jézus kereszt halála, mint Jézus szolgálatának része is, a bűnbocsánat felől érthető. Az úrvacsora szereztetési igéje szerint Jézus ezt mondta a pohár felett. Ez az én vérem. A szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az új szövetség alapja Jézus engesztelő áldozata, ami az egyre formálisabb és kiüresedő áldozatokat felváltotta. Csak az ő neve segítsége által van megtartásunk. A hívő ember Krisztusban temettetik el a keresztség által. Erre emlékeztet minden úrvacsora. Ez az új kezdet csak a megbocsátás által lehetséges, de nem ezek a szent cselekvények, Istentől rendelt emlékeztető jegyek azok, amelyek a bűnbocsánatot adják, hanem Jézus Krisztus személyes, belsőleg megragadható kegyelme. A bűnbocsánat, a bűn hatalmának legyőzése, vagyis Jézus győzelmének elfogadása. Ezért a megbocsátás gyümölcse. Békesség Istennel és az emberekkel.

Tehát ki, hogy jó megrendelések vannak, és lehet haladni. Aztán 2012. júliusán egy forró nap volt, hát még délután visszamentem édesapámmal, ott voltunk az épületben. Hát egy nagyobb bacska épület, mert 1200 négyzetméteres maga az épület. És ott beszéltük, hogy hogyan szervezzük, eleget tudjunk tenni ennek is, másiknak is, beszállítónak, sőt, gyűlést is tartottunk. Egy hétfői nap azzal kezdtük az alkalmazottak előtt, hogy gyűlést tartottunk, hogy hogyan álljunk hozzá, hogy vegyen meg a termék mindenkinek. És hát valaki megkérdezte az alkalmazottak közül, hogy de hogyha ilyen sokat ad ez a megrendelést ez a cég, akivel dolgozunk, akkor miért nem hagyjuk el a kisebbeket most? Hogy akkor azt mondtam az alkalmazottak előtt, hogy nincsen senkinek a homlokára írva, hogy meddig tart az élete, vagy a cégé, vagy, és hogy szeretnénk több lábon is, úgymond. Ez hétfőn volt, szerdán pedig délután, a forró nyári délután, ott beszélgettünk édesapámmal a műhelybe. Egy óriási csattanás volt, villámlás is nagyon nagy volt, és hát én mondtam édesapámnak, előre megyek, hogy áramtalanítsam az irodába a számítógépet. Előre mentem, fölmentem az irodába, és emlékszem, ahogy kihúztam a konnektorból a kábelt, és felálltam, és láttam, hogy nagy füst van az épület mellett, és akkor már tudtam, hogy valami baj van. Rohantam le, kiáltottam átra édesapámnak, hogy én gyorsan. Hát belecsapott a villám az épületbe, és abban a részben, ahol maga a festő rész volt, úgymond, és hát a tűz az nagyon gyorsan terjedt. Hát ugye azonnal hívtuk tűzoltókat, meg amit tudtunk, rendezkedtünk, sok mindent pánikszerűen is. Úgy tűnt, hogy nagyon sokára jönnek a tűzoltók. Kétszer is telefonáltam, aztán nekifogtak oltásnak, ugye egy autóval locsolgatták, nem sikerült, és hát a fele már leégett. Adott pillanatban úgy tűnt, hogy megmentették a másik felét, de hát víz nélkül maradtak a tűzoltók, és aztán pedig újra lángra lobbant, és aztán leégett az egész. Majd másnap hajnalig égett, illetve még napokon keresztül ízott ott. És hát nagyon sokan kint voltak akkor, ugye, amikor az emberek kijönnek városból, és aztán ott nézik meg média, stb. És a Jóisten adott erőt, mert sokan mondták, hogy menjek kórházba, hogy menjünk kórházba, nyugtatózzuk be magunkat meg. Hát emlékszem már, mikor égett, én csak telefonáltam haza Timinek, feleségemnek, hogy annyit tudtam mondani, hogy imádkozz, mert ég a műhely. És emlékszem, hogy álltam ott majd az égi műhely előtt, és mikor már úgy látszott, hogy itt nem sok minden fog megmaradni, és az ember ugye gondolkozik is, hogy ami addig annyira fontos volt, hogy elrendezni dolgokat, meg ugye ott beszéltük egy-két órával ezelőtte, hogy ezt meg ezt fogjuk pakolni, meg rendezni, meg rengeteg minden, amire aznap tettél, azt mondod, hogy hiába, hát nem érte meg, hogy minden oda veszett, és hát azért úgy sumáztam magamba, és ez úgy megmaradt, hogy hát akkor, mikor az ember felteszi a kérdést, hogy miben érdemes befektetni, vagy anyagi dolgokba, meg egészséges élet, hát minden oda veszik. És Isten ezt úgy aláhúzta akkor bennem, hogy egyedül az Istennel való kapcsolat az, amiben tehát érdemes úgy fektetni, hogy az nem fog elveszni. Másnap reggel jöttek az alkalmazottak is sorra. Hát mi ott fogadtuk őket az épület előtt, jött füstölgött még a maradványa.

0: Sírtak is ott, aztán kérdeztem, hogy emlékeztek, hogy mit mondtam a gyűléskor, hogy senkinek nincs a homlokára hírva, hogy meddig tart a vállalkozás, vagy az élet, mondom, az én homlokomra se volt ráírva. És annyira, most így eszembe jutott, beszédes volt az, hát leégett az egész épület, és megmaradt egy fal az irodában, ami a frontról látszott, és a kereszt rajta volt. Az sem égett el, hanem a kereszt ott maradt a falon. Aztán ez ugyan beszédes maradt nekem is, meg nagyon sokan jöttek, hát eljöttek olyankor a városból még utána is, hogy megnézzék, hogy mi történt ott is. És ott maradt a fal a kereszten rajta, és úgy ez benne megmaradt, hogy a kereszt az áll. Úgyhogy, hogyha próbák, nehézségek is jönnek, a Jóisten az nem esik kétségbe, ő ott van, ő változatlan, hozzá jöhetünk. Aztán különös módon nagyon-nagyon közel megtapasztaltuk a Jóistennek a közelségét. Azokban az időkben, a tűz utáni időkben, hát anyagilag, ahogy mondtam, nem voltunk egyáltalán stabil helyzetben, éppen csak kezdtünk el kimozdulni abból az állapotból, és úgy volt, hogy aznap a tűz napján én, ami volt pénz, azt aznap kiadtam az embereknek, előleg nap volt, és akkor tényleg úgy volt, hogy semmi, minden pénzt kiadtam. Hát volt ilyen máskor is, hogy időszakosan pénz nélkül voltunk. Tudtam azt, hogy szállítunk, és akkor majd jön az ellenértéke. De hát ugye mindjárt kellett értesíteni a vevőinket is, hogy ne is utaljanak, mert nem tudunk küldeni. Első nap megtapasztaltuk azt, hogy az Úr küldi a hollókat, úgymond jöttek testvérek, és egyik is, másik is hozta, és ez folyamatosan ment napokon keresztül. Hát,
1: mármint ezt úgy kell érteni, hogy a gyülekezetből elkezdtek jönni a testvérek.
0: Igen. És volt, aki hozott pénzösszeget, volt, aki azt hozta, ami a kertjébe termett meg. Nagyon megtapasztaltuk ilyen téren Istennek a gondviselését. És hát maga az, hogy Isten szólt azokban az időkben, a hajnalban, amikor hazamentünk a tűz után, hát úgy önkéntelenül úgy azt az állítatós könyvet vettem elő, ami a Spurgeon, a Isten ígéreteinek a tárháza, és elolvastam az arra napra előirányzott igét, állítatot, és csak sírni tudtam utána, hogy elolvastam a feleségemmel. Az az ige volt, amikor a három ifjú a tüzes kemencébe volt, és hát nekem azóta is a Bibliámban van az a magyarázat, ki is írtam magamnak, mert úgy szólt, hogy még az egész föld lángba borul, és a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek felbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Ez annyira egyértelmű volt számomra, és az, hogy a Jóisten biztosított az ő jelenlétéről, az, hogy körülvesz bennünket, mint a három ifjút, és egész más volt. Tehát mennyi erőt tapasztaltunk azokban az időben, és én tudom, hogy a testvéri közösség is, nagyon sokaknak az imája, azok is, akiket ismerünk, meg akiket nem ismerünk, hogy imádkoztak értünk. Aztán ugye sok minden kérdés van az emberben ilyenkor, úgymond munkanélküliek is lettünk, és hát elkezdtem olvasni a Jobb könyveit, egy kicsit úgy, hogy hogy is volt a Jobb szenvedésével, és te megint szólt egy igén keresztül, hogy nem véletlen az, ami történt, mert azt mondta Jobbnak is, hogy illetve mikor Jobb pereskedett az Istennel, hogy tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk. ez megint annyira egyértelmű volt nekem, hogy a villámok is mielőtt elindulnak, Isten előtt megállnak, és nem véletlen az, hogy hol érnek célba. És az a villám is, ami épületünkbe csapott bele, az Isten rendelkezésére állt, és tudta az, hogy mi a célja. Egész más így átélni a krízis helyzeteket, vagy próbákat, mikor tapasztaljuk Istennek ilyenféle jelenlétét is, hogy szól és bátorít. Aztán nagyon sok kérdés volt bennünk, hogy akkor hogyan tovább. És hát a Jóisten egyengedte az utat. Kérdés volt bennünk, hogy egyáltalán tovább dolgozzunk-e, vagy még újra kezdjük. Hívtak az alkalmazottak, és egy idő után telefonáltak, hogy akkor mi lesz, hogy lesz velük. Konkrétan nem tudtam mondani, azt mondtam, hogy most szabadságon vagytok, fizetett szabadságon, nem tudtam, hogy miből lesz fizetve. És keresjük mi is a megoldást, az utat.
1: És... Bocsánat, hány embernek kenyeréért voltál akkor felelős? Hány alkalmazott volt? Mert gondolom, hogy már ilyen helyzetben a kettő is sok, de itt biztos nem kettőről volt szó.
0: Nem, hát akkor abban az időben 40 körüli alkalmazottunk volt. És hát örülök annak is, hogy aki tehát elmondta akkor az, hogy csodálja az, hogy tudunk egyáltalán talpon maradni, és mondtam azt, hogy ez nem mi vagyunk, hanem az Isten ereje, az, hogy imádkoznak értünk, hogy a testvéri közösség. Aztán megtapasztaltuk olyan módon is Isten vezetését, gondviselését, hogy a, úgymond a fő cég, akivel dolgoztunk, ő is pozitívan állt hozzánk, és egy jelentősebb előleget, egy nagy összegű előleget utalt át nekünk. És hát ugye előbb ezt megelőzte az, hogy na, akkor keresünk valahol bérelni helyiséget. Elméletileg azt gondoltuk, hogy hát azt találunk könnyen, az lesz. Hát de mégsem, mert nagyon sok feltételnek kellett megfelelni, ugye ez a bútorgyártásnak a belejárója, porelszívás, meg stb. Ami meg kell lenni, meg a gépek is, ugye. És találtunk egy olyan épületet, amiben ugyanaz a tevékenység volt, de úgy döntött a tulajdonos, hogy akkor ő kiadja bérbe, vagy párhuzamosan ő is ott még dolgozott. Ugye meglett a hely, megegyeztünk, de akkor ugyan tovább, és akkor ugye ezzel a céggel, akivel kapcsolatban voltunk, ő úgy döntöttek, hogy előfinanszíroznak bennünket. És akkor hát ugye ez úgy meglett a hely, és akkor meglett a pozitív hozzáállás a kliensek részéről, akkor elkezdett, tudom, hogy aznap elkezdett édesapám telefonálni az alkalmazottoknak, hogy akkor másnapra jöjjenek be ide és ide. Hogy ez úgy le volt beszélve, majd estére cseng a telefon, és az egyik testvérünk, aki szakmabeli, tehát kollega, egész messzebbről, Székelyföldről telefonált, hogy másnap a reggel lesz ott valaki, aki lepakoljon egy autó deszkát, fűrészárut. Megint olyan csodálatos Isten időzítés volt, ugye az embereket berendeltük, és a Jóisten küldött egy autó alapanyagot is, úgymond, amiből elkezdjünk dolgozni.
1: Na várjunk csak, ez azt jelenti, hogy az a szakmabeli, még csak nem is partner, hanem ilyen szempontból azt kéne mondani, hogy tulajdonképpen neki ti vetélytárs vagytok, konkurencia. Megajándékozott benneteket egy teherautó alapanyaga?
0: Igen, úgy, hogy küldte a számlát és a nyugtát, és hogy ki van fizetve.
1: Ez nem normális dolog.
0: Nem, ezt mondták mások is. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Valakinek magyaráztam ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy ilyen nincs.
1: Hát akkor mégis hogy van?
0: Isten szent lelke. Biztos, hogy ő mozgatta a dolgokat,

0: Abban az időben úgymond, ugye tűzelőtt elkezdtünk építkezni, és ez úgy kimaradt, mert mondtam, hogy ugye, egy szobában, vagy két szobában voltunk ott, és úgy elkezdtünk építkezni. Az is nagy lépés volt amúgy számomra, most egy kicsit visszaléptem, mert láttam azt, hogy anyagilag nem állunk úgy, hogy mindig azt mondtam, hogy hát akkor öreg otthont elkezdjük építeni, az öreg otthont. És nagy kérdések voltak bennem, mert ott volt az is, hogy aki ugye tornyot akar építeni, az vessen számot, hogy nem akartam azt, hogy hozzáfogunk, aztán csak szégyenbe marad. De jó Isten adott igét akkor is, tehát adott igét az Ézsaiás könyvéből, ami alapján belemertem akkor vágni, úgymond, hogy akkor építkezzünk. Mondtam, hogy a kisebb ház mellett ott volt egy szebb telek, és akkor ugyanarra telekronda elkezdtünk építkezni. És ugye menet közben ugye saját része, hogy édesapám csinálta, készítette nekünk a nyílászárókat, ajtóablakok, mindent. Minden el volt készítve már úgy előre, tehát le is volt szépen kezelve, be volt csomagolva, és ugye jött a tűz, az mind elégett. Talán az fájt neki a legjobban, mert azért dolgozott rajta, ő készítette. Az félre volt téve, hogy akkor majd azokat betesszük. Nagy tűz közepében, hát édesapám az bement, még én már kiabáltam rá, hogy jöjjön kifelé, hagyja, tehát ő kihúzott, még egy ajtót kihúzott, az emlékben megmaradt, de nem lehetett ott már menni, semmit menteni. Úgyhogy egy másik kollégám, barátom, szakmabeli szintén, úgymond testvérem, az meg felhívott, hogy ő szeretne segíteni, mit szólnék hozzá, hogyha a házamra, hogy az ablakokat, hogy elkészíteni. Emlékszem akkor is, hogy tehát sírtam a telefonba. Tehát.
1: Szóval most van egy olyan házad, hogy egy kicsit előre szaladjunk a történetbe, ahol a konkurencia bosszújaként láthatod az ablakot, amit valaki azért csinált, mert neked leégett a műhelyed, ami kiesett az ő ellenfelei, konkurensei közül, és mindent megtett azért, mert testvéred az Úrban, hogy neked a házadon ablak legyen, és te újra tudj kezdeni. Jól értem?
0: Pontosan így. Igen. Nem tudom. Én látom mindenhol az Úrnak a kegyelmét, szeretetét, és mennyire kiváltság az, hogy testvéri közösségbe lehetünk, hogy Krisztus testének tagjai lehetünk, és tehát nem igazából soha nem vagyunk így, nem vagyunk egy páron így, akik ezzel foglalkozunk, hogy butorgyártás, de szeretjük egymást segíteni, amiben tudjuk, hogy csak tanácsokkal is, vagy csak beszélgetésekkel, de nem úgy működik ez, hogy egymás ellen, vagy egymás ellenébe küzdünk.

0: Hát eddig leginkább rólad volt szó, meg úgy marginálisan a feleségedről. És azt elmondtad, hogy a feleséged ezek közben soha nem kezdett vádolni, vagy soha nem rendezett jeleneteket, most, hogy rövidre fogjam ezeket a dolgokat, hogy most mi lesz, és a megálmodott karrier és egyebek összeomlanak. Az előbb volt egy olyan megjegyzésed is, hogy hát majd építed az öreg otthont. De hát azért az öreg otthon mellett ott egészen fiatalok is voltak, mert közben neked gyermekeket adott az Úr. Hogy is van ez?
1: Igen, hát a kisünk született meg először, ő 2004-ben született, februárban, majd 2006 júniusában a kislányunk. Hálásak vagyunk értük, két szép gyermeket adott nekünk az Úr. De nem volt... Én nem tudom, az is kiváltság. Én sokszor nézem, hasonlítom magamat az én gyermekeimhez képest, tehát mintha azt mondanám, hogy én százszor rosszabb voltam. Az én gyerekeim, ez szinte nem is mondhatom, hogy rosszalkodnak. Biztos nem rám hasonlítanak, de soha nem volt zúgolódás otthon, hogy valami, hogy ne legyen meg, vagy hogy miért olyan, mint másnak, vagy nyilván, hogy feleségem részéről is voltak dolgok, amit meg kellett harcolni, és nehézségeket jelentett. Ugye egy háztartásban lenni az én szülhimmel, ez elkerülhetetlen, hogy hozzon néha úgymond kisebb össze. Nem mondhatom, hogy nem voltak konfliktusok, amik olyan nagyon nagy konfliktusok lettek volna. Nyilván az ember, mikor együtt lakik, hoz néha olyan helyzeteket, ami néha szikrázik, vagy nehezebb, vagy kell engedni valakinek, kell változni. De hát azt mondom, hogy megint csak a Jóistennek a kegyelme és szeretete az, hogy tudott így formálni egyiket és másik oldalt is, hogy ebben az időszakban tudtunk mondjuk ennyire közel is élni egymás mellett. És hát a feleségemet nagyon sokszor úgy látom, hát talán én vagyok az, aki mondjuk így elő vagyok nagyon sok területen, vagyok inkább úgymond látható, akár mondjuk gyülekezeti életben, vagy a vállalkozást vezetem, vagy ilyen dolgok. Mégis nagyon sokszor gondolkozok, hogy igazából nagyon sok mindennek a motorja ő, és az, aki úgy engem is úgy mozgat, vagy ott van, és erőt ad, csak imádkozik, értem. Nagyon sokszor így látom őt.
0: A gyerekeid azért ezt az egészet már, ha nem is érett fejjel, de értelmes fejjel kellett, hogy megéljék. És nyilván egy gyerekben vannak kérdések, tehát előbb-utóbb csak megkérdezi, hogy apa, anya, hát most mi ez az egész? És hát nyilván még esetleg olyan kérdés is felvetődhet bennük, ami a hit alapjait kérdezi meg. Vagy a hitről kérdez ilyenkor, Istennek a jelenlétéről. Nálatok is volt ilyen?
1: Nem emlékszek különösebben ilyen helyzetre, amikor valamibe kételkedtek volna, vagy talán, nem tudom, lehet, hogy sok minden úgy a körülöttünk megremegett, vagy hogy összedőlt, de lehet, hogy mégis biztonságban érezték magukat a családban, vagy a szerető közösségben, és nem láttam, vagy nem tapasztaltuk azt, hogy mondjuk így különösebben féltek volna, vagy ilyen téren lettek volna kétségeik. Lehet, hogy az is az Úrnak egy betervezett, vagy nem lehet, hanem minden bizonnyal úgy tervezte, hogy akkor, mikor a tűz történt, édesanyám is, meg nekünk a két gyermek is Magyarországon volt a testvéremnél, húgomnál, ott voltak egy pár napot, és valószínűleg az Úrnak a gondviselése volt ez, mert édesanyám lehet, hogy egy kicsit nehezebben viselte volna, meg a gyerekek sem voltak itt akkor, és hát ők másképp élték át azt, majd aztán belülkörülük, akkor fakadt ki esetleg, mikor már hazajöttek egy-két nap után, és szembesültek a dolgokkal, nyilván telefonon elmondtuk mi az, de más volt az, mikor tett helyszínén voltunk. Talán, ha sokszor nem is fogalmazódnak meg kérdések, de azt hiszem, gyerekek azok figyelnek bennünket mindig, és nézik azt, hogy mi hogyan vizsgázunk adott helyzetekben, és mai napig is, mai időkben is vannak problémák, meg nehézségek a cégben, céggel, és ugye nem könnyű működtetni, mert egyre szorosabb sok minden, és ugye ezért szoktunk imádkozni a családba, és például tegnap este is megkérdezte a kislányom, és akkor most hogy vannak rendelések, hogy, mert imádkozunk ezért is, úgyhogy na hát...
0: Hát akkor hadd kérdezzek meg most én is ezt így a dolgokban, és hogy akkor most hogy van, most vannak rendelések?
1: Hát én folytatom viszont onnan, hogy elkezdtünk mi dolgozni a bérlet helyiségben, és voltak rendelések. Időközben hadd tegyem azt is hozzá, hogy a biztosító is kártalanított bennünket, persze egy húzamosabb idő eltelt, és eltelt 3-4 év múltán visszaköltöztünk a saját épületünkbe, úgyhogy újjáépítettük. És mindig voltak rendelések is. Na, az úr gondot viselt ilyen szempontból is. Hát ahhoz, hogy újjá tudjuk építeni, meg hát most lehet mondani, hogy új épületünk van, persze megmaradtak régi falak is itt ott, de talán egy új épületünk van, amit nem gondoltunk volna. A házunk elkészült, azóta be tudtunk költözni, és hát ebben is azt látom az úrnak a gondviselését is, az, hogy nem csap be, mert hogyha most megkeresem azt az ige verset, mikor bennem kérdés volt az, hogy építkezzek-e vagy sem, hogy megszégyenüljek, ezt az igét kaptam, hogy széles helyet keres sátradnak, feszíts ki sátorponyvádat, teljes szélességükben húzd meg kötelédet, erősen vedd le szövekeidet, mert jobbra és balra is terjeszkedni fogsz. Utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vala szégyent, ne pirunkodj, mert nem ér gyalázat. Úgyhogy hát a házunk is elkészült, úgymond új csarnokba is költözhetünk vissza, és talán ez nem lett volna meg, hogyha nincs a tűzeset. És adott pillanatban erre gondolni sem mertünk, ugye akkor ott minden elveszettnek tűnt, hogy talán a Jóisten ezt a módot használta arra, hogy megadjon bizonyos dolgokat ilyen szempontból is. Hát ahhoz, hogy be tudjunk költözni ebben az új épületben, a gyártó épületünkben, hát kellett banki kölcsönhöz is folyamodni, és hát annak megvan persze a maga terhe, amit havonta kell fizetni. Ami mondjuk nem olyan nagy gond, hogyha mindig vannak jó rendelések, és ütemesen haladnak a dolgok. Na hát viszont ebben az évben nagyon gyenge volt, márciustól errefelé. Nagyon gyengén jöttek a rendelések, nem is lehetett úgy haladni velük. Aztán azért is mondom, tehát ima téma volt ez a családban, és hát sokszor voltunk úgy, mint most ebben az időszakban beszélek a közelmúltról, hogy mint az özvegy asszony, hogy ezt a keveset még megesszük, és akkor utána meghalunk, hogy láttuk még egy-két hétre előre maximum, láttuk, hogy van még mit dolgozni, és akkor mindig a kérdőjenek, de aztán mindig az úr még adott egy keveset. Nem fogyott ki az olajos korsó, mindez idáig. És hát én úgy gondolom, hogy az úr tanít ezáltal is, hogy még jobban rábízni életünket, meg vállalkozásunkat is. És nem emberi ígéretekben, meg előrelátásokban vetni a bizalmunkat, mert meg kell bíznunk persze emberekben, meg dolgokban, de nem arra építeni elsősorban, hogy mit mondanak emberek, vagy milyen ígéretek vannak, hanem elsősorban a jó Istenben, és hát az ő ígéreteiben, hogy gondunkat viseli ilyen téren is. Hát szeretnénk ezt megtapasztalni, sokszor harcba kerül. Ugye most is úgy vagyunk, hogy nem csak mi vagyunk, hanem gondoskodni kell másokról is. Volt többször úgy, hogy az ember már a feladás határán van, és azt mondja, hogy nem akarom minek vállalkozást, mikor csak annyi nyüggel jár, meg sokszor még mikor olyan támadásokat is kap, amit úgy véli, hogy méltatlan, vagy hát nem ezt várná, és akkor hát oda van, hogy minek folytatni, tehát egyáltalán nincsen, nem tudok felsorolni indokokat. És emlékszem, volt egy ilyen időszak, és akkor azt az igét olvastam, hogy mikor a tanítványok el akarták küldeni a sok éhes embert, és azt mondta Jézus, hogy nem, hogy ti hagyjatok nekik enni. És hát szeretném azt, hogy az a kevés, amit tudunk biztosítani, úgymond a fizetés, hogyha ami a megélhetésre kell, amellett tudjunk enni, adni az embereknek, tehát amire a lelkük éhezik.
0: Ha most egy nem hívő menedzser hallgat téged, akkor valószínűleg újra és újra felvetődik benne, hogy a menedzsmentnek megvannak a maga technikái, szabályai, megvan a maga didaktikája. Ez az ember meg folyamatosan a Bibliáját emlegeti. Hogy van ez, hogy egy vállalkozó, akinek igazából mindenféle struktúrákban kellene gondolkoznia, ami a menedzsment szabályai az igazodik, megállás nélkül tényleg a Bibliájához kanyarodik?
1: Hát nyilván fontosak ezek a szabályok is, vagy bizonyos struktúrák, ami a menedzsmentet illeti. Vannak dolgok, amiket be kell tartani, vagy figyelembe kell vegyünk. De ahogy mondtam, akkor, mikor ott égett minden, és minden összeborult, úgy láttuk, akkor ez maradt hangsúlyos bennem, hogy tehát minden úgyis előbb-utóbb el fog veszni. Az ember egészségétől kezdve a vagyon, az élete, az minden előbb-utóbb véget ér, és hát amire alapozni, az Isten ne való közösség, és majd utána az is hozzátevődött, hogy Istennel és az emberekkel, testvérekkel való közösség, mert megmutatta a jó Isten azt is, hogy mennyire fontos ez a testvéri közösség. Emlékszem, nehéz volt, mikor akkor hozzám jött az akkori gyülekezetvezető is, és mondta, hogy szeretnének egy gyűjtést szervezni a gyülekezetbe, és hát azt mondtam, én is először, hogy hát nekünk, meg hazamentem, és elmondtam, hát de hogy több vállalkozó, és akkor nekünk gyűjtsenek gyülekezetbe. És megint Isten szólt akkor, és olyan igen volt, és olyan magyarázat, hogy vannak időszakok, amikor el kell fogadni, meg kell tudni alászkodni, és el kell tudni fogadni a segítséget, és így megtapasztalni Isten szeretetét. Úgyhogy engedtünk ebben is. Isten tanított bennünket, persze, az alázatra is, szeretetre, úgyhogy én nem tartom magamat nem tudom, milyen vezetőnek vagy menedzsernek. Én látom a rá utaltságomat arra, hogy Istenre való utaltságomat, hogy szükségem van nagyon is. Tehát annyira belegondol az ember, még a legmagabiztosabb, a legfelkészültebb ember is a tényezőt, ha csak azt mondom, hogy a virágcserép a fejére esik az utcán, vagy bármi. Tehát Isten kegyelmére vagyunk utalva, úgyhogy szeretném is mindig tudni, nyilván kellenek az ismeretek, meg a szakmai rész is, ami oda tartozik, de az, hogy Istentől függni és tőle várni, ráépíteni, ez azt mondom, hogy elengedhetetlen.
0: Már csak egy mondatra van időnk a műsor végén. Ha most azt mondanám, hogy egy vezérigét tudsz-e figyelmébe ajánlani mindenkinek, aki hozzád hasonlóan Krisztus követőként akar élni, de emberekért felel, vállalkozása van, vagy egyáltalán megpróbál Krisztus követőként úgy élni, hogy a kudarcokat is föl tudja dolgozni. Van-e olyan ige, amit nagyon szívesen mindenkinek a figyelmébe ajánlanál, mert neked is központi igét, amire visszatér a szíved mindig?
1: Hát több ilyen van, ami visszatér a szívem. Hát talán most ezt a, mondom, jól ismert igét, vagy nagyon sokszor megszokott is, azt mondanám, hogy de keressétek először Isten országát, és minden más megadatik nektek ráadásként. Nagyon sokszor látom magamat is, meg másokat is, vállalkozókat is, hívő vállalkozók is, hogy sokszor rohanunk, meg mindent megteszünk talán azért a kis ráadásért, és azt akarjuk megszerezni. Azt mondja Isten, hogy az ige, hogy keressétek először Isten országát, és akkor többi az jön ráadásként. Hát ezt szeretném én legelőször én gyakorolni, az, hogy Isten jelenlétét, vele való kapcsolatot egyre jobban ápolni, elmélyülni benne, és megtapasztalni az, hogy működik továbbra is, és hogyan vezeti életünket, vagy vállalkozásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Tartson meg az Úr!
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget!

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: hír összeállításunk következik.
1: Emlékezzetek! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 23 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 44 perc. A Tórából ezen a héten a Shlach Lechá heti szakaszt olvassák fel a sinagógákban, amelynek jelentése: küldjél magadnak kémeket, akik, ha nektek tetszik, földerítik Kánaán országát. Mózes 4. könyve, 13., 14. és 15. fejezet. Igei gondolat a heti szakaszból. Emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket, sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznoságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Mózes 4. könyve, 15-39-41. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét. Mindössze 10 eltévejedett küldött, hamis jelentése elég volt, hogy a nép még 40 évig a pusztában maradjon. Nem bűn, hiba volt, fejtik írásában Szerdó Szervin rabbi a Shlach Lechá heti szakasz kapcsán. Különös drámai helyzet. A zsidó nép ott áll az ígért föld kapujában. Még fülükbe cseng Isten Ábrahámnak tett ígérete: én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Ur Kázdimból, hogy neked adjam az országot örökségül. Mózes 1. könyve, 15:7. Ott voltak mind a Színáj-hegy lábánál, és hallották Isten hangját: én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Mózes 2. könyve, 20:2. Tele voltak bizalommal, és hittek az örökkévalóban és szolgájában, Mózesben. Mózes 2. könyve, 14:31. És akkor történt valami. Mártír istentiszteletek országszerte. 2026. áprilisától kezdődően országosan megrendezik a mártír istentiszteleteket. Most vasárnap, június 14-én több helyen lesznek istentiszteletek. Kiskunhalason, a zsinagógában, Kecskeméten, a temetőben, Székesfehérváron, szintén a temetőben, Kápolnásnyéken, Hódmezővásárhelyen, Gyöngyösön, Győrben ugyancsak. Ugyanígy Esztergomban is, szintén a temetőben. Miskolcon, az Avasi temetőben. Karcagon is kezdődik az istentisztelet, a temetőben és a zsinagógában. Tatán, a temetőben, Tatabányán, az emlékhelyen. Komárom, Révkomáromban, az Aranyember utcai temetőben. Közös gyertyagyújtás a zsinagógában, az Ötvös utca 15-ben. Június 15-én hétfőn a Baújszánton megemlékezés lesz. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. Hétfőn sok napsütés várható, bár felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül, és 21-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A hűtlen barát. Ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak, ez az önzetlenség, mely semmit, de semmit nem akar és nem vár a másiktól? Márai Sándor.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

0: Amazing Grace, csodálatos kegyelem.
1: A csodálatos kegyelem az elmúlt két évszázad egyik legkedveltebb himnusza. A mélyen spirituális éneket becslések szerint évente 10 milliószor adják elő, és több mint 11 ezer albumon jelent meg. Az amerikai nemzet két legnagyobb válsága, a polgárháború és a vietnámi háború alatt népszerűsége különösen megnőtt. Amikor meghalljuk az ének első sorát, belső hangunk nyomban dúdolni kezdi, jól ismert szavait újból és újból átéljük, mert saját életünk tapasztalatait idézi fel bennünk, ahogy visszagondolunk megtérésünk élményére, amint Isten kegyelme megmentett. Csodálatos kegyelem, mi édes a hang, mely megmentett egy olyan nyomorultat, mint én. Már elvesztem, de most meglettem. Vak voltam, de most már látok.

A dal mondani valóját még inkább megérthetjük, ha megismerjük hátterét, keletkezésének történetét. Ennek az ikonikus éneknek, amely szorosan kapcsolódik az afroamerikai közösséghez, szerzője egy volt rabszolgakereskedő, John Newton. Newton 1725-ben született Londonban. Meglehetősen szerencsétlen és zaklatott gyermekkora volt, mindössze 6 éves volt, mikor édesanyja elhunyt, akitől Istenről tanult. Apja egy szigorú tengerészkapitány, aki egy földközi tengeren közlekedő kereskedelmi hajó parancsnoka volt. John-t az apja már 11 évesen hosszú hajóutakra vitte a tengerre. Apja nyugdíjba vonulása után 1744-ben John Jamaikába ment, hogy ott rabszolgamester pozíciót töltsön be egy hajón. De ehelyett egy angol hadihajó, az HMS Harwich-re került végül, ahol szörnyűek voltak a körülmények, ezért dezertált. Miután elfogták, megkorbácsolták, és a dezertálási kísérlet után közönséges tengerész rangra lefokozták. Később elhagyta a haditengerészetet, és kénytelen volt Nyugat-Afrikában a rabszolgakereskedelemben részt venni és dolgozni. Rabszolgahajón állították szolgálatba, ahol több évig brutálisan bántalmazták, amikor is egy másik hajós kapitány, John apjának barátja megmentette őt. Később John saját rabszolgahajójának kapitánya lett, de az ő hajóján is a rabszolgákat kegyetlenül bántalmazták. Newton hajója egy hazafelé tartó angliai út során heves viharba került, és végül a hajó elsüllyedni látszott. John mindeddig nem gondolt Istenre, gyermekkora óta, amikor még édesanyja tanította a Bibliából. Most ebben a végzetes helyzetben azonban rádöbbent, hogy valójában milyen nyomorult helyzetben van, és felismerte, hogy kegyelemre van szüksége. Istenhez kiáltott, hogy megmentse őket a vihartól. És Isten megmutatta kegyelmét. 1748. május 10-én azon a napon volt élete fordulópontja. Newton ezt a viharban átélt pillanatot nagy szabadulásnak nevezte, amiért Isten megmentette a vihartól és a biztos haláltól. A kegyelem tanította szívemet félni, és a kegyelem könnyített félelmeimen. Milyen értékesnek tűnt ez a kegyelem a percben, amikor hinni kezdtem.

John Newton akkor ott abban a válságos helyzetében megértette Isten kegyelmét, és ez mélyen megváltoztatta szívét. Felismerte, mennyire szüksége van Isten megmentő kegyelmére, mert tudta, milyen nyomorúságos és bűnös. De még ez a felismerés sem az ő érdeme volt, mert még ez is kegyelem volt. Visszatérése után azonban Newton mégis tovább folytatta embertársai árusítását rabszolgahajómesterként. Még több évig szolgált egy hajón, amely rabszolgákat szállított Afrikából Angliába. Három utat teljesített még két különböző hajókapitányaként. Ő maga is elismerte, hogy számtalanszor irtózatosan bánt még ő is a rabszolgákkal. Tehát gyökeresen nem változott meg élete. A reformáció fokozatosan alakult ki életében, és ő őszinte hívő emberré csak a későbbiekben vált. 1754-ben, miután tengeri útjukon súlyosan megbetegedett, Newton feladta rabszolgakereskedő életét, még a tengerészetet is elhagyta, megnősült, és ettől kezdve teljes szívvel Isten szolgálata felé fordult. Évekkel később saját szavaival írta le a rabszolgakereskedelem borzalmait, mely azt igazolja, hogy megértette korábbi bűnös életének és tetteinek súlyát. 1764-ben anglikán pappá szentelték, és igencsak népszerűvé vált prédikátorként és himnuszíróként, mintegy 280 himnuszt is írt.

Sok veszélyen, erőfeszítésen és kelepcén át már meg is érkeztünk. A kegyelem hozott így messze épségben, és a kegyelem vezet majd haza. John ige hirdetései nagy gyülekezeteket vonzottak, és sokakat befolyásoltak, köztük William Wilberforce-t, aki később a brit birodalomnak a rabszolgasság felszámolására irányuló kampányvezetője lett. John végül megvakult egy betegségtől, de egy évig halála előtt továbbra is prédikált. Megváltozott ember volt, Isten szeretetének látható ereje vette körül, ezzel dicsőséget adva megváltójának. Barátságba került George Whitfield-el, a kálvinista metodista egyház vezetőjével, és John Wesley-vel, a metodizmus megalapítójával. John is lelkész akart lenni. Prédikálni kezdett saját élettapasztalatáról, a kereszt kegyelméről, amely megmentette őt. Összebarátkozott William Cooper költővel, és közös szolgálatuk eredménye e minden idők egyik legkedveltebb himnusza, a csodálatos kegyelem. Az Úr jót ígért nekem, szava reményem záloga. Pajzsom lesz ő, és ez osztályrészem, amíg élek, kitart. A Csodálatos Kegyelem címmel írt versét 1772-ben írta. 1835-ben William Walker a New Britain népszerű dalamára feldolgozta a szöveget. Newton élettörténete a kezdetektől fogva, amikor a brit haditengerészetben a keresztény szabadságot összetévesztette a féktelen szabadossággal és erkölcsi fegyelmezetlenséggel, később az életét megmentő és megváltoztató isteni kegyelem tapasztalatán át eljutott megtérésé.

háborús nyilatkozatot tett. Számomra mindig megalázó emlékezete lesz annak, hogy egykor aktív részese voltam egy olyan üzletnek, amitől most is megrendül a szívem. A későbbi években Newton, William Wilberforce, országgyűlési képviselő, a rabszolgakereskedelem megszüntetéséért folytatott parlamenti kampány vezetője mellett harcolt. A röpirat annyira népszerű volt, hogy többször kinyomtatták és elküldték minden parlamenti képviselőnek. A rabszolgakereskedelem borzalmait hitelesen és megrázóan írta le, ami erős támogatást adott a kampányuknak. Ennek eredményeként az angol polgári kormány 1807-ben törvényen kívül helyezte a rabszolgaságot Nagy-Britanniában. Newton bűnvallása és igyekezete tetteinek jóvátételére eredményes volt. Mindezek után ebben az évben, decemberben meghalt.

A Csodálatos Kegyelem című ének a szabadság és emberi jogok támogatóinál is kedvelt és népszerű, mind keresztény, mind nem keresztény körökben, mivel sokan úgy hiszik, a dal lényegében a szerző élettörténetét ismerve, a rabszolgasság, kizsákmányolás és elnyomás ellen szól. A dalt sok említésre méltó zenész előadásában hallgatjuk, mint például az emberi jogi aktivista és énekes John Baez.

Az egyházi ének meglehetősen népszerű volt az amerikai polgárháborúban harcoló mindkét félnél. A Cherokee indiánok nem mindig tudtak méltó temetést nyújtani halottaiknak. Ehelyett a Csodálatos Kegyelem című ének eléneklésével búcsúztak, ezért gyakran tartják a Cherokee nemzeti himnusznak. Az utóbbi években a dal népszerűvé vált a drog és alkoholbetegségből kigyógyuló keresztény csoportokban. Azonban az ének nem csak temetéseken, de azok ünneplésére is éneklik, akik elvesztek, de meglettek. A Csodálatos Kegyelem a szabadságvágyról és a szabadság megtalálásáról szól. Arról, hogy egy napon szemtől szembe látjuk majd Istent, és az örökké valóságon át együtt leszünk vele, és soha többé nem lesz kegyetlenség és megaláztatás, amit a rabszolgaság jelentett az emberiség történelmében. A föld hamarosan elolvad, mint a hó. A nap sem fog sütni már, de Isten, ki életre hívott engem, mindörökre megmarad nekem. A dal sokkal mélyebb jelentést hordoz, mint pusztán egy bűnös ember hálája. Newton élete során többször is a halál közelébe kerülve így vallott önmagáról: vak voltam, de látom.

biztosan nem írta volna meg ezt a csodálatos himnuszt, ha nem viharos múltja tapasztalatait fogalmazza meg, Krisztussal való találkozását a nagy szabadulása éjszakáján és megtérése után az Isten kegyelmére hagyatkozó életét. Élete nem egy pillanatnyi megtérés története, inkább azt láttuk, hogy a csodálatos kegyelem szavai lassan és csendesen fogalmazottak meg szívében, míg a kegyelem felismerése megváltoztatta életét.

10 000 éve már, hogy itt vagyunk, fényesen ragyogva, mint csillagunk. Nem fogytak a napok, hogy énekeljük Isten dicséretét, mióta először kezdtük el.

A szív hangjai, örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották, szerkesztette Halász Edit, közreműködött Gránic Tibor.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Rövid kis műsorunkat színes szőttesnek neveztem el, mert olyan, mint egy színpompás, tarka szőttes, mint maga az élet, ami rendkívül változatos, hol szomorú és hol vidám tud lenni. Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versének utolsó sorai is valahol erről szólnak.
1: A világ Isten szőttes szőnyeg, mi csak a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit.

0: Morzsák a kegyelem asztaláról.
1: Valószínű nem vagyok egyedül azzal a jó szokással, hogy évek óta értékes gondolatokat gyűjtögetek, amelyeket olvastam valahol, vagy hallottam valakitől. Ebből a kis gyűjteményemből szeretnék most néhányat megosztani kedves hallgatóinkkal.
0: Az ima csak akkor irányul Istenre, ha feltétel nélküli. Feltétel nélkül imádkozni annyi, mint Krisztus nevében kérni. Ez az az ima, amelyet sosem utasítanak vissza. Simone Weil.
1: Semmi sem tesz hasonlóbbá Istenhez, mint az, ha ellenségeinknek és bántalmazóinknak megbocsátunk. Ágoston.
0: Csak kétfajta embert nevezhetünk bölcsnek. Az egyiket azok képezik, akik teljes szívvel szolgálják Istent, mert megismerték. A másikat pedig azok, akik teljes szívvel keresik, mert még nem ismerték meg. Blaise Pascal.
1: Az Istennel való beszélgetés végtelenül fontosabb, mint az Istenről való beszéd. Hans Asmussen.
0: A szülő élete az a képeskönyv, amit legelőször olvas a gyermek. Ágoston.
1: Boldog ember az, akinek hite szüntelen visszatekint a Golgotára. Szeretete felnéz Krisztus trónjára, reménye előre tekint az Úr visszajövetelére. Csörnyei Gyula.
0: A bűn minden terhek legnehezebbike, amit nekünk cipelnünk kell. És a bűn az, ami mindent elrútít, és a legszebb dolgokra is sarat dobál. A Weltkamp református lelkész.
1: Aki a múltat elfelejti, a talpa alól húzza ki a talajt. Értékeljük a múltat, és ragadjuk meg a jövőt. Dr. Szigeti Jenő.
0: A hit keze sohasem zörget hiába a kegyelem ajtaján. A hit azt is jelenti, hogy műveltségemet, gondolkodásomat, minden emberi erőmet és tapasztalatomat latba vetem, és mégis a végső megoldást Istentől várom. Csörnyei Gyula.
1: El kell érnünk egy bizonyos lelki fiatalságot, amely képessé tesz arra, hogy életünk minden szakaszában tudjunk új feladatot, sajátos életmódot, örömteli szolgálatot keresni és találni. Johannes Paulus.
0: Mindent, akár a legkényelmetlenebb igazságot is meg lehet úgy mondani, hogy ne legyen sértő. De ehhez Istentől kell bölcsességet kérni. A bűnt mindig sterilen kell kezelni, mert fertőz. Dr. Szigeti Jenő.
1: Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat. Albert Schweitzer.
0: Amikor úgy hiszed, hogy ellenségedet gyűlölöd, legtöbbször testvéredet gyűlölöd, csak nem tudod róla, hogy testvéred. Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt az igazi. Ágoston.
1: Olyan könnyű azokat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkoztunk. Azt a fele barátodat szerest, akivel együtt élsz, és aki a terhedre van. Lev Tolsztoj.
0: Ha elfogadtad Krisztust személyes megváltódnak, feledd el magadat, és igyekezz másokon segíteni. Ellen White.
1: bízom abban, hogy a kis idézett morzsák mindannyiunk számára hasznosnak és tanulságosnak bizonyultak. Befejezésül a Szentírásból, Salamon bölcs mondásaiból idézzünk.
0: A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szívnek bánata miatt a lélek megszomorodik. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Példabeszédek 15-13 és 17-22.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, első rész.
1: Legyőzni a kísértést. Volt rendkívül hasznos, vagy éppen hatalmas károkat okozó döntése. Pedig az valamikor pusztán egy lehetőség volt. A döntéshelyzetben még nem tudta, mi lesz a vége. Csak fogta magát és beleharapott abba az almába. És az, ahol most van, pontosan annak a következménye, hogy milyen vagy melyik almába harapott. Vajon kísértés volt, vagy élete legjobb választása? Ez a kérdés viszont naponként akár számtalanszor is nekünk szegeződhet, csapda vagy áldásokhoz vezető lépés. Azt mondják, utólag mindenki okos, a baj csak az, hogy akkor már késő. Isten nem titkolja el, sőt előre még időben el akarja mondani az embernek, hogy vigyázz, a kísértés ott áll az ajtód előtt. Rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Mózes első könyve, 4. fejezet, 7. vers. Az igazság az, hogy úgy gondoljuk, tudjuk, mi a jó nekünk. Tudjuk, mi az igazság. Nekünk senki sem mondja meg. A végén viszont ezt mondjuk, nem gondoltam volna, nem hittem volna. Miért engedi meg Isten? Miért nem segít? Isten előre figyelmeztet, hogy nélküle nem tudunk megfelelően különbséget tenni a jó és a rossz között. Lelki ismerettel, de rosszra hajlamosító génekkel születtünk. Szükségünk van arra, hogy tőle tudjuk meg, mi a helyes, mielőtt még bajba sodornánk magunkat. A közlekedésben létfontosságú meglátni, hogy mikor kell rálépni a fékre és megállni. Aki nem tud megállni, az akár bele is halhat. Ilyenek a kísértések is. Létfontosságú felismernünk őket még időben és ellenállni nekik.

Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 10. verse azt mondja, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Íme három hatékony stratégia a kísértés leküzdésére. Elsőként számíts rá. Ha nem számítasz a kísértésre, nem is készülsz fel rá. A kísértés az elmédben kezdődik. Minden alkalom, mikor alul maradsz, egy az elmédben elvesztett csata következménye. Ezért írja Pál, nem akarunk öntudatlanul utat adni az ördögnek. Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 11. vers. Másodszor, ismerd fel. Kérd Istent, hogy segítsen felismerni a sátán közeledését és készülj fel támadására. Németországban a Wartburgi kastély tintafoltos fala jól jellemzi a lényeget. Luther Márton imádság közben hirtelen felfigyelt az ellenség jelenlétére. A történet szerint felkapta a tintatartót és az ördögöt megcélozva a falhoz vágta. Luther megérezte az ellenség baljós közeledését és legjobb tudása szerint adott választ rá. Furcsának tűnik? Talán. De vajon benned megvan-e ez a fajta lelki érzékenység? Harmadszor, utasítsd el. Ne próbálj játszmába bocsátkozni az ördöggel, mert veszíteni fogsz. Figyelj! Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet, 7. vers. A sátán pont az ellenkezőjére venne rá. Állj ellen Istennek, és engedelmeskedj neki. Ez csapda. Ne akarj okosabb lenni, utasítsd el. Ha ma kísértéssel küzdesz, figyelj! Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy észrevegyem, milyen területeken érnek kísértések. Adj erőt, hogy felismerjem gyengeségeimet, melyeket a sátán megpróbál kihasználni. Adj bátorságot, Uram, hogy képes legyek elutasítani bármilyen csábítást, amely az utamba áll. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Első rész. Jakab levele, első fejezet, 14. verse azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mielőtt megadnánk magunkat a kísértésnek, különböző fázisokon megyünk keresztül. A. Az ige elhanyagolásával és az imádkozás mellőzésével kemény szívűvé válunk. Nem érzékeljük a veszélyt, amely vonz minket, mint a moly lepkét alánk. B. Megpróbálunk észszerűen gondolkodni, és arra jutunk, hogy senki se fog tudni róla, mit árthat. C. Ahogy fokozódnak testi vágyaink, úgy kopik a lelkiismeretünk. D. Olyan emberek társaságát keressük, akik ugyanazt teszik, mint mi, vagy olyanokét, akik hajlandóak szemet hunyni tetteink felett. Én soha nem tudnék megtenni ilyesmit, mondod. Talán, de mi az, amit meg tudnál tenni? Egy másik kérdés is felmerül. Elérkezett már számodra a próbatétel pillanata? Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy meg fogja tagadni Urát, Péter így válaszolt. Semmiképpen sem. Pár órán belül ez mégis beteljesedett. Jakab azt mondja, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Vannak olyan sebezhető pontjaid, melyek romba dönthetnek, ha nem fegyelmezed őket elkötelezetten és erős jellemmel. Mit tehetnék? Kérdezed. Mikor Jósáfát olyan ellenféllel találta szembe magát, akivel egyedül nem tudott volna megbirkózni, így imádkozott. Nincs erünk ezzel a nagy tömeggel szemben, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. Jósáfát megértett három dolgot. A. Tudta, hogy saját ereje nem ér fel az ellenségével. B. Volt annyira alázatos, hogy ezt elismerje és segítséget kérjen. C. Tudta, hogy hova forduljon. Csak rád tekintünk. Mi a győzelem titka? Ne magadra támaszkodj, hanem Jézusra.

Kísértés. Második rész. Pál Timóteushoz írt második levele, második fejezet 22. verse azt mondja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. A Teremtés könyvében, mikor Éva a kert közepén álló fára nézett, úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is, szakította gyümölcséből, evett. Mózes első könyve, 3. fejezet 6. vers. Vigyázz! A kísértő tudja, mi vonz minket. Tudta, hogy Istennek nagy tervei voltak Évával, ezért úgy döntött, hogy bűnre csábítja, és ezzel leszármazottaira is halálos csapást mér. Értsd meg! A harc mindig a jövődért folyik. Nem csak rólad van szó, azokról is, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani. Nézd meg Sámsont! Jellemének erőssége nem ért fel testi erejével és képességeivel. Becsapta magát, mikor azt gondolta, hogy élhet kedve szerint, ugyanakkor következmények nélkül. Élete értékes leckék aranybányája. A. Ha sikeres vagy egy bizonyos területen, ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz elbukni az élet más területén. B. A kísértés mindig korábbi sikereinek szinterére tér vissza. C. A kísértéssel való kacérkodás elkerülhetetlenné teszi a bukást. D. Bár az, ha engedsz a kísértésnek, talán nem zár el Isten kegyelmétől, de kevésbé leszel hasznos számára. E. Ahol a legerősebbnek hisszük magunkat, ott készülünk fel legkevésbé a támadásra. Pál azt írja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. Emlékszel Kenny Rogers ismert dalára, a szerencsejátékos? Tudnod kell, hogy mikor tartsd meg a kártyákat, és mikor dobd be őket. Tudnod kell, hogy mikor állj fel, és tudnod kell, hogy mikor fuss el. Ezt tette József is. Tudta, hogy ha engedne Potifár feleségének, akkor vétkezne Isten ellen. Ezért elfutott a háztól. Nem azzal hozol szégyent Istenre, ha elfutsz, azzal, ha nem. Imádkozz így. Istenem, ma azért imádkozom, hogy segíts tisztán látnom, ha közelít felém a kísértés, és segíts, hogy legyen elég erőm kitérni az útjából. Kérlek, segíts megváltoztatni az életszemléletemet, hogy pozitívabb legyek. Győztes akarok lenni, Uram. Köszönöm Istenem kegyelmedet, Jézus nevében. Ámen.

Kísértés. Harmadik rész. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket. A kísértéssel küzdesz. Itt egy terv a győzelemhez. Elsőként döntsd el, hogy nem kell megadnod magad. Jézus azt mondta, hatalmat adtam nektek. Fizikai és szellemi erőt, mely túlnő az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Szabadulj meg a nem vagyok rá képes felfogásodtól. Meríts minden nap Isten erejéből. Másodszor, ha megcsúsztál is, ne fetrengj a sárban. Éretté válni egész életen át tartó folyamat. Akkor működik, mikor Istenhez fordulsz gyengeségedben, és engeded, hogy megtegye érted, amit te nem tudsz megtenni magadért. Harmadszor, valld meg a bűnödet. Figyelj! Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Rád talál a legmélyebb árokban, végigmegy veled a megbánás völgyén, és kihoz onnan úgy, hogy közben erősebb és bölcsebb leszel. Negyedszer, készíts egy listát 3 oszloppal. A. Felfedezések. Sorolj fel mindent, amit megtanultál magadról, másokról és Isten igéjéből a kísértésen keresztül. B. Az új én. Sorold fel azokat a területeket, ahol még változnod kell, értelmed megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. vers. C. Haditerv. Írd le azokat a dolgokat, amelyeket be akarsz építeni életedbe, mint például imádság, bűnvallás Istennek, számadás egy barátnak, az ige olvasása és tanulása, gyenge pontjaid feltérképezése és tüzetes odafigyelés magadra. Ötödször. Használd, amit megtanultál. Jézus így szólt Péterhez. A sátán kikért titeket, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-től a 32. versig. Legyen a mai nap egy új kezdet, mert mostantól felhasználod a tanultakat nem csak arra, hogy elkerüld az újbóli elbotlást, de arra is, hogy segíthess másoknak, akik ugyanezekkel a kísértésekkel néznek szembe. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy küldj mellém olyan embereket, akik segítenek gyengeségeim leküzdésében. Kérlek, adj erőt, hogy szembe tudjak nézni a gyengeségemet övező félelmekkel, és imádkozom eltökéltségért, amellyel végleg lerendezhetem problémámat, hogy életem ezen területe idővel legerősebb fegyveremmé válhasson. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Negyedik rész. Jelenések könyve, harmadik fejezet, 21. verse azt mondja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mielőtt tovább lépnénk, emeljük ki a következő igazságokat. A. Bármilyen gyengeség, amelynek folyamatosan hódolsz, melyet mentegetsz, letagadsz vagy rejtegetsz, a rabszolgájává tud tenni. B. Ha nem azonosítod be és veszed célba meghatározó gyengeségedet, az garantálja az elbukást. C. Ha szándékosan nem veszel tudomást gyengeségedről, a vereség elkerülhetetlen. D. A sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Mindig legyen helyén az ítélő képességet. E. Gyengeséged olyan barátságokhoz fog vonzódni, melyek elfogadják, élvezik, táplálják azt. F. Gyengeségednek meghatározott terve és célkitűzése van. Elfoglalni életed és szabotálni Isten rád vonatkozó terveit. G. A gyengeséged mindig a rossz emberekhez húz majd, és kellemetlenné teszi számodra a jó emberek társaságát. H. Gyengeséged bármikor a felszínre törhet, beleértve időskorodat is. I. Gyengeségedet nem lehet legyőzni pusztán emberi észérvekkel és akaraterővel. J. Isten engedi majd, hogy sikereket élj át életed különböző területein, még akkor is, ha közben a gyengeséged befolyása alatt állsz. Miért? Mert ő hosszú tűrő és irgalmas. K. Szeretteid imádkoznak érted, hogy legyűzd gyengeséged, mert ez Isten dicsőségét hirdeti, ugyanakkor nekik is üzeni, hogy lehet győzni a kísértések felett. L. Gyengeséged legyőzése nagy jutalommal jár. Figyeld! Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg! Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19-től a 21. versig. Értsd meg! Isten nem csak segít legyőzni legnagyobb gyengeséged, de segít abban is, hogy azt a legerősebb fegyvereddé kovácsold.

A rosta. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jézus azt mondta Péternek, a sátán meg akar rostálni titeket, mint a búzát. Ahogy a rostában a búza és a pejva szétválik egymástól, úgy akar titeket is elválasztani Istentől. Egyik módszere ennek elérésére a kísértés, tehát jobb, ha odafigyelsz a következő dolgokra. Elsőként, ha elbuksz, ne maradj lent. Ne higgy a hazugságnak, mely azt hirdeti, ha igazi keresztjén lennél, nem buknál el. A születés és a növekedés két különböző folyamat. Mikor Jézus megment téged, a lelked azonnal megváltozik, de amíg az érzelmeid, az étvágyad és a vágyaid nem kerülnek az ő uralma alá, addig sebezhető maradsz. Ez nem az üdvösséget kérdése, hanem az éretté válásodé. A megváltás azonnali, éretté válni azonban egy életmunkája. Másodszor, hamar vald meg bűneidet. Dávid azt mondta, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Találkozik veled a legmélyebb ponton, és végigmegy veled a völgyön, melyen még legközelebbi barátaid sem tudnak veled menni. Harmadszor, ha megszabadultál, maradj is szabad. Ha gyökerestül kiszakítasz egy növényt, lehet, hogy épnek látszik majd egy darabig, azonban ha nem kerül egészséges földbe és nem kap megfelelő gondoskodást, meg fog halni. Mikor Isten megszabadít valamilyen káros dologtól, azt azért teszi, hogy utána egészséges környezetbe helyezzen. Kiemel egy rossz helyzetből, hogy egy jóba helyezzen, különben továbbra is a régi gyökerek után kutatnál. Tehát számíts a rostára. Csak akkor tudsz győzni a kísértés felett, ha akarsz is.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Isten őrzi az övéit. A mai ige: Ézsaiás 27:3. Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Gondolatok az ígéről. Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára. Itt azt jelenti ki, hogy ő maga gondozza a tulajdon szőlőjét. Nem bízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott? Öntözget bennünket nem csak naponta, nem is csak óránként, hanem minden pillanatban. Hogyan kellene növekednünk, milyen frissnek és gyümölcstermőnek kellene lennünk, milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene csüngeniük a tőkéken. Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk? Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz. Mi másra van még szükségünk? Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy ő maga cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben. Ki állhat ellen akaratának? Ha ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi, akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, vele szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével. Ó, Uram, ha azt mondod, hogy te vagy az őrizőm, mi más tehetnék, mint hogy dicsőítelek ezért téged? Luther Márton házasságnapja. Luther Márton 1525. június 13-án vette feleségül Katarina von Bórát, egy egykori apácát. Az elszegényedett nemesi családjától kisgyermekként eltaszított lány kolostorba kerülve a regula szerint élte az életét. Megtanult olvasni és írni, napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Ellenállt, amikor kényszerből akarták férjhez adni, mert észrevette Luthert, akire mindig is fölnézett. A reformátornak szüksége volt támaszra, ápolóra, gondozóra, társra ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Pénzügyeit is intéznie kellett valakinek, mert bár mezsés összegeket kereshetett, mégis a munkatársak fölözték le a hasznot. Luther elvarázsolt világban élt, csak prófétikus küldetése érdekelte. Teljesen lekötötték a teológiai elmélkedések, a hitviták, az asztali beszélgetések, az utazások és a politikai egyezkedések. Katarina asszony azonban megígérte neki, hogy igaz támasza lesz, és nem fogja őt akadályozni küldetésében. Miután megegyeztek, meg is tartották az esküvőt. Leó pápa fölavatta a világ legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak. A kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában Leó pápa. Ezután hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékes szóló katekézis is. Fölidézte, hogy a bazilikát 16. Benedek szentelte föl 2010-ben. Az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai. Felügyelők dedikálnak az ünnepi könyvhéten. A 97. ünnepi könyvhétre a Magyarországi Evangélikus Egyház két vezető tisztségviselője is új kötettel jelentkezik. Prőle Gergely országos felügyelő és Pábri György, az Északi Egyház kerület felügyelője is ma, június 13-án, szombaton dedikál. A könyvhét még holnapig, június 11-e és 14-e között tart Budapesten, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón. A kiállítók között a Luther kiadó is széles választékkal várja az érdeklődőket. Prőle Gergely, Hazabeszéd, válogatott írások 2005-2025 című kötete a Gondolatkiadó és a Luther kiadó közös kiadásában jelenik meg, és a szerző június 13-án szombaton 15 órától dedikál. Fábri György monográfiája, a Szoros kapu, Keskeny út, a Magyarországi Evangélikusok a Reformáció második fél ezer évének kezdetén címmel jelent meg a Lármattan kiadónál. A bölcsész társadalom kutató ma, június 13-án, szombaton 13 órától a kiadó sátránál dedikálja új kötetét. A mű egyházi jellegű bemutatóját június 22-én, hétfőn, 18 órakor a Csömöri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában tartják, Csömörön, a Petőfi Sándor utca 26-ban. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és a zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozó és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket, kiemelt figyelemmel és szolidaritással a ma honfitársaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra.
0: Kulturális programajánló.
1: Kórusok nyári éjszakája. Ma, június 13-án, már 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben még ma, június 13-án reggel 6 óráig voltak vásárolhatók. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Hós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Templomburger, ízes íratok, fűszerezett tárlatvezetés a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállító helyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és a lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András kutató biológus több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Még holnapig, június 14-ig lehet jelentkezni a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó gyalogos zarándoklatára, amelyet a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közösen hirdetnek a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Holnap egy hidegfront érheti el hazánkat. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. Hétfőn sok napsütés várható, bár felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül, és 21-27 fokra van kilátás. A folytatásban hétfőn távozhat is a front, így fokozatosan elvékonyodhat a felhőzet, és már 23-28 fok között szóródhatnak a maximumok.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: A lelki posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Öröm a számunkra, hogy egyre többen ránk találnak, és hogy a Szentendrei és a Budapesti Rádió ultrarövid hullámú adóin is rendszeresen elhangoznak műsoraink. Természetesen nagy szükségünk van az imádságokra, hiszen a mindennapi munkát csak akkor tudjuk elvégezni, ha Isten erejét igénybe vesszük. Hálásak vagyunk azért is, mert mindig kirendeli Isten a szükséges anyagiakat. Ez különös kegyelem, hiszen elsősorban hallgatóink, illetve olvasóink támogatásait tudjuk használni. Ezúton is köszönjük, hogy az év első 4 hónapjában néhány új név is megjelent az adományozók listáján. A mai első levél Szerbiából érkezett, s kitűnően illeszkedik a pályázat témakörébe.
0: Gyermekkorom városában volt folyó és patak, meg nagy park, ami az erdő megmaradt része volt. Nagyon szerettem egyedül kóborolni a folyóparton és az erdőben is. Olyan megnyugtató volt. A szombati nap nálunk igen mozgalmas volt. Mama főzött vasárnapra, készítette ruháinkat, hogy vasárnap reggel ne legyen kapkodás, és nyugodtan várjuk a testvéreket Isten tiszteletre. Egy ilyen szombaton történt. Mama reggel segített apának a műhelyben, aki cukrász volt. A műhely nagy volt, mert sok helyet foglaltak el a csokoládégépek és a sütőkemencék, ugyanis a helyszínen dolgozta fel a gépekkel a kakaóbabot. A sütőkemencéket minden szombaton át kellett meszelni. Ehhez apa előhozta az edényt a mész oltására, észrevette, hogy nincs elég víz, és elküldte a segédet vízért. Mivel a segéd késlekedett, apa merített a fagylaltgép vizéből. De ahogy apa ráöntötte a sós vizet, a mész robbant, és mivel le volt hajolva, édesapám, az éppen oltandó mész a szemébe fröccsent. Anyát a hátán találta el a forró mészkődarab, a csontig kiégette. Édesanyám a segédre bízva a műhelyt hazavezette az égőszemű megvakult apánkat. Befüggönyözte a szobát, mert apa semmilyen fényt nem tudott elviselni.

0: Nagyon égtek, fájtak a szemei. Hétfőn reggel azt mondta anya, menjenek el a szemorvoshoz. Az orvos azt mondta, semmi remény, megégtek a vérerecskék. Talán 5 fillér remény van a bal szemnél. Adott cseppeket, amelyet apa nem tudott használni, mert nagyon csípték a szemét. Anya ekkor ösztönösen tejet savanyított egy csöpp ecettel, és azzal borogatta apa szemét. Viszont ekkorra már ő is kimondta az úr előtt, vállalja a feladatot. És apa szemei gyógyulni kezdtek. Csütörtökön örömmel újságolta, hogy már el tud viselni egy kis fényt. Vasárnap már együtt imádkozott a gyülekezettel. Mama ismét azt ajánlotta, menjenek el újra a szemorvoshoz, hogy dicsőséget adhassanak együtt az úrnak. Mikor az orvos belenézett, apám szemébe felkiáltott. Magának ördögi szerencséje van. Megindult a vér az erecskékben. Nem. Nekem nem ördögi szerencsém van, szólt édesapám, hanem van egy másik orvosom is. Kicsoda? Kérdezte az orvos sértődötten. A názáreti Jézus, vallotta meg apa. Ne beszéljen szamárságokat, mondta az egyébként héber származású orvos. Tudtuk, hogy a teljes borogatás olyan volt édesapámnak, mint a sár, amelyet az Úr Jézus rákent a vak szemére. Édesapám aztán élete végéig jól látott. Sok igét hirdetett, nem csak Vajdaságban, de az egész nagy Jugoszlávia távolabbi gyülekezeteiben is. Igen, én úgy értettem akkor, és később is, hogy különös baráti viszonyban van az Úrral. Nem csoda, hogy erre vágytam én is. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl mi most még rejtveit. Eszter, Szerbiából.
1: Köszönjük szépen a bizonyságtételt! Isten valóban nagyon kegyelmesen meghallgatta szerbiai levélírónk édesapjának és környezetének könyörgését.
0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat! Tessék mondani, számít-e nekünk Isten igéje? Ez azért nagyon fontos, mert egy olyan időszakban élünk, amikor néhány dolog a környezetünkben kezd a nyakunkba borulni. Tessenek csak arra gondolni, Isten igéje azt mondja, hogy még mielőtt az Úr Jézus visszajön, elkezdődik az ítélet az Isten házán. És ez az ítélet az Isten házán, ez nem azt jelenti, hogy majd Isten valamiféle bírósági pert hirdet nyilvánosan, valahol Brüsszelben, vagy Budapesten, vagy Moszkvában, vagy New Yorkban, és ott angyalok fognak elkezdeni különleges dolgokat elmondani. Ez azt jelenti, hogy Isten házának a tagjai lelepleződnek, hogy azok a bűnök, amik takargatva voltak, amik leplezgetve voltak, azok egyszerre felszínre kerülnek. De hát miért jó ez az Istennek? Ez azért fontos kérdés, mert nagyon sokan arra számítanak, hogy mégiscsak mekkora szégyen lenne már, ha Isten leleplez dolgokat, ami mégiscsak az ő népében van, és hát inkább Isten is félrenéz és hallgat, nehogy már ilyen szégyenteljes dolgok kiderüljenek. Tessenek egészen nyugodtak lenni. Isten nem szokta félteni a saját tekintélyét. Mert hogy őt nem dicsőíti semmiféle hazugság, és nem attól lesz ő magasztosabb és dicsőbb, hogyha nem engedi, hogy kiderüljenek a saját embereiről, ha azok bűnben élnek. Tessék csak Ézsaiás profétára gondolni. Az 5. fejezetben ezt olvasom. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Lehet azt mondani, hogy hát miről beszél Ézsaiás? Hát egy kisgyerek is látja, hogyha éjszaka van, vagy ha nappal. Hát nem lehet azt mondani a világosságra, hogy a sötétség, és a sötétségre, hogy világosság. Akkor most hagyjuk a kisgyerekeket, kedves nézői, kedves hallgatói.

és nézzünk a saját szívünkbe. Hányszor próbáljuk eltusolni a sötét dolgokat, és úgy beszélni, minthogyha a sötét dolgok igazából nem is lennének azok. Hányszor hivatkozunk Istenre olyan dolgokban, amikor egy bűnt kell takargatni. Valaki parázna lett. Megcsalta a feleségét, cserben hagyta ezzel a gyermekeit, és aztán lelepleződik. És mi a reakció? Nagyon sokak részéről az, hogy hát minnyáján bűnösök vagyunk, nem szabad erről még csak beszélni sem, hát meg kell neki bocsátani. És ez nagyszerű, ez egy nagyon szép válasz. És tessék mondani, akiknek szétdúlta a házasságát, azokkal mi lesz? És azokkal a gyerekekkel mi lesz? Akár több házasságban is, akik ettől a tettől egészen elképesztően megalázó helyzetbe kerültek. Mert hogy nem tudok tenni valamit úgy, hogy ne legyen benne érintett a közvetlen környezetem. Híre megy, emberek találkoznak, esetleg újjal mutogatnak, és azzal, hogyha leplezzük a bűnt, ahelyett, hogy lelepleznénk és segítenénk meggyógyulni, azzal pont abban segítünk, hogy a bűn egyre mélyebbre terjedjen és egyre jobban elhatalmasodjon. Azt lehet mondani a keserűre, hogy édes, és az édesre, hogy keserű? Hát tessék kipróbálni, hogyha valaki összetudja keverni a mézet valami rettentő, keservesen, keserű dologgal, akkor ott valami komoly ízlelési probléma van. De attól, hogy azt állítjuk egy keserű dologról, hogy az egyébként méz, attól az édes lesz. Ugyanilyenek a próbálkozásaink, még egyszer kell mondanom, amikor a bűnt próbáljuk leplezni vagy kimozdatni. Már csak azért is, mert Isten nem fog szemet hunyni, tessék csak nézni. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnös, de az igazak igazát elvitatják, azért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el a gyökerük, viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének a beszédét. Ezért gerjed haragra népe ellen az Úr. Mert hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem a világról beszélünk, nem azokról, akik még soha nem hallottak a mindenható Istenről, hanem azokról, akik benn élnek a gyülekezetben, a Krisztus testében. Sokan azt mondják, ne szólj szám, nem fáj fejem. Még egyszer kérdezem, hova vezet ez? Valamikor, amikor atyáink a hitvallásokat fogalmazták, és itt nem feltétlenül Magyarországra kell gondolni, hanem akár a helvét hitvallásra kell gondolni, akkor ők nagyon komolyan megfogalmazták, hogy az újszövetségi gyülekezetnek az egyik legfontosabb feladata, hogy felismeri a bűnt, és hirdeti a bűnbocsánatot, de bűnbánatra hív, és bűnbánat után hirdeti a bűnbocsánatot, nem pedig helyett. Amikor sötétnek mondjuk a világosat, és világosnak mondjuk a sötétet, talán az egyik legegyértelműbb és legnyilvánvalóbb megnyilvánulása ennek, amit ma sajnos egyre szélesebb körben gyakorol az egyház. Evangelizációkat hirdetünk, ott döntésre hívunk, és hogyha valaki netalántán jelezte azt, hogy érdeklődik az evangélium után, akkor kihirdetjük, hogy ő megtért, újjászületett, és mostantól üdvössége van. Ezzel természetesen a legrosszabb dolgot követjük el. Olyan, mintha védőoltást kapott volna megtérés ellen. Mert innentől ő abban a hitben van, hogy akkor minden rendben, elrendezve, megnyerte az üdvösséget. És közben az életében nemhogy nem változott semmi, hanem esetleg még gonoszabbra fordulnak a dolgok. És mivel nem változott semmi, milyen lesz a gyakorlata? Nagyon könnyen lesz belőle
egy úgynevezett vasárnapi keresztény, aki elmegy a templomba, imaházba, ott tudja, hogy hogy kell viselkedni, elénekli az énekeket, viszonylag könnyen elsajátítja a kánaáni nyelvezetet, azt, amit a gyülekezetben szoktak hallani, azt is mondja, amit a gyülekezetben akarnak tőle hallani, és a mindennapokban meg él úgy, ahogy él. Akarjuk mi ezt? Vagy akarunk az Isten népen lenni? Egy olyan nép, aki kedves az Úrnak, és egy olyan nép, akivel, ha találkozik a világ, úgy, ahogy azt az Új Szövetségben olvassuk pünkösd után nem sokkal, hogy nem mernek közéjük elegyedni, mert annyira tiszta és szent életet élnek, hogy mindenki érzi, hogy ez nem játék. Aki a gyülekezetbe akar kerülni, aki a gyülekezetbe akar élni, az innentől kezdve egy egészen más élet helyzetben és egy egészen más élet felfogásban él. Attól tartok, ez az idealisztikusnak gondolt kép, amit egyébként a Biblia nem idealisztikusnak mondott, hanem a Szentlélek munkájának, azért ezt nagyon fontos, hogy ki kell hangsúlyoznunk, mára összeomlott. Ma nagyon sokan büszkélkednek azzal, nem vagyunk mi mások, mint a világ. Ugyanazok a bűnök vannak köztünk, ugyanúgy elragadnak az indulataink, és akkor szitokszóra nyílik a szánk, ugyanúgy viselkedünk a házasságunkban, ha kell, elválunk, újraházasodunk, ha kell, keresünk magunknak valami más kedvtelést, vagy valaki más kedvünkre valót, és a gyermekeink ugyanúgy szenvednek, és ugyanúgy rettegnek a jövőtől. De hát Isten nem ezt akarta. Nem ezért hívott népet magának, és nem ezért adta az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát értünk. Lehet, valaki azt mondja, túl kemény ez. Tessék mondani, az élet puha? Vajon elfogadtuk Istennek azt a világos és egyértelmű hívását, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok? És hogyha nem akarunk azok lenni, akkor mi marad nekünk? Hát, amit Ézsaiástól olvastunk. Jaj azoknak, akik. És lehet, hogy egy ideig úgy néz ki, fut a szekér. De aztán egyszer csak kidurran a lufi, vagy fejünkre omlik minden, ahogy a régebbiek mondják. Az elmúlt héten bejárta a keresztény sajtót, internetet egy eset. Attól tartok, most valami hasonlát élünk át, amit már sokszor. Hirtelen nagyon sokan szólalnak meg, és kezdenek bebújni emögé az eset mögé. Amikor katona voltam, egy kicsit más világ volt még, és akkor az egyik tiszt mondott egy nagyon fontos tanácsot. Ha bombázásba keveredsz, és túlélted az első hullámot, nézd meg, hogy hova hullottak az előző bombák, keress egy bombatölcsért és bújj bele. Kicsi a valószínűsége, hogy még egyszer ugyanoda hullik a következő. Attól tartok, most valami hasonló esemény zajlik. Jó páran a bombatölcsérben próbálnak menedéket keresni, nehogy a következő esetleg őket érje. Nem ez a megoldás. Bűnbocsánatot kizárólag önkéntes és mélyen összetört, megrendült, valóságos bűnbánat után lehet kapni. Igaz, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. De az nem bűnbánat, hogyha valaki lelepleződik, és azt mondja, hogy ja, hát tényleg, ezt tettem. Ezt kipróbálta Ákán annak idején, és Isten ezt a bűnbánatot nem tekintette bűnbánatnak, mert nem is volt az. A bűnbánat az Isten igéjének a hatására történik, amikor szembefordulok a saját szívemmel, és azt mondom, vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen. És vétkeztem azok ellen, akik ellen vétkeztem. Úgyhogy most fölkelek, és megyek, és bevallom vétkemet. Enélkül, a bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. És ez azért nagyon fontos, mert ilyenféle bűnbánat nélkül nincs bűn megutálás és elhagyás. Márpedig anélkül új életben járni lehetetlen.
Tessék mondani, hova fogunk mi esni? Azoknak, akik szentek akarnak lenni, és ezért, ha kell, megítélik a saját szívüket is, saját tetteiket is, vagy azokhoz, akik keresik, hogy hova bújhatnának a lelepleződések elő. Mert akkor az érvényes rám is, mint amit Ézsaiás mondott. Megutáltam az Isten beszédét, és megvetettem a seregek urának a tanítását. Lehet ezt tanítóként tenni? Persze. Vannak, akik úgy gondolják, hogy amíg azt prédikálom, amit prédikálni kell, addig nem eshet rám a fény, hiszen nálam van a reflektor. Isten nem csúfoltatik meg. Leleplezi az életünket. És ez a leleplezés azért van, hogy lehetőleg még időben meneküljünk. Nem a következmények elől, hanem a kárhozat elől. Hívok most mindenkit imádkozni. Azért, mert az Isten kegyelmes. De nem az olcsó kegyelmet árulja, amolyan nyári kiárusításon 50-60-70-80%-kal, vagy ahogy a legtöbben mondják, teljesen ingyen. Mert hogy Istennek az a kegyelem, amit nekem ad, akkora árba került, ami elképzelhetetlen. Az Úr Jézus Krisztusnak az életébe. De azt akarta, hogy megtérjek és éljek. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy amikor egy-egy nagyobb detonáció van, utána hatalmas a felzúdulás, aztán elül a por, és tulajdonképpen minden megy tovább. Kérlek téged, Uram, hogy segíts, hogy el ne felejtsük, hogy ez csak a mi képzeletünkben zajlik így. Mert a te könyveidben minden föl van írva. És amikor visszajön az emberfia, akkor könyvek nyitnak meg. És ha valakit nem találnak beírva az életkönyvébe, az elkározott. Segíts, Uram, nem hitegetni magunkat azzal, hogy majd elmúlnak a dolgok. Bűnbánat, bűnvallás, a bűn elhagyása nélkül, a bűnbocsánat elfogadása és megélése nélkül nincs üdvösség. Segíts ezt komolyan venni, és még időben menekülni a te kereszted alá. Amen.

0: 51. Zsoltár. Bűnbánat és megújulás. A karmesternek Dávid Zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívből jövő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.
1: A lelkiposta adásának végére értünk. Természetesen továbbra is várjuk leveleiket, bizonyságtételeiket, illetve az Antenna újságban megjelent pályázatra küldött írásaikat. Isten áldását kívánja minden kedves hallgatónak, Kulcsár Anikó
2: és segítőtársa Kulcsár Tibor.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 13-án így szól Isten igéje. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás könyve 40. fejezet 30. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 1. verse. Már csak néhány nap van hátra az iskolai nyári szünet első napjáig. Azt hiszem, pontosan értjük, miről beszél Ézsaiás próféta akkor, amikor az ifjak fáradtságáról beszél. A tanév megannyi eseménye igazi kihívással állított szembe diákot, tanárt és családtagot egyaránt. Talán most az utolsó napokban már alig vonszoljuk magunkat, testileg, lelkileg kimerültünk. Ez a felismerés a valósággal szembesít minket. Egyedül, a saját erőnkből képtelenek vagyunk energikusak, türelmesek, kreatívak és kitartóak maradni. Egyedül nem, de Krisztussal igen. Ahogyan a sas nem a saját erejéből emelkedik a magasba, hanem a felszálló légáramlatok segítségével, úgy nekünk is szükségünk van a Szentlélek segítségére, hogy a nehézségek és a fáradtság fölé kerekedjünk. Ézsaiás szavai nem azt ígérik, hogy soha többé nem leszünk fáradtak, hanem azt, hogy Isten erőt ad nekünk az úton mindennapi feladatainkban. Ő nem a problémáinkat szünteti meg, hanem erőt ad ahhoz, hogy legyőzzük őket. Az elkövetkező napokban, amikor befejeződik a tanév és kezdődik a nyári szünet, engedjük, hogy Isten megújítsa erőnket. Ne a saját teljesítményünkre, hanem Isten végtelen kegyelmére és szeretetére támaszkodjunk. Bízzunk benne, mert ő megújít, hogy szárnyaljunk a fáradtság felett, mint a sasok. Imádkozzunk! Uram, köszönöm az erőt és a reményt, amelyet nap mint nap adsz. Segíts, hogy ne a saját képességeimre, hanem a te határtalan erődre támaszkodjak. A fáradtság idején újítsd meg erőmet. A kétségbeesés pillanataiban emeld fel lelkemet. Engedd, hogy reményem szilárdan beléd gyökerezzen, hogy szárnyalhassak, mint a sasok, fussak és ne fáradjak el, járjak és ne csüggedjek el. Amen. Ságiné kis Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hallgasd a szerelmes énekeket, amit állandóan énekelek neked. Gyönyörködöm benned. Énekléssel örvendezek neked. A világ hangjai kaotikus hangzavart alkotnak. Ide-oda rángatnak téged. Ne hallgass azokra a hangokra. Állíts szembe velük az én igémet. Tanulj meg apró szünetekre elvonulni a világtól. Keress egy olyan helyet, ahol elcsendesedhetsz jelenlétemben, és figyelhetsz az én hangomra. Titkos kincsek tömege tárul fel számodra, ha engem hallgatsz. Bár mindig árasztom rád az áldásaimat, a leggazdagabb áldásaim közül néhányat aktívan keresned kell. Örömmel fedem fel magam előtted, a te kereső szíved pedig nyitottá tesz, hogy többet tudj befogadni abból, amit feltárok. Kérj, és adatik neked. Keress, és találsz. Zörges, és megnyittatik neked.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Sofóniás könyve 3.17, Máté 7.7.

0: és mondta: ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mózes második könyve 15-26.
1: Az engedelmesség kifejezés igen sokszor előfordul a Szentírásban. Isten népe sajátos magatartása ez. A legtöbb ember, amikor ezt szót hallja, inkább gondol kényszerre, a kötelezettség lelkületére, semmint valami pozitív dologra. Az Istenhez tartozó ember viszont örömmel van ebben az állapotban, mert Isten eljuttatta oda. A legteljesebben azok tapasztalják erejét, akiknek az engedelmesség életterükké lett, sőt, ebből merítenek erőt. Jézus maga is így járt e földön. Erre nézve mondta: az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János evangélium a 4. fejezet 34. verse. Jézus az engedelmességben és az engedelmességből élt. Szerette Atya akaratát tenni ezen a földön. Táplálék, életet adó energiaforrás volt számára minden, amit Atya akart. Tudta, hogy az isteni akarat szülte a világ megmentésére való tervet, amivel azonosulnia, annak engedelmeskednie a legnagyobb öröm volt számára. Mind a mai napig bennünket is erre bíztatnak az igék. Isten akaratának örvendező, annak sodrásában élő, tiszta, kényszer nélküli engedelmességre. Az engedelmesség tehát Istenre épített élet. Az engedelmesség valójában egy eszköz, amivel belesimulhatunk mentő szeretetét kínáló kezébe. Azonosulhatunk elgondolásaival, akik engedelmeskednek neki, érzik, hogy jó Istennel együtt lenni. Számukra az engedelmesség egy természetes dolog, az Úrral töltött idő velejárója inkább, mint annak feltétele. Jakab apostol levele biztasson végül mindannyiunkat: engedelmeskedjetek azért az Istennek. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. vers.
0: Áldalak, mennyei atyám, mert a te kezed formált. Tőled kaptam az életet, bölcsességed jelölte ki helyemet e földön, és célt adott létezésemnek. Áldott légy, hogy tudni engeded, honnan jöttem, és hová tartok. Köszönöm, hogy felelősséggel ruháztál föl, küldetést adtál, és engedelmességre oktatsz. Milyen jó, hogy veled oszthatok meg minden örömöt. Élhetek ajándékaiddal, rád bízhatom terheimet, megvallhatom neked vétkeimet, gyöngeségeimet, és te elveszed ezek fullánkját. Jó tudni, hogy kezedben van az életem, hogy minden napomon vállalhatom a neked való engedelmességet, és így a te szeretetedből semmi nem szakíthat el, sem siker, sem kudarc, sem fény, sem árnyék, sem ember, sem gonosz hatalom. Köszönöm, hogy engedett fölfedezni jelenlétedet minden napomban. Rendelsz borús időket is, amikor felhők akadályoznak ebben, próbára teszed engedelmességemet, küzdelmek közé viszel, kísértésekben találom magam. Remeg a szívem, amikor látom, milyen ereje van rajtam a bűnnek. Ilyenkor összetörik bennem a békesség, gyönge, álhatatlan, engedetlen vagyok. Uram, hozzád kiáltok, tiéd a hatalom, az erő, a bölcsesség. Kérlek, tarts meg engem, amint a benned bízókat. A zsoltárossal együtt fohászkodom, siess, hallgass meg engem, Uram. Elfogyatkozik az én lelkem, ne rejtsd el orcádat előlem. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Luther Márton házasságnapja. Luther Márton 1525. június 13-án vette feleségül Katarina von Bórát, egy egykori apácát. Az elszegényedett nemesi családjától kisgyermekként eltaszított lány kolostorba kerülve a regula szerint élte az életét. Megtanult olvasni és írni, napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Ellenállt, amikor kényszerből akarták férjhez adni, mert észrevette Luthert, akire mindig is fölnézett. A reformátornak szüksége volt támaszra, ápolóra, gondozóra, társra, ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Pénzügyeit is intéznie kellett valakinek, mert bár mezs és összegeket kereshetett, mégis a munkatársak fölözték le a hasznot. Luther elvarázsolt világban élt. Csak prófétikus küldetése érdekelte. Teljesen lekötötték a teológiai elmélkedések, a hitviták, az asztali beszélgetések, az utazások és a politikai egyezkedések. Katarina asszony azonban megígérte neki, hogy igaz támasza lesz, és nem fogja őt akadályozni küldetésében. Miután megegyeztek, meg is tartották az esküvőt. Leó pápa fölavatta a világ legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak. A kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homiliájában Leó pápa. Ezután hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékes szóló katekézis is. Fölidézte, hogy a bazilikát 16. Benedek szentelte föl 2010-ben, az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai. Templomburger, ízes íratok, hűszerezett tárlatvezetés, a gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben is. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli. A város kiállító helyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. Hétfőn sok napsütés várható, bár felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül, és 21-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb részében. Szokás szerint ma is egy különleges témával és egy különleges meghívottal készültünk nektek. Ma köreinkben tudhatjuk Bojki Lászlót. Üdvözlünk az Érted Podcastben!
3: Sziasztok! Én nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást. Jó itt lenni veletek!
0: Miénk a megtiszteltetés mindenféleképp. Elsősorban kezdjük a legnehezebb kérdéssel. Ki Bojki Laci? Szóval, hogyha megtennéd, be tudnál mutatkozni a hallgatóink számára.
3: Persze, ezt szerintem sikerülni fog. Ezt már megtettem, párszor gyakoroltam. Szóval valóban én vagyok a Bojki László, és egy nagy családos háttérből jövök 5 gyermek közül. A negyedikként, 5 Bojki tesó közül a negyedikként, úgyhogy én majdnem a legkisebb vagyok. És zenész família. Édesanyám zongora, tanár és karvezető, aztán zeneiskola, ilyen művészeti iskola igazgató volt. Úgyhogy ilyen családi fertőzésként mind zenészek lettünk a tesóimmal. Úgyhogy így alakult, hogy a testvéreimmel a Bojki Brothers ének együttest alakítottuk meg, amivel nagyon sokat énekeltünk. Ez egy jazz a cappella együttes. Emellett mind klasszikus zenét tanultunk. Én is elvégeztem a zeneakadémiát, a konzervatóriumot, a zeneakadémiát, és aztán azóta a Budapesti Fesztivál zenekarnak vagyok a művésze. Egyrészt másrészt az Erkel Ferenc Kamarazenekarban is. Ugyanígy játszom, úgyhogy a jazz és a, ahogy a jazzisták mondják, a szomorú zene, ugye a klasszikus szomorú zene területén is alkotok. Ezen kívül pedig ez a munkám, amiről mostanáig beszéltem, a hivatásom az pedig az, hogy a keresztény testvérgyülekezetnek vagyok Biatorbágyon az ige hirdetője, ezen kívül lelki gondozással foglalkozom, és időnként, ha összegyűlik annyi téma, akkor könyveket írok. Azt hiszem ez a legfontosabb.
2: Sőt,
0: a legfontosabb. Így van.
3: Te meg is ja, hát hogyha belekezdünk, akkor... Sőt, van 4 gyermekem is, sőt, már egy unokám is van, úgyhogy de ezek a sarokpontok, és akkor ezen belül születnek ilyesmik, hogy van egy podcastünk Szabados Ádám barátommal, úgyhogy most összenyitjuk ezt a kettőt így.
0: Aminek a neve egyébként Tűzfal, és ajánljuk nektek is sok szeretettel, nyugodtan menjetek el oda, iratkozzatok fel a csatornájukra.

0: És még egyet elmondanék, mielőtt tovább mennék a komolyabb részére, hogy elmondanám, hogy hogy hallottam én rólad először. Vettünk nagymamámnak egyszer egy tabletet, hogy követhesse ott az ige hirdetéseket, a gyülekezeti alkalmakat, stb. És egyszer kint beszélgettük a konyhába, és felhozza, hogy te már ismered Bojki Lászlót? Mondom, még sose hallottam róla. Te egy ilyen jó fazon, hosszabb hajú göndör, majd hallgass meg. Jó van, majd meghallgatom. És meghallgattam, és tényleg nagyon jól beszélt, és olyan úgy a szívemhez szólt, meg annyira valós dolgokról beszélt, és olyan jól adta elő, hogy úgy gondoltuk, hogy muszáj meghívjuk egyszer.
1: Tehát nagymama ajánlotta neked.
0: Így van, szóval nagymama miatt vagy te most itt.
2: Innen is üdvözöljük a kedves nagymamát.
0: Köszönjük,
1: mama. Követ bennünket?
0: Mindig.
1: Jó, az jó.
0: Amint várok, már nézi is meg őket. Jó, a legnagyobb követünk. Jó, de akkor térjünk tovább a komolyabb témákra. Ugye írtál már 5 könyvet, hogyha jól számolom, és ennek az egyik könyvednek pedig az a címe, hogy Pedig mi azt hittük, aminek az egyik alcíme az, hogy Válláskárosultak evangéliuma. Hogyha erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy mik lettem meg, vagy mi a fő gondolat mögötte, honnan jött ez az ötlet, és mégis miről szól így Dióhéjban ez a könyv?
2: Igen. Ugye, mint említettem, hogy igehirdető vagyok már nagyon régóta, tehát 18 éves korom óta benne vagyok ebben a szolgálatban, és ezen kívül lelki gondozó is vagyok, és a könyvem egyik ilyen mottószerű mondata az úgy szól, hogy az igehirdető minden héten egyszer arról beszél, hogy minek kéne lenni. A lelki gondozó meg minden nap 7-szer meghallgatja, hogy mi van, és a kettő közti szakadékot próbálja áthidalni ez a könyv. Persze ez kicsit ilyen provokatív mondat, de az a lényege, tehát hogy ezen gondolkodjunk el. Tehát az, hogy van egy olyan attitűd, igehirdetői attitűd, amit én is ismerek, sőt, én is gyakoroltam, sőt, én is áldozatává váltam, hogy hát térj meg, és akkor rendben lesznek a dolgok. Kövesd Jézust, és akkor összeáll a kép. Kövesd őt, és akkor egyenes lesz az utad. És valahol ez egyébként igaz, tehát nem, én most ezt nem akarom blamálni, csak az alap gondolat az az, ebben a könyvben, ez a pedig mi azt hittük, pedig mi azt gondoltuk, ez egy idézet, tudjátok honnan jön, az Emmausi tanítványok mondják. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha vannak olyan tanítványok, akik oda teszik az életüket, követik Jézust, mert erről volt szó, követik őt, tényleg teljes szívvel mindent betolnak, pókernyelven all in-t mondanak, az összes zsetont betolják. Nem csak úgy lájkolgatják Jézust, hanem követik őt. Mert a tanítvány szót azt Jézus nem adta olcsón.
1: Igen.
2: És ezek tanítványok
1: voltak.
2: Ezek tanítványok. Ezek a megélhetésüket, az anyagiakat, még a családjukkal való kapcsolat, mindent. Mindent alárendeltek annak, hogy követjük Jézust. És ezt tették mondjuk 3 évig, és egyszer csak ott vannak a nagy-nagy semmiben, mert azt látják, hogy a mester meghalt, és őket is halára keresik. És akkor se, már se család, se munka, se pénz, se ez, se pedig a messiás, amit meg vártak, hogy eljön, és akkor uralkodásának nem lesz vége, és akkor hazavágja a rómaiakat, és akkor itt az Isten országa. És ez nem kevés igéjük is volt. És ott vannak a nagy semmiben, a két világ közt, a szakadékban, és azt mondják, hogy nem értjük, tehát szomorúak, kiégettek, mennek elfele Jeruzsálemtől, tehát ilyen ez a depresszió semmi hangulat, és azt mondják, ez már csak külön vicces, de hogy Jézusnak panaszkodnak, hogy már Jézus sajnos nincs, ugye már nem ismerik föl, és akkor azt mondják, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt, és nem. Na most mi van akkor, ha Jézust követve mész tönkre? Mert ők így mentek tönkre. Csak mi mindig húsvétkor olvassuk ezeket az igéket, és már ott jön a sonka illat, meg a főtt tojás, meg minden, meg, és akkor mi már tudjuk a végét, hogy hát persze, hát ez csak egy kis közjáték, hát Jézus föltámadt, meg hát ő a Jézus, de ők azt ott, az a dráma, hogy nem tudják. És én azt vettem észre, hogy ez a hívő életünkben újra és újra előforduló helyzet. És hogy akkor nézzük meg, mi van ekkor.
1: De azt is mondhatjuk, hogy ez nem egy periférikus jelenség.
2: Nem.
1: Tehát mert a többi tanítvány is el van bújva. Tehát senki nincs, alig van, aki követi Jézusnak a kálváriáját. Talán ők azok, akik megtestesítik ezt az evangéliumban leginkább, de a többiekre is jellemző ez a...
2: Igen.
1: Beijednek, oda van minden reményük, és őkben is ez van, hogy pedig mi azt hittük.
2: Sőt, ha belegondoltok, az egész nyugati társadalom ezen az Emmausi úton megy elfele. Tehát, hogy itt járt Jézus, és fölépült valami, nagy egyházak jöttek létre, meg minden, mire eljutottunk oda, ugye felvilágosodás, meg mit tudom én, meg nagy eszmék, hogy Nietzsche kimondta, hogy nincs, megöltük, meghalt Isten. És ezt egy posztkeresztény társadalomnak nevezik. Ez a társadalom az Emmausi úton van, és azt hiszi, hogy meghaladta a kereszténységet. Azt hiszi, hogy ő már túl van, mint ezek a tanítványok, pedig nem. Még nem is értették meg, hogy a názáreti Jézus föltámadt, és most jön csak az igazi. Tehát, és ezen belül ezer és ezer ilyen sors. Hány lelkész, hány diakónus, presbiter, gyülekezeti tag jár ezen az úton elfelé Jeruzsálemtől, ahol átélte a csodákat, ahol megtért, ahol bemerítkezett, ahol imádkozott, ahol, és úgy látja, hogy de ez nem működik. Mert ők tényleg ezt megéltek. A messiást nem feszíthetik föl egy keresztre, vagy ha fölfeszítik, akkor le fog szállni. A messiást nem hallhat. Ez nem biblikus. És ugyanez, nézzétek meg. Ez a gyülekezet? Hát ez rosszabb, mint a világ. Ez a hívő élet? Hát akkor jobb volt anélkül, és így tovább. Szétment házasságok, megcsömörlött emberek, gyülekezeti szakadások, konfliktusok, és akkor olyan az, hogy pedig mi azt hittük, hogy ha Krisztussal járunk, akkor kiteljesedünk. És itt ez mutatja, hogy ez az élmény nem a

0: Isten országa ZRT felügyelőbizottság elnökei, és tehát így képzelték, hogy beérnek a nagy tutiba. Ők még nem látták, hogy nem ez volt a tét, nem ezt jelenti. De ennél sokkal nagyobb. Tehát itt én ezt próbáltam egy könyvben úgy megfogalmazni, hogy akinek kiégett a szíve Krisztust követve, az jusson előd, amint ők, hogy hát nem izzott a szívünk? Fölizzott a szívünk. Nem az a művészet, hogy fölizzon a szíved. Most mondjuk vegyük a szerelmet. Nem beleszeretni művészet valakibe, akárkibe bele tud bolondulni, hanem újra beleszeretni, és újra. Attól lesz jó a házasság. Attól. Ez a hit lényege. Újra és újra, hogy fölizzik a szíved.
1: És talán ezt tanítja Jézus az ilyen helyzetekben.
0: Így van. És ő a kulcs ebben.

0: Az emosi tanítványok szövegen megy végig ez a könyv, és próbálom aktualizálni a mi helyzetünkre.
1: És ugye már itt vagyunk az aktuális helyzeteknél, mondtad, hogy nekünk keresztényeknek is vannak különböző hiedelmeink, és bár nem vagyunk babonásak, azért nekünk is vannak olyan dolgok, amikbe kapaszkodunk, közben azok nincsenek is ott, vagy mi úgy látjuk, hogy ott vannak. Mik azok, amit a mostani 21. századi keresztény ember hisz, és nincsen úgy, vagy mik azok, amikkel találkoztatok mind a ketten, mert mind a ketten ugye lelki gondozók vagytok, és megfordultunk egy-két ember, aki csalódik Istenbe, aki csalódik a gyülekezetbe. Mi a fiók ennek, vagy mik azok a tévtanítások, amik elterjedtek mostanában közöttünk?
2: Fú, jó nagy kérdéskört tetted.
0: De te hogy látod?
2: Én azzal egyetértek, Laci, hogy Isten helyre pakolja az életünket. Csak sokszor annyira túlidealizáljuk ezt, hogy lehozzuk a mennyországot, vagy idehozzuk a mennyországot, és elfelejtjük hangsúlyozni, hogy gyerekek, itt ez az ég és föld újra lesz teremtve. Tehát, hogy a bűn átkallat vagyunk, és hogy ezzel kell számolni. Egy kicsit ez ellentmond nyilván a jólét evangéliumának, meg mintha mi állandóan borulátók lennénk, meg ilyesmi, de be kell azt vallanunk, hogy ezen az úton, amit Isten helyre pakott, mikor megtértünk, hogy elszült bennünket, azért vannak rögök, vannak elesések, vannak botlások, vannak fájdalmak. És hogy ezt kimerni mondani, és ennek az egyensúlyoknak talán nehéz. Én ebben látom, hogy ha megtértem, akkor biztos időben fog nősülni. Akkor nem leszek depressziós. Akkor a szüleim nem válnak el. Érted? Akkor nem lesznek anyagi problémák. Nekem is volt ilyen időszakom, nagyon érdekes, hogy pedig én azt hittem. Hát most nem tudom, mennyire mondhatom. Volt a hitemnek egy olyan időszak, amikor nagyon komoly árat kellett azért fizetnem, mert neoprotestánssá váltam. Nem szeretnék többet mondani erről. És én akkor azt hittem, hogy ha Uram, én ezt meglépem, akkor a hatos lotó nyerek. El is mentem szelvényezni egyébként, nem nyertem. Tehát brutál. Tehát, hogy ilyesünkbe is beleeshetünk. Vagy hogy imádkozz azért a lányért, és az a tiéd lesz. Vagy szakmai sikerek, én ezeket látom. De Laci, te sokkal relevánsabb vagy ebben, te írtad ezt a könyvet.
0: Hát nem biztos, hogy relevánsabb vagyok, de valóban írtam azt a könyvet. Én azt gondolom, hogy először én azt próbáltam definiálni, hogy mik a hiedelmek. A hiedelmek olyan hazugságokból összetákolt, az egy virtuális valóság, ami csak a fejünkben létezik, mégis a miatta megtapasztalt szenvedés valóságos. Ilyen a hiedelem. Tehát egy hülyeségekből összetákolt virtuális valóság, de ami a szenvedés, az teljesen valóságos. És ez, nem tudom, ismeritek a Matrix filmet? Matrix. Csak azért, mert az egy nagy ilyen szimbólumrendszer, posztmodern, hogy amikor rádugnak a virtuális valóságra, és ott harcolsz, hogy az a világ nem létezik, ott bent vagy. De ott megölnek, kint is meghalsz. Ez így van? És ezt egyébként ilyen indiai jogik is mondták, hogyha ilyen különböző, nem tudom milyen helyekre elviszik őket ilyen transzcendentális meditációkban, akkor hogyha ott harcba keveredsz, most ezt mondjuk úgy démonikus erőkkel, ők máshogy fogalmazzák, akkor kint is meghalsz. Tehát ez így működik, a tudattalan, a psziché mély rétege így működik. Na most itt arról van szó, hogy mondjuk meg akarok felelni Istennek. Ez az egyik legalapvető.

0: legtöbb hívő hiedelem, hogy meg kell felelj Istennek, és akkor fogad el téged. Hogyha nem is vagy tökéletes, de megközelítőleg tökéletes vagy. Hogyha jó vagy. Hát még a viccek is erről szólnak, hogy Szent Péter ott áll a menny kapujában, és akkor megnézi, hogy mennyi jót tettél, mennyi rosszat tettél. Tehát, hogy csináld a sok jót, és akkor majd ugye Káin, tehát hogy szolgálj Istennek, mutasd be az áldozatodat, a gyümölcsöket, és akkor majd, hogy ez egy hiedelem, ami nem biblikus, mert Isten kegyelemből és hitáltal fogad el minket, és a jó cselekedetek ennek a gyümölcsei. Most semmi más, ez tipikus ördögi manipuláció, megfordítja, és azt mondja, hogy csinálj sok gyümölcsöt, teremj, és majd akkor Isten elfogad. Mi lesz belőle? Egy elpazarolt, erőlködős, boldogtalan és Isten kapcsolat nélküli élet. Pedig hazugság volt, de az az élet, az valóságosan el lesz pazarolva, amit így élünk, és Istennel valóságosan nem lesz kapcsolatunk. Vagy például a hívőknél a jó bizonyság kísértése, és most ezt ilyen izébe tettem, hogy jó bizonyság, tehát hogy megpróbálunk, ha már nem is megy, de legalább azt mutatni, hogy jól megy. Miért? Hát, hogy a gyerek nehogy rossz, meg a gyülekezet, hát meg mi lesz, ha kiderül. Jó bizonyság. És akkor nem vállaljuk föl a valós önmagunkat. Miért? Hát az milyen bizonyság lenne már? És kialakítunk egyébként tök jó szándékból, mert tényleg azt akarjuk, hogy Isten neve dicsüljön meg. De mikor magunkban azt látjuk, hogy az enyémben nem tud, mert közel sem élek azon a szinten, ahol kéne, meg amit hirdetünk, meg mit tudom én, akkor elkezdek úgy csinálni, mintha menne. És kialakul egy ördögi kör szó szerint. Mert egymást vesszük rá a gyülekezetben arra, hogy hitessük el magunkról, hogy megy az, ami nem megy. Holott a jó bizonyság éppen az,
1: valóságot.
0: Hogy a valósággal, amikor a lelkész azt tudja mondani, nézzétek, én is esekkelek. Igen, képzeljétek, voltam egy ige hirdetésen egy gyülekezetben, és így mondta a lelkész, és mindenki így kicsit nehéz volt követni őt, mert nagyon fölkészült volt, de így egy hangon így mondta a tudományos szöveget. És egyszer csak megállt, és azt mondja, képzeljétek, ma reggel a feleségemmel összevesztem. És mindenki előre dőlt, és figyelni kezdett. Mert ez mindenkit érdekel. És abban a pillanatban nem érzed úgy, hogy hát ő biztos öt csillagos hívő, hát azért áll ott. Én meg kis nyomorult, én összebaljéztem a gyerekemmel. A lányom nem áll velem szóba, a feleségemmel meg mit tudom én, kiabáltunk reggel, és akkor, de hát, és így sunnyogok. De amikor ezt mondja a lelkész, már is példaképe a nyájnak. Ez a példaképe a nyájnak, hogy nem próbálja előadni. Na most ez egy másik hiedelem. Meg léleknyomorító. És amikor valakik ezt megtörik azzal, hogy mernek önmaguk lenni úgy, hogy képzeljétek, én kegyelemre szoruló bűnös vagyok. És én ugyanúgy erre mondtam, hogy esekkelek, de képzeljétek, abban a pillanatban figyelni kezdenek, mert ez érdekel, hisz így élünk mind, hisz mind úgy élünk, hogy igyekszünk, és aztán elesünk, és akkor oda megyünk a kereszthez, hisz ez biblikus. Az nem biblikus, hogy így, így a világos kék spirituális térben fölfelé mosolyogva szárnyalunk. Ez nem az. És a jó bizonyság kísértése, hogy ezt mutassuk. Nagyon nagy kísértés. És nagyon cseles. Mert egyébként tök jó, hogyha nem veszel össze a feleségeddel. Egyébként tök jó, hogyha jól vagy. Csak ezt nem tudod prolongálni. És hogyha ezt bemered vállalni, akkor egyszer csak egy valami valóság kerekedik ki ebből, ami az a jó bizonyság szerintem.
1: Illetve azokat, akik őszinték, totál eltaszítod magadtól.
0: Így van.
1: Tehát, hát a tökéletes mutatod, ők nem...
0: Illegalitásba nem, kényszeríted.
1: Igen, meg nem tudnak veled lépést tartani, és azt mondják, nem, én nem...
0: Egy szorongás lesz az egészből, igen. Meg ki vagyok én? Hát én egy nyomorult kis senkiházi vagyok itt a sok szent. És tényleg, ezt most nem úgy mondom, mindenki jót akar. Tehát nem úgy mondom most, hogy így, ez ilyen meg... Ismerem ezt az érzést, mindenki jót akar, csak ez egy horog, amit bekapunk, egy olyan hiedelem, hogy ez a példakép, de nem ez a példakép. Nézzétek meg a Biblia szereplőit, milyen példaképek. Dávid, meg 18 karikás fickók, és ezek vannak a hit panteonjában, a zsidó 11-ben, és ezzel szinte rángatja a ruhánkat az ige. Isten, hogy figyeljetek, Ezek az én szentjeim. Úgyhogy ti se akarjátok meghaladni. Ti se akarjatok nem tudom mik lenni, mert nem lesztek példaképek. Ez hiedelem. De a szenvedés valóságos lesz. És ez jutott így eszembe hirtelen.

0: egy korábbi vendégünk ezt úgy fogalmazta meg, hogy mindannyian szeretünk hívő emberek lenni, de ugye az egész fogalomból kifelejtjük az ember részét. És mutatjuk, hogy mi ekkora hívők vagyunk, de ezt elfelejtjük, hogy milyen emberek vagyunk, és ezt félünk megmutatni. És akkor ebből jön az egész képmutatás, meg a valláskárosultság is. Illetve a másik oka valláskárosultságnak gondolom, hogy lerombolódik az istenképünk, ami van. De az nem azért van, mert Isten megváltozik tulajdonképpen, hanem mert nekünk volt egy fals képünk róla. És nem tudom, hogy említetted ezt a könyvedbe, de hogy mit lehet tenni azért, hogy a mi istenképünk az lehetőleg tisztább és legpontosabb legyen?
1: Szerintem elismerni azt, hogy annak sosincs vége. Tehát, hogy az nem olyan, hogy hát én nekem jó az istenképem, hanem az olyan, mint egy kapcsolat, mert hogy az egyébként, tehát Istennek kapcsolatunk van. A kapcsolat mindig dinamikus, nem statikus. Hogyha én a feleségemmel, ugye a házasság az egy hosszú távú dolog. Annak az a lényeg, hogy megismerjük egymást. Én sosem mondhatom, hogy én már ismerem, mert közben haladunk előre, és mindig egy kicsit jobban megismerjük egymást. És az néha nagyon jó, néha fáj. Az, ahogy most, hát én ezt nem tudtam rólad, és most már tudom, és te rólam, és ó, hát ez fantasztikus, én ezt nem tudtam rólad, és így tovább. Az ige szerint, ugye azt mondja a János 17:3, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerünk téged, hogy megismerjük Istent. Tehát ahhoz egy örök élet kell megismerni. Most akkor, most melyik szerdán mondjam azt, hogy én már ismerem? Nem, az Isten kép az egy dinamikus dolog, és abban Isten nem változik, hanem olyan nagy Isten, hogy nem tudom egyszerre befogadni, hanem megyek előre, és mindig egy picit jobban megismerem. Tehát ami az üdvtörténetben megvalósul, azt úgy mondhatnánk, Isten egy és ugyanaz, benne nincs változás és változásnak árnyéka. De az, ahogy kijelentette magát, abban van egy fokozatosság. Először jelképeken, árnyékokon keresztül, aztán eljött Jézus, és akkor olyanokat mondott mondjuk Péternek, tudjátok, az lepedő, hogy öld és egyél. Mi van? Hát nem arról volt szó, hogy... Tehát, hogy új és új fölfény. Mi a pogányok, azok is, hát ezek golyók, hát ide be nem megyek, mondja Péter, de hogy nem bemész, Petikém, és így tovább, és megy előre, sosincs vége, és ezt szerintem bent is meg kell éljük. Tehát a legjobb, ha sose zárjuk le, hogy hát én most már ismerem Istent. Dehogy ismerem, hanem kapcsolatban vagyok vele, és elkezdtem az örök életet. És az az, hogy mindig egy kicsit jobban megismerem.
2: Meg arra kell vigyáznom szerintem tudatosan, hogy ne az önmagam által elképzett istenképet véljem istenképnek, hanem engedjem, hogy ő mutatkozzon be nekem. Tehát, hogy őt ismerjem meg, nem amit én el akarok képzelni róla, vagy jónak látok magamnak róla. Chambers mondja azt, én szeretem nagyon őt, hogy ne akarjuk Istennek megmondani, minek szabad történnie. Ez vonatkozik akár rá is, hogy ki ő, de az, hogy az életünkben is. Ha itt haladunk és kapcsolatban vagyunk vele, akkor egyinkább rácsodálkozó késő. És nem azt fogod látni, hogy egy ilyen veskutajázott, hogy keretek, meg ilyesmi, hanem, hogy
1: mi mindig be akarjuk. Isten. Azért akarjuk, mert van bennünk az örök kényszeres. És annak az a lényege, hogy mindenből módszert és rendszert akarunk építeni. Főleg mi férfiak. És azért, hogyha én azt mondom, hogy Isten ilyen hétfőn, a szerdán is olyan, szombaton is, és jövő héten is. És akkor én már mondhatom neked, hogy hát Márk, te ha így csinálod, akkor majd úgy lesz. Ha így gondolod, akkor az lesz. Ha így csinálod, akkor Isten majd úgy. De Isten nem ilyen. Egyszerűen ezt nem hagyja. Nem hagyja, mert ő mindig meglep. Mindig valahogy máshogy. Tehát nem csinálhatok, ahogy módszert csinálok belőle, lásd jóléti evangélium, hogy beígérem neked a tutit, az anyagi áldást, az gyógyulást, a nem tudom mit, hogyha te ezt és ezt így és így hiszel, de ez nem jó, mert van anyagi áldás, lehet gyógyulás, de azt majd ő eldönti. nem az van, hogy majd te kieszközlöd valahogy. Ezek már mágikus aktusok, ezek ilyen mondom, ez ilyen belső kényszeres valami. Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy szólj a kősziklára, vagy üss a kősziklára, és legközelebb azt mondta, hogy szólj a kősziklának. Az megütött, mert egyszer már bevált. Na, mi is, ez nagyon nagy kísértésünk, a módszer kísértése. És az Isten kép megdermedésének és halottá válásának a legjobb módszere.
2: Igen, meg hajlamosak vagyunk arra beismerni, hogy hajlamos, hogy akarjuk manipulálni az Istent. Tehát, hogy így kell történnie, és ha nem, akkor mindendől. Pedig az igazi hitbeli hozzáállás hiszem az, hogy Uram, én erre vágyok, ezt szeretném, ez diktálja a lelkem meg a szívem, nem biztos, hogy jól diktálja. de legyen meg, amit te akarsz. Tehát te diktálj. Tehát, hogy pontosan. Ne akarj én előírni neki, hogy uram, így és úgy. Elmondhatom neki, mert nem fog fejbe vágni és rögtön a pokorra küldeni. Tehát elmondhatom, de formálisan Jézusnál is ezt látjuk. Tehát a Getsemáné kertjében, atyám, azt akarom, újéket tőlem ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod.
1: Így van.
2: Ez mindig ott legyen, hogy uram, ahogy te akarod. Te írd elő a dolgokat, ne én írjam elő.
1: Amikor Mózes beszél Istennel a kivonuláskor, és azt mondja, hogy megnyugtat téged, hogyha veled megy az ország, hogy nem, hogy megnyugtat, hát nem is megyünk sehova. És külön mondja Mózes, hogy mutasd meg magadat. És hogy lesz majd az út? Meg ugye, ha Mózes tudná, hogy lesz az út, ha tudná, hogy elmegy a golvonalig, de ő már nem megy be, hogy majd Józsué, hogyha tudja, hogy hányszor lázadnak föl majd, hogy hányszor nyílik meg a föld, hogyha el se indul. Ha tudná, hogy majd az össze kell törje a kőtáblákat, mert olyasmi történik, amire nem is gondol Áron vezetésével, el se indul. És Isten azt mondja neki, hogy nem, állj a kősziklába, a hasadékba, elvonulok előtted, eltakarlak, és megláthatsz engem hátulról. Na most ez a módszer és a rendszer, ahogy Isten lerombolja. Azt mondja, hogy te mindig csak hátulról láthat, ha már elmentem. Ha mindig előre akarítatom, tudjam, hogy te jössz, tudjam, hogy érkezel. Nem. Mi mindig hátulról látjuk meg őt, hogy ja, hogy ez is ő volt. Ja, az apostolok cselekedetei tele van ez. Ja, hogy ezért volt megírva. Ja, most már értem. Tehát mindig így látjuk meg Istent. Mi meg előre szeretnénk, bebiztosítva, hogy legyen légzsák, meg kézifék, meg hát, ugye ezt szeretnénk, de nincs. Nincs. A hitet merni kell, és mindig utólag látjuk, mindig, hogy ja, hogy ti rosszat terveztetek, de azt fordította. Ja, hogy azért kellett ide jönnöm. Mi azt szeretnénk, hogy uram, mondd meg, jó, persze, eladnak meg minden, de majd ez tök jó lesz a végén. Így aláírnánk, csak nem így van az élet. Mi nem előre, hanem utólag, hátulról látjuk meg Istent. Úgyhogy ez egy gyermeki bizalom kérdése, és akkor nem kell módszer.
0: És nagyon érdekes egyébként, hogy már címre visszatérve, hogy pedig mi azt hittük, ugye, hogy mikor mentek az Emmaus tanítványokkal, Jézus is sokszor nem jelenti ki saját magát. És itt sem mondta meg, hogy te figyeljetek, én igen, vagyok az. De, és ugye pont ahogy mondtad, hogyha tudnánk bizonyos dolgokat előre, hogy mik történnek velünk, akkor nem mennénk belé, nem írnánk alá ezt a szerződést. Hát csak megnézzük a tanítványokat, hogy miken kellett keresztül menjenek, miután Jézus elment. Mindegyik szörnyet halt. És ha így hívta volna őket Jézus, akkor valószínűleg, hogy nem,
1: bizony,
0: nem igazán mennek bele a dílbe.
2: Mártírt halt, így van.
0: Így van, szóval nagyon kemény dolgok ezek, de ahogy írja a Róma 8:8 is, hogy minden javukra válik azoknak, akik szeretik Jézust, és így minden közre működik. És utólag meglátjuk azt, hogy uram,
1: és ez a hit, hogy ezt elfogadom, hogy oké.
2: Okay. Abszolút.
1: Tehát aláírsz egy A4-est úgy, hogy nincs ráírva semmi. Uh-huh. Uram, te utólag ki fogod tölteni, én most aláírom. Ez a hit. Mi azt szeretnénk, hogy lássuk előre, és ha megfelelnek a szerződéses feltétel, akkor aláírom. Ez szerintem itt a világban ez normális, de Isten egy üres lapot tesz le. Hogy aláírod, hogy legyen meg a te akaratod? Aláírod? Tehát ez azt jelenti, ahogy a népi bölcsesség mondja, hogy az életet csak odafelé lehet élni, de csak visszafelé lehet megérteni. Mi visszafelé szeretnénk megértve élni, de az meg nem megy. Istennel meg végképp nem megy.
0: Jó. Visszatérnék még a könyvednek a mottójára, vagy a címére, hogy a lelkipásztor minden héten elmondja, hogy mi kéne legyen, de a lelkigondozó meg hallja, hogy mi történik. Ebből nekem az első következtetésem az, hogy sokkal többet kéne beszélgessünk egymással, ne csak egyirányú beszélgetéseket hallgassunk, hanem hogy osszuk is meg a fájdalmainkat, meg halljuk, hogy mások mi mentek keresztül, milyen Isten képeik vannak. És ugye ezért adta nekünk Jézus a gyülekezetet, hogy ezeken átvezessen, hogy segítsen minket. Ebben az egész problémába, téves istenképbe, a vallásérültségbe milyen szerepet játszik a gyülekezet, milyen kiváltókai a gyülekezetnek, illetve milyen megoldással tud jönni a gyülekezet.
1: A gyülekezet a Krisztus teste tulajdonképpen, ugye az egész is, és így helyileg, ahol meg tudjuk élni. Tehát mert nagyon gyakori ma ez a Robinson kereszténység, tudjátok, hogy én otthon a YouTube-ban, főleg a Covid után, fölpakolom a lábam, főzök egy kávét, és meghallgatom, így választhatok, hogy ki prédikál majd, aki nekem a legkedvesebb. Csak erre szoktam mondani azt a példát, hogy akkor utána viszont úgy ebédelj, hogy nézd meg egy főzőműsort. De nézd meg, válogathatsz, Jamie Olivertől kezdve Gordon Ramsay, mindenki, a világ legjobb szakácsai fognak főzni, de nem eszel. És ugyanilyen a gyülekezet, ott nem az a lényeg, hogy meghallgass egy előadást, az nagyon fontos, mert az ige táplál, hanem hogy ott vagy, benne vagy, te a Krisztus testének a tagja vagy. És ott abban az érintkezésben, abban az együttlétben az nem csak egy információáramlás, hanem az életáramlás. És ott éljük meg, hogy összetartozunk. Általában ugyanaz a gondunk a gyülekezettel, mint Jézussal volt a kortársainak. Hogy hát itt van egy ilyen alulöltözött, ókori valami rabbi, aki egyébként hajléktalan, adományokból él, kétségtelen nagyon karizmatikus személyiség, meg időnként csodákat tesz állítólag, máskor elmenekül, meg mit tudom én, de olyan furcsa az egész. Hát nem ilyennek képzeltük a Messiást. Ahhoz képest, ahogy várták. Túl egyszerű, túl semmilyen. És ilyen a gyülekezet is. Ugye? Hát van bennünk, hogy hát milyennek kéne lennie, és akkor ott vagyunk, és nem olyan. És akkor mindig van a morgó testvér, mindig van a smirgli testvérnő, mindig van a beszólogatós bácsi, mindig, mindenhol. De ez úgy lett kitalálva. Kezdettől, ezt Pál mondja, és tudjátok, kevesen vannak előkelők. Tehát az ókori gyülekezet se arról szólt, hogy a legélesebb kés a fiókban társaság, hanem hogy összejönnek sokszor nagyon is emberi emberek. És ahogy Jézusban fölismerni, de hát ő a Messiás. Ő az Isten fia. Ő a megígért. Hát nem ilyennek képzeltük, és mégis. És mégis. És hát azt hittük, nem hal meg. És mégis. És aztán föltámadt. Ugyanígy a gyülekezetbe is bemegyünk, és körbenézünk, és azt mondja, nem ilyennek képzeltük. És mikor megcsinálja valaki 4-szer, 5-szer, utána azt mondja, hogy maradok otthon. Óriási probléma. Óriási veszteség ez. Valaki azt mondta egyszer, hogy a magányt, az egyedüllétet arra adta Isten, hogy megismerjük őt, a gyülekezetet meg arra, hogy megismerjük magunkat. Ez egy önismereti rendszer. A sznopságunk, a rossz evilági maximalizmusunk, az egónk, meg minden, az ott bekerül a satuba, és egymást embert emberrel, vasat vassal csiszol minket az Úr. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos a gyülekezet, megtapasztalni a gyülekezetet, annak a legemberibb, legnéha leggyarlóbb mi voltában is, megtapasztalni és benne lenni, ugyanolyan fontos, mint imádkozni és az Úrhoz. Mert a kettő az együtt munkálkodik. Én így gondolom, lebontja a kérdésedre, a gyülekezet lebontja azokat a hiedelmeinket, hogy hogyan hisszük, hogy mit hiszünk magunkról. Mert egyszer csak majd látjuk, hogy hát lehet, hogy nem is vagyunk olyan 5 csillagos testvérek, mert hirtelen ott vagyok egy konfliktusban. Vagy lehet, hogy amit én gondoltam valakiről, az nem úgy van. Ez itt a valóság, a kapcsolatok. És abban nyilvánul meg a szeretet által munkálkodó hit. Ez a lényeg. Ezt jól próbára teszi a gyülekezet.

0: Mondja is, Pál, viseljétek el egymást.
1: Így van.
0: Elviselni. Tehát néha el kell viseljük egymást. De kell is ez. De kell is ez. Tehát kell is ez. Ez hat ránk. Ez. Csak merjünk ott is a valóságról beszélni. Tehát,
1: pontosan.
0: Meg az is mondja ki, aki csalódott, vagy valami, tehát hogy bocs, nem ezt képzeltem, és ti hogy látjátok? Tehát, hogy ne csak az legyen visszavonul és eltűnik, meg mi is, akik már régebb ott voltunk dörzsölt hívőként, hogy figyelj, volt olyan időszak, mi is így láttuk, vagy dolgozunk ezen, vagy még nem értük el. Tehát, hogy
1: igen, van az a mondás, őszintén. hogy a szerelem vak, de a házasság jó szemorvos. Na, a gyülekezet ugyanilyen, hogy az Istenhez fűződő szeretetünk sokszor vak. Tehát nagyon-nagyon naív. Menj be a gyülekezetbe, az jó szemorvos. Ott lakik, Isten ott lakik. És ott akar élő kőként valakinek, te támaszkodsz, valaki téged támaszt, oldalról, fölülről, mint egy test. Nem mondhatja az egyik tag a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Nem mondhatom, hogy én olyan szuper kisúj vagyok, itt olyan béna balláb van, hogy én nem megyek vele. Én nem. Nem, egyszerűen szükségünk van egymásra.
0: Hadd szúrjak be itt egy kérdés, és ezt neked meg önmagamnak címzem. Ha jól sajtszolom, több mint 30 éve gyülekezetnek vagy tagja, ugye?
1: Így van.
0: Na, én több mint 25. Mit tudunk kimondani? Jobb tagnak lenni, tehát közösséghez tartozni, vagy pedig magányosan élni? Tehát 25 év vagy 30 év tapasztalat után is azt mondjuk ki, hogy hát, sokkal jobb közösségben élni, még akkor is, hogyha szembesülsz ilyesmikkel. Vagy el kell viseled a másikat, vagy a másik formál, a vas formája vasat. Tehát, hogy sokkal jobb az, hogy közösségben lehetünk, mint az, hogy na, visszavonulj, és engem megsértettek, megbántottak, az a vas nekem túlságosan fájt, és akkor magányosan érzél. Tehát ez egy óriási dolog, amit adott Isten nekünk a közösségen keresztül.
1: Így van. Tehát nem is, bennem nem is úgy merül fel, hogy jobb vagy nem jobb.
0: Tehát nyilván egy kicsit kiéleztem a kérdést.
1: Igen, de értem én, ahogy mondod, persze, hogy mi a tapasztalat. Hanem azt mondom, hogy ez egy mágia, és ebben a mágiában együtt lobog az a sok kis gajacska. Hogyha te egyedül próbálod, az kialszik. Az
0: nem. Jó.
1: Vagy úgy is mondhatnám, hogy ez egy, tegnap este beszéltünk erről a Ifinél, hogy mint egy hadsereg. A spártaiaknál volt a falanx, tehát, hogy egy olyan, ugye, pajzs, dárda, és egymást védjük, és aztán egyszerre döfünk vissza. Most egy harcos egyedül bóklászik, levadásza bárki, de akárhány képet, vagy a Szent Sátor deszkái kivágták a mesterek, és beállították az ezüst talapzatba, és tehát csak így működik az Isten temploma. Ott mit tudom, deszkák szana szét, mindenkinek a kis maga igazságával nem fog működni, csak olyan korban élünk, ahol ez, tehát nagyon individualista. Mindenki azt mondja, mindenkinek megvan a maga igazsága, ne bántsuk egymást, ne, ahogy érzed, meg izé. Ennek semmi köze a Bibliához. Nem, persze, megvan a maga igazsága mindenki, de mit csinál, hogy mehetsz a... Még a család is olyan, hogy ha persze megcsináltad, hogy mindig igazad van, csak végül nem áll veled szóba senki a családból, és akkor mit csinálsz az igazaddal? Nem ez a lényege, és a gyülekezetnek se.
0: Én sokszor éltem azt meg, hogy tudom, hogy szükségem van a közösségre, nem pedig éreztem, hogy hú, de ott kell lennem. És akkor ebből a tudatból is aztán kaptad, vagy jött az érzés is, vagy nem is jött, de tudtad, hogy neked erre szükséged van, és kell a közösség.
1: Moody mesélte egyszer, hogy egy asszony jött hozzá, és mondta, hogy én szeretnék énekelni a gyülekezeti kórusukban, és kérdezi, hogy és melyik közösségbe jár. Én nem járok közösségbe, én Isten, a Krisztus testének az egyetemes egyházához tartozom. És mondta Moody, jó, akkor énekeljen annak a kórusában. Tehát ez ilyen, hogy mi szívesen részesülnénk abból, ami nekünk abból tetszik, de hagyjanak békén azzal, ami meg nem tetszik. Mert ilyen lett a világunk, és mindenki el van kütyűjével, közösségi média, tehát közösséget egy képernyő előtt élik meg az emberek, de a közösség nem ez.
0: A kicsúfolása.
1: Igen, a közösség nem ez, hanem belemész, és igen, vállalod a konfliktust, vállalod a nehézségeket, vállalod a másik, mellédülak annak, szaga van, érted? Az, hogy együtt vagyunk. A közösség az így lett kitalálva, és ez egy Istentől kapott formula, erre föl kell vértezzük magunkat ebben a korszakban, amikor mindenki egyedül el van otthon. Az nem közösség.

0: Laci, nagyon szépen köszönjük az építő gondolatokat. Reméljük, hogy nektek is hasznotokra és épülésetekre vált. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, Isten őrzi az övéit. A mai ige, Ézsaiás 27.3. Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Gondolatok az ígéről. Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára. Itt azt jelenti ki, hogy ő maga gondozza a tulajdon szőlőjét. Nem bízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott? Öntözget bennünket nem csak naponta, nem is csak óránként, hanem minden pillanatban. Hogyan kellene növekednünk? Milyen frissnek és gyümölcstermőnek kellene lennünk? Milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene csüngeniük a tőkéken? Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk? Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz. Mi másra van még szükségünk? Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy ő maga cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben. Ki állhat ellen akaratának? Ha ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi, akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, vele szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével. Ó, Uram, ha azt mondod, hogy te vagy az őrizőm, mi más tehetnék, mint hogy dicsőítelek ezért téged? Kelenföldi barokk esték, ma a Kelenföldi barokk esték első félévi sorozata most végződik. A fél év utolsó rendezvénye június 13-án volt, szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye volt hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben szeptember 12-én indul. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templomban. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Hós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül föl. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. Hétfőn sok napsütés várható, bár felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül, és 21-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Terézvárosi Adventista Gyülekezet szombatünneplő istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szilvási András lelkész.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket. Áldott szombatot kívánok mindenkinek. Közösen énekeljük a 136-os számú éneket, a 136-os számú ének mindhárom versét.

Imádkozzunk közösen. Mennyi édesatyánk, alázatos és hálás szívvel állunk meg e szent szombatnapon előtted házadba. Köszönetet mondunk neked azért a lehetőségért, hogy ismét összejöhettünk házadban téged áldani, dicsőíteni, és köszönetet mondani neked azért a mérhetetlen szeretetért, gondoskodásért, amelyet a mi mindennapjainkban élvezhettünk és elvehettünk kezedből. Köszönjük neked ismételten ezt az alkalmat, hogy összejöhettünk. Kérünk, legyél velünk, üresítsd meg a mi szíveinket, hogy a te üzenetedet, amelyiket küldtél nekünk, azt átvéve, megjegyezve, életünkbe fel tudjuk használni. Neved dicsőségére tudjunk élni úgy, hogy ezzel embertársainkat is hozzád vonzzuk, a te utadra térítsük, és minél többen tudjunk a te országodba bejutni. Kérünk, áld meg népedet széles a világon, szendeld meg ezt a szombatnapot, adjál békét, szeretetet a mi szívünkbe. Kérünk, kegyelmedből tedd ezt megértünk. Amen.

meghalni és újjászületni. Van egy hatalmas feladatod, amelyet naponként el kell végezned. Meghalni és újjászületni, ezért imádkozz. Tedd össze két kezed. Meghalni önmagadnak, és újjászületni Istennek. Hidd el, így lesz csak nyugta, lázadó, háborgó szívednek. Nehéznek találod? Fáj saját halálod? Ne félj és ne csükkedj, segít a megváltód. Meghalt már éretted gyötrelmes halállal, véres verítékkel, fájó tövis koronával. De szívében végtelen szeretettel, ajkán szánakozó imával. Érted, gyermekem, a próbát kiálltam. Cipeltem súlyos keresztem, te rád gondolván némán. Bűneid súlya hegyként nehezettek én rám. Viharfelhők tornyosultak felettem, eltűnt a nap, elbújt a hold, az embereken erőt vett a félelem. Aztán megtért a lator, szívét adva nekem, példát mutatva, hogy veled is ez legyen. Én érted haltam meg, és ontám véremet, hogy így szerezzem meg az üdvösségedet. Harmadnapon feltámadtam, ahogy megígértem, hogy segítsek neked naponként újjászületned. Megszületsz-e újra nap-nap után, fájdalmas halálod örömre fordítván? Vágyakozol-e járni arany utcákon? Kívánkozol-e játszani arany hárfákon? Ülni Jézussal királyi székekben, király lenni vele egy örök életben. És ismét e kérdés, mely téged is foglalkoztat. Merek-e meghalni és újjászületni, háta mögött hagyván a múltat? Imádkozzunk, testvérem, én érted, te értem. Az Úr Jézus Krisztusé pedig legyen minden értem.

0: Kérem a gyülekezetet, álljunk föl az ige meghallgatására. Az ige szolgálat alapszövegét Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasom a 26. verstől a 32-ig. És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind a manapig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Amen. Foglaljunk helyet.
1: Két hasonló, de mégis nagyon-nagyon különböző történet. Jézus azt mondja mind a kettőre, hogy éppen úgy lesz majd azon a bizonyos napon. Noé és Lót története nem csak hasonló, hanem különbözik is egymástól. Hadd világítsam meg néhány kérdéssel. Isten Noé idejében milyen eszközt használt, hogy az ő ítéletét végrehajtsa és elpusztítsa az akkori emberiséget? Vizet használt. Sodoma és Gomorra esetében mit használt? Tüzet. Itt az első ellentét, az első esetben vizet használt, a második esetben tüzet használt. Másodszor az özönvíz előtt mennyi ideig figyelmeztette az embereket, hogy készüljenek fel arra, ami be fog következni. Úgy tűnik, hogy 120 éven keresztül, hiszen Noé eddig építette a bárkát, közben hirdette az üzenetet. Sodoma és Gomorra pusztulás előtt mennyi időt hagyott figyelmeztetésként? Ezt már nehezebb megmondani. Úgy tűnik a történetből, hogy a estétől reggelig számoljuk,

a bárka felépítésébe, aztán Isten rendelkezése szerint, amiket bevitt, az is minden bizonnyal már az övé volt, vagy igyekezett megszerezni, és végül semmit sem veszített. De mennyit veszített Lót? Mindent. Lót mindent elveszített. Amikor tűz szállt alá az égből a gonosz városokra, akkor ő kimenekült onnan, sietve kellett menekülni végül, ahogy olvastuk, az angyalok megfogták a kezét, hogy ne késlekedjen, és mindent hátrahagyott, mindent, de mindent elveszített. És végül a negyedik kérdésem, hogy mi a helyzet a családjukkal? Hányan menekültek meg Noé családjából? Úgy tűnik, hogy mindenki megmenekült. A felesége, a fiai, a fiainak a feleségei, ezek vannak felsorolva. Tehát Noé családjából úgy tűnik, hogy mindenki megmenekült. De mi helyzet Lót családjával? Onnan ki menekült meg? Ugye mi lett a feleségével? Bár ugye kijött, de Jézus nem véletlenül mondja, hogy emlékezzetek, mert a történetben olvassuk, hogy hátra tekintett és sóbálvánnyá vált. Aztán azt is mondhatjuk, hogy a lányai ugyan kimentek Sodomából, de a későbbi történetet olvasva azt tudjuk, hogy a lányai, illetve a Sodoma nem ment ki a lányaiból. Ennek következtében mondhatjuk, hogy Lót egy szál maga maradt. Két hasonló történet, mind a kettőt Jézus arra használja fel, hogy próbáljon bennünket figyelmeztetni és emlékeztetni az ő második eljövetele előtti időre, de hogy közel megyünk ezekhez a történetekhez, azt látjuk, hogy mégis két nagyon különböző történet. Úgy tűnik, hogy a két megmentett ember jelképezi Jézus Krisztus eljövetele előtti hívőknek a két csoportját, és vajon melyik csoportba szeretnénk mi tartozni a kettő közül. Vajon úgy gondolkodunk, hogy mindegy, csak meneküljünk meg, vagy komolyan veszük Jézus figyelmeztetését, és megnézzük ezt a két történetet, és elgondolkozunk, hogy hogyan is szeretnénk mi megmenekülni. Noét úgy ismerjük a Bibliából, mint aki igaz ember volt. Ugye? Azt olvassuk Mózes első könyve, 6. rész, 9. versében, hogy Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. De mi a helyzet Lóttal? Milyen ember volt Lót? Feltettük vala ezt a kérdést, hogy milyen ember volt Lót. A Biblia róla is ad egy rövid jellemzést, hogyha Péter második leveléhez lapozunk, akkor a második fejezet 7.-8. versében a következőt olvassuk vele kapcsolatosan. Így olvasom Péter második levele második részében, 7. verstől. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől, mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Nos, Lót igaz ember volt, vagy sem? A Biblia azt mondja, hogy igen. Noé is igaz ember volt, Lót is igaz ember volt. És Jézus beszél itt a Lukács evangélium 17. fejezetében a végidők jeleiről, készenlétről, a felkészülésről, és azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik Jézus visszatérésének közelettét felismerve, mindenüket arra szánják, hogy Isten ugye előre haladjon, az ő egész életükkel bizonyságot tesznek, az ő családjuknak is bizonyságot tesznek hitelesen, ezért ők megmenekülnek, mindenük megmenekül, a családjukkal együtt mindenki megmenekül, mert mindent a bárkába fektetnek. És így Noéhoz hasonlóan semmiféle veszteségük nem lesz. Noé népe nem csak távolról tesz bizonyságot, talán a pénzével, vagy azzal, hogy kimegy, és olyan emberekkel beszél, akiket nem ismer, és akik őt sem ismerik, hanem közvetlenül a családtagjaiknak tesznek bizonyságot hitelesen, és a családtagjaik elfogadják azt,

0: ők valóban Istennel járnak, és követik az ő példájukat, és mindenki megmenekül a családjukból. Noé családja megmenekült, mert látták, hogy az ő otthoni hite, az hiteles. A családi élete prédikált. Pizsamában is ugyanaz volt, mint a gyülekezetben. Nem volt különbség a kettő között. Ők is gondolhatták volna, hogy az apjuk csak viccel, akkor, amikor a bárkáról beszél. Amúgy is ott bent annyi állattal összezárva, sokkal büdösebb van, mint kint. Ezért minden bizonnyal jobb kint, mint bent. De tudták azt, hogy amit mond, az hiteles. Gyermekeink végül elhagyják a gyülekezetet, nagyon sokszor tisztelet a kivételnek, mert túl sok képmutatást látnak a mi otthonainkban. Látják azt, hogy másként beszélünk ott, mint ahogy beszélünk itt, vagy hogy viselkedünk itt, vagy bánunk egymással itt. Eljátsszuk a vallásos szerepünket, de mit látnak akkor, amikor közelről néznek bennünket? Erősíti vagy gyengíti az ő hitvallásukat? Noé, meg vagyok győződve arról, hogy azok előképe, akik őszinte és komoly előkészületeket tesznek, akkor, amikor látják, hogy Jézus eljövetele közeleg. Mások Lóthoz hasonlítanak, akik újra és újra kompromisszumokat kötnek, olyan kompromisszumokat kötnek, amelyeknek látják a következményét, de nem tudnak kiszállni belőlük, ezért gyötrődik a lelkük, ahogy Noé, vagy Lótnak a lelke gyötrődött, ahogy olvastuk Péter levelében, de úgy tűnik, hogy nem tudnak mit kezdeni, mert egyik rossz döntés hozza a másikat, a harmadikat, és ennek következtében olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy a bizonyságtételüknek már nem lesz ereje, és ők valahogy vergődnek, de az a környezetük elsüllyedező életüknek a példája kapcsán ebben a világban. A Biblia azt mondja Lótról, hogy kiment és beszélt a vőivel, akik lányait el akarták venni, és ezt mondta, keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az Úr el fogja pusztítani ezt a várost. De a vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál. Beszélt nekik egy nagyon komoly dologról, és ők azt gondolták, hogy tréfál. Miért gondolták azt, hogy tréfál? Minden bizonyan ismerték egy kicsit, hogy ezt gondolják, hogy tréfál. Sodomában élni és követni annak az életmódját, és közben beszélni valami egészen másról, arról, hogy ki kell menni a városból, valahogy úgy tűnt az ő számukra, hogy ez egy tréfa. Miként hatottak Lót családjára az ő rossz döntései és megalkuvásai? Rá kellett ébreznie, hogy egyre nehezebb helyzetbe hozta magát, ahogy az ő élete folyt, és egyre kevesebb ereje volt ahhoz, hogy ő ezen változtasson. Végül azt mondja a Szentírás, hogy Isten nem feledkezett el Ábrahámról, és ezért kiszabadította, vagy kimentette Lótot a tűzből, egyedül. Nem azért, mert bármi érdeme lett volna, hanem kegyelemből, Ábrahámra tekintettel, azt írja a Szentírás. Lehetnek olyanok közöttünk is, akik egyre veszélyesebb helyzetbe sorolták magukat, különböző mindennapi döntésekkel az elmúlt években vagy időszakban. És lehet, hogy reménykedhetünk abban, hogy megmenekülünk, de mi lesz azokkal, akik ránk vannak bízva? Mi lesz azokkal, akik ránk vannak bízva, akik előtt mi példaképek vagyunk, akik feltekintenek ránk? Mi lesz velük? Milyen árat kell fizetni a mi megmenekülésünkért? Ugyanazt, amit Lót fizeted, vagy olcsóbban is megúszhatjuk ezt. Miért mondta Jézus a tanítványainak azt, hogy emlékezzetek Lót feleségére, ahogy a történetet befejezte? Ahogy említettem, a 17. fejezetet Lukács evangéliumában Jézus arra használta, hogy figyelmeztesse a hívőket az eljövetele előtti állapotokra, és itt mondja ezt a figyelmeztetést egy kicsit még ráhelyezve a hangsúlyt a második történetre, és azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Vajon miért nem azt mondja, hogy emlékezzetek Lótra? A megszokott ilyen kérdés fordulna a fejetekben, hogyha sokáig ülünk a Szentírás előtt és elmélyedünk dolgokban, akkor különös kérdések is előjöhetnek. Én felteszem azt a kérdést, hogy miért nem azt mondja, hogy emlékezzetek Lótra, hanem azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Megfigyeljük azt először, hogy nem nevezi meg őt. Pedig minden bizonyal volt neve. Sőt, a zsidó tudósok azt mondják, hogy úgy hívhatták Lótnak a feleségét, hogy Ildet, kicsit hasonlít a mi Edith nevünkre. Egyszerűen azért, mert ez a szó azt jelenti, hogy visszatekintő, visszatérő, elmaradó. És újra és újra azzal találkozunk a Szentírásban, hogy a különböző szereplőknek a neve az a legfontosabb tulajdonságokat magába foglalja. Ezzel mindig gondolkoztam, hogy utólag kapták a nevüket, vagy előre kapták a születésük pillanatában, de nagyon érdekes, hogy valahány bibliai szereplővel találkozunk, a nevük mindig a legfontosabb jellemzőjüket magába foglalja. Ezért találkozunk azzal is, hogy valakinek időközben megváltozott a neve, mint Jákobé, Izraelre, vagy hasonlóképpen néhány embernek a neve. Miért nem mondja, hogy emlékezzetek Ildetre, vagy Editre? Minden bizonnyal Jézus is tudta a nevét, hiszen ő mindent tudhatott az Ószövetség történeteiből, azt is, amit mi nem tudunk, mert a szem előtt játszódott le minden esemény. Egyszerűen azért, mert szerette volna, hogyha Lót sorsát nem választanánk külön a felesége sorsától. Ha Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek Lótra, illetve pontosabban emlékezzetek Ildetre, vagy Editre konkrétan, akkor arra gondolnánk, hogy az, amit elkövetett, az csak az ő felelőssége. Ebben nincs része a férjének. Hanem ez csak az ő felelőssége. De Jézus Krisztus szerette volna emlékeztetni a tanítványait arra, hogy ami történt Lót feleségével, abban Lótnak is szerepe volt. Azért Lótnak is köze volt, azért ő is felelős volt. A történetben úgy olvassuk, hogy angyalok érkeztek Lót házához, és azt mondták, hogy Isten el fogja pusztítani a városokat, és így szóltak. 19. fejezetben olvassuk ezt Mózes első könyvében. Kelj föl, fogd a feleségedet, és itt lévő két lányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy Lót mit csinált? Tétovázott. Ugye ezt olvastuk? Tétovázott. Valamiért. Ismerünk olyan történeteket, amikor beszélnek egy közelgő katasztrófáról, és az emberek tétováznak. Évekkel ezelőtt emlékszem, hogy láttam a televízióban egy képsort, amikor jött a Katrina hurikán ott valahol Közép-Amerikában, és az emberek ott ültek a televízió előtt, megkérdezték őket, hogy akkor mit akarnak csinálni, és azt mondták, hogy mi ezt már nem hagyjuk itt, amíg itt van, történjen velünk bármi, mi akkor is itt maradunk, mi annyira szeretjük ezt a helyet, mert itt vannak az értékeink, ha elmennénk innen, akkor mit érne az életünk, maradunk itt. Mások is túlélték már, valami majd csak lesz, itt maradunk. Nem hagyjuk ott azt, amit egy életen keresztül gyűjtöttünk. Vajon miért tétovázott Lót? Ha történetet végigolvassuk, akkor látjuk, hogy Lót nem mindig élt Sodomában. Messze földön született és vándorolt. Hosszú időn keresztül Ábrámmal együtt vándorolt, aztán eljött egy pillanat, amikor Ábrám és Lót külön váltak, úgy olvassuk a történetben. ez a 13. fejezetben van Mózes első könyvében, hogy Lót a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé, így váltak el egymástól. Ábrám Kánán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. Hogy végigolvassuk, el tudjuk képzelni, hogy újabb és újabb állomáshelyek jöttek az ő életében, és egyszer csak, amikor eljutunk ez a történethez, akkor már bent lakik a városban. Nem költözött azonnal Sodomába, minden bizonnyal akkor is jó híre volt már ennek a városnak, csak egy bizonyos irányba ment évről évre, lépésről lépésre haladva, és amikor elérjük ezt a 19. fejezetet, akkor már azt látjuk, hogy ott lakik. Addig közeledett Sodomához, míg végül bent találta magát. Vett egy kétszintes házat valahol az elővárosban, hogy jól mehessen a vállalkozás, elférjen két autó is az ikergarázsban, és a gyermekei legjobb iskolákba járhassanak, minden meglegyen az, ami máshol vidéken nem biztosítható az ember számára, és aztán ahogy élvezte ezeket a dolgokat, és egyre inkább gyűlt, a kertje egyre szép volt, vagy szebb volt, mint ahogy az én kertem is ilyenkor, amikor ilyen nagyszerű idő van, és akkor leülünk, és azt mondjuk, hogy na ezt a helyet mi nem hagynánk ott semmiért. Mennyit szenvedtünk érte, mennyit dolgoztunk érte, milyen nagyszerű ez, hova jutottunk el, minden megvan egy karnyújtásnyira. Jól mehet a vállalkozásunk itt, mert megvan a megfelelő környezet hozzá, jó helyen lehetnek a gyermekeink, megtalálhatják a jövőjüket, az előrehaladásukat, minden megvan. És aztán jönnek az angyalok, és megrázzák Lótnak a vállát, és nem csoda, hogy Lót tétovázik. Hatott ez a feleségére? Hogy ő így gondolkodott, így építette fel az életét, mert mint családfő neki kellett gondoskodni arról, talán még sokkal jobban, mint a mai világban, hogy mi lesz a családjának a sorsa, milyen irányba mennek, hol fognak lakni, milyen életutat választanak, és hogy építik fel a jövőjüket, mert rajta függött ez sokkal jobban, mint egy mai család esetében. Hatott ez a feleségére? Minden bizonnyal igen. És Jézus, amikor így végigvonul előttünk a történet, mert gondolom, hogy jó bibliaolvasók lévén, amikor Jézus csak két-három mondatot mond el ebből a történetből, az egész lepereg előttünk, az egész történet ott odahelyezi ezt a mondatot, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Gondoljatok arra befolyásra, amit a környezetetekre gyakoroltok. A feleségetekre, vagy a férjetekre, a gyermekeitekre, a szomszédaitokra, a hittestvéreitekre, mert mindannyian független attól, hogy kik vagyunk, mindannyian rendelkezünk egy befolyási körrel, vezetők vagyunk, hogyha mondhatom ezzel a szóval, feltekintenek ránk, befolyásolja mi cselekedetünk, az életüket másoknak, befolyást gyakorolunk a mi környezetünkre. Vajon üdvösségre vagy kárhozatra? Milyen irányba befolyásolunk-e embereket? Milyen befolyást gyakorolunk a mi környezetünkre? Emlékezzetek Lót feleségére, Jézus azt mondja. Összeköti Lót sorsát a felesége sorsával. Aztán figyeljünk arra is, amit a 31. versben olvastunk, amikor azt mondja, hogy azon a napon is. Milyen napra utal Jézus? Amikor azt mondja, hogy azon a napon is. Milyen napról beszél? Ugyanúgy lesz azon a napon is, ha végigolvasom, amelyen az emberfia megjelenik. És aztán mondja tovább, hogy ki mit csináljon. Azon a napon tehát Jézus eljövetelekor. Amikor a jelenések könyve azt írja, hogy az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs, a hegyek megrendülnek, a szigetek eltűnnek, és olyan pusztulás lesz, amilyen soha nem volt. Ki gondol akkor, hadd mondjam ezt a nagyon hétköznapi szót, hogy egy kicsit emlékezetes maradjon bennünk, ki gondol akkor a cuccaira? Ki gondol akkor a cuccaira, amikor egy ilyen esemény bekövetkezik? És pontosan itt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Miért? Mert Lót felesége gondolt a cuccaira. Az ő gondolatai, az egész lénye a körül forgott. Milyen erőteljes figyelmeztetés ez? Egy anyagias világban élünk, amikor ugye a jó lelki szinten lévő adventisták már csak a híradót hallgatják, azt mondják, mi nem szoktunk mást, csak a híradót, és én akkor azt mondom nekik, ne vegye senki szó szerint, amit mondok, hogy sokkal kevesebb kárt okoznának magatoknak, hogyha a szappanoperákat néznétek, mint a híradót nézitek. Nem azért, mert ott sok szörnyűségről van szó, hanem azért, mert a világnak az eseményéről szóló beszámolók állandóan arról szólnak, mint hogyha mi életünk az anyagi dolgok körül forogna. Hogy jó egy kormány, vagy rossz egy kormány, hogy mennyit tesz a zsebünkbe, vagy mennyit vesz el, hogyha felfele haladnak a dolgok a gazdaságban, akkor jó a világ, hogyha lefele, akkor rossz a világ, és egyszer csak a hívők is azt veszik észre, hogy így kezdünk el gondolkodni, nem pedig az szerint, az értékrend szerint, ami a Szentírásban van. Mert ott teljesen más érték szerint, vagy értékrend szerint mennek a dolgok. Aztán azt mondják nekünk, hogy akkor leszel boldog, képeken keresztül, nagyon megragadó képeken keresztül, ha ezt vagy azt vagy amazt megveszed, sőt, megveheted akkor is, hogyha nincs rá meg a pénzed, mert majd később kifizeted, sőt, 3 hónapig használhatod is, és rájössz majd utána kifizetni, és aztán körbenézünk az otthonunkban, és ha lenne egy olyan szabály, hogy dobjunk ki mindent, amit egy éve nem fogtunk a kezünkbe, akkor nagyon sok mindent ki lehetne dobni. Ha körbenézek, akkor lehet, hogy még élelmiszer is lenne, amit ki lehetne dobni. Ugye? Pedig sokszor kezünkbe vesszük, és megemlékezünk róla, hogy mennyi árat fizettünk érte. Sokszor a nincsből, sokszor előre, akkor, amikor még nem volt meg rá pénzünk. Ne értsetek félre, mert szükségünk van dolgokra, és nem szeretnék senkit arra a következtetésre vezetni, hogy tagadjunk mindent ebben az életben, és valamiféle nomádként próbáljunk viselkedni és élni, hanem ez a világ és az anyagi dolgokhoz való kötődés egy olyan fajta dolgot sugall, ami számunkra, ami végül tragédiába viszi az embereknek az életét. A világ összeomlásába és Jézus második eljövetelekor egy nagy tragédiába viszi az embereknek az életét. Ahelyett, hogy Krisztus ismeretét és szeretetét vinnénk az emberekhez, egyszer csak elkezd foglalkoztatni bennünket, az, hogy a tárgyak megszerzésére kell fordítani a figyelmet. Mert a mi boldogságunk, az önértékelésünk, a megelégedettségünk, vagy a gyermekeinek a nyugalma és boldogsága attól fog függeni, hogy mennyit sikerül ezekből a tárgyakból, és milyeneket sikerül összeszednünk. Ahelyett, hogy időt töltenénk a családunkkal, gyermekeinkkel, házastársunkkal, gyülekezetünkkel, ahelyett, hogy rendszeresen áldozatot hoznánk, és időt fordítanánk arra, hogy az evangéliumot hirdessük embereknek, rohanunk. Rohanunk, bár van elég cuccunk, és nem fér a mi környezetünkbe, de még szeretnénk megszerezni, mert vannak olyanok, amelyek jobban néznek ki, amelyek nélkül nem lehetünk boldogok, és amikor ezeket mind megszereztük, akkor kiderül, hogy az a raktár, amiben mi tároljuk, mert a mi otthonunk egy raktár, mert sötétben, amikor az év nagy részében sötétben megyünk el otthonról, és sötétben érkezünk haza, a raktár kicsi lesz, akkor építünk egy nagyobbat kölcsönből, és aztán még inkább rabszolgák leszünk. És úgy tűnik, hogy Jézus figyelmeztetése az nem csak Lót nénak szól, hanem Lót úrnak is szól. És végül idézzünk még egy pillanatot fel ebből a történetből, hogy mikor vált sóbálvánnyá Lót felesége. Gyermekkoromból emlékszem egy képre, ami talán Ellen White könyvében volt benne, vagy valamelyik más könyvben, amely azt mutatja, hogy futnak négyen, két angyal két oldalról ennek a kis családnak a kezét fogja, és a lángnyelvek szinte a nyakukat nyaldossák, és úgy menekülnek Sodoma városából. És ekkor Lót felesége hátra tekint, és sóbálványá válik. De egy kicsit közelebbről megnézzük a bibliai történetet, akkor rájövünk, hogy ez egyáltalán nem így történt. Ez egyáltalán nem így történt. Azt olvassuk, hogy Lót kisebb alkudozás után Coárba menekült. Egy kisváros volt ez, nem olyan messze, és Isten megengedte neki, hogy oda meneküljön. És amikor eljutottak a biztonságos helyre, ebbe a kisvárosba, akkor azt olvassuk, hogy ennek a városnak a kapujánál Lót felesége hátra tekintett, és sóbálvánnyá vált. Miért fontos ez az apró körülmény, amit nagyon sokszor nem figyelünk meg, amikor olvassuk a Szentírást? Mert azt gondoljuk, hogy ezt úgy is tudjuk, ezt csak átfutni kell, és emlékeztetni magunkat. Azért fontos ez a körülmény, mert ha felteszem azt a kérdést, hogy vajon engedelmeskedett-e Lót felesége a parancsnak, és kifutott-e Sodomából, akkor mi a válasz? Az, hogy igen. Mert kifutott Sodomából, nem? De milyen volt ez az engedelmesség? Milyen volt ez az engedelmesség? Ez egy felületes, egy külsőleges engedelmesség volt. Megtette azt, amit Isten mondott, és elhagyta a várost, de idő kérdése volt az, hogy kiderüljön, hogy a szíve mégis ott maradt. Ugye? Hogy csak testben hagyta el, de a szíve mégis ott maradt. A vágy mindazután, amit ott hagyott, az fordított ő vissza. Nem tudott boldog lenni nélkülük. Ő is úgy gondolta, hogy mi értelme van ezután, hogyha minden ott maradt. Lót felesége emlékeztet bennünket arra, hogy külsőleg megfelelhetünk Isten elvárásainak, de a külső megfelelés és a megtérés, a szívünknek a megváltozása az két különböző dolog. Itt vagyunk, mert Isten azt mondja, hogy szenteljük meg a hetedik napot. És mi megszenteljük a hetedik napot valamilyen formában, nem végezzük a hétköznapi munkánkat, de vajon megnyugszunk-e Isten munkájában? Abban, amit Isten tesz bennünk és érettünk. Elfogadjuk-e azt, hogy Isten az, aki munkálja bennünk az üdvösséget, és engedjük, ahogy próbáltunk a szombatiskolában erről beszélni, hogy ő átformáljon bennünket. Nem bizonyos viselkedési szabályokat követünk csupán, hanem engedjük azt, hogy ő átformáljon bennünket, és arra vágyunk, amire Isten vágyik. Olyan dolgok után küzdjünk, amelyek Isten akaratával egyező dolgok. Emlékezzetek Lót feleségére. Jézus figyelmeztetése rádöbbent bennünket arra, hogy nem elég külsőleg megfelelnünk Isten elvárásainak. Engednünk kell azt, hogy ő a mi szívünket formálja át, mert akkor leszünk igazán biztonságban. Akkor nem leszünk Sodomában, hanem akkor leszünk igazán az ő jelenlétében, az ő védelmében. Egyedül Isten lelke képes megtenni ezt a mi életünkben. Mind kívülről, de ez együtt jár azzal, hogy belülről is. Mert ha csak kívülről teszi meg, akkor ez nem sokat ér, mint ahogy ebben a történetben látjuk. Magunkat mi tudjuk kozmetikázni. Megfeleltünk az elvárásoknak, hogy hogy kell viselkedni, és aztán a szívünkben a naplementét várjuk, nem a péntek este naplementét, hanem a szombat este naplementét, mint gyerekkorunkban. Sokan tettük ezt, nem tudom ki az, aki még bemer ismerni, de bizonyára volt így, hogy jobban örültünk a szombat este naplementének, mint a péntek este naplementének. Tekintsünk Jézusra napról napra. Ő képes az arra, hogy átformáljon bennünket, és akkor helyes döntéseket tudunk hozni Még akkor is, hogyha ezek nehéz döntések, hogy első helyre kerüljön, hogy ne a körülményeink sodorjanak bennünket, mint ahogy Lótot sodorták a körülményei, és bár gyötrődött és szenvedett, de azt mondta, hogy nem tehetek mást, hanem Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy letépje rólunk ezeket a láncokat, és bátorságunk legyen valóban új életet kezdeni. Nem csupán szokásokat változtatni, hanem engedni azt, hogy ő átformáljon bennünket. Engedjük ezt, és engedjük azt, hogy ő váltsa valóra az ígéretét, amit Pál apostolnál úgy mond a Filippi levélben, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus napjára. Feltéve, hogyha mi folyamatosan engedjük azt, hogy ő végezze bennünk ezt a munkát. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ahol van a kincsed, ott van a te szíved is. Hol van? Hol van? Gondolkozzunk egy pillanatra ezen. Szeretnénk Jézusra bízni szívünket, mindenünkkel együtt. Én szeretném ezt az utat járni. Mi a helyzet veletek? Isten áldja meg bennünket, hogy mindannyian csatlakozzunk ahhoz a döntéshez, hogy a mi életünket Jézusra alapozzuk, és kérjük azt, hogy a szívünket is formálját. Mi csak külsőleg tudunk megváltozni, mint ahogy Lót felesége külsőleg el tudott menni onnan, de azt, amihez még kellett volna, hogy ő megmeneküljön, az csak Isten kegyelme teheti meg a mi életünkben. Napról napra valahányszor engedjük neki. Engedjük ezt, mert szeretnénk készen lenni, legalábbis én szeretnék készen lenni Jézus eljövetelére. De arra hívlak benneteket, hogy legyetek ti is készen. Amen.
1: Énekeljük el a 71-es számú ének első és második versét.

Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, Te néked mondunk hálát és köszönetet azért a végtelen kegyelemért, hogy lejöttél hozzánk Jézus Krisztusban, új életet ajánlottál fel nékünk, és újra hívsz bennünket arra, hogy a mi életünket adjuk át Te néked, és engedjük azt, hogy az újjászületésnek a csodája egy állandó tapasztalat legyen mi bennünk. Köszönjük most is ígédet, amely figyelmeztesz bennünket, hogy a mi életünk mindennapi döntései, azok befolyásolják a mi sorsunkat, és különböző döntések, lépéseknek a láncolata meghatározza azt, hogy a mi életünk milyen irányba megy. Sokszor érezzük magunkat a körülmények fogságában, rabságában, talán külső körülmények miatt olyanokról, amelyekről nem mi tehetünk, hanem belecsöppentünk, de talán olyan döntések miatt is, amelyeket korábban hoztunk meg a mi életünkben. Urunk, adj nékünk bátorságot, hogy rád hagyatkozva merjünk előrelépni. Engedjük azt, hogy letépd a mi kezünkről, lábunkról, elménkről azokat a láncokat, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy mi teljes szívvel átadjuk magunkat Te néked, és történjék bármi, meghozzuk a mi döntésünket, hogy csak téged akarunk követni, és készen akarunk lenni Te eljöveteledre. Ismered, jó Atyám, mindannyiunk szívét, eléd hozom most ezt a gyülekezetet, egyen-egyenként, akik itt vagyunk. Te látod azt, hogy milyen gondolatok és küzdelmek vannak bennünk. Ismered a mi bukásainkat, csalódásainkat, mulasztásainkat, bűneinket, amelyek fogva tartanak bennünket. Urunk, adj nékünk erős hitet, hogy a Te ígéreted szerint ezt el tudod venni a mi életünkből, ha bátran rád hagyjuk a mi életünket. Szeretnénk ezt most megtenni, és újra felajánlani a mi életünket néked. Urunk, kegyelmezz nékünk, és add, hogy amikor hamarosan eljössz a Te országoddal, akkor mindannyian megállhassunk előtted. Te imádkozunk, jó Atyánk, a mi barátainkért, családtagjainkért, mindazokért, akikre befolyással van a mi életünk. Urunk, add, hogy az a befolyás, amit gyakorolunk, az vezesse őket közelebb hozzád, és mielőbb meg tudják ők is hozni a visszavonhatatlan döntést melletted, és velünk együtt készen legyenek a Te eljöveteledre. Hallgass meg így imánkat, Fiad Jézus Krisztus kegyelmét kérjük ezt. Amen.

és az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A Terézvárosi Adventista Gyülekezet szombatünneplő istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígért hirdetett Szilvási András lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Felügyelők dedikálnak az ünnepi könyvhéten. A 97. ünnepi könyvhétre a Magyarországi Evangélikus Egyház két vezető tisztségviselője is új kötettel jelentkezik. Prőle Gergely országos felügyelő és Pábri György, az Északi Egyház kerület felügyelője is ma, június 13-án, szombaton dedikál. A könyvhét még holnapig, június 11-e és 14-e között tart Budapesten, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón. A kiállítók között a Luther kiadó is széles választékkal várja az érdeklődőket. Prőle Gergely, Hazabeszéd, válogatott írások 2005-2025 című kötete a Gondolatkiadó és a Luther kiadó közös kiadásában jelenik meg, és a szerző június 13-án szombaton 15 órától dedikál. Fábri György monográfiája, a Szoros kapu, Keskeny út, a Magyarországi Evangélikusok a Reformáció második fél ezer évének kezdetén címmel jelent meg a Lármattan kiadónál. A Bölcsész Társadalom kutató ma, június 13-án, szombaton 13 órától a kiadó sátránál dedikálja új kötetét. A mű egyházi jellegű bemutatóját június 22-én, hétfőn, 18 órakor a Csömöri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában tartják, Csömörön, a Petőfi Sándor utca 26-ban. Kórusok nyári éjszakája. Ma, június 13-án, már 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál az idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál. Célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, amely során az ország minden szegletéből és külföldről is érkező kórusok egy-egy rövid bemutatóval bemutatkoznak. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. A jegyek elővételben még ma, június 13-án reggel 6 óráig voltak vásárolhatók. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. Még holnapig, június 14-ig lehet jelentkezni a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó gyalogos zarándoklatára, amelyet a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közösen hirdetnek a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszegtől Sopronig. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ősidők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és a lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András kutató biológus több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. Hétfőn sok napsütés várható, bár felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül, és 21-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A hűtlen barát. Ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak, ez az önzetlenség, mely semmit, de semmit nem akar és nem vár a másiktól? Márai Sándor.

0: és mondd-el. Ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mózes második könyve 15-26.
1: Az engedelmesség kifejezés igen sokszor előfordul a Szentírásban. Isten népe sajátos magatartása ez. A legtöbb ember, amikor ezt szót hallja, inkább gondol kényszerre, a kötelezettség lelkületére, sem mint valami pozitív dologra. Az Istenhez tartozó ember viszont örömmel van ebben az állapotban, mert Isten eljuttatta oda. A legteljesebben azok tapasztalják erejét, akiknek az engedelmesség életterükké lett, sőt, ebből merítenek erőt. Jézus maga is így járt e földön. Erre nézve mondta, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János evangélium a 4. fejezet 34. verse. Jézus az engedelmességben és az engedelmességből élt. Szerette Atya akaratát tenni ezen a földön. Táplálék, életet adó energiaforrás volt számára minden, amit Atya akart. Tudta, hogy az isteni akarat szülte a világ megmentésére való tervet, amivel azonosulnia, annak engedelmeskednie a legnagyobb öröm volt számára. Mind a mai napig bennünket is erre bíztatnak az igék. Isten akaratának örvendező, annak sodrásában élő, tiszta, kényszer nélküli engedelmességre. Az engedelmesség tehát Istenre épített élet. Az engedelmesség valójában egy eszköz, amivel belesimulhatunk mentő szeretetét kínáló kezébe. Azonosulhatunk elgondolásaival, akik engedelmeskednek neki, érzik, hogy jó Istennel együtt lenni. Számukra az engedelmesség egy természetes dolog. Az Úrral töltött idő velejárója inkább, mint annak feltétele. Jakab apostol levele biztasson végül mindannyiunkat. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. vers.
0: Áldalak, mennyei atyám, mert a te kezed formált. Tőled kaptam az életet, bölcsességed jelölte ki helyemet e földön, és célt adott létezésemnek. Áldott légy, hogy tudni engeded, honnan jöttem, és hová tartok. Köszönöm, hogy felelősséggel ruháztál föl, küldetést adtál, és engedelmességre oktatsz. Milyen jó, hogy veled oszthatok meg minden örömöt. Élhetek ajándékaiddal. Rád bízhatom terheimet. Megvallhatom neked vétkeimet, gyöngeségeimet, és te elveszed ezek fullánkját. Jó tudni, hogy kezedben van az életem, hogy minden napomon vállalhatom a neked való engedelmességet, és így a te szeretetedből semmi nem szakíthat el, sem siker, sem kudarc, sem fény, sem árnyék, sem ember, sem gonosz hatalom. Köszönöm, hogy engedett fölfedezni jelenlétedet minden napomban. Rendelsz borús időket is, amikor felhők akadályoznak ebben, próbára teszed engedelmességemet, küzdelmek közé viszel, kísértésekben találom magam. Remeg a szívem, amikor látom, milyen ereje van rajtam a bűnnek. Ilyenkor összetörik bennem a békesség, gyönge, álhatatlan, engedetlen vagyok. Uram, hozzád kiáltok, tiéd a hatalom, az erő, a bölcsesség. Kérlek, tarts meg engem, amint a benned bízókat. A zsoltárossal együtt fohászkodom, siess, hallgass meg engem, Uram. Elfogyatkozik az én lelkem, ne rejtsd el orcádat előlem. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Elérkeztünk egy újabb előadáshoz, aminek a címe a mennyei istentisztelet. Jelenések könyve 8. fejezet, 2. versétől a 6. verséig bezárólag találjuk meg feljegyezve ennek a gondolatait. Jelenés 8:2-től. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita vala, készül-e a trombitáláshoz. Szóval ezzel a látomás sorozattal visszavezeti János apostol a hallgatókat, vagy az olvasókat a királyi székhez, a trónteremhez, ahol 7 különleges angyalt lát látomásban. És ezeknek az angyaloknak csupán már a száma is, a kezükben lévő trombiták is azt jelzik, hogy egy újabb 7-eshez érkeztünk el a jelenések könyvébe. És azt állapíthatjuk meg, hogy a jelenések könyvét szimbolikusan vagy valóságosan, de uralja a 7-es szám gondolatrendszere. És a jelenések könyvében vannak úgynevezett nagy 7-esek, és vannak kis 7-es gondolatok feljegyezve. És rögtön az elsőnél meg kell álljunk a 7 angyalnál. A 7 angyal gondolata a zsidó teológiában a Krisztus előtti első századtól fogva nagyon mélyen élt, több helyen írásban is feljegyezve megtaláljuk a 7 különleges angyalnak a szerepét és jelentőségét. Sőt, ismerjük még ennek a 7 angyalnak a neveit is. Az első Úriel, a második Ráfáel, a következő Ráguél, Mikáél, Szarakáél, Gábriel és Remiél. Ezek az angyalok valahogy az arkangyalok rendjéhez tartoznak. Az arkangyalokról pedig a Tesszalonikai levél, első levél, 4. fejezet, 16. versében találjunk feljegyzést. Tesszalonika 4:16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghalt volt a Krisztusban. Tehát ez a hét angyal nem csak hét egyszerű angyal, hanem az angyalok fejedelmei közé tartoznak. Arkangyalok, vezető angyalok. Dániel könyve 10. fejezet, és ott a 13. versében a hét arkangyal közül Mikáél, amit mi magyarosan Mihálynak mondunk, név szerint is megvan említve. És ennek a hét angyalnak a következőekben nagyon fontos feladatuk lesz, mert a Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében azt látjuk, hogy a hét angyal fogja a hét csapást a földre, a világunkra közvetíteni. Ez a hét angyal így nem csak a mennyben tölt be nagyon fontos szerepet, hanem a világ eseményei és a világon élő emberek számára is nagyon fontos jelentőséggel fognak bírni. Ezután azt olvastuk, hogy hét angyal állott, és adatik nékik hét trombita. A trombita egy kicsit idegen az Ószövetségtől, hiszen eredetileg ezek nem trombiták voltak, hanem sofárok. De a sofárt, amikor az Ószövetséget görögre fordították, akkor szalping szóval,

Nem tudom, hogy ismerjük-e a sofárt. A sofár egy különleges kosszarv. Jeruzsálemben ismertek olyan sofárt, ami 3-4 méter hosszú volt. És ideális körülmények esetén, amikor a sofárral kiálltak Jeruzsálem falára, és megfújták, akkor Jeruzsálemhez képest a legtávolabbi két ponton, akár északon, vagy akár délen, ha az emberek feszült csendben figyeltek, nem volt égzengés, eső, égi háború, hanem csend volt, abban az időben még nem jártak repülőgépek, helikopterek, stb. Stb. Tehát nem volt ilyen hangszennyezettség az égbolton, akkor azt mondják, hogy többször meghallották a Jeruzsálemben megfújt sofárt több száz kilométerre Izrael határain is. El tudjuk képzelni, hogy milyen hangot adott? 2 évvel ezelőtt, amikor a Yad Vashem parkban jártam, akkor ott fogtam egy sofárt, egy ilyen üzletbe ki volt téve. Vettem azt a bátorságot, hogy miközben senki nem figyelt oda, én ebbe a sofárba igazi magyar lendülettel, teljes akaratommal és tüdőmmel belefújtam. A következmény az lett, hogy az előttem álló könyves polcon a könyvek összedőltek, mindenki elejtette azt, ami a kezében volt, mert olyan hatalmas, váratlan hangot adott, amire még én sem voltam felkészülve. Na most gondoljuk el, hogy azért a sofárt a papok fújták az Ószövetségben. És azért ezt a papok apáról fiúra adták tovább. Igaz, hogy a sofárnak csupán 3 hangja volt. Tehát 3 jól elkülöníthető hang magassága volt. De ha valaki értett a sofárhoz, akkor azt mondják, hogy nagyon-nagyon szép dallamot lehetett ezzel a sofárral megfújni.

Mikor fújták meg a sofárt? Mikor volt kötelező megfújni az Ószövetségben a sofárt? Hát azt nagyon jól tudjuk, hogy az úgynevezett Jom Kippur nap alkalmával, ez a 7. hó 10-én a nagy engesztelési nap időszakát jelentette. Vagy a Rosh Hashaná az új év bekövetkezésének pillanatakor is megfújták, hiszen ez egyfajta időszámítást jelentett. Ahogy ma Európában, vagy legalábbis amerre kereszténység él, bizonyos időszakonként meghúzzák a harangot, akkor mi tudjuk, hogy egy bizonyos idő elérkezett. A déli harangszót azt még a protestánsok is ismerik, mert hozzátartozik a kultúránkhoz. Hát ilyen volt a sofár. Szóval Izrael soha nem felejti el azt, hogy amikor megérkeztek a honfoglalás 40 éves keserves pusztai vándorlása után Jerikó falaihoz, akkor az Isten azt mondta, hogy hallgassatok, és kerüljétek meg minden nap egyszer a város falait. Majd a 7. nap 7-szer kerüljétek meg, némán és hangtalanul, majd utána fújják meg a papok a sofárt. És a

csofár hangjára, Jerikó kőépületei, kőfalai, erődítménye ledőlt. Ez is egy nagyon érdekes, mai napig megmagyarázhatatlan természeti jelenség, mert Jerikó falai nem egyenesek voltak, hanem befele dőltek, mint egy 12-13 fokot. És a falak annak ellenére, hogy kívülről a sofár hangjával fújták meg, mégis kifele dőltek. Izrael soha nem felejtette el, hogy a sofár hangja az az Isten hangja volt. Amikor a sofár megszólal, akkor mindenkinek el kellett hallgatnia. És mit olvasunk? Azt mondja, látott János apostol a látomásban, a mennyben 7 angyalt, akik ott álltak az Isten mellett, és adaték nékik 7 sofár, trombita. Azt is megfigyelhetjük, hogy a jelenések könyve meglehetősen tartózkodó a sofárokkal kapcsolatosan. Miközben tudjuk, hogy az egész könyv szerkezete egy menórához hasonlítható, a menórá is a papi szolgálat egyik nagyon fontos eleme volt az ószövetségi szentélyszolgálatban a papok számára. És mégis azt látjuk, hogy a sofár valahogy kevésszer fordul elő. És ha meg akarjuk nézni, akkor azt látjuk, hogy az első fejezet 10. versében olvashatjuk legelőször a sofár hangját. Jelenés 1:10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitájét, mint egy sofárét. Tehát úgy szólalt meg ez a hang, mint egy sofárnak a hangja. A következő pedig, ami még ezt megelőzően előfordul, tehát azt látjuk, hogy itt a sofár hangja a 7 gyülekezethez írt üzenet előtt szólal meg, majd ezután a 4. fejezet első versében a pecsétek felnyitásának bevezetőjében, prológusában. Jelenés 4:1. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó valamennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Tehát egy beszélőnek olyan volt a szava, mint egy sofár. Szóval van valami a jelenések könyvében, ami a sofárral kapcsolatosan olyan titokzatosan visszahúzódik, de az is lehet, hogy az egész sofárnak a teológiáját és az üzenetét a 8. fejezet eme néhány versébe koncentrálja a szerző. Hiszen azt, amiről sokat beszélünk, azt a dolgot, amelyet sokat emlegetünk, az a dolog, valahogy veszít a komolyságából, a mondani valójából. Hiszen ha valamit sokszor elmondanak nekünk, akkor azt az ember hajlamos nem komolyan venni. Amit az életben csak egyszer vagy kétszer hallok, azt nagyon komolyan tudom venni. Tehát Izraelben az új évet is a sofár hangja nyitotta meg, és ismerünk még egy különleges ünnepet, amit
így fordítottak le, kürdzengés időszaka. Mondjuk minden 50. esztendőben ez azt lehetett, hogy egy családi generációban csak egyszer fújták meg a jobbél évben a sofárt, amikor 7x7 esztendőt követő 50. esztendőben minden korábban áruba bocsátott érték, föld, ház visszament az eredeti gazdájához, kivéve egyetlen egy dolgot, ami kőfallal körbe volt véve. Tehát egy városon belüli házat, ha valaki megvett, akkor, és ez a város kőfallal körbe volt véve, akkor ez nem ment vissza az eredeti tulajdonossához. Tehát a kürdzengés időszaka, a kürdzengés, az pedig nem egyszerű sofár hang volt. A kürdzengés attól vált kürdzengésé, hogy volt valóban egy sofár hang, de a sofár hangot különleges imádság kísérte. Szóval amikor a kürt megszólalt, akkor mindenki, mi keresztények összetesszük a kezünket, az ószövetségi ember pedig kiterjesztette és az ég fele nézett, és így imádkozott, és a kürtnek az a szavát, a sofárnak a szavát imádság kísérte. Tehát amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy kürdzengés, akkor soha ne feledkezzünk el arról, hogy ezt egy ilyen képletbe írhatjuk le. Kürdzengés egyenlő sofár plusz imádság. A sofár hangja az Ószövetségben mindig a bűnbánatot, jól jegyezzük meg, a Tóra olvasását, az imádságokat, és Isten jóságáról való gondolkodást indította el az emberekben. Még egyszer. Tehát a sofár hangja, a bűnbánatot, a Tóra olvasását, az imádságokat és az Isten jóságáról való gondolatsort indította el. És amikor azt látjuk, hogy ezek az angyalok elkezdik fújni a sofárt, a kürtöt, akkor ehhez óhatatlanul hozzátartozik, hogy azok, akik ismerték, hogy mit jelent a sofár, hogy a sofár szavára bűnbánatot kell tartani, a Tórát tovább olvasni, imádkozni, és az Isten nagyságáról, az Isten szeretetéről gondolkozni. Így a Jelenések könyve 8. fejezet 2. versében a sofár hangja a bűnbánatra való késztetést és az ítéletnek az elindulását jelzi. Mert az ítélet az mindig a bűnbánat után indul meg a Jelenések könyvében. A bűnbánat indítja el az ítéletet. Hadd kérdezzem meg, mikor fog megszólalni a mennyben a sofár? Rövidesen. A mennyben az angyalok már ott állnak, a sofárral a kezükben, és várják a jelet, hogy mikor fújhatják meg. Mi kell bekövetkezzen a földön azoknak az életében, akik tisztelik az Istent? Bűnbánat és imádság. Mi történik, ha a mennyben megszólal a sofár, de Isten népe nem tart bűnbánatot és nem tart imádságokat? Akkor valami nagyon komoly dolog történik. Mert akkor az Isten népét is utol fogja érni az a kemény ítélet, ami a mennyből elindul. A különböző jajok, a 7 csapás. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve ezt az egész gondolatsort
a napi Isten tiszteleten, a napi papi tevékenységen keresztül mutatja be. És ehhez hozzátartozik, még felolvastuk, hogy a pap egy különleges lapát segítségével izzó parazsat vesz el az oltárról. Nos, hadd mondjak néhány szót erről a lapátról is. Hiszen a papságnak volt egy különleges lapátja. És erről a lapátról nagyon sok mindent tudunk. Fémből készült, csak ezzel lehetett parazsat elvenni az oltárról. Ez egy felszentelt, megszentelt eszköz volt, és ennek a lapátnak volt szintén egy különleges hangja. Hiszen ennek a hangját, ne felejtsük el, hogy két oltár volt, és erről későbbiekben szó lesz, és a templomon kívül álló oltárról veszi el a parazsat, a szabad téren. És feljegyezték bizony, hogy amikor a pap ezzel a lapáttal az izzó szenet, a parazsat kiveszi, olyan hangot adott ez a lapát, hogy még 20 kilométer távolságban is tökéletesen lehetett hallani. Zenélt ez a lapát. Hosszú ideig nem tudták elképzelni, mit írtak le elődeink. Mi az, hogy egy lapát zenél? Hát ilyet még nem hallottunk. Mert hogy egy sofár tud hangot adni, óriási nagy hangot adni, ezt el tudjuk fogadni. De hogy egy lapát zenélni tud, nagyon érdekes, a jeruzsálemi Talmud, ami körülbelül egy évtizeddel később jegyzi fel ennek a lapátnak a történetét, mint amikor megírta János a jelenések könyvét, az apokalipszis könyvét. Tehát ugyan ebben az időben kerül be a jeruzsálemi Talmudba. És onnan tudjuk, hogy ez egy különleges fémlapát volt, amit magrefa néven neveztek el, és úgy volt elkészítve, hogy 100 lyuk volt ebbe a lapátba elkészítve. 100 lyuk volt. És amikor bármihez hozzáütődött, akkor ezeken a lyukakon keresztül 1000-nyi csengő hang távozott. De, és most figyeljünk nagyon érdekesen, ha semmihez nem érintették, csak a tűz fele közeledett, már akkor is ének hang jött ebből a lapátból, mert egyesek azt mondják, hogy ez volt az orgona őse, hiszen a lapátba a tűz melegéből kifolyólag beáramlott a forró levegő, és a furatokon keresztül ezek, mint megannyi orgona sípok, daloltak és zenéltek. És úgy gondolták a papok, hogy ez a mennyei zene és a mennyei liturgia. Szóval önmagában már egy érdekes dologhoz jutottunk el, hiszen ez a lapát, mint megannyi orgona síp énekelt, dalolt, vagyis hangot adott. Hallatlanul erős volt a hanghatása, míg a sofárnál nyugodtan a körülötte élő emberek, vagy körülötte tartózkodó emberek el tudták viselni ezt a hangot. Miért? Mert a sofárnak egy rendkívül mély, öblös hangja volt, ennek pedig hangos hangja volt, hogy szinte beleszakadt a dobhártyája a papnak, amikor a forró parazsat elvette, mert olyan hangok hallatszottak, és János számára mindez a mennydörgések, a szózatok, a villámlások és a földindulás kifejezéseit juttatta eszébe ennek a lapátnak a hallatán. Még egy másik szóra szeretném felhívni az olvasók figyelmét. Még egyszer a második vers. 8, jelenés 8, 2. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll,
és adaték néki 7 trombita. A következő szó, amin meg kell álljunk és gondolkozzunk, az adaték. Tehát a sofár az nem az angyaloké. A sofárt az angyalok kapják. De az a kérdés, hogy kitől? Amikor ezt olvassuk, hogy adaték, akkor általában a sémi gondolkodás kifejezéseképpen az Istent értik. Vagyis az Isten nevének elkerülése végett használják ezt a passzív szerkezetet, hiszen Isten az adó. Ő adja a sofárt minden angyalnak a kezébe. Ebben benne van, hogy az Isten az, aki a dolgokat irányítja, mint egy karmester vezényli. És csak akkor lehet a sofárt megfújni, amikor erre az Isten jelt ad. És ahogy említettem előbb, 2 oltárt ismerünk az Ószövetségben. Az egyik a szabadban volt található, a sátornak, vagy a későbbi templomnak az udvarán. Ószövetségi nyelvvel pitvarán volt elhelyezve, hiszen az udvar régi magyaros kifejezéssel pitvar volt. Így az, a középkorban az emberek nem udvaroltak egymásnak, hanem pitvaroltak. Az udvaron beszélgetett a fiú meg a lány, aki kölcsönös vonzalmat érzett egymás iránt. Tehát az egyik áldozati oltár a szabadban volt, és ezen áldozati állatokat mutattak be, a másik a templomban vagy a sátorban volt elhelyezve, a bizonyság ládájával szemben, a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit mellett volt található. Mózes 3. könyvében megtaláljuk ennek a leírását. Mózes 3. könyve, 4. fejezet, és ott a 7. vers, amelyik feljegyzi. És tegyen a pap a vérből az Úr előtt a fűszerekből való füstölő oltár szarvaira, amely ott van a gyülekezet sátorában, a tulkok vérét pedig mind öntse az egészen égő áldozat oltalának aljára, amely a gyülekezet sátorának nyillásánál van. Tehát 2 oltár volt, az egyik az égő áldozati oltár, amely a sátor vagy a templom bejáratánál volt található, a másik pedig a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit előtt, pontosan a frigyládával, vagy más néven a bizonyság ládájával szemben. A kárpit egyik oldalán volt a bizonyság ládája, már a szentek szentjében, és a kárpit másik oldalán pedig ott volt a füstölő oltár, ami miből készült? Aranyból készült. És ennek az aranyból készült oltárnak szarvai voltak. Kürtzengés ideje. A kürtzengés ideje, hogy előbb említettük, a személyes bűnbánatnak az időszakát jelentette, profétai szempontból nézve a kürtzengés az mindig egy idő elérkezését, egy dolognak a végét és egy új dolognak a kezdetét jelentette. Tehát a kürtzengés mindig valamit lezár és valamit elindít. Bármilyen ünnep alkalmával mondták ezt el, és ekkor mindig az emberek a szívüket az Istenhez emelték, megvizsgálták, önvizsgálatot tartottak, és azt olvassuk, hogy
Hányszor fog megszólalni a sofár? 7-szer. 7 angyalon keresztül. Ez pedig nagy valószínűség szerint egy szimbolikus jelre is utal. Idáig még nem említettem, de volt még egy nagyon fontos kürtzengés. Minden hónapban az új holdat kürtzengéssel hozták nyilvánosságra. Nem akkor volt új hold, amikor az emberek úgy gondolták, hogy új hold van, hanem akkor, amikor megfújták a papok a sofárt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ma új hold van. A lelkünk mélyén meg kell szólaljon egy sofár. Mindenkit arra figyelmeztetett a sofár hangja, hogy figyeljen az Istenre, készüljön az Isten elé, mert nagy dolgok fognak bekövetkezni az életében. És itt a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a pillanat már közel van, visszatartóztathatatlanul jön a sofár hangja, és az antikrisztusi világban utolsó figyelmeztetésként szólal meg 7-szer egymás után a sofár hangja. Tehát azt látjuk, hogy a 8. fejezet 2. versében valami véget ér. És a 2. verstől egy új szakasz, egy új gondolatsor, egy új látomás indul el. Elkezdődik valami, amit mondhatnánk így is, hogy nyomorúságos időszak, és a nyomorúságnak a bevezetője a sofár lesz. Nagyon érdekes, az egyik kommentárban azt olvastam. A halál sofárai. A halál kürtzengése. Mert ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezután félelmetes dolgok fognak bekövetkezni a földre. És azt is láthatjuk, hogy ez az Isten utolsó figyelmeztetése. Mind a 7 angyal azt teszi, ami a kötelessége. Egyik angyal sem teszi, hogy azt mondja, hogy én most nem akarok trombitálni, én most nem akarok a sofárba fújni. Egyik angyal sem mondja azt a másiknak, hogy te nem akarsz 2-szer fújni. Nekem most nincs kedvem. Itt van az én sofárom is. Fújd meg ezt is. Ez elképzelhetetlen. Az angyalok engedelmeskednek az Istennek. Csak mi emberek vagyunk egy kicsit rebellis lázadók, akik nem csak, hogy nem vagyunk hajlandók fújni azt a sofárt, amelyet Isten a kezünkbe adott, hanem nem vagyunk hajlandók még hallgatni sem a sofárnak a hangját.

0: Ezután a harmadik versben azt látjuk, hogy megjelenik egy másik angyal. Mert így mondja, Jelenés 8.3, és jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, amely a királyi szék előtt van. Ez az angyal olyan, mint a szolgálattevő pap, aki végzi folyamatosan és hűségesen a rábízott szolgálatát. Az ószövetségi kultuszban a pap a tömjént mindig arra a parázsra kellett rátegye, amelyet az oltárról vett el. Miért volt ez ilyen fontos? Azért, mert az oltáron lévő tüzet az Isten gyújtotta meg. És ezt nagyon nagy becsbe tartották. Ezt a tüzet nem volt szabad engedni, hogy elaludjon. Ezt a tüzet gondozni kellett, vigyázni kellett, hogy ez a tűz soha ki ne aludhasson, mert ez a tűz jelképezte magát az Istent. Mindegyikünk lelkében van egy oltár, és ezen az oltáron van parázs. Vigyázzunk, ki ne aludjon. Vigyázzunk, hogy ki ne aludjon az a tűz, amelyet maga Isten gyújtott meg bennünk. Mert ebben a világban oly sok minden ki akarja alusztani azt a tüzet, amelyet Isten gyújtott. Olyan sok minden el akarja folytani, mert van tűz, ami az Istentől jön, és van tűz, ami nem az Istentől jön, és a kettőt nem lehet összekeverni. Bizonyára emlékszünk, hogy az Ószövetségben egyszer két áldozó pap elfeledkezett a tűz táplálásáról, és kialudt az oltáron a szent tűz, és utána elmentek a konyhába, és vittek magukkal idegen tüzet, és az lett a következmény, hogy mind a két pap meghalt ott az oltár mellett. Nem is volt szabad eltemetni sem. A főpap, az apjuk, pedig az atyuk siratta mélyen. És akkor Izrael megértette, hogy a tűzre, az oltáron lévő tűzre vigyázni kell. És azt olvassuk, hogy nagyon sok tömjén adatott ennek az angyalnak. A tömjének az volt a feladata, hogy Izrael összes imádságát jó illatú tömjén illatként az Isten elé vigyék. A tömjén az a szentek imádságát is jelenti. És ez a történelemben egy nagy pillanat lesz, amikor kiderül minden, amikor ebben a bűn által felforgatott világban minden a helyére kerül. Ez egy szimbolikus dolog, hogy a tűzre tömjént tesz, a tömjént pedig és a tüzet ráteszi az aranyoltárra, ahol a szentek imádságai is ott vannak. Mert úgy gondolom, hogy ezen jelképek alkalmasak arra, hogy valahogy kifejezzék, hogy a történelem céljához ér. Isten a hűségeseket kínzó emberek felé fordítja a figyelmét. Ekkor meglátják a gúnyolódók, hogy mit jelent az, ha Isten feláll, vagy ha Isten kinyújtja a kezét. És Isten felállásának, vagy kinyújtásának, kész kinyújtásának bevezetőjét pedig a hatalmas sofárok fogják hírül adni. És ahogy Izraelben a sofárok hangja eljutott a legtávolabbi izraeli területekre is, így a mennyben felharsanó sofárok hangja a föld legtávolabbi részébe is el fog hallatszani. Jézus egyszer azt mondta az övének, még nem jött el az én órám. Most van itt, Jelenés 8.3-ban, mondhatjuk, most van itt az idő, most érkezett el a történelem nagy pillanata, a történelem nagy órája. Az angyal megtölti majd aranyfüstölőjét, amit az oltáról vesz el parázzsal, és nagyon sok tömjént hozzátesz. Nagyon fontos, hogy a mi életünkben is figyeljünk oda arra a tűzre és tömjénre, amely az Istentől jött. Tűz nélkül nem lehetett soha szolgálni az Istennek, mert a tűz jelentette a fényt, a világosságot. Mindig világosság kellett legyen a szentélyben. Akkor is, ha nem léptek be az emberek egész éjszaka, mert tudták, hogy Isten ott van a szentélyben. És ezt a tüzet, ezt a világosságot, amelyet az Isten gyújtott meg a mi szívünkben és lelkünkben, ezt a szent tüzet nekünk is őriznünk kell, vigyáznunk kell rá, és meg kell tartanunk, mindaddig, amíg a sofárok hangja fel nem csendül. És ezután egy váratlan dolog történik. Azt mondja az 5. vers, azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre. Mondhatjuk így, ledobta a földre. És lőnek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Ez egy váratlan dolog. Ha valaki először olvasná a Bibliát, és itt letakarnánk a következő sorokat, és mondanánk, hogy próbáld meg kitalálni, hogy mi fog következni, senki nem tudná kitalálni. Mert egy váratlan, egy olyan váratlan, ami az előzményből logika útján nem következtethető ki. Ilyen lesz az Isten ítélete is. Mi a jelentősége annak, hogy ledobja a földre a tömjénezőt? Hol van az angyal? A mennyben. Mit csinál az angyal? Megtölti parázzsal, és ledobja a földre. És abban a pillanatban mi történik a földön? Villámlás, szózat, mennydörgés, földrengés. Valami természeti katasztrófák indulnak el. Igaz, hogy ezek szimbólum szavaival és képrendszerén keresztül írják le az ítéletet. De mind azt jelzik ezek a természeti katasztrófák, hogy a világunkban változás fog bekövetkezni. Dörög az ég. Melyikünk ne hallott volna még égdörgést. De lesz egy égdörgés, ami több lesz, mint természeti jel. Ami azt mutatja, hogy a sofárok hangja felcsendült. Lesznek földrengések, lesznek villámlások, lesznek tragédiák, ami be fogja vezetni majd az Isten ítéletét. Mert Isten hosszú tűrésének is vannak határai. És az emberiség elérkezett Isten hosszú tűrésének határához. Hasonló a jelenet, mint amikor a Sínai hegyen megjelenik az örökkévaló. Mit csináltak az izraeliták? Nem érhettek hozzá a hegyhez. Húzott Mózes egy vonalat, és azt mondta, ha egy állat ezen belül átmegy, le kell nyilazni. Senki nem mehet. És amikor az Isten leszállt a Sínai hegyre, mi történt a hegyen? Villámlások, tűz, földrengések, katasztrófák. Mert amikor az Isten valami nagy dolgot tesz, akkor azt kozmikus jelek is kísérik, és mindenki megértheti.
1: És az utolsó vers, amikor azt mondja, és a hét angyal, akinél a hét sofár vala, trombita vala, készül-e a trombitáláshoz, a földre zuhanó tűz, villámlás, természeti katasztrófák után az angyalok a sofárt a kezükbe veszik, és hihetetlen erővel hangosan megfújják. Mit csinálnak az angyalok most fönt a mennyben? Várnak a jelre, és én nem tudom, melyik földrengés, melyik villámlás, melyik természeti katasztrófa lesz az utolsó, amely jelt fog adni neked, neked, nekem, nekünk. Hogy a mennyben az angyalok megfújják a sofárt. A kép az egyiptomi kivonulásra emlékeztet. Ott 10 csapás volt. Itt a földön majd 7 csapás lesz. De ugyan az a gondolatsor. Mi vezette be ezt a gondolatsort a kivonulás előtt? Mózes 2. könyve 3. fejezet 7. verse. Amikor azt mondja az Isten, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, és meghallottam az ő kiáltásukat. Isten meghallja, ha kiáltunk. Isten minden szenvedő hangját meghallja. Isten meghallja az imádságot is, meghallja a kiáltást is, azt mondja, hogy halván hallottam. Ez azt is jelenti, hogy a legjobban meghallottam. Isten meghallja a kiáltásunk szavát. Ha fájdalom ér, ha nyomorúság ér, ha szenvedés ér, kiáltsunk és imádkozzunk, mert ő meg fogja hallani a mi szavunkat az Úr kegyelméből. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Régi és új kincsek. Máté evangéliuma 13. fejezet, 51. 52. vers. Mi alatt Krisztus a népet tanította, tanítványait is előkészítette később végzendő szolgálatukra. Minden oktatásában tanulság rejlett számukra is. Miután elmondta a hálóról szóló példázatát, megkérdezte tőlük: megértettétek-e mindezeket? Megértettük, Uram, válaszolták. Majd egy másik példázatban elmondta nekik, hogy mi a felelősségük a megismert igazsággal kapcsolatban. Annak okáért, mondta, minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. A gazda nem halmozza fel kincseit, hanem megosztja másokkal, és miközben használja, kincse gyarapszik. A gazdának értékei vannak, újak és régiek. Így tanítja tanítványait Krisztus arra, hogy a rájuk bízott igazságot el kell mondaniuk a világnak. Miközben megismertetik az igazságot másokkal, ők maguk is jobban megismerik. Mindazok, akik az evangélium üzenetét szívükbe fogadják, vágyakoznak hirdetésére. Krisztus iránti szeretetüknek, amely a mennyből ered, kifejezést kell adniuk. Azok, akik felöltözték Krisztust, elmondják tapasztalataikat. Elmondják, hogyan vezette éhező, szomjazó lelküket a Szentlélek lépésről lépésre, Isten és Jézus Krisztus ismeretére. Elmondják, mit eredményezett igekutatásuk, imádkozásuk, vívódásuk, és elismétlik Krisztus szavait: megbocsáttattak néked a te bűneid.

Nem természetes, ha valaki ezeket a dolgokat titokban tartja. Akiket betöltött Krisztus szeretete, nem hallgatják el őket. Az Úrtól kapott szent igazság nagyságához mérten vágyakoznak arra, hogy mások is részesüljenek ugyanabban az áldásban. Miközben megismertetik másokkal Isten ajándékainak gazdag kincsestárát, Krisztus egyre többet ad nekik ezekből az ajándékokból. Megtanulnak a kicsi gyermek őszinteségével engedelmeskedni. Lelkük a szentség után sóvárog, és egyre jobban feltárulnak előttük az igazság és kegyelem kincsei, hogy továbbítsák őket a világnak. Isten beszéde, az írott ige, a természet könyve és az Istennel szerzett tapasztalatok az igazság csodálatos tárháza. Krisztus munkatársai ezekből a kincsekből merítenek. Az igazság utáni kutatás közben Istenre figyelnek, nem pedig nagy emberekre, akiknek bölcsessége Isten előtt bolondság. Az Úr a maga eszközeivel megismerteti önmagát mindazokkal, akik tudakozódnak utána. Ha Krisztus követője hiszi és cselekszi az igét, a természet világában nincs olyan tudomány, amit ne tudna felfogni és értékelni. Csak olyat talál benne, amivel az igazságot hirdetheti. A természettudomány az ismeret kincsestára, amelyből Krisztus iskolájának minden tanulója meríthet. Amikor eltűnődünk a természet szépségén, amikor levonjuk a föld művelésének, a fák növekedésének, a föld, a tenger és az égbolt csodáinak tanulságait, akkor az igazságot új fényben látjuk. Isten titkai az emberrel való bánásmódjában, bölcsességének és határozatainak, az emberi életben megmutatkozó mélységei mind-mind gazdag kincsestárnak bizonyulnak. A bukott ember azonban az írott igéből, Krisztus kimeríthetetlen kincses házából ismerheti meg Istent a legjobban. A Szentírás az Ótestamentumot épp úgy magában foglalja, mint az Újat. Egyik a másik nélkül nem teljes. Krisztus kinyilatkoztatta, hogy az Ótestamentum igazságai épp oly értékesek, mint az Új Testamentum igéi. Krisztus a világ kezdetekor ugyanaz a megváltó volt, mint ma. Még mielőtt istenségét emberi természetbe öltözve eljött világunkba, Ádám, Sét, Énók, Matusélá és Noé már tolmácsolta az evangéliumi üzenetet. Kánaánban Ábrahám, Sodomában Lót hirdette az üzenetet, és nemzedékről nemzedékre hűséges hírvivők beszéltek az eljövendőről. A zsidó üdvrend szertartásait Krisztus maga rendelte el. Áldozati rendszerüknek ő, az igazi áldozat volt az alapja, akit minden istentiszteletük előképezett. Az áldozat bemutatásakor kiontott vér Isten báránya áldozatát jelképezte. Minden szimbolikus áldozat Krisztusban teljesedett be. Krisztus, ahogy a pátriárkák megismerték, ahogy az áldozati szolgálat szimbolizálta, ahogy a törvény bemutatta, és ahogy a proféták kinyilatkoztatták, az Ótestamentum kincse. Az élő, a halott, a feltámadt Krisztus, a Szentlélek által kinyilatkoztatott Krisztus, az Új Testamentum kincse is. Megváltónk, aki az Atya dicsőségének visszatükröződése, ő az Ó és az Új Szövetség. Krisztus életéről, haláláról és közbenjárásáról, amit a proféták megjövendöltek, az apostolok bizonyságot tettek. Krisztus alázatosságáról, tisztaságáról, szentségéről és utolérhetetlen szeretetéről beszéltek.

A teljes evangélium prédikálása nem csak a földön élő és tanító megváltó hirdetését jelentette, hanem az ótestamentumi proféták által megjövendőlt és az áldozati szolgálatban szimbolizált Krisztus bemutatását is. Krisztus régi igazságokat tárt fel tanításában, amelyeknek ő maga volt a szerzője, és amelyekről a pátriárkák és proféták által szólt. Most azonban új jelentőséget kaptak. Magyarázatai nyomán fénnyel és lelkiséggel teltek meg. A tanítványok megkapják a Szentlélek világosságát, ígérte Krisztus, hogy Isten igéje mind jobban kitárulkozzék előttük, és igazságait új szépségben tudják bemutatni. Az emberek azóta tanulmányozzák Krisztus életét, jellemét, közbenjárói munkáját, amióta a megváltás ígérete elhangzott az Édenben. De azok, akik által a Szentlélek munkálkodik, mindezt újabb és újabb megvilágításban mutatják be. A megváltás igazságait egyre jobban ki lehet fejteni. Jól lehet régiek, mégis mindig újak, és az igazság keresőjének állandóan nagyobb fénnyel és hatalmasabb erővel mutatkoznak meg. Az igazság mindenkorban újabb szakaszába lép, Isten üzenetét viszi a kor népének. A régi igazságok mind fontosak. Az új igazság nem független a régitől, hanem annak újabb megnyilatkozása. Az új igazságokat csak akkor foghatjuk fel, ha a régieket megértettük. Amikor Krisztus meg akarta értetni tanítványaival feltámadásának igazságát, elkezdte Mózestől és minden prófétáktól, és magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Lukács 24-27. Az új igazság kitárulkozásából sugárzó fény szebbé teszi a régit. Aki elveti vagy mellőzi az újat, valójában nem ismeri a régit sem. Számára elvész éltető ereje, és csupán élettelen formasággá válik. Vannak, akik vallják ugyan, hogy hiszik és tanítják az Ótestamentum igazságait, de közben elvetik az újat. Krisztus tanításainak megtagadásával azt tanúsítják, hogy nem hisznek abban sem, amit a pátriárkák és proféták mondtak. Ha hinnétek Mózesnek, mondta Krisztus, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. János 5:46.

Sokan, akik azt állítják, hogy hiszik és tanítják az evangéliumot, félreteszik az ótestamentumi írásokat, amelyekről Krisztus kijelentette. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. János 5.39. Az ó elvetésével tulajdonképpen elvetik az újat is, hiszen a kettő egymástól elválaszthatatlan. Senki sem tudja helyesen feltárni Isten törvényét az evangélium nélkül, sem az evangéliumot a törvény nélkül. A törvény a testet öltött evangélium, az evangélium pedig a kibontakoztatott törvény. A törvény a gyökér, az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Az ótestamentum fényt hint az újra, az új pedig az óra. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének kinyilatkoztatása. Mindkettő olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. A Krisztusban elrejtett és általa megismerhető igazság végtelen. A Szentírás olyan forrás, amely állandóan mélyül és szélesedik a mélységeibe tekintő ember előtt. Ebben az életben nem fogjuk megérteni, hogy Isten miként tudta odaadni fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Az Atya szeretetének titka rejtve marad ezen a földön. Megváltónknak világunkban végzett munkája olyan téma, és az is lesz mindig, amely teljesen igénybe veszi képzeletünket. Az ember minden értelmi képességét próbára téve megkísérelhet e titok mélyére hatolni, de beleszédül és elfárad. A legigyekvőbb kutató is végtelen, parttalan tengert lát maga előtt. Az igazságot, amely Jézusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Magassága, szélessége és mélysége felülmúlja értelmünket. Képzeletünket a végsőkig feszíthetjük, akkor is csak elmosódott körvonalait láthatjuk Jézus megmagyarázhatatlan szeretetének, amely olyan magas, mint az ég, de lehajolt a földre, hogy Isten képmását belevésse az emberbe. Megérthetjük azonban mindazt, amit Isten könyörületességéből el tudunk viselni.

Jézus irgalmassága kitárulkozik az alázatos bűnbánó lélek előtt. Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük értünk hozott áldozatát. Ha alázatos szívvel kutatjuk Isten igéjét, a megváltás magasztos mondani valója kitárulkozik előttünk. Szemlélődésünk közben fénye csak nő, és miközben vágyakozunk megérteni, egyre magasabb lesz, és egyre mélyül. Váljék egyé életünk Krisztus életével. Merítsünk állandóan belőle. Együnk az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely mindig árasztja örökké friss, gazdag kincseit. Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés, Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt és tőle tanult. Az ilyen keresztényben Krisztus vallása életadó, egész lényét betöltő elfként, élő, munkálkodó lelki erőként mutatkozik meg. Az ifjúság üdességét, erejét és boldogságát tükrözi. Az Isten igéjét befogadó szív nem olyan, mint a tó, amely vizét elpárologtatja, sem pedig, mint a megrepet víztároló, amely kincsét elveszti, hanem olyan, mint a kiapadhatatlan forrás táplálta hegyi patak, amelynek habzó, hűs vize szikláról sziklára csobog, és felüdíti a fáradtakat, a szomjazókat, a megterhelteket. E megtapasztalás nyomán az igazság tanítója olyan képességeket kap, amelyek Krisztus képviselőjévé teszik. Tanításának krisztusi szelleme szavait és imáját őszintévé és hatékonnyá teszi. Krisztusról tett tanúbizonysága nem lesz erőtlen, élettelen. A lelkész sem fogja újra és újra ugyanazt prédikálni. Lelke kitárul, hogy a Szentlélek állandóan fénnyel áraszthassa el. Krisztus ezt mondta. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. János 6:54-63. Ha esszük Krisztus testét és isszuk vérét, nem sokszor elismételt, elkopott gondolatok, hanem az örök élet igazságai jutnak kifejezésre szolgálatunkban. Megszűnnek az erőtlen, nehézkes prédikációk. Megszólalnak a régi igazságok, de új megvilágításban. Új meglátások születnek az igazságról, olyan világosan és olyan súllyal, hogy mindenki megérti őket. Akik ilyen lelkész karszolgálatát hallgathatják, érezni fogják az új élet pesdítését, ha fogékonyak a Szentlélek befolyására. Isten szeretetének tüze fellobban bennük, felfogó képességük megélénkül, és érzékelik az igazság szépségét és fenséges voltát. A hűséges gazda személyében Krisztus követendő példát állít az ifjúság tanítója elé. Ha a tanító számára Isten igéje kincs, akkor állandóan új szépségeket és új igazságokat tár fel. Ha imában Istenre bízza magát,
Krisztus lelke hatalmába ejti, és általa mások lelkét is érinti. A lélek boldog reménységgel, buzgalommal és a Biblia történeteivel tölti be értelmét és szívét, és mindezt továbbadja ifjú tanítványainak. A mennyei békesség és öröm forrásai, amelyek az ihletett ige szavai nyomán fakadnak a tanító lelkében, hatalmas folyammá dagadnak, amelyből áldást meríthetnek mindazok, akik kapcsolatba lépnek vele. A tanuló nem fogja unalmas könyvnek tartani a Bibliát, mert a bölcs tanító egyre kívánatosabbá teszi számára. Az élet kenyere lesz, amely soha nem szárad meg. Elevensége, szépsége vonzza és magával ragadja az ifjúságot, kicsiket és nagyokat egyaránt. Olyan ez a könyv, mint a földet beragyogó nap, amely szakadatlanul hinti kimeríthetetlen fényét, melegét. Isten lelke, a szent tanítás lelke áthatja az igét. Fény, új és drága fény sugárzik a szentírás minden lapjáról. Igazság tárul fel benne, amikor Isten szól a lélekhez, az ige szavai, mondatai világossá és időszerűvé lesznek. A Szentlélek szívesen szól az ifjúsághoz, és örömmel tárja fel előttük Isten szavának kincseit és szépségeit. A nagy tanító ígéretei fogjulejtik érzékeiket, lelki és mennyei erővel elevenítik meg lelküket. A fogékony elme mennyei dolgokban jártas lesz, ami védelmet nyújt a kísértés ellen. Az igazság igéit egyre fontosabbnak látjuk, és mondani valójuk olyan gazdaggá válik, amiről nem is álmodtunk. Az ige szépsége és gazdagsága átformáló hatással van a lélekre és jellemre.

a mennyei szeretet fénye szívünkbe hullva lelkesít bennünket. A Bibliát annál jobban értékeljük, minél többet kutatjuk. Bármerre fordul a tudásra szomjazó, Isten végtelen bölcsességével és szeretetével találkozik. A zsidó üdvrend jelentőségét még mindig nem értjük teljesen. Rítusai és szimbólumai hatalmas és mélységes igazságokat vetítenek előre. Titkaihoz a kulcs az evangélium. Igazságaiba a megváltás tervének ismerete nyomán kapunk bepillantást. Kiváltságunk, hogy felfoghatjuk e csodálatos dolgokat, de sokkal jobban is érthetnénk őket. Meg kell értenünk Isten mélységes dolgait. Angyalok szeretnének bepillantani azokba az igazságokba, amelyek feltárulnak az Isten igéjét bűnbánó szívvel kutató népnek, az átfogóbb, mélységesebb, szárnyalóbb, egyedül Istentől megkapható ismeretért imádkozóknak. Amint a világtörténelem végéhez közeledünk, különösképpen kell foglalkoznunk az utolsó időket érintő proféciákkal. Az új testamentumi iratok utolsó könyve tele van igazságokkal, csak meg kell értenünk őket. Sátán sok ember lelki látását olyannyira elhomályosította, hogy örülnek, ha bármilyen indokkal elkerülhetik a jelenések könyvének tanulmányozását. Krisztus azonban szolgája János által kinyilatkoztatta, hogy mi lesz az utolsó időben, és ezt mondta. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Jelenések 1:3. Az pedig az örök élet, mondta Krisztus, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. János 17:3. Miért van az, hogy nem látjuk meg ennek az ismeretnek értékét? Miért nem égnek izzón ezek a dicsőséges igazságok szívünkben, egész lényünket áthatva? Miért nem hirdetjük őket remegő ajakkal? Isten megismerteti velünk igéje által mindazokat az igazságokat, amelyek üdvösségünkhöz nélkülözhetetlenek. Már ezrek merítettek vizet ezekből a kutakból, az élet kútjaiból, de tartalmuk mégsem csökkent. Ezrek néztek fel az Úrra, és őt szemlélve átalakultak ugyanazon ábrázatra. 2 Korintus 3:18. Lelkükben tűz ég, amikor jelleméről beszélnek, elmondva, mit jelent nekik Krisztus, és mit jelentenek ők Krisztusnak. Az igének e kutatói azonban nem merítették ki ezeket a nagyszerű és szent mondani valókat. Ezrek és ezrek foglalkozhatnának még a megváltás titkainak kutatásával. Amikor Krisztus életét és missziójának jellegét vizsgáljuk, minden egyes próbálkozásunkkor az igazság sugarai tisztábban ragyognak. Minden újabb kutatás nyomán az addig ismertnél érdekesebb tárul elénk. Ez a témakör kimeríthetetlen. Krisztus testélételének, engesztelő áldozatának és közbenjárói munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas tanulókat. A végtelenségbe nyúló örökké valóságot várva kiáltják. Nagy a kegyességnek eme titka. Az örökké valóságban megtudjuk azt is, ami már itt is feltárult volna előttünk, ha befogadtunk volna minden felvillanó fénysugarat. A megváltás kérdései töltik be a megváltottak szívét és gondolatvilágát. Erről beszélnek az örökké tartó korszakokon át. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványainak feltárni, de nem volt elég hitük megértésükhöz.
Krisztus tökéletességét és dicsőségét egyre újabb megvilágításban fogják látni. A végtelen korszakokon át a hű gazda újat és régit hoz elő éléstárából.

Árvai Attila, Mennyek kapuja. Megnyitom most előtted a mennyek kapuját, hogy átélhess te is országom csodáját. Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon, gyere be azért, hogy lelked messze szálljon. Én vagyok a fény, mely rád világít fentről. Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldás szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélgess el velem egyetlen imába. Nézz körül bátran, mert ez a te otthonod. Mikor gyenge hited, én akkor is ott vagyok.

121. Zsoltár. Izrael védelmezője. Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged, minden bajtól megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor.

91. Zsoltár. Az Úr biztos menedék. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel. Gyönyörködhet szabadításomban.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe: Isten őrzi az övéit. A mai ige: Ézsaiás 27:3. Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Gondolatok az ígéről. Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentős a hívő számára. Itt azt jelenti ki, hogy ő maga gondozza a tulajdon szőlőjét. Nem bízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott? Öntözget bennünket nem csak naponta, nem is csak óránként, hanem minden pillanatban. Hogyan kellene növekednünk? Milyen frissnek és gyümölcstermőnek kellene lennünk? Milyen gazdag szőlőfürtöknek kellene csüngeniük a tőkéken? Jönnek ugyan a kártevők, a kicsiny rókák és vaddisznók, de ha maga az Úr az őrizőnk éjjel-nappal szüntelen, mit árthatnak akkor nekünk? Miért félünk? Ő gondoz, öntöz, őriz. Mi másra van még szükségünk? Ebben a versben az Úr kétszer is hangsúlyozza, hogy ő maga cselekszik. Milyen erő, szeretet és változhatatlanság van ebben. Ki állhat ellen akaratának? Ha ő valamiről azt mondja, hogy megcselekszi, akkor ott kétségnek nem lehet helye. Ha Isten minket így őriz, vele szembe tudunk szállni a bűn, a halál és a pokol minden seregével. Ó, Uram, ha azt mondod, hogy Te vagy az őrizőm, mi más tehetnék, mint hogy dicsőítelek ezért Téged? Kelenföldi barokk esték, ma a Kelenföldi barokk esték első félévű sorozata most végződik. A fél év utolsó rendezvénye június 13-án volt, szombaton 17 órakor, a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye volt hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben szeptember 12-én indul. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templomban. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Szorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül föl. Az időjárásról. Továbbra is változékony napok. Vasárnap felhős, napos idő ígérkezik, de helyenként már lehet eső, zápor. A nyugati szélben 21-28 fok valószínű. Hétfőn sok napsütés várható, bár felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül, és 21-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valunkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamának következő epizódjában találkozunk, remélem egymásra is találunk, és ebben a találkozási pontban most egy olyan gondolat foglalja keretbe mindazt, ami elhangzik, ami így szól, az energiaközlés dialógusai. Amikor ezt a főcímet bejelentem, utalni szeretnék az előző egységünknek főcímére, amikor is az inspiráció csodáját tekintettük át, és arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az inspiráció csodájában mindig olyan energia központokra lelünk, amelyek a gondolkodásmódunkat, egész személyiségünket tudják szinte egyik pillanatról a másikra átváltoztatni. Ebben a csodában tehát nem egyszerűen valami szépet látunk, nem egyszerűen valamilyen lenyűgöző dologgal találkozunk, vagy valami lelkesítő dologgal, hanem egy olyan belső energiatöblet jelentkezik az életünkben, ami alapvetően segítségünkre jön mind azokban az élethelyzetekben, amelyek számunkra az energia vesztés alapállapotát jelentik. És most éppen ezért, mivel hogy mindannyian ismerjük ennek az energiavesztésnek az alapállapotát, éppen ezért szeretnék most erre jobban fókuszálni, és ezt most alaposabban körbejárni, hogy aztán a változást ehhez képest tudjuk jobban, pontosabban nagyobb hálával befogadni, és így tudjunk rácsodálkozni arra a különleges ajándékra, amelyet az elmúlt alkalommal az inspiráció csodájaként írtam körül. Mert hogy ahogyan az előbb is utaltam rá, az életünknek az alapállapota az úgynevezett energiavesztés. Egyszerű példával szeretném ezt szemléltetni. Mindannyian hőn áhított célunk felé tartunk, hogy saját lakásunk legyen, és ebben a saját lakásban végre berendezkedjünk, és minden a helyére kerüljön. És hogyha ezt a célt elértük, akkor hamarosan rádöbbenünk arra, hogy tulajdonképpen ez a cél nem egy végcél, hanem csak egy köztes állapot, mert hogy ebben a hőn áhított lakásban, amely végre a miénk lehet, és amelyet végre birtokba vehettünk, egyre másra jelentkeznek újabb és újabb felújítandó problémák, kihívások, változtatások, ahogy úgymond belakjuk a lakást, és rájövünk arra, hogy hú, hát ez egyáltalán nem így praktikus. És aztán ennek kapcsán újabb és újabb energiáknak a befektetésére van szükség ahhoz, hogy ennek a lakásnak vagy háznak az otthonossága az fenntartható maradjon. És aztán, ahogy haladunk előre az időben, úgy találkozunk azokkal az új kihívásokkal, amelyeket a ház leépülése, az épület, idegen szóval éve, amortizálódása magával hoz. És itt nem csak a korszerűsítésről beszélünk, tehát nem csak arról, hogy újabb és újabb típusú nyílászárók hozzáférhetők, vagy például a falakat sokkal precízebben, hatékonyabban lehet szigetelni, vagy egészen más fűtéstechnikai rendszereket lehet beépíteni, mint eddig, hanem egyszerűen találkozunk azzal, hogy elkopik minden, és hogy ami elkopott, azt pótolni kell, és hogy ami eltört, vagy elavult, vagy elengedte úgymond a falat például valamilyen burkoló rész, azt újból és újból ki kell javítani, vagy nem beszélve azokról a károkról, amelyeket a természeti csapások okoznak. Nos, nem folytatom a sort, csak azért hoztam ezt példaként, mert a ház, az otthon ilyen kontextusban, ilyen összefüggésben, hogy most erről gondolkodom önökkel együtt, az pont az életünknek jelképrendszere. Hiszen mi más lenne életünknek legfőbb célja, mint az, hogy otthon legyünk benne. És itt egy kicsit vitatkozom Tamási Áronnal, nekünk nem a világban kell valahol otthon lennünk, nem a végre vagyunk a földön, hogy valahol otthon legyünk benne, hanem a végre vagyunk a földön, hogy a saját életünkben legyünk otthon. Jól érezzük magunkat más szóval a bőrünkben. Otthonosan tudjunk mozogni benne, de ez az otthonosság, ez újból és újból ellentétben áll azzal az energiavesztéssel, amit ez az élet újból és újból produkál. És ahhoz, hogy ezt az energiavesztést valamilyen odaillő módon pótolni tudjuk, ahhoz nekünk föl kell ismernünk ennek az energiavesztésnek a forrását. Ugyanúgy, ahogy a ház összefüggésében is felismerjük, hogy például most már ideje lenne egy energetikai korszerűsítést végezni, mert az egész rendszer úgy, ahogy van, elavult, sőt, óriási energiapazarlást eredményez. Ugyanúgy az életünkben is nagyon fontos észrevenni azokat az elszökő energiamezőket, amelyek kiürítik, vagy úgy is mondhatnánk, hogy lemerítik az életünk energiaháztartását. És most ezeket szeretném egy pár szóval jellemezni. Hol szökik el az életünkben az energia? Hol válunk energiavesztőkké? Ennek kapcsán szeretném először is megemlíteni a rivalizálásnak ősi csapdahelyzetét. A rivalizálás alapvetően az ember-ember közötti kapcsolatokban a másikat ellenfélnek vagy ellenségnek tekinti. Legyőzendő, háttérbe szorítandó alanynak, aki maximum arra jó, hogy az én érdekeim szekeré elé valamilyen módon befogjam, és amennyiben nem akarja ezt, hogy már nem alkalmas rá, akkor kiselejtezendő. Ez a fajta hozzáállás nem egyszerűen etikátlan, hanem azokban az alapvető kapcsolódásokban, amelyekre elhivattunk, olyan feszültségeket eredményez, amelyek mérhetetlenül leszívják az energiatartalékainkat. Hiszen gondoljunk csak bele, ha a szervezetünket alkotó sejtek, ahelyett, hogy együttműködnének, elkezdenek egymással rivalizálni, és ugye ez történik, amikor a rákos sejtek megbetegítő kórja megjelenik a szervezetben, akkor ezek felfalják egymást, és az egészséges sejtállomány egyre inkább csökken. Ezt a fajta állapotot tekinthetjük a rivalizálás ős állapotának, és ebből a fajta rákos elburjánzásból tanulva gondolhatunk arra, hogy mi is, ha hasonló játszmákba keverünk bele, akkor bizony a rivalizálás beteg élményei lesznek azok, amelyek bennünket egyre inkább erőtlenné tesznek. Ez a fajta hozzáállás vezet aztán a következő ilyen energiavesztő állapotba, amikor is a világlátásunk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a jövőképünk az ebben a szó fordulatban, vagy szó kapcsolatban foglalható össze győzelem vagy halál. És ez a szókapcsolat, ez tulajdonképpen arra utal megint csak, hogy amikor az életemnek a jövőképét magam előtt látom, akkor ebben a jövőképben egy olyan belső nekifeszülést érzékelek, minthogyha azt mondanám, hogy az íjat állandóan megfeszített ideggel kell tartani. Mint hogyha nem lehetne azt elengedni, sőt nem lehetne leakasztani magáról az íjról, hogy pihenjen. Ez a fajta állandó nekifeszülés, ez az állandó kifeszítettség jellemzi ezt a fajta energiavesztő állapotot, amikor mindig ugrásra készen egyfajta harckészültségben, de nem csak harckészültségben, hanem egyfajta végletes jövőképben tudok gondolkodni, hogy amikor veszítek, amikor esetleg valami nem sikerül, akkor azt beazonosítom egyfajta halál állapotként. Egy olyan állapotként, egy olyan élethelyzetként, amelyben nekem már végleg úgymond befellegzett. És ahogyan ebből következik aztán, egyszerűen csak abban tudok gondolkodni, és ez a harmadik jellegzetesség ennek az energiavesztett állapotnak, hogy maximum olyan közösségek, olyan életközösségi formák tudnak az életemben jelen lenni, amelyek érdekközösségek, amelyek a győzelem érdekében köttetett koalíciókról szólnak. De mindenki tudja, ezek a győzelem érdekében kötött koalíciók, ezek mennyire tiszavirág életűek. Ha ma segítesz engem, hogy győzelemre jussak, akkor holnap téged foglak először hátba támadni, mondjuk, és tudjuk jól, hogy ez valóban ennek a fajta együttállásnak az átkos mozgatórugója. És itt jutunk el ennek az energiavesztett állapotnak a csúcspontjára, amikor is azt mondjuk, hogy ez valójában egy megkötözöttség. Egy olyan kényszerítő erő, ami már régen legyűrt bennünket, amikor olyan kényszerítő erőként telepszik ránk, aminek kapcsán akkor sem tudunk máshogy működni, ha nagyon szeretnénk. Az úgynevezett szeretet kapcsolatainkban, amikor nagyon-nagyon törekednénk arra, hogy végre ne riválisként tekintsünk egymásra, amikor végre nem akarunk győzni, amikor végre nem érdekközösségekben, hanem egyszerűen önzetlenül akarunk jelen lenni, amikor nem akarjuk ezt a fajta játékot játszani, hanem védtelenül, lemesztelenítve, csupaszon akarjuk önmagunkat a másiknak ajándékozni, és ugyanezt várjuk tőle, viszont nos, ezekben az élet kapcsolódásokban és újból megjelenik ez az megkötözöttség. És a legszomorúbban, talán tragikusan is észleljük, hogy nincsen belőle menekvés. Nos, ez az alapállapot az, amit mindannyian a saját életünkből jól ismerünk. És éppen ennek kapcsán van szükségünk az inspiráció csodájára, aminek természetrajzát majd a következő alkalommal szeretném részletesebben ismertetni. Most azonban arra szeretnék utalni egy bibliai őstörténet segítségével, hogy ez az alapállapot milyen módon tud megváltozni, átfordulni. És az a bibliai őstörténet, amit ebben az összefüggésben idézni szeretnék, éppen azért nagyon tanulságos, mert magában hordozza ezt a fajta energiavesztett alapállapotot épp úgy, mint az abból való kimenekedésnek a keskeny ösvényét. A történet egy akár mai történet is lehetne, hiszen migránsokról szól. Egy családról, amelyik szülőföldjéről elindul egy idegen kultúrába, elindul, mert azon a helyen, ahol lakik, hosszú ideje éhínségtombol, mivel nincsen eső, kiszáradtak a földek, amit elvetnek, azt nem tudják learatni, és ezért döntenek úgy ez a család, hogy idegen földre mennek, ahol ugyan nyelvet nem értik, de legalább ennivaló van. És úgy tűnik, hogy a kezdetben minden jólra fordul, a családban felnövekvő fiatalok felcseperednek, megerősödnek, párt választanak maguknak. Úgy tűnik,

Nos, ez a két hölgy, a két özvegyasszony először abban egységes, hogy anyósukat támogatni fogják. Azt mondják, hogy igen, veled fogunk tartani, melletted állunk, ha visszamész a hazádba, mert hogy ott állítólag most újból van kenyér, segítünk majd neked, de ő azt mondja egész őszintén, hogy nézzétek, az én életem már leáldozóban van, ti menyeim, most már ne gyertek velem, nem köt hozzám semmi, nem tudtok már nekem úgymond segíteni, mert hogy én sem tudok nektek. Egy teljes energiavesztettség állapotában vagyunk mindannyian, mondanánk mai kifejezéssel. És az egyik menny aztán úgy is dönt, hogy valóban igaz, vissza kell térni, nem kell újból egy újabb migráns létet választani, meg kell próbálni újra talpra állni, meg kell újra megpróbálni az egész folyamatot előről indítani, ő majd keres egy másik párt magának, lerakja az özvegyi fátyolt, és aztán majd csak lesz valahogy. Ruth viszont, aki ebben az őstörténetben egy másfajta életmodellt követ, úgy dönt, hogy anyósát követi az idegen földre, az idegen népbe, és azt mondja, hogy a te néped, az én népem, a te földed, az én földem, ahol te halsz, meg ott halok, meg én is. Hát ez a fajta ősi, ma úgy mondanánk, hogy esküforma, a fordulópontja ennek a történetnek. Ennek az esküformának ugyanis nincsen logikus alapja. Ez nem arról szól, hogy itt valamit látott volna a jövőből út, vagy valamit megígértek volna neki, hogyha majd te kitartasz, akkor, mint a mesében, majd valami különleges jutalmat fogsz kapni. Semmi ilyesmiről nincs szó. Egy özvegy asszonnyal az ő megvénhedett és megkeseredett anyósával megy haza Betlehem városába, és ebben a városban bizony mindenki sajnálkozva, de úgy is mondhatnánk, hogy lesajnálva fogadja Naomit és az ő menyét, az özvegy Ruthot, és mondják, hogy elásták magukat. Gyakorlatilag nem történik már, most már semmi velük, semmi kibontakozás nem várhat rájuk. A történet, amelyet Ruth könyvében találunk, a Biblia ószövetségi íratai között, aztán egy happy enddel végződik, de én nem erről a happy endről szeretnék beszélni, nem arról, hogy Ruth hogyan találja meg Betlehemben a párját, és hogyan lesz Jézus Krisztus egyik ős anyja, hanem sokkal inkább erről a fordulópontról szeretnék beszélni. Vajon mi indította Ruthot arra, hogy mindenféle veszteség élmény dacára, mindenféle energiavesztés állapotához hűen úgy mond, vagy azt is lehetne mondani szinte, hogy még fokozva ezt az energiavesztést, úgy döntsön, hogy egyik veszteségből vállal egy még nagyobbat, mert most még a szülőföldjét is elhagyja, most még azt a kultúrát, amiben valamilyen módon kiismerte magát, vagy azt az esélyt, hogy majd az ő népéből valaki mégiscsak majd választja őt, és ő kap egy második esélyt. Miért indul el egy teljesen idegen helyre? Miért vállalja fel ezt ilyen erős esküvéssel, ahogyan az előbb utaltam már rá? Nos, ez a fordulópont, amelyet Ruth is választott, ez tulajdonképpen az inspiráció csodájának a lényege. Amikor az ember rájön arra, hogy végül is mindenen túl van egy olyan döntési helyzet, amikor rádöbbenek arra, hogy az életemnek az alapvető mozgatórugója nem az, hogy ki nyer a végén, ugye? Nem az a lényeg, hogy ki fogja nagyobb nyerességgel lezárni a mai napot, hanem az, hogy ki tud olyan áldozatot hozni, amelynek semmiféle logikus magyarázata nincs, csak az a fajta belső titokzatos bizonyosság,
hogy ezt az áldozatot valaki valamilyen módon meg fogja

0: nekünk hálálni. Hogy ahogyan szokták mondani némelyek, akik az Isten hittel eléggé hadilábon állnak, vagyis ők inkább egy ilyen személytelen, kozmikus törvényszerűségben gondolkodnak, de tőlük is sokszor hallottam már, hogy a sors ezt visszafizeti. Hát persze nem a sors fizeti vissza, hanem az a fajta rend, amit a teremtett világba a mindenható Atya mindenek teremtője és ura belehelyezett. És ez a teremtett rend, ez egészen egyszerűen, ahogy Radnóti Miklós fogalmazza a 2x2 józanságában, fogalmazza meg azt, hogy nem lehet az önzetlenség, az önfeláldozás értékeivel szembe menni. Aki ezt megteszi, aki rút módjára elindul, tudatosan fölvállalva a vesztességet, fölvállalva a másokért hozott áldozatok szépségét, az meg fogja tapasztalni, hogy Isten különleges módon kiemeli, talpra állítja, megáldja, megsokasítja. És aki pedig görcsösen ragaszkodik, és próbál mindent megszerezni, az pedig egyre reménytelenebbül kapálódva éli meg, és tapasztalja meg azt, hogy pont az ellenkezője történik. Minél inkább akar gyűjteni, annál inkább tékozol. És most ennek a mai gondolati egységünknek a végén éppen ebben az összefüggésben szeretném kedves hallgatóimat elgondolkodtatni, vagy úgy is fogalmazhatnám, hogy egy kérdést föltenni. Ez a kérdés pedig úgy szól, hogy rájöttünk-e már, ráéreztünk-e már az önzetlenség ízére. Mert itt nem humanizmusról beszélünk, nem valamiféle belső etikai nagyságról, hanem alapvetően az életünk rendjéről beszélünk. Amikor is átéljük és megtapasztaljuk, hogy megújul az ifjúságod, mint a sasé, ahogyan a Biblia csodálatosan megfogalmazza ezt a zsoltáros szavaival. És szárnyra kelsz, mint a saskesejük. Újból és újból, mert hogy van egy fölfelé vívő láthatatlan légáramlat, és ez az Isten szeretetének a légáramlata, aki ugyanúgy, ahogy te most a szíved mélyén érzed az önzetlenség hívószavát, ugyanúgy önzetlenül, ahogy Pál apostol megfogalmazza, szegényé lett érettünk. Gazdagságát oda ajándékozva, szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ez az élet kibontakozásának a csodálatos perspektívája azóta is. Jézus Krisztus ezt a lehetőséget ajánlja mindannyiunknak. És kedves hallgatóim, ha most úgy érzed, hogy te vesztes vagy, hogy te ebben a nagy életnek nevezett harcban az úgynevezett lúzerek közé sodródtál, ne hidd el ezt a hazugságot. Nyitva van előtted az önzetlenségnek, az áldozatkészségnek az útja. Nyitva van előtted Rút útja. Akarod-e ezt járni? Akarsz-e ezen keresztül áldássá válni? Egy egészen új életszakaszt, az Istentől kapott kibontakozás csodáját átélni, az inspiráció csodáját. Én kívánom, hogy erre a kérdésre igennel válaszoljunk. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Az elrejtett kincs. Máté evangéliuma 13. fejezet 44. vers. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejté azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. Régen számtalanszor előfordult, hogy a gyakori lopás és rablás miatt az emberek a földbe rejtették kincseiket. Amikor pedig hatalomváltás történt, a vagyonosokat súlyosan megadóztatták. Fosztogató csapatok is állandóan veszélyeztették az országot. Ezért a gazdagok elrejtették vagyonukat, hogy megmentsék. A földet biztos rejtek helynek tartották. Csak hogy a rejtek hely sokszor feledésbe merült. A tulajdonost talán elragadta a halál. Lehet, hogy börtön vagy számüzetés vitte távol kincsétől. A nagy gonddal őrzött vagyon pedig a szerencsés megtaláló élet. Krisztus korában gyakran találtak elhagyott földekben régi pénzdarabokat, arany és ezüst díszeket. Valaki például bérelt egy darab földet, hogy megművelje. És amint az ökrök szántottak, elásott kincs került a felszínre. A kincs megtalálója ráébredt arra, hogy csak ki kell nyújtani a kezét a szerencse után. Visszarejtve az aranyat, hazament és eladta mindenét, hogy megvásárolhassa a kincset rejtő szántóföldet. Családja és szomszédai bolondnak tartották, mert semmi értéket nem láttak a gondozatlan szántóföldben. Emberünk azonban tudta, mit csinál. A tulajdonjog megszerzése után átkutatta az egész szántóföldet, hogy megtalálja a kincset, amelynek a tulajdonjogát megszerezte. E példázat a mennyei kincs értékét szemlélteti, és azt, hogy milyen erőfeszítést kell tennünk megszerzéséért. A földbe rejtett kincs megtalálója hajlandó volt megválni mindenétől, és lankadatlanul dolgozni, hogy hozzájusson az elrejtett vagyonhoz. A mennyei kincs keresője sem tart semmilyen munkát túl soknak, és semmilyen áldozatot túl nagynak az igazság kincsének megszerzéséhez. A példázatbeli szántóföld, amely a kincset magában rejti, a Szentírást jelképezi. A kincs pedig az evangélium. A föld azonban nem tartalmaz annyi aranyat sem egyéb értéket, mint Isten igéje. Hogyan van elrejtve a kincs? Az evangélium kincsei tehát el vannak rejtve. A maga szemében bölcs, akit az üres filozófia tanítása felfuvalkodottá tett, nem látja meg a megváltás tervének szépségét, hatalmát és titkát. Sokan nem látnak, pedig van szemük, és nem hallanak, pedig van fülük. Van értelmük, de nem veszik észre az elrejtett kincset. Az ember elhaladhat a földbe rejtett kincs felett. Ha pedig elfárad, le is ülhet pihenni a fa alá, mit sem tudva a gyökerénél elrejtett vagyonról. Ez történt a zsidókkal. Isten, mint aranykincset bízta a héberekre az igazságot. Krisztus maga hozta létre a zsidó üdvrendet, amely a menny pecsétjét hordta magán. A megváltás nagy igazságai előképek és jelképek mögé rejtőztek. Amikor pedig Krisztus eljött, a zsidók nem ismerték fel azt, akire a szimbólumok mutattak. Isten igéje a kezükben volt, de a nemzedékről nemzedékre átörökített hagyományok, valamint a Szentírás emberi magyarázatai eltakarták előlük a Krisztusban rejlő igazságot. A szent iratok lelki mondani valója elveszett. Nyitva állt előttük az ismeretek kincsestára, de ők mit sem tudtak róla. Isten nem rejti el az igazságot az emberek elől, hanem saját eljárásaik miatt válik az homályossá előttük. Krisztus számtalanszor bebizonyította a zsidó népnek, hogy ő a messiás.
Tanítása azonban életük gyökeres megváltozását igényelte. Tudták, hogy ha elfogadják Krisztust, le kell mondaniuk dédelgetett vezérelveikről és hagyományaikról, önző, bűnös szokásaikról. A változatlan, örök igazság elfogadása áldozatot követelt. Ezért elvetették Isten legmeggyőzőbb bizonyítékát is, amellyel hitet akart ébreszteni bennük Krisztus iránt. Vallották, hogy hisznek az ótestamentumi írásokban, de nem fogadták el azt a bizonyságtevést, amelyet Krisztus életéről és jelleméről tartalmazott. Nem engedték magukat meggyőzni, mert nem akartak megtérni. Nem akarták kialakított nézeteiket feladni. Az evangélium kincse, az út, az igazság és az élet közöttük volt, de ők elutasították a menny legnagyobb ajándékát. Azt olvassuk, hogy a fő emberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. János 12:42. Meggyőződtek arról, hogy Jézus Isten fia, de Krisztus megvallása nem fért össze nagyra törő vágyaikkal. Nem volt olyan hitük, amely megszerezte volna nekik a mennyei kincset. A világ kincseit keresték. Az emberek ma is mohón keresik a földi kincseket. Tele vannak önző, becsvágyó elképzelésekkel. Az e világi gazdagságért, dicsőségért és hatalomért, az emberi igazságokat, hagyományokat és kívánalmakat Isten kívánalmai fölé helyezik. Krisztus kincsei rejtve vannak előttük. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. 1 Korintus 2:14.

ha leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 2 Korintus 4, 3-4. A kincs értéke. A megváltó látta, hogy az embereket teljesen lefoglalja a nyereség hajhászás, és szem elől tévesztik az örök valóságokat. Jézus vállalkozott e betegség gyógyítására. Meg akarta törni az elvakító, lélekbénító varást. Felemelte hangját, és így kiáltott. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Máté 16.26. Krisztus a bukott emberiség elé tárja a szem elől tévesztett nemesebb világot, hogy meglássák az örök valóságokat. Elviszi őket az Isten leírhatatlan dicsőségétől fénylő végtelenség küszöbéig, és megmutatja nekik azt a kincset, amelyet ott megtalálhatnak. Ez a kincs értékesebb, mint az arany és ezüst. A föld bányáinak gazdagsága nem mérhető össze vele. A mélység azt mondja, nincsen az bennem. A tenger azt mondja, én nálam sincsen. Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze Ofír aranyával, nem drága ónixszal, sem zafírral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, arany edényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Jób 28, 14-18. Ez a kincs a Szentírásban található meg. A Biblia Isten csodálatos tankönyve és nevelő eszköze. A Biblia minden igaz tudomány alapját magában foglalja. Isten igéje kutatásakor az ismeret minden ágával találkozhatunk. Mindenekelőtt magában foglalja a legfontosabb tudományt, amely a megváltásról szól. A Biblia Krisztus kimeríthetetlen gazdagságának kincsestára. Magasabb rendű műveltséghez, Isten igéjének kutatásával és rendelkezései követésével juthatunk. De ha félretesszük Isten igéjét olyan könyvek kedvéért, amelyek nem visznek közelebb Istenhez és a mennyek országához, az így szerzett műveltség nem az, amit valójában ezen a szón érteni kell. A természetben csodálatos igazságok vannak. Tanuljunk a földtől, a tengertől, az égbolttól, amelyek igazságok sokaságát hirdetik. A természet beszéde a menny bölcsességére, örök igazságokra tanít. A bukott ember azonban nem érti meg őket. A bűn elhomályosította látását, és a saját bölcsességével a természetet többre értékeli, mint Istent. Az igazi tanulságok nem találnak visszhangra azok lelkében, akik elvetik Isten szavát. A természet tanítását annyira kiforgatják, hogy az eltéríti őket a Teremtőtől. Sokan az emberi bölcsességet a mennyei tanító bölcsessége fölé helyezik, és Isten tankönyvét elavultnak és unalmasnak tartják. De ez nem vonatkozik azokra, akiket a Szentlélek megelevenített. Ezek az emberek felismerik benne a felbecsülhetetlen értéket, és eladnak mindent, hogy megvegyék a földet, amely a kincset magában rejti. Hírneves írók feltevéseit tartalmazó könyvek helyett annak szavát választják, aki a világ által valaha is ismert legnagyobb író és legnagyobb tanító, aki életét adta értünk, hogy örökké élhessünk.

Horváth Loránd, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Elzúghatnak melletted viharzó századok, és feldüböröghet sokszor az idő, tajtékozhatnak a bűn hullámai, vagy fekete reggelek jöhetnek elő. Vérbe borulhat még a föld szeme, és hullafoltok ülhetnek ki testén. Átkot okáthat ezerszer a sátán, várakat építhet szívehegyén. Kiborulhat a föld tüzes indulata, elboríthatja mind a házakat. Lapáljá simulhatnak a magaslatok, mint félén kicsi árva gyerekek. Trón szerezhettek Spartakuszok, dózsák, uralmat a nérók, hitlerek. Millió izmus fröcskölheti be gennyel epével, szennyel a lelkeket. Megépíthetik még a Bábel tornyokat, és őrült lázzá lehet a szabadság. Gyémánt és dollár, a szex és a mámor zúdulhat vadkavarodásban testünkön át. Elfuthatnak az évezredek, s az emberek is elhullhatnak mind. De a te uralmad soha meg nem ing, örökkön élő örök Krisztusom. Neked csak szolgáid lehetnek a napok, évezredek. Csak ostor lehet kezedben az idő, s a halál büntető iskola kezedben, mellyel hatalmat hozod elő. Csak árnyék lehet mögötted a bűn és a vér. Kifénylik belőlük koronás fejed. Az eszmék is örjöngő fantomokká torzulhatnak, amelyek mégis örök valót bizonyítják, s a hitetlenek és kárhozottak táborai lépcsőként hajtják nyakukat diadalmas lábaid alá. A júdások vak eszközökké silányulnak, hogy örök uralmad megszilárdítsák. Jöhettek, s jöhetnek tömegek, forradalmak, hogy kiragadják kezedből lelkek feletti országlásod, de te új ágostonokat, lutereket, kálvinokat hívsz elő, akik testükből raknak falakat előtted, hogy lelket szent hevével hódolatra bírják a vakon tévelygő milliókat. Hiába múlnak az idő, alkalmak, megéghet már a föld és a világ. Csillag és naprendszerek semmisülhetnek meg, hogy új világok szülessenek máról holnapra. De a te fényed el nem homályosodik, és a te lényed el nem változik, mert tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradt. Hadd zengjünk hát rólad dalukat, ó Krisztus! Te vagy az élet hajnala és násza, te vagy az erő, a reménység s a szépség, te vagy a való, a harc, a diadal, te benned élnek és halnak mindenek, te, aki vagy az élet fejedelme, ígéretek birtokosa, múltak, jelenek, jövendők ura, aki vagy és leszel, örök ugyanaz.

Mi lesz, ha nem értékeljük a kincset? Sátán azt akarja elhitetni az emberrel, hogy Istentől távol nagyszerű dolgokat ismerhet meg. Megtévesztő érvelésével Ádámban és Évában kétejt támasztott Isten szavával szemben, és olyan elméletet hitetett el velük, amely engedetlenséghez vezetett. A kísértő álbölcselkedésével ma is folytatja azt, amit Édenben elkezdett. Tanárok, az ifjúság nevelői, hitetlen írók nézeteit tolmácsolják, és Istennel szembeni bizalmatlansághoz, törvényének áthágásához vezető gondolatokat ültetnek el a fiatalok lelkében. Alig ha tudják, hogy mit csinálnak. Alig ha gondolnak arra, mi lesz munkájuk következménye. A diák végigjárhatja a ma iskoláinak és főiskoláinak minden osztályát. Minden képességét tanulásra használhatja. De ha nem ismeri meg Istent, ha nem engedelmeskedik a saját lényét szabályozó törvényeknek, elpusztítja önmagát. Rossz szokásai megfosztják önbecsülésétől. Elveszti önuralmát. Nem tudja helyesen mérlegelni azokat a dolgokat, amelyek egész közelről érintik. Meggondolatlanul és észszerűtlenül bánik lelkével és testével. Helytelen szokásai miatt roncsá válik. Nem lehet boldog. Mivel nem alakít ki helyes, egészséges elveket, olyan szokások rabja lesz, amelyek aláássák békességét. Kemény tanulással töltött évei elvesznek, mert tönkretette önmagát. Visszaélt testi és szellemi képességeivel. Testének temploma rommá lett. Elveszett a jelen és az eljövendő élet számára. Azt gondolta, hogy földi tudás szerzésével kincshez jut, de amikor félretette Bibliáját, olyan kincset áldozott fel, amely mindennél többet ér. A kincs keresése. Isten igéje legyen tanulmányunk tárgya. Tanítsuk gyermekeinket a benne talált igazságokra. Isten szava kimeríthetetlen kincs. Az emberek azonban nem jutnak hozzá, mert nem keresik addig, amíg meg nem találják. Nagyon sokan megelégszenek az igazság feltételezésével, mert nem keresik addig, amíg meg nem találják. Nagyon sokan megelégszenek az igazság feltételezésével. Csak a felszínen keresnek, az emberi elképzelések nem csak megbízhatatlanok, hanem veszélyesek is. Mert az embert Isten helyére és az emberek mondásait az így szól az Úr helyébe teszik. Krisztus az igazság. Szavai igazak, és többet mondanak, mint ami a felszínen látszik. Krisztus kijelentései, egyszerű szavai mélységes igazságokat rejtenek.

a Szentlélek által megelevenített értelem felismeri értéküket. Felfedezi az igazság drága gyöngyszemeit, még akkor is, ha azok elásott kincsek. Emberi elméletekből és feltevésekből soha nem fogjuk megérteni Isten igéjét.

A maguk bölcsességét túlértékelők azt képzelik, hogy csak az ő bölcselkedésük nyitja meg az ismeretek kincses tárát, és védi meg a gyülekezetet az eretnekségtől. Pedig éppen ezekkel a magyarázatokkal visznek a gyülekezetbe hamis elméleteket és eretnekséget. Emberek kétségbe esett erőfeszítéseket tettek az általuk bonyolultnak tartott igehelyek megmagyarázására. Erőfeszítésükkel azonban nagyon sokszor elhomályosították azt, amit tisztázni próbáltak. A papok és farizeusok azt gondolták, hogy mint tanítók nagyszerű dolgokat művelnek, ha saját magyarázatukat fűzik Isten igéjéhez. Krisztus azonban ezt mondta róluk: nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Márk 12.24. Azzal a bűnnel vádolta őket, hogy oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Márk 7.7. Jól lehet, Isten kinyilatkoztatásainak tanítói voltak, és állítólag értették az igét, de nem cselekedték. Sátán elvakította őket, hogy ne lássák valódi értelmét. Sokan vannak így napjainkban is. Sok egyház bűnös ebben. Félő, nagyon félő, hogy korunk állítólagos bölcs emberei megismétlik a zsidó tanítók cselekedetét. Tévesen magyarázzák az isteni kinyilatkoztatásokat, és emberek elbizonytalanodnak. Körülveszi őket a homály, mert tévesen értelmezik Isten igazságát. Nem szükséges a Szentírást a hagyomány és az emberi elméletek gyérvilágosságánál olvasnunk. Emberi hagyományokkal és elképzelésekkel magyarázni a Szentírást olyan, mintha fáklyával akarnánk megvilágítani a napot. Ahhoz, hogy Isten szent igéjének dicsfénye látható legyen, nem kell pislogó földi fáklya fény. Isten igéje maga a világosság, Isten kinyilatkoztatott dicsősége. Mellette minden más fény elhomályosul. Tanulmányozzuk az igét komolyan, alaposan. Ha tétlenek vagyunk, soha nem értjük meg az igazságot. Semmilyen földi áldáshoz nem juthatunk, buzgó, türelmes, kitartó erőfeszítés nélkül. Ha az ember üzleti vállalkozásaiban eredményeket akar elérni, dolgoznia kell a sikerért, és hinnie kell benne. Lelki dolgok megismerésére se számíthatunk, lelkiismeretes munka nélkül. Akik meg akarják találni az igazság kincseit, azoknak le kell ásniuk értük, mint a bányásznak a földben rejtőző kincsért. A lagymatag, közömbös munka hiába való. Mind idősnek, mind fiatalnak fontos, hogy ne csak olvassa Isten szavát, hanem teljes szívvel, buzgón kutassa, és imádkozva keresse az igazságot, mint elrejtett kincset. Aki így cselekszik, jutalmat kap. Krisztus fogékonyabbá teszi értelmét. Üdvösségünk függ a Szentírásban foglalt igazság ismeretétől. Isten azt akarja, hogy megismerjük az igazságot. Kutasd, ó, kutasd a drága Bibliát szomjas szívvel. Tárd fel Isten igéjét, mint a bányász a földet az aranyért. Kutass, míg nem tapasztalod, mit jelent Istennel kapcsolatban lenni, és míg nem megtudod, mi az akarata veled. Krisztus kinyilatkoztatta: akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. János 14.13. 14. Istenfélő és jó képességű emberekhez eljutnak ugyan fénysugarak az örök valóságokból, de sokszor nem fogják fel őket, mert a látható dolgok eltakarják a láthatatlanok dicsőségét. Az elrejtett kincs megtalálására vágyóknak a világ dolgai fölé kell emelkedniük.
szívüket és minden képességüket a kutatásra kell szentelniük. Engedetlenség miatt a Szentírás sok-sok feltárható igazsága rejtve maradt. Az értelmesség Isten parancsolatai iránti engedelmességet jelent. A Szentírás igéit nem szabad az emberi előítélethez és féltékenységhez igazítani. Csak azok értik meg őket, akik alázatosan törekszenek az igazság megismerésére és engedelmességre. Azt kérdezed, mit kell tenned, hogy üdvözülj? Mielőtt kutatni kezdenél, tégy félre minden előítéletet, minden öröklött és kialakított nézetet. Ha saját nézeteid igazolásáért kutatod a Szentírást, soha nem jutsz el az igazsághoz. Kutasd azért, hogy megtudd, mit mond az Úr.

0: ha kutatás közben meggyőződés ébred benned, ha meglátod, hogy dédelgetett nézeteid ellentétben állnak az igazsággal, ne magyarázd félre az igazságot, hogy beleilleszthesd saját hitbeli felfogásodba, hanem fogadd el a kapott világosságot. Tárd ki értelmed és szíved, hogy megismerhesd Isten szavának csodálatos dolgait. Az a gondolkodó ember, aki szívével felfogja és értékeli a mennyei kincset, eljut a Krisztusba, mint a világ megváltójába vetett hitre. Ez a hit elválaszthatatlan a bűnbánattól és a jellem átalakulásától. Hinni annyit jelent, mint megtalálni és elfogadni az evangélium kincsét minden velejáró kötelességgel együtt. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. János 3:3. Az embernek lehetnek sejtései és elképzelései, de csak a hit szemével láthatja meg a kincset. Krisztus életét adta, hogy megszerezze nekünk ezt a felbecsülhetetlen értéket. De ha a vesztébe rohanó lélek nem újul meg Krisztus vérébe vetett hit által, akkor nincs bűneire bocsánat, és nincs számára kincs. A Szentlélek világosságára van szükségünk ahhoz, hogy Isten igéjében meglássuk az igazságokat. A természet világának szépségei nem láthatók addig, amíg a nap, eloszlatva a sötétséget, nem árasztja el őket fényével. Isten szavának kincseit sem értékeljük addig, amíg az igazság napjának fényes sugarai nem teszik láthatóvá őket. A Szentlélek a végtelen szeretet jóvoltából eljött a mennyből, és Isten dolgait kinyilatkoztatja minden olyan léleknek, aki rendíthetetlenül hisz Krisztusban. Hatalmánál fogva belevési a lélekbe azokat az életadó igazságokat, amelyeken az ember üdvössége múlik. Az élet útja olyan egyszerű lesz, hogy senkinek sem kell eltévednie. Amikor a Szentírást tanulmányozzuk, könyörögjünk Isten lelkének világosságáért. Világítsa meg fénye az igét, hogy meglássuk és értékeljük kincseit. A kutatás jutalma. Ne gondolja senki, hogy már nincs mit megtanulnia. Az emberi értelem mélységeit fel lehet mérni, az emberi írók műveit meg lehet ismerni, de bármilyen magasra, mélyre, messzire szárnyal is a képzelet, nem fürkészheti ki Istent. Az értelem határán túl ott van még a végtelenség. Isten dicsőségének, a tudás és bölcsesség végtelenségének csak halvány fényét láthatjuk. A bányának csak a felszínéig jutottunk el, pedig az értékes aranyérc a felszín alatt van, és megjutalmazza azt, aki leás érte. A bánya tárnáját egyre jobban mélyíteni kell, és a dicsőséges kincs a miénk lesz. A valódi hit nyomán a menny tudománya az ember tudományává lesz. Mindenki, aki krisztusi lelkülettel kutatja a Szentírást, jutalmat kap. Ha az ember gyermekként tanul, és teljesen meghódol Isten előtt, megtalálja az igazságot az igében. Ha engedelmeskedik Istennek, megérti kormányzati rendszerét. A mennyei világ kutatásra kínálja kegyelmének és dicsőségének tárházát. Az ember az igazság bányájának feltárása nyomán egészen megváltozik, lelke megszépül. A megváltás titka, Krisztus testélétele, engesztelő áldozata nem homályos előtte. Nem csak jobban megérti mindezt, de jobban is értékeli. Imájában Krisztus olyan tanítást adott a világnak, amelynek elménkbe és lelkünkbe kellene vésődnie. Az pedig az örök élet, mondta, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. János 17.3. Ez az igazi műveltség. Ez a tudás erőt ad. Isten tapasztalati megismerése és Krisztusé, akit Isten elküldött, formálja át az embert Isten képére. Ez az ismeret képessé teszi az embert önmaga legyőzésére, mert alacsonyabb rendű indítékain és indulatain magasabb rendű képességei veszik át az uralmat. Ez az ismeret az embert Isten fiává és a menny örökösévé teszi. Bensőséges közösségbe hozza a végtelen lényével, és kitárja előtte a világegyetem gazdag kincseit. Ez az az ismeret, amelyet Isten igéje kutatásával lehet megszerezni. Ez a kincs csak abban a lélekben található meg, amely kész mindent odaadni érte. Ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Példabeszédek 2:3-5.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

bátorító üzenet azoknak, akik fejlődni szeretnének. Minden élőlénynek szüksége van fejlődésre. Ha egy mag kicsirázik és megjelenik két levél, boldoggá teszi a kertészt. Amikor egy gyermek megszületik, az első sírása közli a világgal, hogy itt egy új élettel kell számolni. De képzeljük el, mi lenne, ha két levélből nem lenne több, és elszáradna a növény. Néhány hónappal később a kisbaba pedig nem mosolyogna és nem mozogna. A kertész öröme az anya boldogsága bánattá és gyászszá válna. A folyamatos állandó fejlődés és gyümölcstermés alapvetően fontos az életben. A növekedés elválaszthatatlan az élettől, mind fizikai, mind pedig lelki értelemben. Mindkét esetben szükség van megfelelő táplálékra, törődésre, gondozásra. De most nem a fizikai, hanem a lelki fejlődés kérdéséről szeretnék szólni, és arra keresni a választ, hogyan növekedhetünk Krisztusban. A keresztény élet és az abban való előrehaladásnak első lépése, hogy elfogadjuk az Úr Jézus által felkínált új életben való járás lehetőségét. Ha ezt megtesszük, akkor radikális és teljes változás következik be, ami nem megy egyik napról a másikra, de vajon melyek az ismertető jelei az állandó növekedésnek? A Szentlélek megújító ereje nélkül a hívő élet el sem kezdődhet, mert ő az, aki megérteti velünk Isten akaratát, ahogy azt a Szentírás kinyilatkoztatja. Meggyőz a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Erre azért van szükség, hogy meg tudjuk érteni cselekedeteink jelenre és az örökké valóságra is kiható következményeit. Ha a lélek bennünk marad, új élet jön létre. Abban az értelemben, hogy elutasítja a régi gondolatokat, cselekedeteket és kapcsolatokat, amelyek Isten akarata ellen valók voltak, amint Pál apostol írja a római gyülekezetnek. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Isten lelke átformálja az életünket. A bűnös gondolatok eltűnnek, a gonosz cselekedetekről lemond az ember, szeretet, alázat és békesség veszi át a harag, az irigység és a viszály helyét. Ez az erő, amelyet emberi szem nem láthat, egy új lényt teremt Isten képmására. Ha a Szentlélek uralja szívünket, akkor visszautasítjuk a test cselekedeteit, amelyek tönkretesznek, és ennek következménye lesz, hogy a lélek gyümölcsét fogjuk teremni, ami a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, önuralom.

Az új élet másik ismertető jele, hogy megbékélünk Istennel és embertársainkkal. Meggyógyulnak a megrontott, tönkrement kapcsolataink, aminek oka a bűn, ami elválasztott bennünket Istentől és egymástól. A lelki növekedés és fejlődés alapja a Krisztustól tanult szeretet, ami nem emel korlátokat, mindig a másik hasznát keresi. Önzetlen, képmutatástól mentes. A hitében előre haladó ember rendelkezik ezzel a szeretettel, ami lényegében az egység alapja, mert az ellenségeit is szeretni tudja. A fejlődésben fontos szerepe van az ételnek. Csak a beteg ember nem kíván semmit, mert nincs étvágya. Bármely élő szervezet működéséhez szükség van a megfelelő és folyamatos táplálásra. Így van ez a lelki növekedéssel is. De hol találjuk a lelki eledelünket? Kétféle forrásból. Állandó kapcsolat Istennel, igényének tanulmányozása és az ima élet gyakorlása által. A Biblia fontosságát a lelki életre vonatkozóan sehol sem találjuk olyan,

való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. A zsidókhoz írt levélben pedig a következőképpen fogalmaz. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Isten szava segít megkülönböztetni a jót a rossztól, és ez teszi a Szentírást a lelki növekedés pótolhatatlan eszközévé. Ma mindenki számára elérhetővé vált a Biblia. Rendelkezésünkre áll többféle kommentár, különböző fordításokat hasonlíthatunk össze. A bibliai programok széles választékával találkozunk. Mégis kevés azoknak a száma, akik szívükben vágyakoznak a Biblia megismerése után, mivel megrontották lelki étvágyukat azzal, hogy olyan dolgokat fogyasztanak, ami tönkretette ízlésüket. Televízió, mozi, színház, ponyvaregények és mindenféle szenny irodalom olvasása után unalmasnak találják Isten szavát. Sátán nagyon jól tudja ezt, ezért mindent elkövet, hogy ne legyen időnk az ige olvasására. Ha növekedni akarunk az igazság megértésében, és szeretnénk tudni, mit tartogat számunkra Isten, akkor tanulmányozzuk naponta a Bibliát, hiszen ez a lelki fejlődésünk alapja és feltétele.

Az Úrral való közösség és a benne való növekedés, előrehaladás egy másik szempontja az ima. Ha Isten igéje a kenyér, ami táplálja lelkünket, akkor az ima, az oxigén, a levegő, ami életben tart. Belőle erőt nyerünk és segít küzdenünk a lelki harcban. Lehetetlen, hogy lelkünk fejlődjék, ha az imát elhanyagoljuk. Bárhol vagyunk, az utca zajában, a mindennapi tevékenységünk közben is kérhetjük Isten vezetését. A gyümölcstermés, a lelki gyarapodás fontos eleme. A kegyelem általi üdvösséget gyakran félreértik, tagadva az engedelmesség és a gyümölcstermés szükségességét. Szeretetünket és hálánkat pedig azzal fejezhetjük ki legjobban, hogy engedelmeskedünk Urunknak. Krisztustól elszakadva hiába leszünk annak az erőnek, amelynek segítségével a kísértéssel szembeszállhatunk. Ha vele állandó kapcsolatban maradunk, lelki életünk fejlődik, termékenyé válik. Jézus így szólt tanítványaihoz: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A kegyelemben való örömünk és kibontakozásunk tehát a Krisztussal való kapcsolatunktól függ. Csak ha napról napra közösségünk van vele, ha ő bennem maradunk, növekedhetünk a kegyelemben. De az Úr Jézussal való járás nem egy könnyű utazás, mert egy nagy küzdelem részesei vagyunk, ami valóságos, ahogy Pál mondja. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Péter apostol pedig kijelenti, hogy Sátán állandóan támadja Jézus követőit, mint ordító oroszlán szerte jár, keresőinkit elnyeljen. A fejlődéshez és előrehaladáshoz vezető út tele van a gonosz csapdáival, és ez a lelki harcunk kegyetlensége. Ezért tanácsolja Pál apostol: vegyük föl az Istennek minden fegyverét. Ebben a küzdelemben nincs kikapcsolódás. De jó hír az, hogy Isten nem hagyott bennünket egyedül. Jézusban és rajta keresztül biztosította a győzelmet. Jól kipróbált

fegyvereket adott, aminek használatával szembenézhetünk az ellenséggel. Pál az Efézusi levelében leírja ezt a fegyverzetet, amelyek a következők. Az igazság szeretetének öve, Krisztus igazságának mellvasa, páncélja, a hitnek a pajzsa, amely véd a gonosz tüzes nyilaitól, továbbá az üdvösség sisakja és a léleknek kardja, ami az Isten beszéde. És végül nagyon fontos, hogy imádkozzunk egymásért. Ezzel a fegyverzettel és a Szentlélek kifogyhatatlan erejére támaszkodva megnyerhetjük a harcot. A lelki életben való gyarapodás nem légüres térben történik, hanem a megváltottak közösségében zajlik, amit a személyes kapcsolatokban élünk meg. A fejlődés ugyanakkor a szolgálatban és a bizonságtevésben való növekedést is megköveteli tőlünk. Aki Jézus Krisztust akarja követni, annak az élete sohasem maga körül forog, hanem mindig a másoknak való szolgálatban nyilvánul meg. A Krisztusban való növekedés azt is jelenti, hogy naponta reménységben élek, sóvárogva várom az ő dicsőséges eljövetelét. A megtért ember életében hangsúlyt kap a naponkénti imádság, a Biblia tanulmányozás, az Isten dicsőítése és magasztalása, valamint az egyház missziójában való részvétel. Hitünknek erősödnie, növekednie és mindig fejlődnie kell. A Szentírásban elénk tárt magasztos célt el lehet és el is kell érni, ha Isten gyermekei akarunk maradni. Nem topoghatunk egy helyben, de két választásunk van. Vagy előre haladunk, vagy visszaesünk. Fogadjuk meg Pál és Péter apostol biztató és bátorító tanácsát, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, abban, aki a fej a Krisztusban, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba mostani adásában. Merkaba nem csak égi szekér, de sokkal több, mint tank, ugye ez a műsornak a mottója. A mostani műsorunk a zenéről fog szólni, hozzá az izraeli kortárs zene, az elmúlt 30-40-50 év zenéi. Szeretném bemutatni az izraeli kultúrát, az izraeli civilizációt, és a zsidóságnak is egy oldalát, ugye, hiszen Izrael egy nagyon fontos oldala a mai kortárs zsidó kultúrának. Az első dalunk, amivel elkezdenénk a mai zenélésünket, az a rendőr balladája. Ez a dal egy díjnyertes, külföldön is, Amerikában is díjnyertes filmnek lett a betétdala, ami egy rendőről szól, Azulay őrmesterről, Azulay közrendőről, aki túl naív és túl őszinte ahhoz, hogy feljebb jusson a ranglétrán, és lefokozni készülnek a kiöregedett rendőrt. És annak ellenére, hogy ő hát helytáll az utcán, túl jó szívű, de viszont tud franciául, tud arabul, megérti magát a vallásos tüntetőkkel, és valahogy mindig valami egészen érdekes módon fogja meg a dolgokat, és kibékíti az utca emberét a hatóságokkal. Ő nem kerülheti a sorsát, még akkor sem, hogyha azokkal az emberekkel összebarátkozik, bűnözőkkel, csak azért, hogy őt előre léptessék a ranglétrán, és megvédjék az elbocsátástól. Kivéhet rendőr, aki egy nagyon rossz házasságban, gyermektelen házasságban él, lesz egy szerelme, egy utcalány, aki persze beteljesületlen szerelem marad. Úgyhogy a film az a beteljesületlen életnek a dala, szóval akkor a rendőr balladája.

A következő dal, Odlo Have to Die, még nem szerettem eleget, ez optimista pionír létről, az ország építéséről, ugye egy mozgalmi dalnak is felfogható, bár ezen túl a vidám hangulatára és ütemeire való tekintettel ugye beemeltetett a legkedveltebb izraeli népdalok, ilyen újonnan csinált népdalok, illetve néptáncok sorába, mert ezekre a dalokra, amiket sokszor most itt bejátszunk, azokra majdnem mindegyikre van, vagy sokakra van ilyen lépéssor és körtánc. A következő dalunk Odlo I Have to Die, még nem szerettem eleget.

Khan itt. Ugye ez a dal szintén egy Eurovízióra készült dallá vált, ami az országban való, a Szentföldön való gyökeresztés hangsúlyozza. Uzi Hitmannak a dala, amit egy házas pár vitt az Eurovízióra 91-ben. Már egy későbbi korszak, 90-es években próbálja visszahozni az 50-es évek mozgalmi hangulatát, de nagyon jól megfogja ezt Uzi Hitman azzal, hogy a hangzása a dalnak nagyon is oroszos, hiszen ez nagyon jellemző az ország első 50-60 évének dalaira, hiszen az akkori ottani zsidóságot az orosz, a Cárioroszországból vagy a Szovjetunióból aliázott, a kivándorolt emberek tömegei adták.

A következő dal, Be'aretz HaMuftachat, szintén egy optimista dal arról, hogy az ígéret földjén minden nyitva áll, és minden lehetőség még áll, csak bírni kell szusszal, és merni kell meglépni a lépéseket. Egy optimista dal a 90-es évek hangulatát adja vissza, ahol ötvöződik az eredeti országépítő lendület, a 90-es évek reményeivel és a béke folyamat hozta lehetőségek álmaival.

A következő dal Uzi Hitmantól lesz újfent, Nolatti leselom, a békére születtem. Ugye megénekli azt Uzi Hitman, ő maga is énekli saját dalát, hogy itt született, már ő benszülötte az országnak, várja a békét, és még nem adta föl a reményt, bár késlekedik is az.

Mi se halámló. Ezek a dalok, amik most főnnek, ez a szegmens, a gyászdalok lesznek végül is. Az, hogy ez a folyamat, ez a 100 év mennyire sok áldozattal járt együtt, és ezeket a dalokat, amiket most jönnek a 7-es, 8-as, 9-es dal, mind katonai zenekarok énekelték meg, kórusok. Persze én néha más megoldást és más feldolgozást is kerestem. Mindaz a fiatalon meghalt, a fiatalon kettőszakadt életről szól, a katonákról, akik, vagy civilekről, akik életükbe került ez a cionista álomnak a beteljesedése. Mise halamlo, aki álmodott, annak megmarad az álma, de nem mindenki éli meg a reggelt. Nagyon-nagyon szívmarkoló dal, főleg, hogyha az ember kikeresi és fölkeresi és lefordítja, hogy miről szól, hogyha lesz érdeklődés, akkor nagyon szívesen belemehetünk a részletekbe is. Mise halamlo.

A következő dal, Ma Avarech, mivel áldjam meg? Mivel áldjam meg ezt a gyereket? Kérdezi az angyal. Több strófából áll a dal, eredetileg egy kórus, katonai kórus énekelte, ezt a dalt most egy keleti zsidó énekli el, keleties stílusban. A dalunk arról szól, hogy az angyal meg akarja áldani ezzel, meg akarja áldani azzal a babát, a kisfiút, az ifjút, és addig gondolkozik az angyal, hogy végül nem áldja meg, és az a katonává vált fiú elesik, meghal, és akkor kap a fejéhez az angyal, hogy inkább csak élettel kellett volna őt megáldanom. Ez is egy szívmarkoló gyászdal.

A következő dal, Sírlesalom, a Hair című musical Let the Sunshine In-nek a megfelelője, ugyanúgy a 70-as évek végén íródott, a hippie korszak közepén, katonazenekar énekelte, és ugye arról szól, hogy ne csatakiáltást hangoztassatok, ne háladalokat remegjetek, hanem a békének énekeljetek, mert aki meghalt, azt már senki nem hozza vissza a gödörből, és akinek kialudt a gyertyája, azt már senki nem gyújtja újra ebben a dimenzióban.